Sziasztok, Urbanovics Kriszti vagyok, színész, hallgassátok ti is a Rádió Cafét.

0: Podcaster. A Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén.
1: Egyetlen percét át nem aludtuk,

0: Hallgattuk, hogy addig-addig császkáltunk, csalogattunk, kacsingattunk, nyújtózkodtunk. Még közénk bújt egy harmadik.
1: Rádió Café.

0: esély.
1: Jól van, gyere.
2: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította.
3: Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádiókafé világvégi pszichedelikus horror mesedél utánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
4: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
3: Tuareg blues, etió jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádiókafén minden szombat délután 1-től 2-ig.

0: Újra július következik? Egy év Balatonon és 12 hónapból áll.
1: Nekem a tenger a Balaton.
0: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét!
2: Megvár a Balaton!
0: Mihálovics Andrással, Pritzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádió Cafén. Partcafé. A Balaton hang.

0: van barátod.
1: Shut up and let me go.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod? Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Tombat. Szóval Batman. Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
1: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best-of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
0: Akkor mit hívjak majd?
1: Millás reggeli best-of. Tarts velünk hétvégén is. Minden szombaton 7-től 10-ig.
0: De a kórház? Milyen kórház?

A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum egy perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod? Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Rádió Café. Van barátod.

Nem kell nekem semmi sem, csak velem lenni jó legyen. Megvan hozzám mindenem, csak maradj az én szintemen. Egyéniségem sincs inkább, maradok nagy átlag.

Tök mindegy, hogy nem kaptok más, csak keveset. És mindenre elég lesz a kereset. Tök mindegy, hogy nem kaptok más, csak keveset. Én nem lázadok soha semmi

ez most komoly. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélgetni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok. Minden hétfő este 9-től a Rádió Cafén. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, térítésmentesen. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: tovább. Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod? Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
1: Több mint 100 000-en jutottak be a felsőoktatásba, bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés, változékony nyári időnk lesz. Demeter Dia vagyok. Évek óta a legtöbb hallgató került be idén a felsőoktatásba. Több mint 101 000-en kezdhetik meg egyetemi főiskolai tanulmányaikat szeptembertől. A legnépszerűbbek a gazdasági, műszaki és pedagógus képzések voltak, mondta rádiónknak Vanó Renáta, az Oktatási Hivatal felsőoktatásért felelős elnök helyettese.
2: 10 hallgatóból majdnem minden 8. hallgató magyar állami ösztöndíjas finanszírozási formában tanulhat, gyakorlatilag minden 7. hallgatónk alapképzésre nyert felvételt. Természetesen mesterképzésre is nagyon-nagyon szép számmal, és osztatlan, tehát hosszú 5-6 éves képzésre is nagyon szép számmal kerültek be jelentkezők.
1: Azoknak is van még lehetősége, akiknek most nem sikerült bejutni a felsőoktatásba. A pótfelvételi eljárás július 30-án indul. Tovább bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés. Augusztustól még több település irányába lesz könnyebb az eljutás. Új járatok indulnak Budapestről, többek között Béatorbágy, Visegrád, Dabas és Kiskunlacháza felé is, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán írt arról, hogy a járatokat az utolsó metrókhoz és a hívekhez, illetve vonatok menetrendjéhez igazítják. A részletes menetrend a MÁV csoport oldalain érhető majd el. Enyhe emelkedést mutat a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a legfrissebb szennyvízadatok szerint. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte, több városban, köztük Debrecenben, Nyíregyházán és Szegeden, valamint a főváros egyes területein is kimutatási határ felett volt a kórokozó örökítő anyaga. A szakemberek szerint ez alapján a koronavírus fertőzések száma lokálisan emelkedhet. Látványos égi parádéval búcsúzik a július, a hónap utolsó éjszakáján 2 meteorraj, a déli delta akvaridák és az alfa kaprikornidák is eléri aktivitásának csúcsát. Ha derült lesz az ég, óránként akár 10-15 hullócsillagot is láthatunk szabad szemmel. A szakemberek szerint érdemes fényszennyezéstől mentes helyet keresni a meteorzápor megfigyeléséhez. Nyugat-délnyugat felől sok helyen megnövekszik a felhőzet, de ezzel együtt is várható napsütés, a legtöbb a Tiszántúlon. A nap második felében egyre több helyen alakulhat ki kisebb eső, zápor, néhol egy-egy zivatar, de az ország nagy része így is várhatóan száraz marad majd. Élénk erős lesz a déli-délnyugati szél, a legmelegebb órákban 29-33 fok közötti csúcsokat mérhetünk. Holnap is lehetnek még elszórtan záporok, zivatarok, 27-32 fok várható majd.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Kulturális programajánló következik a Rádió Cafén. Esemény.
3: Az ország legnagyobb éppen zajló összművészeti fesztiválja, a Művészetek Völgye megismételhetetlen koncerttel ünnepli jubileumát. A Völgy Szimfonik 35, a jubileumi gálakoncert, a modern hazai könnyű zene, a hip-hop és az alternatív rock legmeghatározóbb arcait gyűjti egy színpadra, akiket a Danubia zenekar kísér nagyívű szimfonikus hangszereléssel. Színpadra lép Betonhoffi, Koli, Beg Zoli, Fekete Giorgio a Carson kómából, Szene Dagadu az Airi Mafiából és Szendrői Csaba a Elefánt. A meghívott énekesek és rapperek saját legismertebb dalaikat gondolják újra, a pop, rock és hip-hop ütemek helyét monumentális fúvósok, vonósok és egyedi szimfonikus hangszerelések veszik át, teljesen új dimenziót adva a slágereknek. A Danubia zenekar egyébként Dobolj velünk címmel hétfőn 14:30-tól vigánt Petenden a templomban. Mindenkinek megengedi, hogy kipróbálja a hangszereket. Együtt dobolhatunk a zenészekkel, és bepillantást nyerhetünk abba, hogyan születik meg a ritmus. A Chopin-kegy velünk című interaktív klasszikus zenei program 16 órától kezdődik. A látogatók közelebb kerülhetnek a zeneszerző romantikus, szenvedélyes világához. Ugyancsak hétfőn a legendás Kispál és a Borz újjáalakulása óta először tér vissza a művészetek völgyébe. A zenekar az ország legnagyobb üszművészeti fesztiváljának nagy színpadán ad kiemelt koncertet este 11 órától.
0: Tudomány.
3: Két meteorra is érkezik július utolsó éjszakáján. Július 30-áról 31-ére virradó éjszaka érik el aktivitásuk csúcsát a déli delta akvaridák és az alfa capricornidák. Óránként 10-15 hullócsillag felvillanása várható az égbolton. A svábhegyi csillagvizsgáló közleménye szerint a meteor rajok észleléséhez nincs szükség távcsőre vagy binokulárra. A jelenség fényszennyezéstől és tereptárgyaktól mentes helyről szabad szemmel is jól megfigyelhető lesz. Az alfa capricornidák meteorrajt 1871-ben Konkoly-Tege Miklós fedezte fel Ógyallán. A neves csillagász alapította azt az intézetet, amelynek utódja ma a Hunren Konkoly-Tege Csillagászati Intézet, ahol a svábhegyi csillagvizsgáló is működik. A közlemény szerint a svábhegyi csillagvizsgálóban ezen az éjszakán különleges programmal várják az érdeklődőket. Kövi Szabolcs zenei estjét interaktív csillagászati programok vezetik fel, majd távcsöves észlelés következik. Az eseményről és a meteorzáporról részletes információk érhetőek el a csillagvizsgáló hivatalos honlapján.
0: Fesztivál.
3: Országszerte 19 városban, köztük többek között Pécsen, Esztergomban és Tihanyban is várják az érdeklődőket az Orgonapont fesztivál koncertjeivel augusztus 3-a és 30-a között. A Filharmónia Magyarország országos koncertsorozata 19 városban 24 alkalommal várja a közönséget. Az eseményt augusztus 3-án Miskolcon Gedai Ágoston filmzenék orgonával című koncertje, Székesfehérváron pedig Karosi Bálint orgonaművész és Forgó Boglárka csellista nyitja meg. A páros másnap Budapesten a Mátyás templomban lép fel. Az idei fesztivál legnagyobb szenzációja José Cura argentin tenor és Szamosi Szabolcs díszdíjas orgonaművész turnéja. A két művész Pécset 10-én, Esztergomban 11-én, Békés Csabán 13-án, Debrecenben pedig 14-én ad koncertet. Szotyori Nagy Gábor orgonistát és Gyivicsán György harsona művészt augusztus 7-én Szegeden, 17-én pedig Veszprémben hallhatja a közönség. Pál Úr János orgonaművész és Stathatos Sebestyén hegedűművész augusztus 21-én Pécsett, Lakner Bognár András orgonista és Érszegi Stefánia szakszofonista 24-én Szegeden. Miklósa Erikai Szamosi Szabolcs 29-én Kiskunhalason lép fel. A fesztivál nem csak a nagyvárosokban, hanem a kisebb településeken, többek között Balatonbogláron, Tihanyban, Martfűn, Tiszavasváriban és Bácsalmáson is várja a közönséget.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
4: Csúsz, mász, túrázz és lakj jól a vadregényes zemplénben. A vadregényes zemplén nem csupán a túrázók és a természetkedvelők egyik kedvenc úti célja lehet, hanem azoké is, akik szeretik, ha a kikapcsolódásba némi adrenalin is vegyül. Az erdőkkel, hegyekkel és várakkal tarkított térségben számtalan kalandot találhatunk. Csúszhatunk, mászhatunk, libeghetünk, majd egy hosszú nap végén belekóstolhatunk zemplén ízeibe is. Nyári száguldás és panoráma a Zemplén Kalandparkban. Ha a családi vakációba egy csöpp adrenalint is csempésznénk, érdemes Sátoraljaújhely felé venni az irányt. A Zemplén Kalandpark az ország egyik legsokszínűbb aktív élményközpontja, ahol a nyári szünet minden napjára juthat kihívás. A bátrabbak hazánk leghosszabb, mint egy 2,2 kilométeres bobpályáján szágulhatnak végig, miközben a kanyarokból időről időre feltárul a Zempléni hegység panorámája. De az extrém átcsúszó pályán még tovább fokozhatjuk az élményt, akár 35-40 km/órás sebességgel is suhanhatunk a hegyek között. A több nehézségi szinten teljesíthető kalandtúra pályákon ügyességünket és bátorságunkat egyaránt próbára tehetjük, így a merészebb szülők, nagyobb gyerekek és a tinédzserek is megtalálhatják a számításaikat. Ha nem feltétlenül vágyunk ennyire extrém kalandokra, maradhatunk két lábbal a földön, vagyis majdnem a földön. A park egyik legismertebb látványossága a Szárhegy és a Várhegy között húzódó nemzeti összetartozás hídja, amely 84 méteres magasságban köti össze a két hegyet. A világrekorder 723 méter hosszú függőhidon sétálva különleges perspektívából szemlélhetjük a környező erdőségeket és a várost. A panoráma miatt már önmagában is megéri felkeresni, de a térségben számos további látnivalót találhatunk. Húzzunk bakancsot és vegyük a nyakunkba a Zemplént. A libegővel kényelmesen feljuthatunk a magas hegyre, ahol a kilátóból tiszta időben egészen a Szlovák hegyvonulatokig elláthatunk. Ha azonban nagyobbat túráznánk, Füzérről indul a közepes nehézségű, mintegy 13 kilométeres körtúra, amely szintén a Zemplén legmagasabb pontjaihoz, a Kis és Nagy Milic csúcsára vezet. De az út során többször is rácsodálkozhatunk a panorámára, megpillanthatjuk puszta faluházait, a Kakasbércről és a Károlyi kilátóból pedig egészen a Sátoraljaújhelyi magas hegyig elláthatunk. A Nagy Milic különlegessége, hogy közvetlenül a magyar-szlovák határon fekszik. A túra végén ismét feltűnik előttünk a Füzéri vár, a Zemplén egyik legismertebb látványossága. A mintegy 3 órás kirándulást meleg szívvel ajánljuk haladó túrázóknak.
0: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
5: Kezdődjék a műsor!
0: Filmszerész. Szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal.
5: Hatalja! Melyik a világ legcsodálatosabb showműsora? Na, melyik?
6: Szervuszok, kedves gyerekek, ez a Filmszerész Gellérttel és Szabival. Hello, Gellért.
7: Szevasz, Szabi, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Nincs halálhír.
6: Lányos zavar, hála Istennek, lányos zavaromban elment a hangom is. Köszöntsük fel Markos Györgyöt, nem?
7: Abszolút.
6: 80 éves lett a napokban. Hogyha ma hallgatják a műsort a kedves hallgatók, akkor tegnap.
7: Igen, 22.
6: Bármikor is van az a ma.
7: Igen.
6: Hát a 80-as évek meghatározó támpontja volt az én életemben. Markos György és Nádas György, ne feledjük meg, és Bonc Géza, és az ő kis csapatuk. Egészen különleges szint hoztak a humor világába akkoriban, ami innen visszanézve lehet, hogy már nem annyira különleges szín, viszont nagyon-nagyon jól szórakoztunk. Azokon a, szerintem talán azért, mert közülünk jöttek ezek a poénok, tehát a mi környezetünkből, amiket mi is megéltünk, és abszolút tudtunk azonosulni azokkal a hát kvázi problémákkal, amiket ezek a poénok feldolgoztak. Meg amikkel itt találkoztunk, egyébként jöttünk be, mentünk be a világban.
7: Igen, hát az ő találkozásuk, az egy elég nagy találkozás volt. Én egyébként most rá is csodálkoztam arra, hogy a Nádas György az egy bő másfél évtizeddel fiatalabb, mint a Markos, tehát 64 vagy 65
6: igen,
7: éves.
6: Igen, másfél évtized, de soványabb is lett az utóbbi igen. időben. Mindig odafigyel olykor a testsúlyára, és most éppen abban a fázisban majd lefogyott.
7: Igen, igen. Szóval én akkor még nagyon-nagyon pici voltam, amikor ők 81-82-be talán feltűntek. A...
6: Én is teszem hozzá.
7: Hát, de te egy kicsit idősebb
6: igen, 9-10
7: vagy, mint
6: éves
7: én.
6: Lehettem, igen.
7: Igen, hát de én annál meg jóval fiatalabb, tehát ilyen 2-3.
6: Még baba voltam.
7: Igen, még kb. Baba voltam. De azt tudom, mert hát mit tudom, én tájékozódtam, meg arról azért így lehetett tudni, hogy az ő főbukkanásuk a Humorfesztiválon, a Magyar Rádió Humorfesztiválon, az egy ilyen, hát ilyen egészen atombomba erejű valami volt, és valószínűleg egyébként azért is szerintem, mert az ő munkásságuknak az egyik legjobban fölismerhető jellemzője az, hogy rettenetesen szemtelen. Tehát egy olyan időben szemtelenkedtek a Közszolgálati Rádióval és tévével, a kül- és belpolitikával, amikor ez hát nem volt államilag támogatott. Tehát jó néhány olyan jelenetük van, amin hát akkor is felsziszentek az emberek, amik mondjuk a hatásmechanizmusnak fontos része volt, meg ugye a humor szerepe a rendszerváltás előtt azért nagyobb volt, mint a rendszerváltás után, már, mint hogy...
6: Hát, hogy másfajta szerepe
7: igen,
6: volt.
7: Másfajta igen. szerepe volt, sokszor szoktuk emlegetni, ugye Hofi kapcsán is azt a bizonyos bizonyos szelep politikát, hogy ugye le kell tekerni, és akkor kijönnek a megfáradt gőzök, meg a feszültségek, meg mindenféle ilyesmik. Ez az egyik része a dolognak, és hogyha Markos Györgyről beszélünk, akkor ugye hát illik megjegyezni, mert hát azért ez egy fontos dimenziója az ő életének, hogy az ő édesapja, ugye Markos József Alfonso, aki hát szintúgy rendkívül híres, hát humorista is volt, de ő alapvetően ugye színész volt, és hogy mondjam, a humorista karrierjét is inkább a színészi alakítások felől közelítette meg, tehát az Alfonso Világszínháza, meg az Alfonso, meg ezek azok.
6: Meg ő azt hiszem, hogy artista is volt.
7: Igen.
6: Akkor hülyeséget mondani, tehát egy nagyon komolyan kiképzett művészember volt.
7: Igen, és most igazából azért hoztam szóba, nem feltétlenül azért, mert hogy nem tudom én, Bagaméri volt az édesapja Markos Györgynek, hanem azért, mert hogy igenis láthatóan örökölt tőle színészileg nagyon komoly dolgokat. A napokban néztem meg, hogy hát most, hogy szülinapos volt, újra az Önjelölt paródia című jelenetét, arra nem tudom, hogy emlékszel-e, a Nádas Vitrai Tamást utánozta, egy korabeli műsort parodizáltak, amiben ilyen, hát tulajdonképpen az volt a Csillag születiknek egyfajta ilyen magyar előképe, a Vitraival futott, mert nem is tudom, hogy mi volt annak pontosan a címe, hát, tessék választani, vagy nem tudom, valami ilyesmi, és ilyen teljesen átlagos emberek jelentkeztek különböző produkciókkal, és ezt a műsort parodizálták ők egy színházi fellépés során.
6: Kiváló alapanyag egyébként.
7: Abszolút, és akkor megjelent a Markos György, akinek az volt a szerepe, hogy ő egy olyan átlagember, aki egészen elképesztően sok színészt tud utánozni, és akkor jött egy ilyen 3-4 perces etap, amiben tényleg szerintem én 10 plusz, vagy nem tudom, 15 színészt utánzott úgy a Markos, hogy ezek a paródiák így egymásba folytak, és tényleg egyszerűen hihetetlen, hogy hogyan váltotta, nem tudom én, a Latinovicsról, a Kibédi Ervinre, és aztán a Mensárosra, és tovább-tovább. És az volt a poénja a végén ennek a jelenetnek, hogy egy kicsit beleőrült, vagy hát igen, azt igen, láthattuk, igen, hogy ő beleőrült ebbe a sok szerepbe, mert amikor a Nádasféle Vitra mondta neki, hogy most már beszélhet a saját hangján, akkor így hirtelen kijöttek belőle, mint hogy egy tudathasadásos személyiség lenne, kijöttek belőle ezek a színészek. Na, és ott lehetett látni, hogy azért neki nem semmi ilyen paródia képessége volt, azért ezeket a színészeket nagyon nehéz néhány másodpercben úgy eltalálni, ahogy ez neki sikerült.
6: Hát, emlékezetes fellépésük volt, vagy jelenlétük volt a Fábrinál, amikor még az RTL-en volt a Fábri.
7: És amikor nagyon ment még.
6: Mint a két kisgyerek, a Nádas György és a Markos György, nem bírtak magukkal, és nem lehetett őket lájtani. És tudod, ilyen olcsóbbnál olcsóbb poénokon nagyon jól lehetett mulatni, mert ugye van, akinek jól állnak ezek a poénok, van, akinek meg nem, hát nekik kettőknek tökéletesen.
7: Igen, ők valahol mindig ott egyensúlyoztak a közönségesség,
6: igen,
7: és hát egy kicsit intellekt, duálisabb humor környékén.
6: Mint a Seth MacFarlane például, de ő szokott ilyen sketcheket, meg ilyen filmeket.
7: Igen, tud eldönteni, hogy nagyon hangsúlyosan magyar.
6: Jó, nyilván, persze, de nem akartam ekkora összehasonlítást csinálni, de nekem ő üzeni ezt, hogy tudod, így nem mered megpendíteni társaságban, hogy te figyelj, láttad ezt a poént, mert hogy nem tudod, hogy másnál ez kiveri a biztosítékot, vagy azt az álláspontot kell elfoglalnia, hogy kiveri a biztosítékot, és hát a Markos Nádas duó is egy ilyesmi volt, hogy bár mondjuk ők akkorát robbantak, hogy egyöntetű volt szerintem a lakosságnak a véleménye arról, hogy ők jók.
7: És, hát meg ők jók csinálták ezt nagyon, tehát hogyha a legelső számukat vesszük, amivel ugye befutottak a már említett humorfesztiválon, a Kőbezárt Lélek című darabról, vagy nem tudom én, sketchről, amiben ugye mindketten több figurát is alakítottak, az tényleg szerintem ilyen eszenciálisan megmutatja, hogy mire voltak ők képesek. Tehát, hogy két ember, nem tudom én, néhány percben egy egész világot megjelenített ott, igen, bármiről is volt szó, és ez nem csak arról szó, hogy most hangokat utánoztak, hanem olyan típusokat játszottak el, amelyek mindannyiunk számára ismerősek és viccesek is volt.
6: Hát boldog születésnapot kívánunk Markos Györgynek, aki 80 éves lett a napokban, most pedig elmondjuk, mondjuk, hogy túl sok minden újdonságról nem fogunk beszélni.
7: Ez egy ilyen nyári adás lesz.
6: Hanem elmondjuk azt, hogy hány évvel ezelőtt, milyen kerek évfordulókkal ezelőtt mik történtek, például Terminator 2.
7: Igen, tulajdonképpen a tartalomjegyzék is mozi ajánlat lesz, mert hogy olyan filmeket választottam, amik évfordulósak a nyáron vagy az ősszel, és meg is lehet őket nézni moziba, tehát ezek mind visszajönnek, vagy még szeptember előtt, vagy szeptember után a mozikba, és hát az első ugye a 35 éves Terminátor 2, ami a világon nagyon sok helyütt most visszatér, de egyébként akkor is visszatért, amikor 30 éves volt, ha jól emlékszem, meg talán amikor 25 meg 20 volt, de nincs ezzel semmi baj. Aztán most volt néhány napja 40 éves, és ez lesz majd a következő film, amiről beszélünk, a Bolygó neve halál, amiről szintén elég sűrűn szoktunk azért megnyilvánulni, ugye ez a második Aliens film, a Cameronnak a
6: popkulturális útjelző számomra. Igen.
7: Számomra is, és a Kobra is az, ami majd a harmadik lesz, ami egy ilyen, hát én úgy szoktam ezt megfogalmazni általában, kicsit már ilyen köszönösnek is hangzik, annyiszor hangoztatom, hogy szerintem ez az egyik legjobb rossz film, de úgy is lehet mondani, hogy az egyik legmenőbb ilyen B-film a 80-as évekből, amit egyébként a Stallone ugyanolyan személyesen élt meg, vagy ugyanolyan fontos volt neki ez a film, mint mondjuk a Rocky meg a Rambo filmek, és akkor az adás végén pedig egy trilógiáról beszélünk, mert hogy a Gyűrűk ura trilógiának az első része is évfordulós, és ebből adódóan szeptemberben visszajön mind a három.
6: A Gyűrű szövetsége.
7: Igen, most azt akarom megnézni, hogy igen, 2001 decemberében mutatták be a Gyűrű szövetségét, ez már jó régen volt.
6: Nem most. Igen,
7: 25 éve. Úgyhogy most ez egy ilyen, hát hogy is mondjam, azt is mondhatnánk, hogy jutalomjátékos adás lesz, de ilyet nem szabad mondani, mert akkor az ember egyből besül, meg nem
6: így van,
7: tudom,
6: ez
7: unalmas lesz.
6: Ez lesz ma, mindjárt jövünk vissza.
0: A korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Filmszerész. Nem csak kommentelőknek.
1: Itt is vagyunk, ez a Filmszerész Gellértel Szabival, és akkor kezdjük a Terminátor 2-vel, amiről kapcsolatban, hát vannak sok mindenkinek, vannak ilyen villanó emlékei, nekem az egyik villanó emlékem az, hogy büszke voltam arra, hogy a világon az első, ugye világpremiér volt, vagy Los Angelesben és Magyarországon egy időben volt a premiér, ha jól emlékszem? És
2: nem egészen, de...
1: De hogy Magyarországon a leges-legelső előadásra ülhettem be, és aha, azt láthattam. Voltam olyan szerencsés, és hát azt még hozzátenném, hogy nyilván nem véletlenül, hanem Hollywood tudatosan csinálja ezeket a dolgokat, de akkoriban a 90-es évek elején, 80-as évek végétől kezdve már irgalmatlan felfutásban volt a rockzene és az ahhoz kötődő minden. Tehát a Guns N' Roses, a Metallica és a Cult és a minden, és mindenki hosszú hajat növesztett, mindenki bőrkabátot vásárolt magának, mindenki a tüzes vízbe járt mulatni, meg a különböző rockkocsmákba, és mindenki hirtelen rockzenét kezdett el hallgatni, akinek volt pénze, az tetováltatott, és akkor ebbe az ilyen felfutásba, ebbe a millióbe robbant be filmes oldalról a Terminátor 2, amiben hát ugye megláttuk a You Could Be Mine című videoklipet, a Guns Roses-tól, és oda voltunk, hogy úristen, de jó ebben a világban élni, hogy ilyenek történnek. Szóval, hogy ez egy óriási nagy csúcspík volt a popkultúrában.
2: Hát egyfelől, ugye azért is érdekes a Terminátor 2, bár ezt ma már szerintem nem annyira szoktuk hangsúlyozni, vagy nem annyira jön szóba, amikor erről a filmről beszélünk, hogy igazából ez egy olyan folytatás volt, ahol a második rész az nagyobbat is szólt, mint az első. Tehát az elsőből is kultfilm lett, ugye azt csinált abszolút világsztárt Arnold Schwarzeneggerből, meg ugye azok az egysorosok is akkor landoltak a popkultúrába, részint az ő ötleteinek köszönhetően, de alapvetően ezt már elfelejtjük, hogy a Terminátor első része az egy ilyen, ha nem is réteg film volt, de 84-ben egy ilyen nagyon furcsa, különleges film volt, hogy a skifit vegyítette az akcióval, és ez az egész időutazós dolog is olyan furán nyomasztó volt, és ehhez képest meg a második rész, ugye, az meg sokkal többe került, forradalmi trükkök voltak benne, ugye a higanyembernek köszönhetően, meg más megoldásokra köszönhetően, ott volt az éppen befutóban lévő, már általad említett Guns N' Roses is, tehát ugye az egész olyan, nem csak azért, mert hosszabb film volt, egy olyan 20 perccel, mint az első rész, hanem úgy alapvetően maga a koncepció is sokkal nagyobb szabású volt.
1: Hát magasabb polcra tudták tenni, és le kellett is tenni, mint az...
2: Igen, mert hát akkor Cameron már túl volt azon a filmen, amiről majd most fogunk beszélni, ugye, meg még egyen, a Bolygó neve Halálon, és az is, bocs, valamit egy
1: kérdésre folytottam. Majd folytatom, nem tudom, hol tartottam, de te tudod, úgyhogy lesz.
2: Csak az jutott eszembe, hogy... hogy igazából úgy is összeköthető a Bolygó neve Halál, meg a Terminátor 2, hogy a Cameron mesélte, hogy amikor ő nekiállt, hogy majd leforgatja ugye a Bolygó neve Halált, akkor találkozott a Spielberggel. És a Spielbergnek az volt a nagy ötlete, vagy ő azt javasolta neki, és utólag már örül neki, hogy nem fogadta meg ennél a filmnél a Cameron a tanácsait, hogy keltsenek, a második részben legyen az a turvály, keltsenek szimpátiát, vagy ilyen szimpátiaszerűséget a Xenomorf szörnyek irányába. Tehát, hogy legyen ő is, ha nem is egy érző lény, de hogy legyen egy olyan karakter, akivel lehessen menni.
1: Ez most egyébként megtörténik Alien Earth-ben például.
2: Igen, de ott a Cameron ezt nem fogadta meg, hanem inkább azt választotta, hogy ugye az egy szörny helyett több szörny lett, és hogy a fő szörny az meg egy ilyen anyaszörny lett. Majd erről dumálunk, ha oda elérünk. Igen, de igazából magát az ötletet, azt, hogy egy negatív szereplőből pozitív szereplőt csináljon, azt a Terminátor 2-ben ő aztán megugrotta. Tehát meglépte, mert ugye az volt ennek a történetnek a nagy twistje, vagy az, amit így előzetesen szerintem kevés néző tudott elfogadni, hogy az az arc, aki az első részben meg akarta ölni Sarah Connort, és ezáltal John Connort is, aki majd csak később születik meg, az hirtelen pozitív figura lett. Egyébként a filmben ezt nagyon ügyesen megcsinálják, mert ugye az is fontos dramaturgiailag, hogy az a, nem tudom én, rádöbbenés, ami a néző nézőben benne van, hogy akkor most ő a jó Terminátor, és nem a rossz Terminátor, az ugye a szereplőkben is ugyanígy megjelenik, tehát amikor először találkozik a Schwarzenegger féle robot, vagy találkozik újra, ugye ez az arc a Sarah Connorral, akkor ő először nem is akar elhinni, hogy nem akarja őt megölni, tehát viszonylag nehezen tudja elfogadni a megváltozott játékszabályokat. Tehát tulajdonképpen a Cameron azért valahol csak meglépte azt, amit a Spielberg javasolt neki, csak tök máshogy, meg egy másik filmben.
1: Amit nagyon szerettem a Terminator 2-ben, és ez megint visszanyúlik oda, hogy milyen felfutásban volt ez a rock millió akkoriban, hogy a kellékesek azok nagyon szépen kiválasztották a fő kellékeket. Például a Harley Davidson különböző típusai közül pont azt a Fatboyt, aminél jobban semmi nem illik ehhez a filmhez.
2: Igen.
1: És nyilván játszottak benne ilyen korabeli rockzenészek, az Almighty nevű zenekarból, ott a kocsma jelenetben, ő töri el a Schwarzenegger hátán a billiárd.
2: Igen, zárkot. Amikor ő elkéri ugye a ruháját, meg a motorját.
1: Igen. Szóval, hogy abszolút odafigyeltek arra, és ezen is látszik, hogy nem egy low budget, egy ilyen, mindegy lesz, ahogy lesz projekt volt, hanem itt ezt pontosan tudták, hogy mibe dobják bele ezt az egész.
2: Igen, még hogyha nem is feltétlenül voltak tudatában annak, hogy ez majd tényleg akkorát szól, mint amekkorának tervezik, és tényleg akkorát szólt. Egyébként a magyar bemutatóhoz még hozzá akartam tenni, megnéztem, és nagyjából ez volt a fejembe, és ugye ezt 91. július 3-án mutatták be Amerikába, és augusztusban már vetítették nálunk.
1: Én azt hittem, hogy ez egy napon volt
2: nem.
1: De Andy Vajna intézte ezt, hogy viszonylag hamar eljuss hozzánk,
2: igen, és rohangáltak
1: a kópiákkal a mozik között, vagy mi volt itt?
2: Igazából az van, hogy lenyúlták az egyik kópiát, ha én jól emlékszem, tehát hogy kötődött egy ilyen botrány is a Terminator 2 magyar bemutatójához.
1: Taxikkal szállítgatták egyik moziból a másikba.
2: Igen, és valahogy eltűnt, vagy valami volt, és aztán nagyon hamar megjelent videókazettán az elég jó minőségű kalóz verziója. Azok kedvére, akik akkor még nem éltek, amikor ezt a filmet bemutatták. 91-ben, vagy igazából még az egész 90 években ez ment, hogy a kalóz verziók azok nagyjából úgy készültek, mint hogy később a netes kalóz verziók, hogy ugye valaki fölvette kamerával, csak akkor ez nehezebb volt, mert máshogyan működtek ezek a kamerák, meg más minőségűek is voltak.
1: Más
2: ugye,
1: méretűek is voltak.
2: Méretűek is, meg hát ugye teljesen máshogyan nézett ki a felvétel is, de a lényeg az, hogy ezek leginkább úgy készültek, hogy valahogy a gépházba valahogy úgy szerelték be magát ezt a kamerát, hogy magát a vásznat vette, és akkor valahogy megoldották, hogy a hangból is kapjon. És hát én emlékszem, hogy 91 őszén már én egy nagyon-nagyon jó minőségű ilyen kalózfelvételen szinkronnal néztem a Terminátor 2-t, és akkor ebből egy ilyen országosabb méretű botrány is lett, tehát hogy erről írtak az újságok, hogy mi történt a Terminátor 2-vel, és akkor valahol itt kezdődött igazából az, hogy utána már azért a magyar forgalmazók is jobban figyeltek arra, hogy kiszivárog-e egy film, vagy hogy lesz-e belőle kalóz verzió, mert igazából ezt a dolgot annak idején mi is csak még tanultuk, mert ugye mi ahhoz szoktunk a rendszerváltás előtt, hogy ezek az amerikai filmek, ezek legjobb esetben is egy-két év csúszással jutnak el hozzánk, hogy ne mondjam, pont a Bolygó nem halál is egy ilyen egy-másfél éves csúszással jutott el, és az, hogy egyáltalán annak kockázata van, hogy Magyarországon bemutatnak egy filmet, ez egy ilyen új tapasztalása volt az új magyar kapitalizmusnak, és aztán innentől kezdve jött az, hogy jobban őrizték ezeket a kópiákat, meg aztán jöttek a mindenféle szigorítások a sajtóvetítéseken is.
1: Szóval megnézhető a Terminátor 2 és ismét moziban.
2: Igen, érdemes, nem sokára lesz. Talán 3D-ben is egyébként.
1: Igen, érdemes ellátogatni, és mert 3D-ben is az tök jó, lehet, hogy még én is tiszteltem, valamelyik moziban.
2: Amikor legutóbb bemutatták, akkor volt azt hiszem a 3D változat, mert hogy egyébként a Cameron még amikor az IMAX 3D ilyen nagyon-nagyon kezdetleges volt, mert akkor is csinált egy ilyen Terminátor rövid filmet, amit Amerikában lehetett látni, és hát nyilván ő nagyjából, ha nem is az összes filmjét, de jó néhány filmjét, a Titanicot is megcsinálta aztán ilyen konvertált 3D-ben.
1: Innen folytatjuk rögtön egy rövid kávészünet után jövünk vissza.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne menjetek el! A Filmszerész a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
0: Mini Starsky és Hutch Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Bulizz együtt a száguldó cirkusz szereplőivel! Július 26-án a Félix Budapest ad otthont a Forma 1 Magyar Nagydíj afterpartiának. Exkluzív helyszín, világszínvonalú hangulat, felejthetetlen zene és a nyár egyik legforróbb

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Folytatódik a filmszerész Kovács Gellérttel és Urbán Szabolccsal a Rádiókafén.
1: Ez nem csalás, nem ámítás, a filmszerész hallgatjátok, Gellérttel és Szabival folytatjuk a műsort, méghozzá az Alien, nem tudom, miológia a második részével, ami minden idők hát egyik legjobb második része vagy folytatása, ez pedig az Aliens címet viselte angolul, nálunk pedig a bolygó neve halál.
2: Mert hogy folytatták,
1: igen, ugye, azt a nyolcadik utas, kettős pont a halál.
2: Igen, igen.
1: Szóval, nekem mindig az volt a fejemben, hogy ez itt ilyen kellék kunsztokat hajtott végre a stáb, és azt gondoltam, hogy azért, mert hogy esetleg low budgetebb volt a projekt.
2: Igen.
1: Igen, mert úgy, mintha ezbe megint belefutottunk egy ilyen beszélgetésbe, és azt mondtad volna, hogy nem, azért low budget nem volt, hanem inkább csak kreatívak voltak a srácok. Ugye a repülőtéri vontatóból készített jármű, akkor a Steadicamből készített gépfegyverállvány, amit ugye a testére erősített Vasquez. Az megvan, hogy a Vasquez az egy ilyen szállóigelet nagyon sok mindenkinek. Ha kimondod, hogy Vasquez, akkor egyből tudja, aki popkulturálisan kiképzett, hogy a Vasquez esetén kire gondolsz, milyen jellegű emberre gondolsz.
2: Igen.
1: Hát ha ott egy Vasquez, akkor tudod, hogy ott van egy felnyílt hajú csaj.
2: Ezt így még nem hallottam, de teljesen el tudom egyébként képzelni.
1: A Natival, a feleségemmel szoktuk így rácsodálkozni, hogy tényleg, és mind a kettőn pontosan tudjuk azt, hogy a...
2: Hát igen, a férfias nő.
1: Igen, hát ez a maszkulinabb jelleg.
2: De hogy erre rá is játszik ugye maga, persze, a történet, mert van is egy ilyen vicces...
1: Ha már itt tartunk, egyébként a Terminator 2-ben is játszik a hölgy, most meg nem mondom a nevét, ő a nevelő anyja John Connornak, a kis fiú John Connornak.
2: Igen, és hát elég rövid ideig láthatjuk.
1: És a Titanicban is, ha már emlegetjük, a Titanicban is játszik ugyanez a hölgy.
2: Igen. A Cameron azért is szokta magával vinni a színészeit, még akkor is, hogyha időnként mondjuk csak ilyen pici szerepet ad, de visszatérve a Vasquezre, ugye van ez a vicces párbeszéd is a filmben, hogy mond Vasquez, nem pontosan
1: nem
2: így
1: van. Még férfinak.
2: Igen, és akkor visszakérdez, hogy és téged.
1: És téged, igen.
2: Tehát nagyon-nagyon jól is használják a személyiségének ezt a részét, és még azt akartam mondani a költségvetésről, hogy igazából nem volt ez egy low budget költségvetésű folytatás. Nagyjából a Fox pont annyit, vagy hát igen, nagyjából annyit költött rá, mint az első részre, csak ugye ez igényében, vagy igényeivel egy nagyobb szabású film volt, mert ugye az első részben volt maga a legénység, volt ez a szörny, volt ez az űrhajó, az kész. Itt azért már eleve több helyszínről indulunk, tehát valahogy oda is kell jutni, ugye van ez az űrhajó, ez a több űrhajó is, amivel mennek, van benne legalább, nem tudom én, 15-20 fontosabb szereplő, tehát hogy több pénzt igényelt a dolog, tekintve, hogy több lényt is használt a Cameron, csak ugye a Fox azzal a feltétellel fogadta el tulajdonképpen a Cameronnak a koncepcióját a folytatásra, hogy oké, rendben van, de hogy a Pinewood stúdióban kell, vagy a Pinewood stúdió komplexumban kell forgatni a Londonban a filmet, és hogy egyébként nagyjából átfedésben az első résznek a csapatával forgatott, ebből voltak is mindenféle.
1: Volt valami botrány is egyébként.
2: Konfliktusok, ott... igen, és hogy igazából azért kellett nagyon sok optikai trükkhöz, tehát ilyen festett háttérhez, meg mindenféle más ügyességhez fordulniuk, vagy más ügyességet alkalmazni, mert hogy azért szűkösen volt elég az a költségvetés, és ezt egyébként szokta is a Cameron nagyon sokszor mondani, én is már sokszor leírtam ezt, hogy ez a film sokkal nagyobbnak látszik, mint amilyen valójában volt, és egyébként, ha az ember megnézi ilyen korabeli, így készült felvételeket, akkor hát tényleg olyan jeleneteket oldottak meg egészen meghökkentő módon, ami így eszedbe nem jut, hogy mondjuk így csapták be a szemedet, vagy így csaptak be téged nézőként, de hát már akkor is igazából a Cameron nem csak azt tudta már akkor, hogy hogyan kell hatásosan elmesélni egy történetet, hanem ennek a technikai hátterével is eléggé tisztában volt. És hát igen, ott van mellett

0: az, amit már mondtál, hogy hogy ez egy ilyen etalon folytatás lett. Igazából szerintem ösztönösen megérezte a Cameron, hogy miből áll egy ilyen franchise film, hogy hogyan kell úgy átmenteni egy adott filmnek a motivumait a következő részbe, hogy a nézők azt kapják, amit kaptak az első résztől, de azért egy kicsit többet, meg mást is, és hát igazából a Terminátor 2-vel tulajdonképpen mert annyira lefette ezt, ahogyan csináljunk jó folytatást, kérdést, hogy utána tényleg mindenki olyan megoldásokkal, vagy nagyon sokan olyan megoldásokkal igyekeztek élni, mint amilyenekkel ő élt.
1: Janet Goldsteinnek hívják a hölgyet egyébként. Uh-huh. Kikerestem, egy életem árán tulajdonképpen próbáltam felfedezni az arc kifejezésre, hogy ő az, mert hogy egyszerűen nem olyan fotó van fönn az IMDb.
0: Igen,
1: de Michael Biehn is ment tovább egyébként a Terminátorból.
0: Igen, és ráadásul képzeld el, hogy a Michael Biehn, én azt gondoltam volna, hogyha valaki ott volt az elsők között az alapcastingban a Bolygó neve halálnál, akkor az a Michael Biehn volt, de nem, őt igazából nem is választotta ki a Cameron, hanem a James Remar kezdett el forgatni, aki a 48 órában volt az egyik szökött fegyenc.
1: Tudom ki ő, igen. Igen, most néztem meg ezzel a filmmel kapcsolatban egy ilyen videó összeállítást a YouTube-ban, és pont erről is szó.
0: És el is kezdtek vele forgatni, csak aztán a drog problémái miatt igen. Tulajdonképpen haza kellett küldeni. Igen. És akkor igazából az volt, hogy kapott egy telefont a Michael Biehn, hogy menni kéne. Ja. Igen, és hát egyébként a James Remar is tök jó lett volna, meg a Michael Biehn is, mert jó lett aztán, mert ugye ez a karakter egy olyan karakter a filmben, amiből igazából nincsen több, és tulajdonképpen ez volt, tehát hogy mindegyik Cameron filmben van egy ilyen tipikus American hero. Tehát egy olyan csávó, aki nem is feltétlenül megfogalmazható módon, de nagyon tipikusan amerikai hős.
1: Mindent megtesz az ügy érdekében, még igen, ha meg is sebes.
0: Igen, lelke is van, képes védelmező is lenni, de azért neki például nagyon-nagyon... Ők így kvázi a Ripley-vel, ugye ez a karakter, ez a katona karakter, így egymásba szeretnek. Igen, igen. De hát ugye...
1: Mert Ripley senkiben nem szeret soha.
0: Így van, meg hát ez nem tud ugye azért ez a dolog kibontakozni, bár az Alien 3-ban azért
1: igen,
0: van
1: a Charles Dancer, igen, az összeszűrik
0: egy erősebb ilyen szál. És aztán az egyébként szerintem tök klassz, hogy a következő filmjében a Cameronnak, ami, jó, nem, de várjál, a Mélységtitka volt a következő?
1: Hát ez egy nagyon jó kérdés, a Kimondhatatlan nevű főszereplő. Mary igen. Elizabeth Mastrantonio.
0: Következő filme volt a Mélységtitka.
1: Az Abyss.
0: Az Abyss, igen, az Ed Harris-szal.
1: Mary Elizabeth Mastrantonio.
0: Meg vele, igen. És hogy abban is játszik a Michael Biehn, és abban is egy ilyen katonát játszik, de ott nagyon érdekes módon ennek a Real American Hero-nak az inverzét alakítja. Ott ugye ilyen kvázi gonosz, uh-huh. akit ugye azért küldenek ehhez a csapathoz az óceán mélységébe, hogy hát úgy hasznosítsa a felfedezéseket a katonaság számára, hogy az mondjuk az ottaniaknak nem a legszimpatikusabb, meg a legbiztonságosabb.
1: Itt kell hagynunk az Alien 2-t, mert hogy megyünk tovább a Kobrára, ami hát a 80-as évek videókazettás alábeszélős korszakának az egyik leghatározó darabja volt, ha tetszik, ha nem, ha B-film volt, ha J-film volt, teljesen mindegy. Tisztán emlékszem a mai napig olyan jelenetekre, amikor letépi a pólót a csávóról, a Stallone, amikor ollóval vágja el a pizzát, az nekem a legnagyobb, tehát nekem valamiért az ott a fejem, hogy ollóval már pedig pizzát nem vágunk el, és akkor a Sylvester Stallone nem bebizonyította, hogy de, elvágunk ollóval a pizzát, és akkor megesszük. És sose értettem azt, hogy van egy ilyen jósvágyú, jókarban lévő zsaru, és hogy ilyen borzalmakat eszik, és mitől van neki izma, és mitől van ő...
0: Hát ez is a macsóságának a része.
1: És sose értettem, mitől van az, hogy sosem mutatják meg, hogy egyébként ő odafigyel az evésre, és odafigyel a sportolásra, hanem mindig az, hogy van mint hogy kinyílt volna ki a földből.
0: Hát ő ilyen kobretti hadnagy.
1: Kobretti, ugye? Igen.
0: Megérkezik a fekete autójával.
1: Gyönyörű autóval, nem is tudom milyen kocsi volt, mindjárt előkeresem.
0: És ha jól emlékszem, akkor a karakter teljes neve, ugye ez egy ilyen hangsúlyos dramaturgiai pillanatban jelenik meg a filmben, vagy akkor leplezik le, hogy Marion Cobrettinek hívják ráadásul. És így gondolhatnánk egyébként, hogy ez a film úgy készült, hogy hát összeültek a forgatókönyvírók, és az összes akciófilmes kliséből összehoztak egy ilyen eléggé depresszív, kvázi jövőképet, amiben ugye a társadalom erőszakosabbik fele megpróbálja bedarálni a gyengébbeket. Tehát tulajdonképpen
1: Bridget Nielsen.
0: Igen, a Kobra az ugye egy szektáról szól, akik egy sorozatgyilkos szektáról, akik emberekre vadásznak, és hát éppen ugye egy bizonyos dologból fakadóan a Bridget Nielsent is el akarják tenni lábalól, és hát persze a hős Kobra aztán őt menti meg. Szóval, hogy arra akartam kiukadni, hogy bármennyire fura, de ez egy regény adaptáció igazából.
1: Micsoda regény!
0: Igen, és hogy a Stallone-nak nagyon tetszett, azt hiszem egyébként, hogy a forgatókönyvbe is beleír, tehát a forgatókönyvírói kreditje is van a Stallone-nak, ami nála egyáltalán nem meglepő,
1: nem idegen tőle,
0: ugyan hát már a Rocky-t Rocky is ő írta részben. Szóval, hogy ez így nagyon fontos volt neki, de azért elég sok baj is volt a forgatáson, meg azért ez mindig ilyen ultra erőszakos filmnek számított. Egyébként amikor bemutatták, meg azóta is azért annak számít, és ami még egy ilyen különlegesség talán vele kapcsolatban, hogy mármint a filmmel kapcsolatban, hogy bár én soha nem láttam, tehát mert hogy nem lett ez nyilvános, de azt beszélik, hogy ez a film az azért 85 perces, mert hogy nagyon-nagyon sok mindent egyébként kivágtak belőle, de hogy ez ilyen plusz jelentként sem jelent meg soha a DVD-ken, meg semmiféle kiadáson, tehát ez inkább egyfajta ilyen Hollywood városi legenda, vagy valami ilyesmi, és hát nem említettük a filmnek szerintem a legemblematikusabb részét, amivel a legtöbben azonosítják, és igazából maga a szlogen is innen származik. Az első... Igen, ez az első szegmens, amikor ugye egy barom bemegy a szupermárkába, és ott elkezd gyilkolászni egy shotgunnal. Egyébként akkor, tehát még szerencsére nem voltak annyira, hát nem is hétköznapiak, de könnyen megtörténhetőek ezek az ilyen mészárlások, és ez sokkolta azért a nézőket, és hát az, amikor megjelenik, ugye ebből is ilyen akciófilmes klisé lett, hogy tulajdonképpen ez a fajta rendőr mindig a végső megoldás, tehát ott tiprodnak a rendőrök, most hívjuk-e a Kobrát, vagy ne hívjuk a Kobrát. Igen, és akkor hívják a Kobrát, ő meg így besétál, és hát tulajdonképpen elég hamar elintézi ezt a jó embert, és ott van ez a híres beszélgetés, és hogy te vagy a dögvész, és én vagyok a gyógyszer, vagy valami ilyesmi, és akkor így belevágja a kést, és igazából annyira csöpög az egész filmből ez a, ma már szerintem ilyen toxikus macsóságnak hívnánk ezt, de hogy ez szerintem azzal együtt, hogy nyilván a korszaknak is a sajátossága, ez a fajta hős, ez azzal együtt menő, hogy persze ma már azért egy ilyen figurát nem feltétlenül szoktak, vagy nem így szoktak ábrázolni az akciófilmekben, de éppen azért, mert hogy valahol komolyan is veszi magát, meg nem is veszi magát komolyan, valahogy konzerválta ez a fajta hozzáállás ezt a filmet, és ebből adódóan szerintem még mindig nézhető, és mindig szerethető.
1: Pedig már 40 éves. Akkor elmondom a végére, és akkor átmegyünk a Gyűrű Szövetségére, hogy Marian Cobretti egy 1950-es kiadású Mercury Monterey-t vezetett, ha jól látom. Úgyhogy egy erősen átalakított autóról van szó. A Gyűrű Szövetségében ilyen autóval nem találkozhatunk, és nem is fogunk olyan hosszan beszélni róla, mint amilyen hosszú maga a film. Egyébként hát megkockáztatom, hogy egy képkockát nem tudnék felüldizni belőle, pedig legalább kétszer az első részt megnéztem, a többit azt nem, aztán egyszer-egyszer láttam. Azt hiszem, hogy rájöttem a filmnézések közben, hogy miért nem olvastam el én soha végig a Gyűrűk urát, mert hogy egyszerűen számomra befogadhatatlanul komplex és bonyolult, és teljesen más világ, mint amiben én el tudok így merülni. De
0: valamennyire egyébként velem is ez a helyzet, hogy soha nem voltam fantasy rajongó, sőt, igazából magával a történettel, aztán én elolvastam, de akkor kezdtem el megismerkedni, amikor jöttek be ezek a filmek, tehát amikor az első film, ami ugye évfordulóban évfordulós lesz, és visszatér a mozikba, de azt hiszem, hogy a többi is visszatér, szóval hogy akkor
1: a király
0: kezdtem
1: is visszatér.
0: A király is visszatér, igen, akkor kezdtem el felfedezni ezt a történetet, és úgy elveszni ebbe a világba, középföldébe, meg a többi, meg a karakterekbe, én se tudtam, mint ahogy mondjuk a rajongók, de az biztos, hogy a Peter Jackson közelebb hozott ehhez a világhoz.
1: Azt én.
0: Meg ugye vele kapcsolatban szokták azt mondani, van ez a kicsit ilyen, hát igen, ilyen közhelyes megfogalmazás, hogy azok a jó adaptálók, akik nagyon jó olvasók is. Tehát, és nyilván ezzel a slendrián megfogalmazással arra próbálok utalni, hogy valószínűleg ami a Peter Jacksonnek a fejében van a Gyűrűk urából, ahogy elképzeli a Sauron szemét, vagy a nem, az nem a Sauron szem, vagy a Sauron szem,
1: a Sauront. A Sauront, igen, meg azt a tornyot, a szemmel a tetején.
0: Igen, jó? Igen, meg akármit. Szóval, hogy ez valószínűleg nagyon sok embernek az elképzeléseivel, vagy a fantáziáival passzolt, vagy stimmelt, és ezért is tudtak ezek a filmek egyébként sikeresek lenni. Azt én sem értem, és egyébként most jutott eszembe, hogy ráadásul nem is csak újra bemutatják ezeket a filmeket, hanem mindegyikből a még hosszabb változatot. Tehát nem elég, hogy eleve három órás mind a három rész, de hogy ezek a bővített változatok, ezek tényleg bővített változatok, legalább egy-másfél órával hosszabbak, és azért négy és fél órát eltölteni csak egy Gyűrűk ura filmmel, hát azért ez tényleg egy feladat, de vannak olyan emberek, akik már nagyon-nagyon sokszor látták ezeket a bővített verziókat is, és hát szerintem egyébként arról még egy-két gondolatot mindenféleképpen érdemes mondani, hogy itt ugye azért egy 25 éves filmről beszélünk, és ezeknek a filmeknek ugye az szokott lenni általában a rákfenéje a jövőben, amikor megöregednek, hogy technikailag megöregednek.
1: Tehát, ez
0: hogy
1: nem mondható el a Gyűrűk uráról egyik részéről sem.
0: Igen, és azért sem mondható el, mert hogy hát ez is logikus talán, hogy a Peter Jackson meghaladta a korát. Tehát, hogy az akkortájt alapított nagyjából akkortnált alapított trükkcégével, a Vetával, ugye olyan látványt hoztak létre, meg hát olyan képeket szakítottak ki a valós világból, akár csak Új-Zélandról és az összes olyan helyről, ahol forgattak, amik mind megfelelnek annak, amit nem tudom, az ilyen nagy eposzokról gondolunk, akár csak 25 évvel ezelőtt, vagy akár csak most.
1: És az a durva, hogy ezt már akkor is mondták.
0: Igen.
1: A Peter Jackson művészetéről, hogy hát ez így, ahogy van, meghalad a korát.
0: Igen.
1: Zenékkel kapcsolatban szoktunk ilyeneket mondani, de most nem fogunk, mert hogy véget ért a műsor.
0: Milyen hamar véget ért.
1: Igen, a filmszerész hallottátok. Köszönjük a mai figyelmet, jövő héten ismét találkozunk, ez a műsor pedig fent lesz majd a Spotify-on.
0: Így van, és jövő héten minden igaz, akkor jövünk az új Pókember filmmel. Minden jót!
1: Sziasztok!
0: Mindenki vigyázzon magára.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café.

0: átadjuk a hajnalt a reggelnek, de maradjatok továbbra is velünk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Pincér! Pincér!
2: Igen, mit parancsol?
1: Ezt a nyihogást le tudnál halkítani?
0: Jó ebédhez, jó zenedukál! Minden hétköznap déltől egyig jó ebédhez szól a Mix. Daily Mix. A Rádió Café gurmé zenei válogatása a Metropolis legvájtfülűbb DJ-től. Hétfő világzene, kedd filmzene, szerda pszichedélia, csütörtök freestyle, péntek felnőtt diszkó. Daily Mix. A legjobb nemzetközi alapanyagokból Budapest módra.
3: 3/4
0: Zavarnak a szürke hétköznapok?
2: Nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
4: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod? Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Bulizz együtt a száguldó cirkusz szereplőivel! Július 26-án a Félix Budapest ad otthont a Forma 1 Magyar Nagydíj afterpartiának. Exkluzív helyszín, világszínvonalú hangulat, felejthetetlen zene és a nyár egyik legforróbb éjszakája. Ne maradj le, jegyek még korlátozott számban elérhetők a felixbudapest.hu oldalon. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
1: Országszerte varítatókat létesítenek, vizsgálhatják a jégkármentesítő rendszer működését, ma is lehetnek záporok. Demeter Dia vagyok. A tartós hőség és a csapadék hiány miatt egyre nehezebben jutnak vízhez a vadállatok. A természetes vízlelőhelyek kiszáradása miatt a vadgazdálkodók országszerte újítatókat létesítenek, a meglévőket pedig rendszeresen feltöltik. A munkába több helyen már önkéntesek is bekapcsolódtak, olvasható a Magyar Vadászlap közösségi oldalán. Kitérnek arra, hogy a mesterséges vízlelőhelyeket nem csak a vadak, hanem számos más állat, például madarak és méhek is használják. Független szakmai vizsgálatot kezdeményeznének a jégkármentesítő rendszer működéséről. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium és civil szervezetek egyeztetésén a résztvevők egy átfogó tudományos vizsgálat szükségességét hangsúlyozták. A tárgyaláson meteorológiai, jogi és mezőgazdasági szakértők ismertették álláspontjukat. A cél, hogy objektív képet kapjanak a rendszer működéséről és hatásairól. Az egyeztetések a következő időszakban is folytatódnak. Jól működő országos tájékoztató rendszer segíti a szőlőkapóc elleni védekezést. A hatóságok részletes naprakész információkat és szakmai útmutatást biztosítanak a gazdálkodóknak, tudtuk meg Szűcs Csabától, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal növényvédelmi igazgatójától.
2: Ezért is fektettünk az idei évben még nagyobb hangsúlyt arra, hogy az előrejelzések száma minél nagyobb területre, szinte mondhatjuk azt, hogy országosan legyen elvégezve, hogy egy igen széles körű terület biztosítja azt az előrejelzési alapot, ami alapján meghatározásra kerülnek akár vármegyei, vagy akár még kisebb területen a védekezési felhívások. Ezzel is segítse az egységes és megfelelő időpontban végrehajtott növényvédelmi kezeléseket.
1: Ismétel indul az Orgona Pont Fesztivál. A Filharmónia Magyarország országos koncertsorozata 19 városban látogat el. Mások mellett Pécsett, Esztergomban, Szegeden és Debrecenben is lesznek programok. Augusztus 3-a és 30-a között 24 alkalommal várják a közönséget. A részletek elérhetők a filharmónia.hu oldalon. A délelőtti órákban tisztább, derültebb lesz az idő, majd egyre több helyen növekszik, vastagszik meg a gomoly felhőzet, és egyre több helyen számíthatunk majd esőkre, záporokra, a középső tájakon akár zivatarok is kialakulhatnak. Élénk erős lesz a déli délnyugati szél, a legmelegebb órákban 29-31 fok várható. Holnap több órára kisüt, majd a nap elszórta lehetnek záporok a megnövekvő felhőkből, a legmelegebb órákban 26-30 fok között alakulnak majd a csúcsok.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj. Hallgasd Kutasi Judit és egészségügyi szakértői műsorát minden csütörtökön este 6-tól a Rádió Cafén. Egészségkód a Rádió Café és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora.
1: Szép napot kívánok, ez itt az Egészségkód, a mikrofonnál Kutasi Judit. Az idei nyarat rendkívüli hőséges, gyakran extrém UV-sugárzás jellemzi. Ilyenkor pedig különösen fontos, hogy ne csak a folyadékpótlással, hanem a bőrünk védelmére is odafigyeljünk, de vajon tudjuk-e, hogy valóban hogyan védekezhetünk hatékonyan a napsugárzás káros hatásaival szemben? Milyen bőrbetegségek kialakulásában játszhat szerepet a túlzott UV-sugárzás, UV-terhelés, és mit tehetünk azért, hogy hosszú távon is megőrizzük a bőrünk egészségét? Erről beszélgetünk ma szakértő vendégemmel, dr. Kurali Enikővel, a Semmelweis Egyetem klinikai főorvosával. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
2: Köszönöm a lehetőséget.
1: Kezdjük talán az alapoknál. Sokat halljuk, hogy egyre erősebb az UV-sugárzás, ezt azért sok éve már tudjuk, de a hosszú távú hatásokkal mennyire vagyunk tisztában?
2: Én azt gondolom, hogy egyre erősebb az emberek egészségtudatos hozzáállása. Ez jó. A probléma ott van, hogy ugye ezt a nagymamáink, nagypapáink tudnák megerősíteni, hogy máshogy süt a nap. Tehát én is 50 elmúltam, és a gyerekkoromat nagyon sokszor vidéki, falusi környezetben töltöttem, és nem volt gondom a nappal, bár ugye világos bőrön van, de erről még nyilván fogunk beszélni, hogy nem egyformán érint minket a nap, de mindenféle következmény nélkül sokkal többet tudtunk a nap alatt, a szabad ég alatt tartózkodni, mint most a mi gyerekeink. A probléma ott van, hogy a stratoszférában van egy ózon réteg nevű képződmény, ami arra lenne hivatott, hogy a világűrből érkező káros UV-sugarakat elnyelje. Sajnos az ember környezet szennyező tevékenysége hatására ez az utóbbi évtizedekben elvékonyodott, és emiatt ezt a funkcióját kevésbé tudta betölteni. Ezért több káros UV A és B sugarat engedett a földünk felszínére, és így a bőrünk felszínére, és mi ezt a hétköznapokban úgy észleljük, hogy nagyon erősen süt, éget a nap, hamarabb le lehet látható pirral rendelkező leégéssel számolni, illetve rendelkezni, tehát magyarul ez a ma élő embernek nagyobb probléma, mint mondjuk 20-30 évvel ezelőtt. Ezzel nyilván meg kell birkóznunk, mert a cél a túlélés. Nyilván ez ellen nekünk védekeznünk kell. Egyébként ez nagyon érdekes, ahogy már részben említettem, hogy nem egyformán érint minket a nap, hogy a bőrünknek is van egyfajta ózon rétege, ez pedig a melanin tartalom. Ugye Thomas Fitzpatricknak hívják azt a bőrgyógyászt, aki leírta a hatféle bőrtípust, ahol római 1-től római 6-ig jeleztennél egyébként sokkal több árnyalat van, ahol római 1 mondjuk egy Harry herceg, meg egy Ed Sheeran, tehát nagyon világos bőrű, vörös vagy szőkehajú, kék-zöld szemű, ugye nyáron csupa szeplő, ez lehet látni, hogy nem karácsonykor vagyunk szeplősek, hanem a nyári hónapokban, amikor ugye ez is zseniális, ugye az a bőr, bocsánat, hogy így csapongok, a bőr zseniális, a legzseniálisabb szerv.
1: Mert káros, hogy alkalmazkodik.
2: Nagyon, így van, és a káros UV-sugarakkal szemben a szeplők oda küldésével védekezik, egyébként Lázár Ervinnek van egy tüneményes írása, a szökevény szeplők című tüneményes írása. Szóval a lényeg, hogy a szeplőket küldi oda, hogy a többi beérkező UV-sugarakkal szembe megvédje a bőrt. Szóval a lényeg, hogy ahogy sötétedik ugye a hatféle bőrtípus, a kettes, mondjuk enyém, a kettes világos bőrszőke, most már inkább műszőke, de kék szem. A hármas, ugye mondjuk egy, szoktam mondani a diákoknak, egy Sandra Bullocknak a bőre, a négyes egy Eva Longoria bőre, az ötös egy indiai ember, egy indus ember, a hatos pedig mondjuk egy afroamerikai, tehát egy tényleg sötét tónusú bőr. Na, ők nagyon szerencsések. Annyi melanin van a bőrükben, hogy gyakorlatilag teljesen megvédi őket.
1: Mi történik a bőrünkkel, amikor ugye a napfény éri, a mélyebb rétegek mennyire engedik be ezt a bizonyos sugárzást, amikor akár lehet, hogy le sem égünk?
2: Igen, alapvetően a kétféle UV-sugárzás érinti a bőrünk egészségét. Az A, ugye az angolosok előnyben A, mint aging, a bőr korai öregedésért tartjuk felelősnek, ez egy kicsit mélyebben nyelődik el az írha rétegében, ugye a bőrnek három rétege van, a felszíni hám, alatta az írha és legalul a bőraja, ezek a sugarak az írhában nyelődnek el. Az A, mint aging, a bőr korai öregedésért tartjuk felelősnek, tehát ez úgymond nem a leégés, ugye, mert a másik, a B, a burn, a leégéssel kapcsolatos sugarak, azt mondjuk, hogy az A sugarak a korai öregedésére, ez önmagában esztétikai, tehát hamarabb ráncosodunk, pigmentfoltok alakulnak ki, nyilván a napfénynek leginkább kitett ruhával nem védett területeken, felszíneken, a B, a burn, a leégéssel kapcsolatos sugarak, azok pedig valóban kezdetben bőrpír, ugye megvan a nap égésnek a stádiumai, erről is beszélhetünk, az egyes, a kettes stádium, aminek hatására egy komolyabb elváltozás alakul ki a bőrben, és tulajdonképpen a B-sugarakkal hozzuk összefüggésbe a később a bőr rossz indulatú daganatainak kialakulását is.
1: Ugye beszéltünk arról, hogy azért most már az emberek többségének ott van a fejében, hogyha elmegyek a strandra, akkor be kell kennem magam, vagy be kell fújnom magam valamilyen védelemmel. De ugye ez nem csak ekkor fontos, hanem a hétköznapokban, amikor megyünk a munkába, autóban ülünk, vagy egy rövidebb séta során. Ez mennyire van ott a fejekben? Mit tapasztal?
2: Én azt gondolom, hogy ez is egyre jobban bent van a fejekben. Én mindig azt szoktam mondani, hogy tervezzük meg a napunkat. Tehát nyilván, hogyha egész nap mondjuk a tekepályán vagyunk, vagy tologatjuk az aktákat az alaksorba, akkor nincsen szükségünk fényvédelemre. Mi nem is azt mondjuk, hogy 24 órás fényvédelem kell, de amikor az ember tudja, hogy kimegyek a Margit-szigetre, mert ott van egy találkozom, és hétágra süt a nap, akkor nyilván gondoskodom a fényvédelemről.
1: De... Ez csak ilyenkor nyáron, vagy már kora tavasszal késő
2: érdekes...
1: is meg kell tenni.
2: Érdekes ez, a cégek, amelyek a fényvédő készítményeket gyártják, egyre többen raknak bele például sima nappali arckrémbe bizonyos fényvédő
1: összetevőket.
2: Így van. Alapvetően ugye kétféle öregedés van. Ugye az UV sugárzás hatására a bőrünk öregedik. Ez nyilvánvaló, mindenki előbb-utóbb, aki nem hal meg, az megöregszik. De nem egyformán öregszünk, tehát a bőrünk sem, van egy külső öregedés, ami a leginkább az első helyen az UV sugárzást említjük, de öregít a dohányzás, és így tovább, főleg ugye a száj körüli ráncok mélyülésért például a dohányzást tartják felelősnek, de ott van a másik, a belső öregedés, a genetika, amiről nem tehetünk, hozzuk magunkkal. Nem egyformán öregszünk, de minden esetre, aki tudja magáról, hogy egyrészt hajlama van, egyrészt világos a bőre, az tényleg megtervezve, akár fényvédő készítményt tartalmazó nappali krémmel, nyári hónapokban meg természetesen komolyabb fényvédő készítményekkel. Na most ez is érdekes, hogy amikor a fényvédelemről beszélünk, mindenkinek azonnal a spré, a krém.
1: Ezért is igen mondtam én.
2: Na de ugye én ezt szoktam mondani, hogy ahogy én most idejöttem a metró megállónál, hétágra süt a nap, a másik oldal árnyékban. Tehát szoktam mondani, aki egy hosszabb úton sétálva tesz meg, vagy biciklivel, vagy bármilyen más módon, de kalap, napszemüveg, bőrünket fedő, könnyed nyári ruházat, vagy árnyékos oldal.
1: Tehetünk magunkért.
2: Így van, tehát a józan paraszt ésszel. Igen. Hogy odafigyelve az, hogy hol süt a nap, akkor ezt most én azt elkerülöm, másik oldalon árnyék van, átmegyek az árnyékba. Szóval tudatosan kell ezt az egészet. Persze, amikor az embernek nincsen baja, addig nem gondolkozik abban, hogy nekem ebből bármilyen bajom is lehet. Az is probléma szokott lenni, hogy nem vagyunk tisztában a saját bőrünk tulajdonságaival. Tehát én tudom magamról, hogyha megfeszülök, se tudok csokibarna lenni, mert nem olyan a bőröm, de nem is akarok. A lényeg, hogy legyen tisztában mindenki azon, hogy mit tud a bőre, a leégést kell elkerülni. Ugye maga a barnulási folyamat az egy természetes jelenség. Az is a bőrnek egyfajta védekező rendszere, mert ahogy érkezik az UV-sugárzás a bőrünkre, ugye a bőrünk színét adó melanint termelő, ettől vagyunk barnák, valaki vagy nem, melanin termelő sejteket nagyobb melanin termelésre ösztönzi, és ez a barnulás. Tehát tulajdonképpen egy idő után, ugye ezt is szoktam mondani, hogy nem szabad a szabadság első napján elhatározni, hogy én ma csoki barna leszek, ez nem fog sikerülni, hanem tessék már akár februárban, márciusban már süt a nap, tehát simán nekem UV-ra sötétedő dioptriás szemüvegem van, és februárban volt olyan, hogy az egyik bevásárlóközpont parkolójában korom fekete volt a szemüvegem. Tehát van UV-sugárzás, hogy megtervezni. Tehát az, hogy úgymond trenírozni a bőrünket, egy kicsit felkészíteni az igazán nyári hónapokra, hogy egy kicsit egyfajta érett színünk legyen. Tehát ez szerintem nagyon lényeges, hogy nem szabad azonnal és mindenféle tényleg a sötétből kimegyek a fényre, és majd én barna leszek, mekkor úgy járunk, mint a tutajos a Tüskevárban.
1: Igen, és említette mind egyrészt azokat a kozmetikai szereket, amivel az arcunkat kenhetjük, és azokat a fényvédő eszközöket, amivel védekezhetünk, de milyen jelzéseknek kell ahhoz rajta lenni, hogy biztonsággal alkalmazzuk, vagy válasszuk?
2: Igen, ugye leginkább a A és a B sugarak elleni, most már nagyon sok kombinált készítmény van, mind a kettő ellen véd. Ugye a dobozon én azt szoktam mondani, hogy patikában, tehát megbízható helyről, ne a Temuról, Ázsiából.
1: De mondjuk drogéria patika.
2: Igen, igen, megbízható, ezek. Jó márkájú, ismert márkát válasszunk. Egyébként mindenki utána tud nézni az interneten, hogyha hall valamilyen készítményről, nézzen utána, olvasson utána, mit tud a készítmény, ki alkalmazhatja, kinek javasolják. Ugye a gyerekeknek külön kids felirattal, ugye 6 hónapos korig ki se vigyük, a babákat nem szabad, nagyon vékony a bőrük, nagyon gyenge az immunrendszerük. Ahogy telik múlik az idő, ugye gyerekkorban a kids feliratot, nekik leginkább a fizikai fényvédőket szoktuk javasolni, ugye kétféle csoport van, a fizikai és a kémiai. A fizikai azt jelenti, hogy tulajdonképpen egyfajta réteget képez a bőrön, így van, visszaveri a sugarakat, tehát a fizika törvényszerűségeit tartja be. A kémiai fényvédő az pedig azt jelenti, hogy ugye a többnyire a nagy direkt napsugárzásnak kitettség előtt fél órával felvisszük a fényvédőt, hogy a hatásmechanizmus kialakuljon. Alapvetően ugye az SPF faktort, vagy betűjelzést találjuk a dobozon, ez a Sun Protection faktor, hogy mennyire képes az minket megvédeni. Na most 30-as, 50-es, talán azt hiszem 100-as nincs Magyarországon. A 30-as és az 50-es között nagyon nagy különbség nincs. Az 50 egy kicsit erősebb, de olyan értelemben erősebb, hogy egy kicsit tovább tart a hatás. Ugye ezt hogy titrálták ki? Ezt úgy titrálták ki, hogy mondjuk egy ember kiküldtek a nap alá, és megnézték, hogy hány perc alatt lesz rajta látható pír. Ugye ez az első foka a leégésnek, a napégésnek. Majd bekenték egy bizonyos fényvédővel, és megnézték, hogy utána hány perc után lesz rajta pír, és az igazából azt úgy lehet ezt meghatározni, hogy mondjuk én a kettes bőrtípusommal mondjuk 10-12 perc alatt, mondjuk július 15-én fél egykor a flaszteren állva, én mondjuk 10-12 perc alatt látható pírral leég a bőröm, de bekenem magam 50-essel, be kell szorozni 50-szer 10-12, elvileg engem annyi percig véd az a fényvédő. Na de lehet, hogy izzadok, mint a ló, vagy éppen tengerparton vagyunk, bemegyünk, egy része leoldódik a bőrömről, azért ezt érdemes egy 2-2,5 óránként pótolni. De mondom, kiegészíteni kalappal, napszemüveggel. Én mondjuk családilag dél körül nem szoktam strandon lenni, csinálunk mást, ebédelünk,
1: igen, tájházat. Igen, 12-3
2: igen,
1: közötti
2: azért az nagyon durva.
1: Ugye,
2: igen, az is egy tévhit, hogy csak akkor lehet a D-vitaminhoz hozzájutni, mert ez való igaz, hogy ezért sem javasoljuk a 24 órás fényvédelmet, mert télre szinte mindenki D-vitamin hiányban szenved, ami azért hasznos, nagyon hasznos. De ahhoz, hogy a D-vitamint előállítsa a szervezetünk, ahhoz B-sugarak kellenek, de ezt ne a délidőben, tűző napon, nyár hónapokban. Tehát az, hogy egy sima pólót felveszünk, és a karunkat, lábunkat éri a fény, azzal nagyon szépen a bőrünk már tud dolgozni idézőjelben.
1: Bizonyos gyógyszerek szedése mellett lehet érzékenyebb a bőr. Erre akkor kinek és hogyan kell figyelnie?
2: Bizony, ezek ugye az úgynevezett fototoxikus, vagy ugye az UV-sugárzást felerősítő hatással rendelkeznek. Ez a gyógyszert felíró kollégának a felelőssége, illetve dolga, hogy erre felhívja a figyelmet, de ugye hál' Istennek az emberek többsége elolvassa a gyógyszerhez csatolt tájékoztatót, és abban a gyártó feltünteti ezt. Ezek lehetnek gyulladáscsökkentő, non-steroid gyulladáscsökkentők, lehetnek reuma elleniszerek, antibiotikumok, vérnyomáscsökkentők, de ezeket hivatalosan ez a gyógyszer mellett egy tájékoztató tartalmazza.
1: Egyre többen végeznek otthon úgynevezett önvizsgálatot, és azt mondom, hogy beszéljünk erről is, illetve hát ott a mesterséges intelligencia, a mobil alkalmazások, és így akár az anyajegyek ellenőrzésében is kaphatunk egy kis segítséget. Mennyire megbízhatóak ezek, illetve segíthetnek-e a korai felismerésben, vagy a másik kérdés, hogy egy hamis biztonságérzetet adhatnak?
2: Ugye az anyajegyek vizsgálatát azért forszírozzuk, illetve javasoljuk, mert a retteget és méltán hírhet melanóma kialakulása az esetek 30%-ában köthető, körülbelül 30%-ában köthető ahhoz, hogy egy megváltozott anyajegy felszínén alakul ki. De a melanóma, hozzá kell tennünk, körülbelül az esetek 70%-ában mindenféle előzmény nélkül épbőrön alakul ki. És az anyajegy akkor mutat változást a melanóma kialakulásának irányába, hogyha idézőjelben megmozdul. Ez nem szó szerint jelenti, hanem azt jelenti, hogy változik. Ugye van a laikusok számára egy nagyon jól bevált, kialakult vizsgálati egyszerű eszköz, ami nem is eszköz, hanem az ABCD szabály, ahol szintén angol kifejezések első betűit összeolvasva, A, mint aszimetria, a B, a border, a határ, a C, a color, a szín, és a D, a diameter, az átmérő. Ha bármelyik változik, nem kell mind a négy teljesülését megvárni, akkor szakemberhez kell fordulni, mert azt mondjuk, hogy változik. Ugye a változásra kell felhívni a figyelmet, illetve ele kell felfigyelni. Ez nem azt jelenti, hogy minden este lázasan a tusolás során megnézzük, hogy úristen, változott-e az anyajegyem. Ez nem azt jelenti, de tartsuk számon a saját anyajegyeinket, nyilván a hátunkon lévőt nem tudjuk számon tartani, a szeretteink anyajegyeit, illetve akinek van egy ilyen, hogy diszplasztikus névusz szindróma. Diszplasztikus az latinul azt jelenti, hogy szabálytalan, egy kicsit ilyen egyszerű magyar szóval csámpás anyajegy, akinek sok, tehát ez is nem a sok alatt, nem azt értjük, hogy 10-15, van, akin 200 van a törzsén, sok ilyen van, ő neki nagyobb sansza, nagyobb lehetősége van arra, hogy rossz indulatú daganat alakuljon ki bármelyik anyajegyén. Őnekik szoktuk javasolni a fél egyéves kontrollvizsgálatot.
1: Kollega, bőrgyógyászati szűrővizsgálatra gondolom.
2: A bőrgyógyászati szűrővizsgálat az egy fájdalmatlan vizsgálat. Egy dermatoszkóp van a bőrgyógyász kolléga kezében, egy 20-szoros nagyítást biztosító kézi eszköz.
1: Hivatalosan, egyesével megvizsgálja.
2: Igen, igen, ez a szabály. Ugye sajnos sokat olvasok én is közösségi médiában, hogy jaj, rám se nézett, jaj, az ajtóból mondta, hogy nincs baj, csak kettő tármat vizsgált meg hivatalosan, a feje búbjától a sarkáig meg kell, sőt, le kell vetköztetni. Nemi szervek környékén is az anyajegyek bőven alakulhatnak is, sőt, melanoma is alakulhat ki, de ez nyilván időigényes. Ugye vannak szűrő kampányok, arra érdemes elmenni, illetve ugye a szűrővizsgálatoknak a nevében is benne van tervezhető. Ez olyan, mint az éves nekünk nőknek a rákszűrés, a mammográfia 5 évente, a vastagbél szűrés, és így tovább, tehát a bőrnek a, és ilyenkor ugye nem csak az anyajegyeket, hanem a bőr egyéb más elváltozásait, rossz indulatú, ugye az UV-sugárzással összefüggésbe hozható bőrtumorok ellenőrzése is megtörténik, tehát a felett sem siklik el a kolléga, de a lényeg, hogy ezek tervezhetők, ezeket, akinek sok atipusos anyajegye van, érdemes tényleg fél egy évente szűrővizsgálatra. Kérdezte az applikációkat, mesterséges intelligencia velünk él, és nyilván egyre nagyobb hangsúlyt kap, egyre jobbak ezek az applikációk, ugye a koraiak azokban azért tévedtek vadakat, de ugye itt is megvan, például az egyetemen is van egy ilyen kifejlesztett applikáció, annak a végén azért ott van, hogy tessék elmenni a szakemberhez, mert azért a mesterséges intelligencia, ez az applikáció sem veszi el teljesen az orvostól a lehetőséget a diagnosztizálásra, de orvoshoz küldi, és erre meg mindenképpen jó.
1: Kevés időnk maradt, viszont a napégés fokairól ígért egy rövid összefoglalót, hogy mi az, amire figyeljünk, mi az, ami már nagyon káros és mindenképpen elkerülendő.
2: Igen, ugye a leégést kell elkerülni, az első fokú napégés, ez egy bőrpír, vörös a bőr, ez azonnal nem fogjuk észlelni, otthon elszörnyedve majd a tükör előtt este. A ruhával nem fedett részeken egy dermatitis alakul ki, ez melegtapintatú, ez hólyagok kialakulásával még nem jár. Ugye hűtjük a bőrt, folyadékot pótolunk, árnyékba vonulunk, illetve van patikában az after sun készítmények, ezekkel lehet gyorsítani a bőr gyógyulását, regenerációját. Ha nem történik meg az árnyékba vonulás, egy idő után hólyagos napégés szenvedünk el, ez a másodfokú napégés, amikor szintén vörös bőrön hólyagok lesznek, ezek állófalú hólyagok, lehetőség szerint ne szúrjuk ki ezeket, ha kiszúrjuk, akkor az ott seb alap képződik, felülfertőződésre lehetőséget ad. Ilyenkor is árnyékba vonulunk, folyadékot pótolunk. Hogyha hosszú időn keresztül állunk a napon, akkor ugye a napszúrás esélye nagyobb, ugye az más, mint a nap égés, a napszúrás egy kicsit már belgyógyászat is, főfájás, ne adj Isten, kettős látás, hány inger, hányás, akkor napszúrásról beszélünk. A hőguta az pedig más, az a zárt térben is kialakulhat. A lényeg, hogy tényleg árnyékba vonulunk, hűtjük a bőrünket, folyadékot pótolunk, hogyha belgyógyászati egyéb panaszunk van, akkor pedig ügyeletre házi orvoshoz megyünk, és hát vigyázunk a bőrünkre, megelőzni mindig sokkal könnyebb, mint utána tüzet oltani szó szerint.
1: Nagyon szépen köszönöm a tanácsokat, reméljük, hogy sokan megfogadják. Köszönöm a beszélgetést. Dr. Kuroli Enika, Semmelweis Egyetem klinikai főorvosa volt ma az Egészségkód vendége.
2: Köszönöm.
1: Most egy kis szünetet tartunk, a zene után pedig folytatjuk az Egészségkódot.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Podcaster, a Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
1: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája. Psst, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Ne már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. Bulizz együtt a Száguldó Cirkusz szereplőivel! Július 26-án a Félix Budapest ad otthont a Forma 1 Magyar Nagydíj afterpartiának. Exkluzív helyszín, világszínvonalú hangulat, felejthetetlen zene és a nyár egyik legforróbb éjszakája. Ne maradj le! Jegyek még korlátozott számban elérhetők a felixbudapest.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést

0: Edit és a Semmelweis prémium szakértőinek műsora a Rádió Cafén.
1: Szép napot kívánok, ez itt az Egészségkód, a mikrofonnál pedig Kutasi Judit. A mai műsorban arról beszélgetünk, hogy lehet-e ma úgy gyógyítani, hogy nincs nagy műtét, nincsen hosszú kórházi tartózkodás, és sok esetben még altatásra sincs szükség. Mit jelent a minimál invazív orvoslás, hogyan segítik a képalkotó eljárások nem csak a diagnózist, hanem magát a gyógyítást is, és milyen új lehetőségeket kínál mindez a daganatos vagy az érrendszeri betegek számára. Erről beszélgetünk tehát a mai műsorban. Vendégem a stúdióban pedig dr. Deák Pál Ákos, a Semmelweis Egyetem onkointervenciós részlegének vezetője, radiológus, főorvos egyetemi docens. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
2: Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
1: Indítsunk onnan, hogyha legtöbben, ha radiológiáról hallanak, akkor röntgenre, CT-re vagy MR vizsgálatra gondolnak. Önök azonban nem csak diagnosztizálnak, hanem gyógyítanak. És mit jelent pontosan az intervenciós radiológia?
2: Elsősorban radiológusok vagyunk, és úgy gondolom, hogy ez egy nélkülözhetetlen feltétele annak, hogy aztán intervenciós radiológusokká váljunk, tehát nagyon fontos egy jó és alapos diagnosztikus szemlélet, és valószínű, hogy ez a szakma abból alakult ki, hogy voltak olyan radiológusok, akik egyszerűen nem elégedtek meg azzal, hogy csak látnak és diagnosztizálnak, és kimondják a radiológiai véleményt, és mondanak nagyokat, hanem hát be is akartak avatkozni a betegségeknek a menetébe, lefolyásába, illetve a kezükben volt már olyan képalkotó eljárás, valami olyan képalkotó eszköz, aminek a segítségével valahogy ablakot nyitottak az emberi testben, ahova aztán a lehető legkisebb nyíláson keresztül igyekeztek eljutni, és ott gyógyítani különböző eszközökkel. Voltak nagy elődök, nagyon innovatív elmék, akik rájöttek arra, hogy lehet különböző csövecskéket, különböző drótokat bevezetni az érhálózatba. Ez egyik ilyen nagy előd, aki saját magán végezte el az első ilyen beavatkozást, és aztán bizonyította, hogy ez egy működő módszer lehet. De egy viszonylag, különösen, hogyha összehasonlítjuk a sebészettel, vagy egyéb más nagy szakmával, vagy az orvosi hivatásnak más területeivel, akkor egy viszonylag új területről, egy új szakterületről van szó, ami elképesztő sebességgel fejlődik a születése óta.
1: Igen, arra lennék kíváncsi, hogy mi az, amiért ön ezt a területet választotta, mi az, ami napi szinten ebben adja az adrenalint?
2: Hát, hogy miért választottam ezt? Én igazából radiológus szerettem volna lenni, ugye családi vonatkozásai vannak, ugye édesapám is radiológus volt, de az akkori, amikor végeztem, a transzplantációs klinikának a vezetője mondta, hogy hát lehet, hogy nem elég csak nézegetni azokat a röntgen képeket, hanem hát itt van egy ilyen labor, és már dolgozik benne valaki, akitől sokat tudsz tanulni, és akkor gyere hozzánk intervenciós radiológusnak. Úgyhogy én picit ilyen véletlenül cseppentem bele ebbe a dologba, és az akkori főnököm, Doros Attila, már akkor figyelmeztetett a kezdetén, ő akkor már 8-9 éve üzte ezt az intervenciós radiológiát, hogy nagyon vigyázok, mert ha egyszer belekóstolok, akkor onnantól kezdve nincs menekvés, tehát onnantól kezdve az ember felhúzza a jegygyűrűt és örökhűség a szakmához. És ez abszolút így is van, mert ha az ember belekóstol abba, hogy mennyivel többet jelent, hogyha effektíven, fizikailag is segíteni tudunk a betegnek, mint pusztán diagnosztizálni, ez tényleg egy elképesztő felemelő érzés. Tehát egy epeúti szűkületen átjutni, vagy egy húgyúti szűkületen átjutni egy vezetődróttal, utána feltágítani ezt a szűkületet, kisinezni, és utána gyakorlatilag egy instant, egy azonnali megkönnyebbülés, vagy segítséget nyújtani valakinek, ez egy hatalmas érzés, és mindez persze olyan körülmények között, hogy az emberen ott van ez a hatalmas ólomköpeny, megy a sugár, az ember izzad, közben koncentrál, és aztán ezt egy siker koronázza, akkor tényleg az elköteleződés az megmarad.
1: Igen, köszönöm, hogy hozott már fel egyből példákat, mert arra lennék kíváncsi, hogy milyen betegségek esetén találkoznak önökkel leggyakrabban a páciensek.
2: Ugye említettem a transzplantációs klinikát, a régi transzplantációs klinikán tanultuk itt Budapesten legalábbis a szakmát. Ugye a transzplantációval kapcsolatosan számos ér anasztomózis, tehát ereket kell ugye összekötni, akkor, amikor egy májat beültetnek például, ereket, epeutakat kell összekötni, és ezek az összeköttetések, ezek olykor be is tudnak szűkülni. Tehát alapvetően az intervenciós radiológiának, amellett, hogy sok, már ez is egy nagyon szerteágazó szakma, de mondjuk, amikor én kezdtem, akkor mondjuk, hogy ez volt az ősleves,

0: amikor még voltak olyanok, hogy ilyen teljesen univerzális intervenciós radiológusok, akik tulajdonképpen majdnem minden szervrendszerbe belemertek nyúlni. De az intervenciós radiológiának van egy kuratív, tehát egy gyógyító része, és van egy palliatív része, amelyik egyén mondjuk úgy, hogy egy már egyéb módon nem lehet segíteni rajta típusú betegekről van szó, tehát úgymond az utolsó hónapokat, esetleg éveket elviselhetővé tenni valamilyen módszerrel. A gyógyítás területét, hogyha nézzük, akkor az intervenciónak is vannak olyan területei, amik mondjuk kifejezetten az érrendszerrel, tehát a végtagi érekkel foglalkoznak. Ugye itt ismerős az, hogy érszűkület, ugye például ez a fogalom, az érszűkületeket lehet áthidalni, megtágítani bizonyos érpályákat, hogy adott esetben mondjuk valakinek ne kelljen levágni a lábát az érszűkület miatt, tehát ezeket a súlyos szövődményeket el lehessen kerülni. Nagyon-nagyon leegyszerűsítve mondom csak persze, de ez az egyik részem. Van egy olyan területe, amik inkább a központi idegrendszerre fókuszálnak, a központi idegrendszert ellátó ereket, azoknak a különböző betegségeit gyógyítják, és amiben ugye mi tevékenykedünk, vagy amiben én és a csapatom tevékenykedik, ez az onkológiai intervenciók. Tehát a daganatos betegségek gyógyításával foglalkozunk nagyon sok támadásponton és nagyon sokféle modalitással.
1: Hogyan zajlik egy ilyen beavatkozás, beszéljünk erről is? Mire számíthat egy beteg attól a pillanattól kezdve, hogy megérkezik önökhöz?
0: Igen, most anélkül, hogy önző lennék, akkor inkább az egyszerűség kedvéért beszélek arról, amivel mi foglalkozunk, tehát az onkológiai intervenciókkal. A hozzánk bekerülő betegeknek általában már van valamilyen képalkotó vizsgálatuk, és ezeket a képalkotó vizsgálatokat tekintjük át egy onkotímmel, amiben természetesen van sebész, van sugárterápiás szakember, van benne belgyógyász, függően attól, hogy milyen daganatról van szó, endokrinológus, pulmonológus, stb. Szintén benne vannak, radiológus is van benne, és mi intervenciós radiológusként veszünk részt ebben a munkában is, hogyha a csapat megbeszélés, tehát az onkotím megbeszélése kapcsán az merül föl, hogy intervenciós megoldásra van szükség, abban az esetben referálják ugye hozzánk a beteget, tehát akkor küldik hozzánk a beteget, áttekintjük a képi anyagot, és a beavatkozások sorában talán a legegyszerűbb, vagy mondjuk az első lépés, az például a biopszia, tehát a szövetmintavétel. Ebből ugye nálunk van a legtöbb. Ezek különböző májban, vesében, hasnyálmirigyben, egyéb hasi szerveken, vagy hashártyán lévő elváltozásoknak, vagy esetleg tüdőben, csontban lévő elváltozásoknak a szövettani mintavétele. Ugye ezzel igazoljuk azt, hogy milyen típusú daganatról van szó. Ez is ugye közelebb visz ahhoz, hogy milyen megoldás van szükség, és aztán kiválasztjuk azt, sőt már az onkotím során adunk rá javaslatot, hogy milyen típusú ellátást válaszunk annak a daganat típusnak. Ugye vannak a termoablációs kezelések, amikor akár ultrahang, akár CT, vagy akár CT és navigációs rendszer kombinációja segítségével célozzuk meg a különböző daganatokat, mondjuk májdaganatokat, vesedaganatokat, és termoabláció során egy kezelőtűt juttatunk el ezekkel a képalkotó eszközök segítségével a daganatba, és a daganatot vagy felmelegítjük ott a helyszínen, ahol van, a szervben, vagy lehűtjük egy olyan kritikus hőmérsékletre, amikor ezek a daganatsejtek elpusztulnak.
1: Tehát ebben is látszik, hogy folyamatosan sorolja, hogy mennyi féle módon és hogyan avatkoznak be. Tehát elképesztő. Nagyon színes ez a terület, amivel foglalkoznak, és ha jól értem, egyre jobban fejlődik is.
0: Így van.
1: Ezek a beavatkozások mennyire megterhelőek a betegek számára?
0: Attól függ, hogy melyikről beszélünk. Nyilván, amikor meleget használunk, akkor az esetek többségében ez egy meglehetősen fájdalmas beavatkozás tudna lenni, hogyha nem altatásban történne, de a fagyasztásos kezelések, ezek gyakorlatilag majdnem minden esetben fájdalommentesek, tehát ehhez még altatás sem kell, esetleg egy kis felületes bódítás, hogy ezt a megterhelést, amit egy ilyen procedúra okoz, ezt egy kicsit könnyebbé tudjuk tenni a páciensek számára.
1: És említette az onkotímet, tehát ez nagyon fontos, hogy mindig csapatban dolgoznak.
0: Így van, tehát ezeket a terápiás döntéseket sohasem magunk hozzuk, hanem mindig egy orvos csapat hozza ezt a döntést, és úgymond vállalja a felelősséget azért, hogy ez egy mindig rendezett, kiszámítható betegút tudjon maradni, és semmiféle esetlegesség ne legyen benne, vagy mondjuk szerencsefaktor hogy a megfelelő ellátást kapja a beteg.
1: Milyen előnyei vannak ennek a technológiának a hagyományos műtétekkel szemben?
0: Mint ahogy említettem, vannak olyan esetek, amikor altatásra sincs szükség, de általában jellemző a minimál invazív beavatkozásokra, hogy nagyon rövid kórházi bentartózkodásra van szükség.
1: Tehát lehet, hogy akár másnap haza is mehet a
0: beteg?
1: Így van.
0: Tehát az esetek nagy részében másnap akár haza is megy, vagy vannak olyan beavatkozások, amiket ambulánsan lehet elvégezni. Például a pajzsmirigynek a különböző kezelései, ezek lényegében technikailag ambulánsan elvégezhető beavatkozások. Más kérdés, hogy aztán a különböző kódolások miatt ben kell, hogy töltsön a beteg éjszakákat, de gyakorlatilag a gyógyulás szempontjából ennek nincsen semmilyen relevanciája.
1: Tehát elképzelhető, hogy mondjuk 10-20 évvel ezelőtt egy hasonló betegséggel valaki kórházba került, akkor teljesen más kezelést kapott volna, és sokkal hosszabb bentartózkodással járt volna?
0: Így van. Tehát különösen, amit tetszett említeni, ebben a 20 évben fejlődött elképesztően nagyot a világ, és hála Istennek azért az orvos kollégák is tartják a lépést az esetek nagy részében, és felismerik azt, hogy milyen esetekben lehet intervenciós módszerekhez fordulni.
1: És hát, hogyha az elmúlt időszak egyik nagyobb visszhangot kapott magyar kutatásáról beszélünk, ennek eredményeképp a korai stádiumú pajzsmirigy rákok már nyílt műtét nélkül is kezelhetőek. Mit jelent valójában ez a betegek számára? Mekkora felfedezés vagy mekkora lépés ez?
0: Én úgy gondolom, hogy nagyon nagy lépés, annál is inkább, mert most adjuk be egyébként a cikket, mert most jártak le azok az utánkövetések, amiben vizsgáljuk ezeket a betegeket. Most már 4 éves utánkövetés van az első betegeknél, és azt lehet látni, hogy gyakorlatilag nincsen daganat kiújulás. Tehát ez a pajzsmirigy daganatoknak egy olyan részére vonatkozik, ami most már egyébként benne is van a nemzetközi ajánlásokban, hogy az 1 cm alatti kis daganatokat meg lehet, rossz indulatú daganatokat meg lehet kezelni. Az, hogy a strúmát már, azt már régen kezeljük, tehát ezeket a nyakon lévő nagy dudorokat, ezeket gyönyörűen tudjuk már is magyarországi gyakorlatban, és 2014 óta ez a kezelés létezik. Más kérdés a finanszírozás, amit hát azon még van mit csiszolni. De ezeket a pici pajzsmirigy rákokat eddig vagy megfigyelték, vagy pedig eltávolították vagy a fél, vagy az egész pajzsmirigyet. Tehát vagy csak az egyik lemenyt, vagy az egész mind a két pajzsmirigy lemenyt. Ezzel szemben ez a kezelés azt teszi lehetővé, hogy egy 2 órás, tehát pihenéssel együtt, 2 órás kezelési idővel tulajdonképpen folytassa az ember az életét úgy, hogy még a pajzsmirigye meg is marad, gyógyszert se kell szedni, és egyébként pedig élheti tovább a normál hétköznapi életét.
1: Mindenképpen egy komoly áttörés. Ez minden beteg számára elérhető, vagy vannak olyan betegek, akiknek továbbra is a nagy műtét lesz a megoldás?
0: Hát ezeknél a mikrokarcinómáknál nagyon változatos esetekkel találkoztunk. Nagyon ritka az, hogy olyan helyen helyezkedik el ez a kis mikrokarcinóma, ami a mi módszereinkkel nem kezelhető. Tehát úgy gondolom, hogy ezek a mikrokarcinómák, ezek az esetek legnagyobb részében kezelhetők, és megint sajnos utalnom kell arra, hogy a finanszírozás az némileg foghíjas. Szóval ezen is van még mit javítani. Tehát egyelőre úgy működik, hogy egyedi méltányosági kérelmet kell minden ilyen esetben beadni, és aztán abban van némi esetlegesség, hogy megkapjuk-e vagy sem.
1: Ahogy ön is említette korábban, az intervenciós radiológia egyre több területen jelenik meg, és hát jelentős áttöréseket értek el. Hol látja a következő nagy lépést, nagy áttörést?
0: Amit szintén sikerrel vezettünk be Magyarországon, például a radioembolizáció módszere. A radioembolizáció során a májban lévő daganatot ellátó eret keressük meg. Az érrendszeren keresztül történik ilyenkor a daganatnak a roncsolása, akár egy lágy éghajlati artériát megszúrva, akár egy csukló artériát megszúrva, el tudunk jutni ezekkel a speciális vékonyka drótokkal és csövecskékkel a daganatot ellátó érhez, illetve a májnak azon részét ellátó érhez, ami a daganatot is ellátja friss vérrel, és erre a területre tudunk beadni olyan mikroszkopikus méretű gyöngyöket, amik sugárzást bocsátanak ki magukból, tehát ez egy nagyon koncentrált sugárkezelés arra az adott májterületre. területre.
1: Ami nem terheli az egész rend,
0: ami nem terheli, szervezetet. Így van, ami nem terheli az egész szervezetet, ez megállott, és aztán ott helyileg fejti ki ezt a daganatroncsoló hatást, ami tulajdonképpen úgy néz ki, mint egy sebészeti máj rezekció, tehát egy sebészeti máj terület eltávolítása. Nem olcsó beavatkozás, 14 millió forintba kerül egy kezelés, viszont nagyságrendekkel több beteg kezelhető így, hiszen olyan területeken lévő daganatok is, amik esetleg sebészetileg nem férhetők hozzá, azok a daganatok is megkezelhetők. Csak megint ugye a finanszírozás a kérdés. Ebben látnék nagy előrelépést. Magyarországon az előrelépés, az igazi nagy előrelépés ezekben a minimál invazív technikákban az lesz, amikor a finanszírozás ezeknek a dolgoknak rendezett lesz, és tényleg olyan életet fogunk élni, és úgy fogunk tudni gyógyítani, hogy tényleg csak fel kell nyúlni a polcra azért, hogy ez a beteg ezt a kezelést igényli, szeretné is ezt a kezelést, vagy másik kezelést elutasított, és csak ez a kezelés jön szóba, és fel tudunk nyúlni a polcra az eszközért, és azt mondjuk, hogy jó, akkor őt kezeljük így.
1: Hát jó lenne, igen, hogyha már itt tartanánk. A mesterséges intelligencia már szinte minden orvosi területen jelen van. Önök mennyire használják, mennyit profitálnak belőle?
0: A mesterséges intelligencia az nyilván a mi daganatroncsolási eljárásainkhoz is hozzátartozik. Említettem itt az elején egy szóval a navigációs rendszereket. Ugye nekünk is egy, mondhatni, hogy a navigációs rendszerek Rolls-Royce-a már, ha ilyen márkát kiszabad mondani. Egy ilyen eszközünk van, ami már mesterséges intelligenciával segíti a munkánkat. Ez egy olyan speciális célzó rendszer, ami különböző tűket segít célba juttatni a testen belül. Ez azt jelenti, hogy olyan pontokra tudunk eljutni, mondjuk a májban, ami egy nagyon fontos célterület nekünk, hiszen akár az elsődleges májdaganatok, akár az úgymond áttétes daganatok is leggyakrabban az egyik leggyakrabban a májban jelennek meg, ugye a másik a tüdő. És ezek az áttétek gyakran olyan helyeken helyezkednek el a májban, ami még ultrahanggal sem jól látható, vagy a sebész számára sem megközelíthető, mert olyan kifacsart helyzetben van, hogy egyszerűen nem lehet ezeket a daganatokat elérni és kimetszeni. Ezeknél a daganatoknál ez a sztereotaktikus navigációs rendszer meg tudja találni, vagy segítségével meg tudjuk találni azt a tűpályát, ahol ezeket a tűket el tudjuk úgy helyezni, hogy tulajdonképpen egy sebészeti rezekciónak, tehát sebészeti daganat eltávolításnak megfelelő módon teljes egészében el tudjuk roncsolni ott a szerven belül az adott daganatot.
1: Említette még a beszélgetésünk első felében azt a bizonyos ólomköpenyt, amiről az jut az eszembe, hogy azért ez egy megterhelő szakmahivatás sok szempontból. Milyen fizikai állóképesség kell ehhez?
0: Hát most mondhatnám viccesen azt, hogy attól függ, hogy működik-e a klíma, vagy rendezés, vagy nem. Tehát abszolút. Tehát megterhel az orvosnak is, az asszisztenciának is, hiszen ilyenkor nem csak az orvos áll bent, hanem az úgymond idézőesen gyöngenőkből álló asszisztencia. Ugyanazt a nehéz ólomköpenyt viselik, és ugyanúgy dunsztolódnak ebben a tulajdonképpen majdnem hermetikusan lezárt, a testet teljes egészében körbevevő, egészen a nyaktól, ami mondjuk egy külön pajzsmirigyvédő is van, tehát nyaktól mondjuk a térd alattig lévő jó vastag ólom eszközbe, és ezen nagyon változtatni nem is lehet.
1: Hány kiló, amit így ilyenkor az ember cipel?
0: Hát sok, 10 kiló körül is vannak. Hát most már az újabbak valamennyire, hogy ezeknek a spécibb műanyagoknak köszönhetően ki vannak könnyítve, de az ólomnak akkor is benne kell lennie, hiszen az fogja a sugarat. Tehát mindenképpen megterhelő, tehát amikor az ember egy ilyen, akár egy hosszabb beavatkozás után leveszi ezt az ólomköpenyt, akkor az alatt lévő zöld műtős ruhát, az bofacsarni lehet a vizet. De ettől függetlenül mindenkit biztatok, aki fiatal orvosna hallgató, és esetleg tervez ilyen innovatív területen dolgozni, hogy ez ne vegye el a kedvét, mert a vizet azt lehet pótolni.
1: Viszont nagyon fejlődik ez a terület, ahogy említette, tehát nagyon izgalmas új lehetőségek és ajtók nyílnak meg.
0: Így van, így van. És a kezelési idők is, ugye nyilván ezeknek a fejlesztéseknek köszönhetően ezért rövidülnek.
1: Záró kérdésre marad csak időnk, és visszatérnék a páciensekhez, hogy itt tényleg új ajtók nyílnak meg. Mikor érdemes, vagy milyen helyzetekben érdemes rákérdezni a kezelőorvosnál, hogy az intervenciós radiológia is egy lehetősége a baj megoldására?
0: Válaszolgatok egy szóval, minden esetben. Minden esetben. Tehát nagyon fontos, hogy nyilván az orvos függő, de azért a páciensek is edukálják az orvosokat. Mindenki a saját betegségének utána néz most már az interneten. Megtalálja ezeket a lehetőségeket, és hogyha a kezelő orvosa nem egy alapvetően elutasító szemléletű valaki, akinek csak egy igazsága van, a sajátja, és esetleg meghallgatja a páciens, ne egyisten utána is olvas, hogy milyen lehetőségek vannak. Ebben az esetben tudják referálni a Semmelweis Egyetemnek.
1: Köszönöm, hogy ma itt volt velünk, és beszélgessünk még erről, mert hogy tényleg egy olyan fejlődő területről van szó, ami lehet, hogy fél éven, egy éven belül teljesen új távlatokat nyit meg, úgyhogy köszönöm, hogy itt volt ma velünk.
0: Köszönöm szépen.
1: Dr. Deák Pál Ákos, a Semmelweis Egyetem onkointervenciós részlegének vezetője, radiológus főorvos, egyetemi docens volt ma a vendégem. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm.
1: Én megköszönöm a figyelmet, Egészségkód legközelebb egy hét múlva. Kutasi Juditot hallották.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.
3: Sziasztok, Grisnik Petra vagyok, színművész. Hallgassátok ti is a Rádiókafét.
2: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
4: This guy is a professional.
2: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
4: Going after him could be very dangerous.
2: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
5: It takes place in ancient Japan.
2: A négy szamuráj visszatért a Rádiókaféra.
6: Yo, what the hell are you?
2: Rob, Marvin, Infragandhi és Cyborg Templar. A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
7: This is a substance of the way of the samurai.
2: Hello járat! Winkler Nóra és Nesta artizán jellegű, butik típusú bisztró műsora a Rádiókafén. Agrofitness tanácsok, tárlatvezetési kisokos, zenei coaching, eszembe jutott erről egy kép, arcok és történetek az életből. Hello járat! Minden szerdán délután 4-től 6-ig élőben és direkt a hallgatóknak. Pont! Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Bulizz együtt a száguldó cirkusz szereplőivel! Július 26-án a Félix Budapest ad otthont a Forma 1 Magyar Nagydíj afterpartiának. Exkluzív helyszín, világszínvonalú hangulat, felejthetetlen zene és a nyár egyik legforróbb éjszakája. Ne maradj le! Jegyek még korlátozott számban elérhetők a felixbudapest.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Jövő héten indul a pótfelvételi. Meteor záborokkal búcsúzik a július, marad a változékony nyári idő. Demeter Dia vagyok. Évek óta a legtöbb hallgató került be idén a felsőoktatásba. Több mint 101 ezeren kezdhetik meg egyetemi főiskolai tanulmányaikat szeptembertől. A legnépszerűbbek a gazdasági, műszaki és pedagógus képzések voltak, mondta rádiónknak Vanó Renáta, az Oktatási Hivatal felsőoktatásért felelős elnök helyettese.
3: 10 hallgatóból majdnem minden 8. hallgató magyar állami ösztöndíjas finanszírozási formában tanulhat, gyakorlatilag minden 7. hallgatónk alapképzésre nyert felvételt. Természetesen mesterképzésre is nagyon-nagyon szép számmal, és osztatlan, tehát hosszú 5-6 éves képzésre is nagyon szép számmal kerültek be jelentkezők.
2: Azoknak is van még lehetősége, akiknek most nem sikerült bejutni a felsőoktatásba. A pótfelvételi eljárás július 30-án indul. Tovább bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés. Augusztustól még több település irányába lesz könnyebb az eljutás. Új járatok indulnak Budapestről, többek között Beatorbágy, Visegrád, Dabas és Kiskunlacháza felé is, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán írt arról, hogy a járatokat az utolsó metrókhoz és a hívekhez, illetve vonatok menetrendjéhez igazítják. A részletes menetrend a MÁV csoport oldalain érhető majd el. Enyhe emelkedést mutat a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a legfrissebb szennyvízadatok szerint. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte, több városban, köztük Debrecenben, Nyíregyházán és Szegeden, valamint a főváros egyes területein is kimutatási határ felett volt a kórokozó örökítő anyaga. A szakemberek szerint ez alapján a koronavírus fertőzések száma lokálisan emelkedhet. Látványos égi parádéval búcsúzik a július. A hónap utolsó éjszakáján 2 meteorraj, a déli delta akvaridák és az alfa kaprikornidák is eléri aktivitásának csúcsát. Ha derült lesz az ég, óránként akár 10-15 hullócsillagot is láthatunk szabad szemmel. A szakemberek szerint érdemes fényszennyezéstől mentes helyet keresni a meteorzápor megfigyeléséhez. Nyugat-délnyugat felől sok helyen megnövekszik a felhőzet, de ezzel együtt is várható napsütés, a legtöbb a Tiszántúlon. A nap második felében egyre több helyen alakulhat ki kisebb eső, zápor, néhol egy-egy zivatar, de az ország nagy része így is várhatóan száraz marad majd. Élénk erős lesz a déli délnyugati szél, a legmelegebb órákban 29-33 fok közötti csúcsokat mérhetünk. Holnap is lehetnek még elszórtan záporok, zivatarok, 27-32 fok várható majd.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével.
1: Sziasztok! Újra jelentkezünk a gazdasági társadalmi értelmező magazinnal, Pogácsa Zoltánnal és velem Kántor Endrével. Szia, Pogi!
2: Hello, sziasztok!
1: És mai témánk pedig ismét egy aktuális és mindenkit érintő téma, amiről már volt szó korábban, annak kapcsán, hogy amikor vizsgáltuk például, hogy az infláció hogy alakul és hogy milyen hatásai vannak, mert hogy a védett árakról, illetve az árstopról, ársapkáról lesz szó a mai műsorban, és hogy ennek milyen hatásai vannak.
2: Azért gondoltam, hogy erről érdemes beszélni, mert hogy azt kezdem gondolni, hogy a magyar gazdaság az lassan egy ilyen inkubátorban működik, tehát hogy az a típusú piaci kapitalizmus, amit itt a rendszerváltáskor kigondoltak, az egyre kevésbé működik Magyarországon, mert hogy itt közben megjelentek mindenfajta ilyen ársapkák, árstoppok, profit stoppok, támogatott hitelek, és most már ugye a védett árak, ezek sokszor szinonimák, de sokszor meg különböző dolgokat takarnak, és hogy szerintem ez a mostani benzin, védett benzinár, ez egy egészen jó állatorvosi példa annak a bemutatására, hogy hogyan csinál az Orbán kormány tulajdonképpen egyfajta jóléti államot, miközben tagadja a jóléti államnak a működését, a lényegét, a sikerét, az értelmét, de közben meg csinál egy olyat, amivel gyakorlatilag kénye kedve szerint kb. Ilyen adományként megvédi az embereket olyan dolgoktól, amiket egyébként ő állít elő, vagy a szövetségesei. Szóval szerintem ez egy iszonyatosan jó példa arra, hogy itt egy ilyen állandó mesterséges beavatkozások tömege miatt a magyar gazdaság gyakorlatilag egyre kevésbé képes piacgazdaságként működni.
1: Igen, és ugye egyre több ilyen jellegű ár van. Tehát, hogy ahogy említetted, ugye a leghíresebb az, amit a kiskereskedelemben látunk, mint fogyasztók, amivel találkozunk már elég régóta egyébként. Indult ezzel a listával, amire mindenki biztosan emlékszik, ami olyan dolgok voltak, mint a farhát, meg a trapista sajt, meg a, mit tudom én, a kilós kenyér, meg a tej, és meg volt határozva, és akkor akik a szocializmusban nőttek még fel, ők emlékeznek talán arra, hogy elment az ember a közértbe, vagy az ABC-be, sorba állt a kenyérért, a kilós kenyérért, és hogyha szerencséje volt, akkor nem fogyott el a kenyér, amíg végigállt a sort. Van, amikor elfogyott, és akkor el kellett menni egy másik közértbe, ha volt olyan a városban. Na most nekem volt pont ugyanilyen élményem, és emlékszem, te is fotóztál annak idején a Facebook oldaladra olyan képeket, amikor a nagy kiskereskedelmi láncoknak az üzleteit, amit megszoktuk, hogy tele van pakolva a polc, Magyarországon azt lehetett látni, hogy mint Csehszlovákiában, meg hát Magyarországon is igen, annak idején teljesen üres polcokkal találkozott az ember, mert ki lett fosztva. Szóval ez a fajta piaci árakba való beavatkozás, ez igazából a mikorosztályunknak és az idősebbeknek ez egy ismerős dolog, hiszen volt ilyen, a piacot szabályozták, vagy nem is volt igazán szabad piac, de mit jelent ez vajon szerinted, hogy belenyúlunk a piaci ár? Mi az a piaci ár?
2: Nekem őszintén szóval nincs már erre emlékem, mert én elég kisgyerek voltam akkor, amikor a rendszerváltás történt. Szerintem te is egyébként, tehát csodálkozom, hogy neked hogyan lehet erről emléked.
1: Hát pár éve, hát voltam körülbelül, mit tudom én, elsős, körülbelül amikor édesanyám adott egy, mit tudom én, egy százast, az egy óriási pénz volt, és akkor azzal el kellett menni vásárolni mondjuk, mit tudom én, kenyeret, meg tejet, meg ilyesmit. És akkor még működtek ilyen, nem annyira volt durva, mint pár évvel korábban, de voltak még ilyenek.
2: Most itt az ilyen árstoppoknál, ilyen szupermarket árstoppoknál ugye nehéz volt megmondani, hogy azért van kevés mondjuk árstoppos tej, mert elkapkodták, és a többit nem veszik, ez is egy lehetséges magyarázat. Meg ugye a másik, amit szoktak mondani, az az, hogy tulajdonképpen így egyenként rakosgatja ki a bolt, mert hogy neki nem érdeke, hogy ebből sokat eladjon, tehát kirakott egyet, ha jöttek az ellenőrök, és ez már önmagában furcsa egy piacgazdaságban, hogy ezt ellenőröknek kell ellenőrizni, akkor kirakott még egyet. Szóval Isten tudja, de ugye a benzin esetében, ami a mostani témánk, ott is volt már egyszer egy ilyen, ugye ez meg az orosz invázió után volt, egy ilyen, hogy kitalálták, hogy akkor a benzinnek lesz egy hatósági árstoppos ára, és akkor meg az történt, hogy masszívan nőtt a benzinfelhasználás, benzinvásárlás Magyarországon. Ugye a levegő munkacsoport hívta fel erre a figyelmet annak idején, hogy nekünk egyáltalán nem az lenne nyilván az érdekünk, hogy még több és még több benzint és dízelt fogyasszanak az emberek, de az volt, hogy még minden más országban a környékünkön csökkent, mert ugye az egekbe ment az orosz invázió nyomán az ára az üzemanyagoknak, Magyarországon meg ugye árstoppos volt, és ezért többet használtak, mint korábban. Ezt ugye nagyon nehéz volt megmondani, hogy azért, mert szomszédországokból átjárnak hozzánk vásárolni, nyilván ilyen is volt, aztán ugye bevezették, hogy csak magyar forgalmi lehet, de még akkor is ment fölfelé, akkor ugye az volt a magyarázat, hogy akkor hát biztos stokkolják az emberek, én láttam saját szememmel ilyet, hogy nagy hordókba tankoltak benzinkutakon, vagy egyszerűen csak ugye az a hatás, amit mondjuk a viselkedés közgazdaságtan ismer, hogyha minden másnak brutálisan fölmegy az ára, de egy valami ugyanannyi marad, akkor abból többet fogsz venni, mert elkezded olcsónak tartani. Tehát hogy az is lehet, hogy egyszerűen csak azért tankoltak többet, mert minden más drágább lett. Szóval Isten tudja miért, de nőtt az üzemanyag fogyasztás Magyarországon, és ez ugye nyilván nem érdekünk. Na most is valami hasonló helyzet van, és én értem, hogy ez egyébként népszerű. Tehát ma a mai reggelemet nálatok a Millás reggeliben kezdtem, ahol Mihajlovics kollega azzal indította a napot, hogy ugye tudom, hogy azzal, hogy én szkeptikus vagyok a védett benzinárral kapcsolatban, azzal baromi népszerű lesz, népszerűtlen leszek, mert hogy egy felmérés szerint az emberek háromnegyedet nagyon szereti, támogatja a védett árat. Mire mondtam neki, hogy hát persze, hülye nem vagyok, nyilván, hogyha az embereknek nekiszegezik ezt a kérdést, hogy szeretnél-e többet fizetni, arra nyilván azt fogja mondani, hogy nem, örülsz annak, hogy nem kell többet fizetni, nyilván mindenki azt fogja mondani, hogy persze, örül ennek. Tehát én értem, hogy ez egy népszerű dolog, és nyilván ezért is csinálják a politikusok, csak azt gondolom, hogy érdemes mögé nézni, és a közgazdasági, és az ökológiai, és a társadalmi valóságát is, politikai valóságát is megnézni ennek a történetnek.
1: Egyébként van ennek egy pszichológiája, én is ezt vettem észre, amit te említettél az előbb, hogy aznap, amikor bejelentették az új hatósági árstoppot, vagy plafont a benzinárra, aznap olyan forgalommal találkoztam reggel munkába menet, amivel egyébként nem szoktam, és először nem értettem, hogy miért mennek ennyien most autóval. És hát kiderült, hogy ezért konkrétan, és szerintem benne van egy olyan, hogy ami úgy tűnik, hogy korlátos vagy olcsó, arra az emberek előszeretettel rámennek, ez a pszichológiája, és éppen ez a probléma egyébként szerintem ezekkel az árstoppokkal, hogy van a piacnak egy mechanizmusa, hogy működik, és amikor beleavatkoznak ebbe a mechanizmusba, akkor elkezd torzítani ez az egész. Elkezd torzítani a fogyasztói viselkedés, és nem biztos, hogy az történik, aminek történnie kellene.
2: Ráadásul ugye ezek szerintem nem szerencsés megvédései az embereknek, tehát hogy tulajdonképpen ugye nagyon sok minden van egyszerre. Ugye az egyik az, hogy olyan dolgoktól védi meg az állam a polgárait, amit ő maga állít elő. Tehát hogy az esetek többségében ugye mondjuk ilyen a támogatott lakáshitel, hogy én azt gondolom, hogy egy egészséges országban, vagy a rezsicsökkentés ugyanez a történet, egy egészségesen jó működő gazdaságban, alapvetően egy piaci jövedelemből, piaci áron kellene vásárolnunk lakást, és nem kellene, hogy szükség legyen arra, hogy az állam támogasson, hogyha az államnak kell támogatni, akkor ott baj van, tehát előidézett az állam valami torzítást, amit ő hogy megold utána. Ugyanaz a rezsicsökkentés. Piaci jövedelemből, piaci áron kéne a rezsinket kifizessük, és nem az állam segítségére szorulnunk. És itt is valami ilyen van, itt most konkrétan persze nem lehet azt mondani, hogy Orbán Viktor kormánya hozta létre a magas benzinárakat, de a szövetségesei igen. Tehát, hogy miközben Orbán Viktor úgy brendeli magát, hogy ő a biztonság embere, ezzel szemben ugye két nagy ársok volt itt az elmúlt időszakban, az egyiket az egyik szövetségese idézte elő, Vladimir Putyin, amikor bevonult Ukrajnába, a másikat meg a másik szövetségese, Donald Trump, amikor bevonult Iránba. Tehát ugye azért ezt nem gondolom, hogy ez lenne a biztonság, hogy gyakorlatilag ilyen ársokkokat és recessziókat okoznak a szövetségesei a világgazdaságnak, amit aztán állami eszközökkel kell korrigálni, és egyébként szintén a ma reggeli beszélgetés és szintén Mihajlovics kollega felhívta valamire a figyelmet, ami szerintem nagyon okos gondolat, hogy hát ez azt is sugallja az emberek felé, hogy nyugodtan lehet bármit csinálni, nem kell aggódni, mert az állam majd mindig mindentől megvéd. Tehát ugye ilyen volt egy csomó minden Magyarországon, hogy akkor nyugodtan nincsenek ilyen piaci visszacsatolások, hanem mind azt lehet mondani, hogy az állam, de azt gondolom, hogy ez nem egészséges, egyrészt nem is igaz, tehát, hogy valójában ezeket mi fizetjük ki, tehát hogy az is hangozzon el ebben a beszélgetésben, hogy egyébként kifizetjük csak máshogyan és igazságtalan módon, tehát hogy a senkire gondolja, hogy ezt nem fizeti ki a benzinkúton, mert ugye amikor az állam támogatja ezeket, az a költségvetésből jön. A költségvetésben meg hiány keletkezik, ha hiány keletkezik, akkor meg ugye nagyobb lesz a költségvetésnek a kamatkiadása, mert drágábban jutunk hitelhez. Tehát, hogy a magyar polgárok ezt kifizetik, csak ugye azt gondolja, hogy ott akkor a kúton, ott kevesebbet fizet. És közben meg ugye folyamatosan abban a pszichózisban van, abban az ilyen mentális állapotban, hogy ő ilyen, mint egy ilyen infantilizált alany, hogy ő nem tud magától megélni a piacgazdaságban, hanem neki folyamatosan az államnak mindenfajta támogatására szorul, amit egyébként Orbán Viktor miniszterelnök ad neki, és az ország fele így is beszél erről, hogy megvéd minket ettől és attól, miközben valójában ezek állami pénzek, amelyek a mi adónkból mennek saját magunknak, és kifizetjük, csak nem ott. Tehát ezek ilyen átverések gyakorlatilag.
1: Igen, egyébként van rengeteg példa a történelemből és nemzetközi szinten is, amikor valamilyen módon szabályozni kell az árakat, és mondjuk úgy, hogy védelmet kell biztosítani. A piaci szempontból talán a legismertebb ilyen példák az, amikor a devizát védik valamilyen módon. Tehát, hogyha belegondolsz, akkor nagyon sokáig volt az, hogy a forintnak volt egy megengedett mozgási sávja. Egy plusz-minusz 15%-os sáv volt, amiben a forint erősödhetett vagy gyengülhetett az euróhoz képest, és hogyha abból a sávból kilépett, akkor a Magyar Nemzeti Bank beavatkozott, interveniált, és erősítette vagy gyengítette a forintot. De ugye ez egy más jellegű helyzet, és ott van egy olyan sáv, ahol mozoghat, tehát azért valamilyen szempontból ezt lehet követni, lehet verbálisan intervenienálni, lehet egy csomó mindent csinálni, hogy megelőzzük azt, hogy tényleg közbe kelljen avatkozni, tehát a piacnak van egy laufja, egy mozgástere. De egyébként például biztos emlékszel rá, a francia forradalom idején is volt egy ilyen próbálkozás a gabonaárakkal, amikor volt egy ilyen gabona hiány, és akkor arra utasították, valami olyasmi volt, hogy arra utasították, hogy a gabonatermelőket, hogy lehető legmagasabb áron próbálják meg értékesíteni a gabonát, de ez is egy olyan helyzet volt, ami nem működött, és megint csak hiány alakult ki. Szóval a piacnak van egy módszer, ahogy működik, és ha ebbe belenyúlunk, akkor ez nem fog jóra vezetni, szerintem.
2: Én nem gondolom azt, hogy egyébként ördögtől való lenne az, hogy az állam időnként vészhelyzetben belenyúljon, és valami fajta ilyen támogatott árakat alkalmazzon, tehát indokolt esetben ez működhet. Én, ami utána olvastam ennek a történetnek, a legindokoltabb eset az volt, amikor ugye Amerikát Pearl Harbornél megtámadták a japánok, és ugye ezek a hülye amerikaiak azt hitték, hogy ők kimaradnak majd a második világháborúból, nem volt hadseregük, nem volt flottájuk, nem volt elég repülőjük, stb. És akkor kineveztek egy úgynevezett árcárt, egy John Kenneth Galbraith nevű kanadai-amerikai, egyébként később nagyon híres közgazdász lett, csak akkor még fiatal volt, ő lett az árcár, és kötött áron vásárolta meg a hadsereg felépítéséhez szükséges cuccokat a nagy vállalatoktól, és ez baromi sikeres lett, tehát ugye ismert módon Amerika megnyerte a második világháborút, az a híres mondás a második világháborúval, hogy a nácikat az oroszok vérével és az amerikaiak pénzével verték meg gyakorlatilag, tehát az amerikaiak küldték a rengeteg fegyvert, nyilván ők is harcoltak, de azért a Szovjetuniónak sokkal nagyobb volt a véráldozata, sőt kötött áron vásárolták a olajat, acélt, mindent, ami kellett a fegyverekhez, és sikeres beavatkozás volt. De hogy ott is az volt, hogy az amerikaiak nem kérték, hogy erre szükség legyen, a japánok támadták meg őket. És itt is ez van, hogy valójában erre nem lenne szükség, ha a Putyin nem ment volna be Ukrajnába. Erre nem lenne szükség, ha a Trump nem ment volna be Iránba. És senki nem kérte, hogy ők ezt csinálják. Tehát, hogy ezek olyan dolgok, amelyeket Orbán Viktor szövetségesei csináltak, és ezért ezt tegyük le az asztalra, hogy emiatt kell, vagyunk ebben a helyzetben. Egyrészt. Másrészt pedig azt gondolom, hogy ugye, hogyha egyszer azt mondja Orbán Viktor, hogy jóléti államra nincsen szükség, és ezt rengetegszer elmondta, hogy a jóléti állam szerinte idejét múlt, a múlt és a többi, még néha talán ilyen komcsi dolognak is tartotta. Most ugye egyrészt ez kontrafaktuális, tehát hogyha valaki megnézi az európai jóléti államokat, akkor az Európai Unión belül gyakorlatilag minden mutatóban vezetnek. Tehát amikor a skandináv jóléti államokban a legmagasabb foglalkoztatás, a legmagasabb bérek, versenyképességi listákat vezetik, külön weboldal, vagy külön Facebook oldalt működtetek arról, hogy az összes listán mindig a skandinávok a legjobbak. Demokrácia, sajtószabadság, hol legjobb nőnek lenni, hol legjobb gyereknek lenni, zöld mutatók, stb. Korrupciós mutatók. Tehát nem tudom, nem egész műsor elmenne a felsorolnám, hogy mi mindenben a legjobbak a skandinávok, tehát hogy nem igaz az sem, hogy a jóléti állam idejét múlt lenne, de hát gyakorlatilag valójában utána Orbán Viktor bevezet egy jóléti államot, mert ezek transzferek. Tehát amiről azt gondolják az emberek, hogy ezek juttatások, ezek transzferek, és ugye ez a leghülyébb példa, ez a benzin, mert pont a védett ár bejelentése előtt egy héttel jött ki, hogy a rezsicsökkentést a benzinadóból finanszírozzuk, amit már régóta lehetett sejteni, de konkrétan Gulyás Gergely elmondta, vagy elkocsintotta, ezt nem tudom, de hogy gyakorlatilag kiderült, hogy az autósok keresztfinanszírozzák ma is a rezsicsökkentésnek egy jelentős részét. Na most akkor támogatjuk az autósoknak a benzinvásárlásait, nyilván ez is adóból megy, tehát hogy ez is valaki finanszírozza valamilyen adóból, abból keresztfinanszírozzuk a rezsicsökkentést. Tehát, hogyha ez nem tűnik fel valakinek, hogy ez egy őrület, és hogy ezek mindig így működnek, hogy valahonnan ezek keresztfinanszírozva vannak, csak az emberek azt mondják, akkor már csináljunk egy átlátható jóléti államot. Tehát akkor azt mondom, hogy ha vannak transzferek, akkor ne az legyen, hogy Orbán Viktor fel kell reggel, és akkor délutára eldöntés átmegy a parlamenten, mamelukjain, hanem akkor legyen az, hogy gyakorlatilag legyen erről egy nyilvános vita, és például az autósokat lehetne úgy is támogatni, hogy mondjuk a KKV-k kapjanak kedvezményeket. Tehát ne a kútnál kapjon kedvezményt, hanem mondjuk a magyar KKV, hogy ne épüljön be az árakba, kapjon valami fajta egyéb kedvezmény támogatást, vagy a kiskeresetűek. Tehát ha valakinek muszáj autóval járnia, és egyébként szegény, akkor mondjuk több kulcsos adóformájában, ugye erre való például az SZIA-nál a több kulcsos SZIA, hogy kapjon egy nulla közeli kulcsot, és akkor meg tudja magának engedni piaci alapon. De hogy itt vannak transzferek, csak ezekről nem beszél a kormány, úgy csinál, mintha nem lenne jóléti állam, sőt szapulja a jóléti államot, de közben csinál egyet, de az egész nem egy átlátható 10 millió magyar ember által megtárgyalt, igazságossági szempontokat figyelembe vevő, hanem Orbán Viktor eldönt, és akkor gyakorlatilag azok is, akik luxusautóval járnak, és ezért lássuk be, Magyarországon rengetegen járnak luxusautóval, tehát így gazdag országokból ide jönnek a barátaim, akkor mindig meglepődnek azon, hogy Magyarországon milyen elképesztő sok luxus autó fut az utakon, meg nagy fogyasztású autó. Nekik miért adunk támogatásokat a benzinre, amikor ezt úgy is meg lehetne csinálni, hogy valójában másfajta transzfereket adunk?
1: Jó, ez egyébként ezzel kapcsolatban eszembe jutott egy érdekesség, szintén olaj vonatkozású, úgyhogy folytassuk majd ezzel. Az ársapkákról, védett árakról, hatósági beavatkozásokról beszélgetünk, nem sokára folytatjuk, maradjatok velünk.
0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék? Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
0: Daydream. Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicália, highlife, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
4: Alright, DJ, put the needle on the record.
0: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum egy perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Ugye nem felejtetted el, hogy augusztus elején programod van Palóznakon? Az idei Jazz Picnic-en veled tart Gregory Porter, Rick Astley, Ella Eyre, az Earth, Wind & Fire Experience, a Matt Bianco, az Electro Deluxe, a Deladap, Eden Ian Wolf és még egy csomó hazai kiválóság. Vedd ki a részed a zenei oázisból és találkozzunk a Balaton legszínesebb fesztiválján augusztus 6-7-8. Bővebb infók jazzpicnic.hu.
2: Bulizz együtt a Száguldó Cirkusz szereplőivel! Július 26-án a Félix Budapest ad otthont a Forma 1 Magyar Nagydíj afterpartiának. Exkluzív helyszín, világszínvonalú hangulat, felejthetetlen zene és a nyár egyik legforróbb éjszakája. Ne maradj le, jegyek még korlátozott számban elérhetők a felixbudapest.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével.
3: Témánk tehát az árstopp, hatósági ár vagy védett ár, és hogy itt említetted a benzinár kialakulását, illetve hogy ugye abból finanszírozzuk a rezsicsökkentést, eszembe jutott, hogy volt egyébként nem is a távoli múltban egy nagyon hasonló eset, amikor pontosan egy ilyen világgazdasági helyzetben történt hatósági ár vagy hatósági árazás, ez pedig a 70-es olajembargó volt, az OPEC államok olajembargója, amikor ugye az Egyesült Államokban 70-es években szintén hatósági árat vezettek be, aminek ugye az lett az első eredménye, hogy egyáltalán nem működött, mert a benzinkutasok ilyen lista alapján kiszolgálták először az ismerősöket, családtagokat, meg mindenkit. Szóval elkezdődött egy ilyen ügyeskedés, ami egyébként nem lett volna, hogyha nem vezettek volna be egy ilyen ársapkát. Tehát igazából nem sikerült a kísérlet.
4: És ezért mondtam az előbb példaként, sikeres példaként a második világháborút, mert ugye két ilyen nagyon híres eset van a nyugati világban, vagy legalábbis Amerikában, de azt hiszem, hogy a nyugati világon belül is azért ezek a leghíresebbek. Az egyik a második világháború, a második pedig ugye az, amit most említettél, a Richard Nixon volt akkor az elnök, és ugye hát ő nagyon sok fura dolgot csinált, az aranystandardot felmondta, meg az egész Bretton Woods-i rendszert, és ez az egyik ilyen híres dolog, hogy hát bevezetett ilyen hatósági árkorlátozásokat, és ez híres módon nem sikerült.
3: És bocsánat, az egyik legnagyobb probléma az volt, hogy olyan sorok alakultak ki a kutaknál, hogy közgazdászok kiszámolták, hogy a várakozás költségei társadalmilag és gazdaságilag mekkora károkat okoznak az országnak. És aztán persze nyilván volt olyan is, hogy hiába várakozott valaki, egyszerűen elfogyott, és akkor utána el kellett menni máshova. Úgyhogy nem dolgozott és GDP termeléssel töltötte ezt az időt, hanem azzal, hogy állt a sorban.
4: És akkor mi lett a válasz erre? Ugye az lett a válasz, hogy kerestek egy másik megoldást az olaj kérdésére, és akkor ugye ráreltek arra a problémára, hogy hát nem voltak stratégiai tartalékaik. Tehát, hogy azért tudták az öböl államok, az arab államok, olajkitermelő arab államok akkor megszivatni az Egyesült Államokat, ugye ez egy ilyen arab-izraeli háborúhoz kötődő történet akkor is, mert nem voltak az USA-nak jelentős tartaléka, és akkor utána a legtöbb nyugati állam egyébként ilyen puffereket hozott létre, és azt mondta, hogy hát, hogyha ilyen lenne, akkor ugye kiegyensúlyozom ezeket a mozgásokat az árban, azzal, hogy felhalmozok ilyen stratégiai tartalékokat, amit ilyenkor fel tudok szabadítani. Tehát, hogy vannak rá más eszközök, és nem kell feltétlenül, tehát ez egy nagyon-nagyon végső esetben indokolt csak ilyen hatósági árakat használni. Most én értem, hogy egy hónappal vagyunk a választások előtt, és már annyi sem, és hogy természetesen nyilván ugye senki nem szeretné, aki most politikailag versenyez, hogy akkor ő egy ilyen instabil helyzetben mondjuk nagyon magas benzinárakkal fusson neki a választásnak. Ennek értem a politikai okait, de azt gondolom, hogy rendszer szinten beszélnünk kell erről, hogy ki kell, szóval hogy ezt így nem lehet tovább csinálni a magyar gazdaságot, mert akárhova nyúl az ember, ott mindenhol hatósági árak, védett árak, ilyen sapkák, olyan stoppok, ilyen támogatott hitelezés, olyan rezsicsökkentés. Mert hogy gyakorlatilag én azt gondolom, hogy Orbán Viktornak két válasza van, mert ugye senkinek nincs olyan illúzió, hogy Magyarországon a gazdaságpolitikát tényleg Nagy Márton csinálja. A végső szót nyilván Orbán Viktor mondja ki, és neki az a tapasztalatom 30 év után, hogy két válasza van mindenfajta gazdasági kihívásra, az egyik az az adócsökkentés, a másik pedig az ilyen állami beavatkozás. Ez a kettő. Tehát ezen a két eszközön kívül nem szeret semmit, nem támogat semmit, és akármilyen gazdasági minisztere akármit javasol, mond, tervez, a végén mindig ez a kettő lesz belőle, azt gondolja, hogy adócsökkentéssel meg állami beavatkozással lehet gazdaságpolitikát csinálni.
3: Hát nem lehet egyébként, pont a gyógyszerpiac az egyik ilyen érdekesség ebben. Ott nagyon sok országban hatósági árasok a gyógyszerek, ugye ez egy kimondottan olyan terület, amit külön át is beszélhetnénk egyszer, mert nagyon érdekes, de pont vannak anomáliák a magyar piacon, gyakorlatilag ebből adódóan is. De hogyha belegondolsz abba, hogy akármi történik, és még kihagytad a megoldások közül a különadókat, ugye amit rögtön ki lehet vetni mindenkire, akinek jó bevétele volt az elmúlt évben. Szóval, hogyha meggondolod, hogy mondjuk a kereslet kínálata törvénye az lényegében nagyon fontos, és a fogyasztói szokások nem változnak, a kereslet az megmarad,

0: Kiveti az állam a külön adót a bankokra, biztosítókra, szupermarketekre, stb. Majd utána szemet hunya felett, hogy ezek a vállalatok, piaci vállalatok, ezek máshonnan beszedik a pénzeket. Tehát ez egy tulajdonképpen egy ilyen outsourcolt adóztatás. Ugye közben tudja mondani a kormány politikai megfontolásból, hogy a csúnya bankok, a csúnya szupermarketek nyerészkednek, extra profit, blablabla, de valójában az van, hogy akkor ugye a bank megemeli megemeli az ilyen díjakat, mindenfajta ATM, meg számlavezetési, és erre adataink vannak, hogy Magyarországon ezek sokkal magasabbak, mint máshol. A szupermarket meg ugye azt csinálja, hogy akkor más termékeknek az árából keresi vissza ugyanazt. Tehát, hogy lehet, hogy akkor ez a tej az olcsóbb, de akkor minden máson megfelemelem, és akkor visszakeresem. És ezt pontosan tudja egyébként a kormányzat, de ez már nem érdekli, mert őt politikailag, itt politikai kormányzás van, nem gazdasági kormányzás, és őt egy dolog érdekli, hogy ugye retorikailag a választók felé eladhassa azt, hogy ő megvédi, megint csak ez az állam megvéd téged, és ez egy őrület, mert hogyha valaki azt gondolja, hogy az ő élete azon áll, vagy bukik, hogy Orbán Viktor őt megvédje, hát mi lenne, hogyha Orbán Viktor nem lenne? Akkor valami óriási problémával nézne szembe. Ugye van ez a híres mondás, hogy boldogok azok az országok, amelyeknek nagy államférfiai vannak, és még boldogabbak azok, akik nem szorulnak ilyesmire. Tehát én azt gondolom, hogy ezek a különadók is valójában az állami beavatkozásnak az eszközei, és ugyanazon a logikán alapulnak, mint az a védett ártörténet. Ezek politikai termékek, nem társadalmi, és ha társadalmi lenne, akkor jóléti államot csinálnánk, szociálpolitikát csinálnánk, differenciált adóztatást csinálnánk, és nem gazdaságpolitikai intézkedések, mert hogy ez jóra nem vezet, ezek politikai termékek.
1: Igen, tehát így összefoglalva elég sok olyan dolog van, amit lehet látni már a múltból és a tapasztalatból, amikor így ilyen beavatkozások voltak, amiket itt elmondtunk, és értem most már, hogy miért mondtad, hogy az állami beavatkozáshoz a különadókat, de egyébként az pont egy érdekes dolog a különadó, mert az ugye az igazából ahhoz vezet, hogy például elmaradnak a kutatásfejlesztési projektek, elmaradnak a beruházások, elmaradnak a munkahelyteremtések, tehát van egy ilyen lassabban kifejtett gazdasági hatása, ami később jelentkezik csak ezeknek. És még egy dolgot nem mondtunk, az pedig ami eszembe jutott ezzel kapcsolatban, és szintén ide vonatkozik, hogy hát hogyha van valamiből készlethiány, ugye, mert ugye nem lehet megvenni, akkor jön a fekete gazdaság, és az kezd a szürke és a fekete gazdaság elburjánzani, ami viszont megint csak egy kieső állami bevétel, mert azon nincsen adó, nincsen semmi, úgyhogy ráadásul a bűnözést is elősegíti. Ugye az egész arra vezet, végül is, hogy oda vezet, hogy egy ilyen növekvő államadósság alakul ebből ki, mert egész egyszerűen mindkét oldalon, az egyik oldalon kevesebb bevétel jön ezekből a termékekből állami, a másik oldalon pedig egyszerűen az emberek is kevesebbet dolgoznak, nincs annyi ember, szóval nem
0: és
1: tudom,
0: hát
1: hogy
0: maguk a támogatások
1: miért olyan bonyolult vajon? Tehát, hogy
0: maguk a támogatások kerülnek rengeteg pénzbe, tehát hogy azt is mondjuk el, hogy hát ugye miért van az, hogy itt Magyarországon már 5. éve írdatlan hiány van a költségvetésben, ilyen 5-6%-os hiányok alakulnak ki az év végére. Hát ez nem kis részben azért sok oka van, de ugye az egyik bevételi oldali oka is vannak, de az egyik oka az, hogy az állam iszonyatos pénzeket költ ezekre az ilyen állami támogatásokra, állami beavatkozásokra. Tehát, hogy a vállalati hitelezés támogatása az 1000 milliárdos nagyságrend volt, a rezsicsökkentés volt, amikor 1000 milliárdos, most már csak sok százmilliós, vagy milliárdos téter, de azért még mindig rengeteg pénz ez a sok százmilliárd. Az otthon start program is 100 milliárdokban mérhető, és az összes ilyen támogatásnak, tehát hogyha nem szedi be az állama, mondjuk ugye nagyon drágán tudja majd hozni a hormozi szoros miatt az olajat Magyarországra, és ugye támogatott áron adja el, akkor ott megint az van, hogy állami kiesések vannak, állami hiányok vannak, és ez megint csak a költségvetési hiányt növeli. ha meg állandóan költségvetési hiány van, az meg ugye azzal jár, hogy nagyon drága lesz a magyar költségvetésben a hitel, tehát hogy nagyon drágán hiteleznek nekünk, és ugye ez van, hogy Magyarországon 4-5 százalékos GDP arányos kiadást jelent a hitel, ami kb.

0: ugyanannyi, mint az oktatás. Tehát, hogy gyakorlatilag az oktatásra költött pénzekkel egy nagyságrendű az a pénz, amit kidobunk az ablakon, mert gyakorlatilag a hiteleinknek a törlesztésére költjük, miközben ez volt már nálunk is kettő körül, az összes környező országban is kettő körül van, tehát itt fizeti meg a hétköznapi ember azt, amikor nem kell neki annyival többet fizetni a kutakon, és még egy dolgot hagyd tegyek hozzá, hogy ráadásul, ami még egy ilyen extra csavar a történetben, hogy Nagy Márton a héten közzétett egy táblázatot, amivel azt akarta sugallni, hogy milyen jó, hogy a magyarokat ezekkel a védett árakkal megvédik, és ebben a táblázatban teljesen egyértelműen ott volt, hogy egy csomó környező országban védett ár nélkül olcsóbb a benzin, mint Magyarországon. Tehát, hogy így én először azt hittem, hogy nem látok jól, vagy ezt az ellenzéki Tiszapárt rakta ki, de nem, Nagy Márton rakta ki egy olyan táblázatot, ami arról szólt, hogy védett ár nélkül is több környező országban alacsonyabb a benzinár.
1: Igen, és akkor tegyük hozzá, hogy emellett még lesz egy minőségromlás a termékekben, tehát rosszabb minőségű terméket fognak tudni megvenni a fogyasztók, ugyanazért a pénzért, illetve
0: vagy kisebb adagot.
1: Vagy kisebb adagot, igen, ez a másik. Illetve az is elő, tehát a másik oldala pedig az, hogy lesz egy minőségromlás, a másik pedig az, hogy maguk a fogyasztók egész egyszerűen nem látják át, hogy mit finanszíroznak, vagy mit vesznek. Tehát amit te is mondtál, hogy hova megy a pénz. Ugye állandó vita van azzal kapcsolatban, hogy a benzinár miért ilyen magas, még hogyha az ársapkát levesszük akkor is, hogy az adóterhei mik, miért van duplán megadóztatva, és a többi, és a többi. És folyamatosan van egy olyan, mint egy ilyen villanyszámla mostanában, amit megnézel, vagy egy ilyen gázszámla. Tehát, hogy nem lehet rajta kiigazodni, nem érted, hogy mi történik, csak azt látod, hogy sokkal-sokkal többet fizetsz ezekért a dolgokért, mint amennyit egyébként a környező országokban fizetnek akár.
0: Hát ez részben azért van, mert ugye nem teremt transzparenciát az állam, tehát hogy amikor nekünk ugye utólag kell megtudjuk azt, hogy a benzinkutakon kereszt finanszíroztuk a rezsicsökkentést, azért az kb. Meg ugye mennek a viták, hogy mennyi itt az útdíj, meg mire költik, meg ilyesmi. Tehát nem teremt transzparenciát. Ugye nyilván a másik, meg amit az előbb említettünk, az nem a benzinnél, meg a dízelnél, meg ilyen helyeken van az, hogy rosszabb minőség, meg kisebb adag, bár arról is mennek viták, hogy a benzin minősége, de mondjuk tegyük fel, hogy a benzin minősége marad, de például a szupermarketekben az élelmiszereknél teljesen egyértelműen megfigyelhető, hogy például ugyanaz a termék egyre kisebb. Tehát ezt sokan kimutatták már, hogy ugyanazért az árért, de kisebb terméket kap.
1: Ezt úgy hívják, hogy a császárzsemle index, és ha megnézed, hogy egy császárzsemlébe például egy szelet parizer régen hogy fért be, és most mennyire lóg ki az a parizer, ugyanabból a császárzsemléből, akkor rögtön rájössz, hogy a parizernek a mérete nem csökkent, mármint, hogy lehet, hogy a kiszerelés csökkent, de ha az a kis körméret, ami a gép, amire tölti, az nem, viszont a császárzsemle összement, ezért nagyobb rész lóg ki belőle.
0: Ja, azt hittem, azt akarod mondani, hogy szokták ezt hívni shrinkflationnek is, amit zsugorflációnak rövidít, vagy fordítottak magyarra. Ez is tapasztalható, és amit meg aztán tuti nem látsz, az, amikor az alapanyagok mások, tehát, hogy megveszel valamit, az lehet élelmiszer vagy más is, adott esetben akár egy benzinnél is el tudom elméletileg képzelni, hogy egyszerűen rosszabb minőségű anyagok, vagy olcsóbb, gyengébb anyagok kerülnek bele, és az életben meg nem mondod. Szóval, hogy ennek ezer millió más hatása is tud lenni természetesen.
1: Bocsánat, az nem jutott az előbb eszembe, amikor mondtam itt a minőségromlást, hogy a fogyasztói része az, hogy azt veszed észre, hogy minőségromlás van, vagy shrinkflation, ahogy te említetted. A másik oldalon pedig van egy versenyképességi romlás a cégek és az előállítók részéről, ami egy hosszabb távú hatás szintén, mert például a hitelfelvételnél, vagy bárminél, akkor nem lesz olyan jó pozícióban a cég. Tehát még a piacról is nehezebben fogja tudni finanszírozni magát a későbbiekben, hiszen ő nem egy olyan versenyképes cég, mint amilyen volt pár évvel ezelőtt.
0: Hát ilyen is van egyébként, tehát ugye például az ilyen közműveknél szokták mondani, hogy a mondjuk a vízvezetékeknek a az elrothadása, tehát az, hogy Magyarországon a negyede elfolyik a közüzemi víznek, ez valószínűleg azért van, mert egyszerűen nem fizetjük meg rendesen a víznek az árát. Ez is egy hatósági ár, és messze alatta van annak, amiből fenntartható vízrendszert lehetne csinálni. Ez egy újabb példa, amit még eddig meg sem említettünk. De azért itt szerintem az esetek többségében nem ez van, hanem az van, hogy a piaci cégek valójában kihozzák maguknak a profitabilitást, mert azért a MOL-nak meg a bankoknak a profitabilitását én nem sajnálom, sőt még a szupermarketek is ki tudnak jönni nagyon pozitívra, pontosan azért, mert valójában a kormány nem figyel ezekre oda. Tehát, hogy neki egy dolog fontos, hogy ezeket be tudja vezetni, ezeket a hatósági árakat, meg támogatásokat, hogy aztán hogyan szerzi vissza a saját profitabilitását a piaci cég, azt már őt nem érdekli, mert az kevésbé látványos. De azért azt gondolom, hogy inkább az van, és hát ugye nyilván a kormánynak sem érdeke, hogy ezek a cégek elmenjenek hosszabb távon, vagy nem működjön a gazdaság, ezért valójában szemet hunya felett, hogy az összes olyan dolog, amiről itt beszéltünk a beszélgetés során, hogy más termékekre terheli rá, fölemeli a díjakat, kisebb adagot ad, stb. Ez mind történik, és valójában ez megőrzi a profit. Vagy ugye még olyas is van, hogy más országokból, tehát mondjuk a MOL esetében, mit tudom én, egy csomó, meg az OTP esetében egy csomó külföldi lány vállalat, és akkor lehet, hogy Magyarországon nem annyira nyereséges, de az összes többi országban meg nyereséges, és akkor csoportszinten rendben van. Szóval nagyon sok kombináció van, de hogy ezt a politika pontosan tudja, hogy ezt lehet csinálni, neki egy dolog fontos, a politikai kormányzás, hogy a választó felé tudja kommunikálni, ezt az én megsegítelek téged történetet, ami teljesen infantilizálja azt gondolom a magyar választókat, és azért erre egyre többen rájönnek, azt gondolom, hogy ők infantilizálva vannak, és nem szeretnénk olyan gazdaságot csinálni 30 évvel a rendszerváltás után, ahol állandóan az államtól függ az, hogy én most akkor meg tudok élni, vagy nem. Én olyan gazdaságot szeretnék, ahol az én munkámtól tőlem függ, hogy piaci jövedelemből, piaci áron szeretnék gazdaságot csinálni, és nem szeretnék állandóan valami fajta állam által megmentve lenni.
1: Hát jó, várjuk a kommenteket ehhez a beszélgetéshez is. Nagyon érdekes volt, és biztos van még egy csomó adalék, érdekesség szám, ami nem jutott eszünkbe ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Köszi szépen, írjatok, sziasztok!
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barát.

Pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. Sajátos pogácsa, a Rádió Café gazdasági értelmező műsora. Együtt kisütjük minden vasárnap reggel 7-től. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A kultúra a civilizáció építő eleme, a gasztronómia ablak a történelemre. Borra való, a Rádió Café gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borra való, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Bulizz együtt a Száguldó Cirkusz szereplőivel! Július 26-án a Félix Budapest ad otthont a Forma 1 Magyar Nagydíj afterpartiának. Exkluzív helyszín, világszínvonalú hangulat, felejthetetlen zene és a nyár egyik legforróbb éjszakája. Ne maradj le, jegyek még korlátozott számban elérhetők a felixbudapest.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Több mint 100 000 jutottak be a felsőoktatásba, bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés, változékony nyári időnk lesz. Demeter Dia vagyok. Évek óta a legtöbb hallgató került be idén a felsőoktatásba. Több mint 101 000 kezdhetik meg egyetemi főiskolai tanulmányaikat szeptembertől. A legnépszerűbbek a gazdasági, műszaki és pedagógus képzések voltak, mondta rádiónknak Vanó Renáta, az Oktatási Hivatal felsőoktatásért felelős elnök helyettese.
3: 10 hallgatóból majdnem minden 8. hallgató magyar állami ösztöndíjas finanszírozási formában tanulhat, gyakorlatilag minden 7. hallgatónk alapképzésre nyert felvételt. Természetesen mesterképzésre is nagyon-nagyon szép számmal, és osztatlan, tehát hosszú 5-6 éves képzésre is nagyon szép számmal kerültek be jelentkezők.
2: Azoknak is van még lehetősége, akiknek most nem sikerült bejutni a felsőoktatásba. A pótfelvételi eljárás július 30-án indul. Tovább bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés. Augusztustól még több település irányába lesz könnyebb az eljutás. Új járatok indulnak Budapestről, többek között Biatorbágy, Visegrád, Dabas és Kiskunlacháza felé is, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán írt arról, hogy a járatokat az utolsó metrókhoz és a hívekhez, illetve vonatok menetrendjéhez igazítják. A részletes menetrend a MÁV csoport oldalain érhető majd el. Enyhe emelkedést mutat a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a legfrissebb szennyvízadatok szerint. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte, több városban, köztük Debrecenben, Nyíregyházán és Szegeden, valamint a főváros egyes területein is kimutatási határ felett volt a kórokozó örökítő anyaga. A szakemberek szerint ez alapján a koronavírus fertőzések száma lokálisan emelkedhet. Látványos égi parádéval búcsúzik a július. A hónap utolsó éjszakáján 2 meteorraj, a déli delta akvaridák és az alfa kaprikornidák is eléri aktivitásának csúcsát. Ha derült lesz az ég, óránként akár 10-15 hullócsillagot is láthatunk szabad szemmel. A szakemberek szerint érdemes fényszennyezéstől mentes helyet keresni a meteorzápor megfigyeléséhez. Nyugat-délnyugat felől sok helyen megnövekszik a felhőzet, de ezzel együtt is várható napsütés, a legtöbb a Tiszántúlon. A nap második felében egyre több helyen alakulhat ki kisebb eső, zápor, néhol egy-egy zivatar, de az ország nagy része így is várhatóan száraz marad majd. Élénk erős lesz a déli-délnyugati szél, a legmelegebb órákban 29-33 fok közötti csúcsokat mérhetünk. Holnap is lehetnek még elszórtan záporok, zivatarok, 27-32 fok várható majd.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Okos telefon, okos óra, okos utas. Kapd el a következő járatot, és utaz okosan! Ha szeretnél kevesebb pénzből eljutni A-ból B-be, ha kényelmes, jó szállásra vágysz korrekt áron, vagy nincs ínyedre, hogy az utazási keretet felét egy autókölcsönzőnél hagyd, akkor már is jó helyen jársz. Utazási hírek, információk, tippek, trükkök. Okos utas, a Rádió Café utazási magazinja. Bíz magadban, utaz okosan!
4: Az Okos Utas támogatója a Hungarokontrol. Hungarokontrol, a felhők felett is biztonságban.

0: Okostelefon, okos óra, okos utas. Kapd el a következő járatot, és utaz okosan! Okos utas, a Rádió Café utazási magazinja. Bíz magadban, utaz okosan!
1: Szervusztok, ismét itt vagyunk, az Okos Utas magazint halljátok itt a Rádió Cafén. Ács Gábor vagyok, és ma ismét nem a mondhatni szokásos köröket futjuk Európán belül, milyen olcsó jegyek vannak, kedvező szállások, tippek, trükkök, aktuális problémák, utasjogi panaszok, stb., hanem ismét eltávolodunk az öreg kontinenstől, és meg sem állunk egészen az egyik, hát mondhatjuk azt európai utazóknak talán egyik álom úti céljaként is emlegetett Mauritiusig. Néhány hónapja már vendégünk volt Péter Natália és Urbán Szabolcs, akkor Sri Lankára utaztunk együtt, és most ismét itt vannak, akik már megjárták Mauritiust is, ami az én bakancslistámnak is az oszlopos tagja, aztán meglátjuk, hogy hogyan össze, de most arról beszélgetünk, hogy milyen okosságok szükségeltetnek ahhoz, hogy nagy élményekkel gazdagodjunk, és mondjuk nyilván ne menjen rá a gatyánk se egy ilyen utazásra. Sziasztok ismét!
2: Sziasztok!
3: Sziasztok!
1: Ha lenne valami blogotok, vagy ilyen utazó bloggerek, vagy influencerek lennétek, akkor milyen nevetek lenne? Ezen gondolkodtam, hogy nehéz nevet kitalálni, de szinte mindenki a keresztneveikből él, tehát Nati és Szabi Travels, vagy Nati, Szabi Nati,
2: hát valami ilyesmiből, nem?
1: Jó, hát itt az ideje szerintem, mert sok hasznos dolgot hallunk tőletek, meg hát ti is imádtak utazni, de akkor ez még bőven ráér. Na, honnan jött a Mauritius? Kezdjük akkor ott.
3: Onnan jött a Mauritius, hogy az előtte levő évben Zanzibáron voltunk, ami nagyon-nagyon tetszett nekünk, és egyszer megnéztük a térképet, hogy mi az, ami a közelében lehet. Persze a kettő között még ott van Madagaszkár, és nincs annyira közel egymáshoz, de azt gondoltuk, hogy ez olyan afrikás lesz. És ezért
1: spoiler, az lett?
3: Nem.
1: Jó, oké.
3: Egyáltalán nem.
1: Szerintem ez kevcsánulak, akkor pont jó volt.
3: Nem, úgyhogy nagyon, nagyon meglepő volt az, ami ott várt minket, mert nagyon-nagyon európai az egész, és Zanzibárhoz képest nagyon-nagyon kiépített volt. Szinte mindenhova autópálya vezetett.
2: Hát úgy fogalmaznék, hogy aki mondjuk elsőként Mauritiusra megy, nem fogja Afrikát kapni. Ugye nekünk azért volt összehasonlítás alapunk, mert jártunk már Afrikában, tehát az Zanzibár az olyan volt, de hogy tényleg egy európai inkább úgy fogalmaznék, mert hogy akik ott laknak, azért nem mondhatók európainak, nyilván a szokásaik sem, az ételei sem, meg az általános hétköznapi viselkedésük sem, úgyhogy de európai mindenképpen.
1: Hogyan készültetek? Konkrét úti tervvel, vagy pedig illetve szállások mennyire véglegesen lefoglalva, közlekedés, ilyesmi?
2: Szégyen gyalázott, Nati intézi ezeket az ügyeket. Néha én is beszállok most már.
1: Hogyha megkér.
2: A szervezésbe. Nem érzem a nyomást, úgy messziről, hogy nekem is kell ezzel foglalkoznom, és nem kell nyilván, csak hogy Nati a profi ebben. Ő volt az, aki közülünk szeretett utazni régen is, én voltam, akivel meg kellett szeretetni az utazást, így hát az ezzel járó ügyeket is nekem meg kellett tanulni.
1: És ez hány éves projekt lett, mire sikerre vezetett?
3: Nagyon sok.
1: Igen? Jó, de most már kijelentjük, hogy megtörtént.
2: Persze.
1: Az már a legutóbb is egyértelmű.
3: Szóval mindent előre szerveztünk, ez volt a második nagy utunk, még nem voltunk annyira bátrak, mint amilyenek most vagyunk utazás szempontjából, szóval a szállásunk is meg volt, előre megterveztem, hogy hova fogunk menni, ami nagyon nagy hibát követtünk el, most már nem így csinálnánk, hogy mi úgy terveztük, hogy csillagtúraszerűen fogjuk körbejárni, vagy meglátogatni a sziget nevezetességeit, és a szigetnek az észak-keleti részén foglaltunk szállást, a Monsoáz nevű.
2: Senki nem tudja, hogy kell mondani, csak a helyiek.
3: Egyébként minden franciául Soazi. Van, vagy illetve
2: Monsoázi.
3: Soazé, vagy Soazé, valami igen. Hasonló.
1: Az a francia, vagy a helyi nyelv, az a kreol, vagy nem tudom milyen.
3: De a kreol az olyan, mint egy, nem tudok franciául, együnk se tud franciául, de olyan, mint hogy egy ilyen tájszólásos francia lenne. Például nem azt mondják, hogy bonjour, hanem az, hogy bonzúr. Szóval, hogy ilyen nagyon-nagyon hasonló.
2: Olyasmi, mint a portugál-portugál és a brazil-portugál között a különbség, valami ilyesmi lehet, hogy egyik az ízesebb.
3: Úgyhogy nem tudjuk, hogy kell kimondani ezeknek a helyeknek a nevét. Monsoáz, ami ott konzekvensen úgy mondunk, hogy Moncsói, mert hogy valami hasonlóan van leírva.
2: Moncsóizi.
3: Szóval, igen, Ezt nem jól csináltuk, mert a sziget ugyancsak 65 kilométer, mégis sokat kellett utazni. Másfél-két órákat utaztunk ahhoz, hogy megnézzünk tőlünk legtávolabb vagy esőhelyeket, amiket kinéztünk magunknak, és sokkal jobb lett volna, hogyha a sziget délkeleti részén vagyunk 4-5 napon, és aztán átmegyünk az északkeleti részre, komfortosabb lett volna. Uh-huh. Autót béreltünk.
1: Az nem fordult meg a fejtek, hogy összekötni esetleg a környékbeli szigetekkel? Nekem ez igazából a dilemmám, hogyha
2: de,
1: már...
2: De Uniónnal?
1: Hát például, vagy akár Madagaszkárral és Szeselrel, Ádám hasonlítgatják őket össze egyébként, hogy melyik szebb, kinek melyik való, tehát ez egy állandó nagy téma, és miután így a repjegyár, az odajutás költsége az elég vaskos, mondjuk egy nyilván egy közelebbi utazásokhoz képest, és nem nagyon lehet rajta spórolni, csak így fölmerült bennem, hogy akkor nem jobb esetleg talán egy héttel többre menni, és akkor kettőt vagy hármat is megnéz, már aki tudja szakítani nyilván a Szabit meg az összegeket.
3: Szerintem mindenképp nekünk 10 napunk volt itt, vagy 12, nem voltunk túl hosszú időt, és ezt teljesen kitöltöttük ezzel a szigettel, de Reunion közel van, ismerősöm volt ott, egyébként az Európai Uniónak a tagja, tehát oda könnyű eljutni így repülés szempontjából, és csoda dolgokat mesélt és mutatott, vagy szerintem mindenképpen érdemes. Mi Madagaszkáron nagyon, vagy én nagyon szeretnék oda eljutni, vagy
1: akkor
3: sokat
1: egy újabb bakancslistás.
3: Igen, de azt hallottuk róla, hogy az viszont hát nagyon haladó utazóknak
2: kalandos nagyon állítva.
3: Mert hogy az a legkevésbé se kiépített és komfortos, úgyhogy az még egy kicsit odébb van, de... De abszolút.
1: De majd egyszer.
3: Igen, egyébként
1: majd...
3: szerintem az ideális utazás.
1: Műsor végén úgyis megkérdezem, hogy akkor a bakancsicsátok hogy néz ki majd még. Azon hol helyezkedik el mondjuk Madagaszkára. Erre is ott kérdünk. Na jó, de akkor térjünk vissza a Mauritiusra. Afrikai kontinenstől, ugye déli féltekén afrikai kontinenstől, vagy nem tudom mennyi, hát talán mennyi volt, vagy 1000 kilométer, nem tudom pontosan.
2: Kb.
1: És az időjárásról azt szokták mondani, hogy tipikus téli, de mármint magyar, európai szemmel téli destináció, mert akkor van jó idő, tehát a náluk papíron, de hogy az elég változékony tud lenni, és kicsit az elmúlt években, vagy évtizedekben fölborultak ott is a törvényszerűsége. Ez a február, amit mondtatok, ez elvileg egy jó és száraz szezon annak kéne lennie. Így lett?
3: Nagyon nagy mázlink volt. Előtte egy héttel olyan monszum volt, hogy nem tudtak az emberek kimenni a szállodákból, szóval, hogy elöntött mindent a víz. Úgyhogy figyeltük az előrejelzést, és figyeltük napról napra, hogy milyen az idő, és mire odaértünk, elment. Az első napunkon volt egy minimális eső, és aztán talán egyszer vagy kétszer volt, hogy jött egy ilyen trópusi eső, ami a semmi jön és megy. Úgyhogy nekünk nagyon szerencsénk volt. De a következő évben is figyeltük az időjárást, és akkor is az volt, hogy monszum volt abban az időszakban.
2: Ilyen fura időjárás, vagy fura esők jöttek, mentünk A-ból B-be a szigeten belül, és az autóútnak az egyik sávjában, amiben mi mentünk, esett az eső, de a szembejövőknél nem. Tehát így kell elképzelni az esőt. Hogy ilyet még mi sem láttunk.
1: Akkor nézzük a saját autó.
3: Igen, béreltünk autót, és ez volt az első alkalom, hogy a másik oldalon közlekedtünk. Uh-huh. Úgyhogy nagyon nagy volt az izgalom.
2: Hát, és... rettegtünk, hogy jön egy körforgalom, hogy mit fogunk ott csinálni, rossz irányba megyünk be, stb. A végén pedig már könyörögtünk egy körforgalomért, mert annál egyszerűbb nincs a másik oldalon vezetni és a másik oldalon közlekedni. Én mindenkinek csak ajánlani tudom, hogy egy minimális bátorsággal rendelkezik közlekedés tekintetében, béreljenek autót és próbálják ki, és menjenek úgy ezeken a helyszíneken, mert sokkal több a szabadság.
3: Ráadásul Mauritius ebben a szempontból nagyon könnyű terep, mert
1: igen, a közlekedési
3: kevés
1: kultúra érdekelne, hogy igazából.
3: Autó,
1: aha, tehát nem olyan, nincs nagy tömegnyomor, és nem kell furakodni.
2: Egyszer-kétszer voltunk ilyen dugóban, de ott is az ilyen útfelbontás miatt. Meg a fővárosban volt olyan, hogy elmentünk, hogy megnézzünk valamit a fővárosban, aztán visszafordultunk 2 óra keresgélés után, mert nem volt parkolóhely, és egy prózai módon visszafordultunk.
1: Hát ez azért érdekes.
2: Port Louisban.
1: Igen, kicsit mint ellentmondra annak, hogy nincs nagy forgalom, meg viszonylag
3: hát,
1: nyugis,
3: de
1: hogy
3: van.
1: Tehát Port Louis az olyan, hogy
3: igen.
1: Ott.
3: Igen, igen. Ott van ráadásul, mi a piac környékén voltunk, azt hogy oda szeretnénk volna menni, és nyilván ott van mindenki, úgyhogy nem találtunk parkolóhelyet, de tényleg az autópályákon annyira kényelmesen lehetett haladni, és nem volt ez, nem olyan, mint Dél-Kelet-Ázsiában a közlekedés.
1: Uh-huh. Oké, okay, azért érdekes kérdés, mert ugye hol kezdjük el a baloldali közlekedést?
3: Itt.
1: Én Ciprus szoktam javasolni, hogy ott elég kerülve a nagyon nagy forgalmú helyeket. Nekem talán Malajziában vagy Tájföldön sikerült, már nem emlékszem pontosan, a Dél-Kelet-Ázsiában valahol. Aztán viszont Angliában azért szenvedtem piszkosul, de rájöttem a legnagyobb veszélyben, akkor voltam egyébként, amikor pont nem volt forgalom. Tehát amikor egy kis erdei úton, tájfutóverseny után elindulva, akkor eszembe se jutott, hogy hol járok, és nem értettem, hogy miért az én sávomba jönnek velem szembe. És ahol folyamatos forgalom van, de nem nagy, szerintem én úgy éreztem, hogy ott a legbiztonságosabb, úgyhogy aki még nem, tehát vezetett, de hogy még baloldalon sose, akkor azt mondjátok, hogy itt bátran lehet autót bérelni. Tehát...
2: Igen, szerintem olyan helyen érdemes elkezdeni vezetni, ahol nem ilyen szolgai módon tartják be a közlekedési szabályokat, hanem inkább egymáshoz képest közlekednek, sokkal egyszerűbb. Mert ott elengednek, ott lelassítanak, ott fognak fékezni, ott nem lesz az, hogy dudál és öklöt ráz és egyebek, hanem ott én megértőbbek az emberek. Aha. Londonban, vagy hát Angliában valószínűleg ezért is macerásan, mert ott ugye mindenki a táblák szerint hát közlekedik, és ők tudják, mit kell csinálni, te pedig nem.
1: Hát igen, a körforgalom nulla egy kicsit nekem más tapasztalatom volt, tehát az első angliai bérlésnél, hát nem éppen egy kis forgalmú helyen, Stansted repülőteréről kikeveredve egy jó nagy körforgalom volt, szerintem mentem, vagy 6 kört, mire rájöttem, hogy hol vagyok, és merre kell kimenni, de közben csak a fejemet kapdostam, és aha, kicsit parás voltam, de aztán arra is rá lehetett érezni, úgyhogy még a kamionok között a szélsősávban, a strádán is nagyobb biztonságban éreztem magam, mint a körforgalomban, de ott legalább tudtam, hogy hol vagyok. Na, lényeg az, hogy akkor ez nem okozhat problémát.
2: Nem.
1: Merre mentetek? Mert akkor a szállásatok akkor éjszakon volt, a bérlés az végig volt, tehát egész időszakra béreltetek, és akkor onnan fűztétek föl. Még annyi alapinformáció, hogy nálatok ez a henyélés és megyünk és járjuk arány, ez milyen? Egy ilyen helyen fölmerül, mert Mauritiusra a gyönyörű képeslap, fotók, türkisz tenger, lagunák, snorkelezés, minden egészen elképesztő szépségű tengerpartjak vannak. Ezért megy az embereknek a többsége, de nálatok ez milyen arányt képviselt?
3: Egyikünk se tud megmaradni a fenekén túl sokáig, szóval, hogy szeretünk strandolni, de a Szabé 2-3 órát, én mondjuk 4-5-öt, de nem folyamatosan. Úgyhogy mi azért a menősök vagyunk.
1: Tehát nagyjából minden nap mentetek
3: valamára. Igen, uh-huh. Megismerni azt a helyet, ahol vagyunk. Nagyon szeretünk snorkelezni is, és egyébként erre hagyd térjek ki, hogy Mauritius az egyik legcsodálatosabb hely, ahol voltunk, és tényleg olyan, mint egy földi paradicsom, de nem a tenger alatti világ.
1: Na,
3: sajnos.
1: Miért?
3: Mert vannak olyan helyek, ahol bokáig jársz a halott korallokban, és ez borzalmas. Én ennyi halott korallt én még nem láttam már, mint koralltörmeléket. Uh-huh. Egyetlen
1: nem, olyan... nem olyan helyekre visznek, ahol mondjuk nem ezt tapasztalod, hanem
3: ha,
1: ezt...
3: Ha befizetsz egy például katamarán útra, aha, voltunk egy Flat Island nevű helyen, ott megálltunk egy olyan helyen, ahol épp korallok voltak, egy részük már kifehéredve, egy részük még élő. Ez volt az egyetlen olyan hely, ahol láttunk élő korallokat. Amikre azt mondják, hogy nagyon jó snorkelezős helyek, legalábbis amit mi látunk így a Google Maps-en, meg az értékeléseket néztük, ott is vannak korallok, de nagyon sok a koralltörmelék, és ezek már nem élnek, ezek a korallok. Szóval, hogy ez szerintem nagyon-nagyon elkeserítő volt. Én nagyon vártam ezt a részét, nekem ez mindig nagyon fontos. Uh-huh. És nem ez volt az, ami miatt nagyon megszerettük Mauritiuszt.
1: Uh-huh. Ez nagyon érdekes, amit mondasz, mert én is nagyon rákaptam, és nagyon és élvezem, és ha csak lehet, akkor megyek muszkálni, halakat nézegetni. Láttam viszont kezdőket, hogy sokaknak milyen nehezen törik át a gát, hogy egyáltalán belemerjenek menni, és az tök fontos, hogy olyan helyen kezdjünk, ahol mondjuk figyelnek rájuk, és van bíztatás, és ahol van mondjuk stáb arra, hogy foglalkozzanak azokkal, akik kezdik. Ezt láttam Egyiptomban, láttam a Maldív-szigeteken is, és az a teljesen nagyon nem mindegy, hogy amikor 80 vagy 100 hajó megcélozza ugyanazt a kis helyet, ahol bedobják az embereket, mint mondjuk Egyiptomban, például a Sármásé környékén, vagy pedig van mindenki a faluban gyakorlatilag ilyen túrákból él és elvisznek, és akkor a dugi helyekre, és senki nincs rajtad kívül, vagy hárman ültök a motorcsónakba, és akkor ott korlátlanul nézegetitek a teknőcöket meg a halakat. Úgyhogy ez nem tudom, itt ez akkor melyik? Hát azon kívül, hogy a halott korallok.
3: Itt, amikor a Flat Island túrára mentünk, vagy erre a katamarán útra, ott nem volt ez a tapasztalat, tehát nem az volt, hogy a 32 katamarán van egy 10 négyzetméternyi helyen, és akkor mindenki ott fürdik, úgyhogy az ilyen nagyon-nagyon jó élmény volt. Lehetett volna menni teknős úszásra, amit én kivéltem úgy, hogy kinéztem, hogy hol vannak ők a térképen, és gondoltam, majd én megkeresem a teknősöket. Ilyet ne csinál senki, mert nem találja meg. Akkora helyen vannak, hogy nem találod meg, de érdemes figyelni reggel a motorcsónakokat, mert ha én nekem az volt a szerencsém, hogy az első ilyen brigád, akit oda vittek a teknősökhöz, azokat észrevettem, és odaúztam, és rajtam kívül voltak még hárman, szóval így meg lehetett őket állni, azért az elég jó.
2: Uh-huh. Én pedig futkostam a parton föl alá, hogy hol van a lifeguard, mert nem tudtam elképzelni, hogy hova lett a Nati. Egy darabig láttam, és akkor utána egyszer csak így eltűnt. Na, mondom, kész, vége, ennyi.
1: Hát miért nem ugrott el utána?
2: Hát én ott vártam a parton, nekem az volt a dolgom, ő akart teknős nézni, én nem akartam teknős nézni, és aztán egyszer csak egy váratlan helyről jött elő, hogy képzeld, láttam teknős, láttam, és meg karbetett kézzel dúzdogtam, hogy én meg már kerestem, hogy kivel haverkodjak össze, hogy menjen be, érted, valami motorcsónakkal, és keressen meg téged.
3: Ez nagyon fontos, hogy ez szerintem nem kezdő snorkelezőknek ajánlott hely, Mauritius, nagyon erősek az áramlatok.
2: Igen.
3: Az döbbenetes volt, hogy amikor például ezzel a katamarán túrára mentünk, meg kellett kapaszkodni a lépcsőbe, hogy ne vigyen el az áramlat.
2: Kidobtak egy kötelet erre a célra, hogy
3: az nagyon furcsa volt.
1: Aha.
3: Uszonnyal kellett úszni, hogy tud irányítani azt, hogy merre mész.
2: Aha. Aztán még a strandolásnál maradva, amit nagyon szerettünk, hogy kiszúrtunk, találtunk egy ilyen helyiek által is látogatott strandot.
3: Úgy hívják, hogy Perbeye.
2: Na látod?
3: Ezt felírtam.
1: Igen, ez fontos. Konkrét tippeket kell adjunk.
2: Voltunk ott hétköznap is, hétvégén is, és a hétvégén egy ilyen piknik jellegű ügyekkel találtuk szemben magunkat. 15 fős családok, körbeültek ilyen bokrócot, ott főzőcskéztek, ettek, és ők voltak ott a helyiek. Mi meg a turisták, és teljesen elvegyültünk köztük, tehát úgy olyan szempontból, hogy még fele-fele arányban voltak a külföldiek és a helyiek.
1: Aha.
2: És az nagyon jó volt. És csodálatosan
3: szép. Egyébként ezen a Monsoáz strandján is olyan, ahol volt a szállásunk, hogy ott is az volt, hogy hétvégére kimentek a helyi családok, és hogy ott töltötték az egész napjukat, és ott se voltak sokan, szóval nem voltak zsúfoltak ezek a strandok, nem az van, hogy nem tud leteríteni a törölköződet, bőven van hely, árnyékos a fák miatt, tehát tényleg ilyen paradicsomi.
1: Na, ez nagyon jó hangzik. Amiről még mindenki, fussuk meg akkor, most mindjárt szusszanunk egyet, és akkor utána, ahol jártatok, a kirándulások, hogy mi tetszett a legjobban, ez erre mindig nagyon kíváncsiak vagyunk. Meg hát a nagyon gyakorlatias, praktikus, jó tanácsok emberekről, kajákról, költségekről, ezeket is akkor majd még a műsor második felében. Szóval Mauritiuson kalandozunk Péter Natáliával és Urbán Szabival. Mindjárt folytatódik az Okosutas magazin, maradjatok.
0: Rádió Café. Van barátok.

0: ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén! Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
2: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
0: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig McMenemy Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
2: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 30-án csütörtökön a főkertész DJ Gandarva. Van gerebjéd? Július 30-a Dürer kert DJ Gandarva.
3: Emlékszel még az első szigetedre, a felhőtlen szabadságra, a felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget 0. napján a Faithless-szel, Gorán Bregovicsal, a Morcsibával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
2: Bulizz együtt a Száguldó Cirkusz szereplőivel! Július 26-án a Félix Budapest ad otthont a Forma 1 Magyar Nagydíj afterpartijának. Exkluzív helyszín, világszínvonalú hangulat, felejthetetlen zene és a nyár egyik legforróbb éjszakája. Ne maradj le! Jegyek még korlátozott számban elérhetők a felixbudapest.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Okos telefon, okos óra, okos utas. Kapd el a következő járatot, és utaz okosan. Okos utas, a Rádió Café utazási magazinja. Bíz magadban, utaz okosan.
4: Folytatódik az Okos Utas magazin, Mauritius, a mai célpontunk, vendégeim pedig Péter Natália és Urbán Szabolcs, és ahogy ígértük, lássuk a látnivalókat, illetve amiket ti kiszúrtatok. Az Anna leszek szerint egy hétre bőven elegendő látnivaló van, de nem egy nagy sziget, tehát végül ezeket nagyjából végig is lehet járni. Két hetes nyaralást azoknak javasolnak, akik a egy nap tengerparti henyélés, egy nap kolbászolunk és megyünk mindenfelé mozgalomnak a támogatói. Ti mit láttatok, akkor menjünk végig ezeken. Szépség sorrendben, vagy kedvenc sorrendben, ha lehet, ha kérhetem. És akkor meglátjuk, mennyi fér bele.
5: Nekem személy szerint a túrázós helyek tetszettek. Mauritiuson nagyon sok hegy van, és olyan buja növényzet, amire nincsenek szavak. Gyönyörű, csodálatos erdők vannak, van nemzeti parkokkal, vízesésekkel. És,
4: a hegyek nem magasak amúgy, de vadregényes a táj, ugye?
5: Abszolút, nagyon, nagyon, és van például ez a Black Gorges National Park, ami egy hatalmas nagy terület, és itt több túraútvonal van, ahol egyénileg is lehet menni, de vezetett túrákon is részt lehet venni. Itt egy olyan csodálatos élményünk volt, ezt muszáj elmesélnem. Nagyon szeretem Gerard Darrell könyveit, és minden utazásra viszek egyet, és Mauritiusra, Mauritiusról szóló arany derenvérek, rózsaszín galambokat vittem. És a rózsaszín galambokat egy szervezet mentette meg a kihalástól. És ott ültünk a Nemzeti Parkba, és egyszer csak oldalra néztem, és ott volt egy fura madár. És lefotóztam, rákerestem, és a rózsaszín galamb volt. Úgyhogy én nekem ez most is kiráz a hideg.
4: Amikor lefotóztad, akkor már kapcsoltál? Vagy egy vagy tudat alatt ott volt gyanús már, hogy talán az
6: volt? Ez szerintem ez az a rózsaszín galamb lesz.
4: Jó, szóval ott volt, mondta. Jó. És ő lett. Aha, szuper.
5: Úgyhogy a hegyek, az erdők azok gyönyörűek. Megnéztük ezt a hét szín földet, ami arról híres, hogy tényleg hét különböző színű föld
6: rétegek vannak
5: itt.
6: Össze-vissza elhelyezkedik, ilyen vulkáni tevékenységnek köszönhető, ha jól emlékszem. Illetve legfinomabb szendvicset ettünk a büfében. Ott. És tényleg lenyűgöző, olyan az egész környék, mint hogy valami holdbéli tájon járna az ember, és ugye igazából így el sem tudja képzelni, hogy mégis ez a hét szín, ez hogy került oda. De leírták ott az ismertetőben nyilván, hogy ezek a színek minek köszönhetőek, és olyan ott az erdő és a környéken olyan furák a fák, meg furák a gyökerek, amik hogy kijönnek a földből, teljesen más, mint amit itt lát az ember mondjuk a Európában.
4: Tehát végig azt érzed, hogy ilyen nincs. Nem, hogy itthon, de Európában is egy egészen különleges sem néz ki.
5: Aha. Voltunk egy gyönyörű botanikus kertbe, a
6: Pomplamúz. Van egy ilyen zenekar is.
4: Nem is rossz. Játszok is őket rendszeresen, igen.
5: Hatalmas területen van, és hát gyönyörű. Gyönyörű. Nagyon híres erő ezekről az óriási nagy tavirózsákról, vagyis nem is tavirózsa, hanem tavililium.
6: Tavililium.
5: Ilyen nagyjából ilyen egy méter átmérőjek ezek a levelek. Is. És azt mondják, hogy egy gyereket elbír, egy kis gyereket elbír, szóval ugye a hatalmas.
4: Hát azért nem tesztelném az unokámmal, vagy senkivel se a családban. De...
5: Hát, ha újszülött.
4: Jó, oké.
5: Nyilván. De hogy tényleg nagyon nagyok, és hogy annyira különlegesek hát, azok is.
6: Meg azzal szembesül az ember egy ilyen botanikus kertben, hogy vannak azok a növények, amiket itt szerencsétlenkedünk itt Európában, hogy kivisszük, behozzuk, locsolgatjuk, törölgetjük, és lesz belőle egy méteres ilyen csök kevény, és ott pedig ilyen 50 méter magasak ugyanezek a növények, és te nem ilyen van apukádék, nem igen. A szóba sarkában?
4: Jaj, de vinném haza. Amivel
6: szenvednek igen. Már évek óta, mert nem akar megmaradni.
4: Igen.
5: Nagyon tetszett nekünk az Ebony Forest. Ugye az ében fákról, az ében fákat próbálják meg megmenteni.
6: A 98%-át kiirtották a hollandok, és az összes többi mindenki, aki oda vetődött.
5: És most nagyon próbálják megmenteni a maradék 2%-ot, és egy olyan helyen van ez az Ebony Forest, ahol van egy vezetett útvonal, egy kikövezett útvonal, és van egy ilyen lombkorona ösvényszerűség, ahol van minden fél órába indul egy vezetett túra, egy guide, aki mesél ott a fákról, az egésznek a történetéről. Nagyon-nagyon érdekes volt.
6: Itt furcsa módon van lombkorona is.
4: Ja, igen.

0: építészeti csoda, és gyakorlatilag ugyanúgy van ott minden, mint ahogy 200 évvel ezelőtt.
1: Ez egy bútorozott nagyon régi épület, de nem is csak a ház volt varázslatos, hanem a házhoz tartozó, hát az is inkább egy ilyen parkos.
0: Hátsó kert.
1: Jó nagy hátsó kert volt. Egy túra indult innen, ahol három vízesést lehetett megnézni. Teljesen egyértelmű, hogy merre kell menni, nyugodtan, önállóan mindenki mehet.
2: Ez a kiépített túraösvények, tehát nem, nem ilyen nagyon köves, ugrálós, hanem...
1: Nem, abszolút könnyen teljesíthető. Mondjuk túracipőt vigye magával mindenki Mauritiusra. Szóval, hogy azért az kell, de nem kell félni semmitől, nem találkoztunk kigyókkal, pókokkal, semmi szörnyiséggel, úgyhogy abszolút...
2: Nincs is sok, ugye, ha jól emlékszem.
1: Nem, abszolút nem találkoztunk
2: ilyet. Tehát bátran lehet menni a sűrű erdők mélyére is.
1: Igen.
0: Denevérből van gazdagon.
1: De és óriási denevérek vannak, ezek a gyümölcsevő denevérek vannak, ők hatalmasak.
2: No, hát nekem még egy miskolci 10 emeletes panelba is berepült a hajamba, akkor itt lehet, hogy akkor egy pár évig kicsit parás voltam tőlük, de itt akkor nyugodtan lehet ezek szerint. De jó, ott mi gyerek voltam.
0: Ha már denevéreknek tartunk, nyilván ezt sokan nem fogják annyira díjazni, de ugye mentünk A-ból B-be, gyalogoltunk a szállásról mondjuk a zöldségeshez, hogy este vacsorázni. Hát és azt vettük észre, hogy potyognak a mangók a fejünk fölül. És hát a denevérek ezt így lecsipegetik a fáról, és akkor az úgy leesik.
1: És levegve.
0: És hát tökéletes minőségű mangókról beszélünk, tehát nem olyan, amit így az emberben nem enne meg, hanem hogy fölszedi az ember a földről.
2: Hát ez is olyan, amit azért Európában nem nagyon találsz meg. Ez is egy olyan jelenség,
0: úgymond. A denevérek miatt, ugye, mert nem tudom, hány járványt kötnek a denevérekhez, és ugye hát ilyen felelőtlenek vagyunk, hát nyilvánvaló ez minket nem érdekelt annyira. Hogy...
2: Szóval finom a denevér. Által lenyiszált mangót abszolút mindenkinek ajánlhatjuk.
0: És azt hiszem, hogy a top 3-ban benne van a mangó íze.
1: Igen.
0: Ott azon a környéken. Hol tartottunk? Ja, igen, az Eureka háznál.
2: Igen.
0: Hát azért hülye hangzik, de tényleg egy hátsó kertje, tulajdonképpen ez a nem tudom hány vízesés annak a háznak. Ugye van egy hátsó kijárata a háznak, és akkor legyalogolsz ebbe a vízesés komplexumban, ami hát lenyűgözött, állsz egy ilyen nagy valamiben, és csak nézel, hogy te milyen pici vagy, és ott zubog a víz, és csodálatos.
2: Na, mindenképp kell, hogy időt hagyjunk a odajutásra, meg a kajákra, meg ilyesmékre, de azért még egy-kettő, ha gyorsan még eszedekbe jut, amit mindenképpen elmondanátok, mármint a látnivalók közül,
1: akkor még... Olyan tudom mondani, amit kihagytunk, és nagyon sajnáljuk, a Le Morne hegyet nem másztuk meg.
2: Aha, miért nem?
1: Nem voltunk meg ennyire sportosak akkor.
2: Igen, hogy ez egy komolyabb túra, és akkor nem vállaltátok?
1: 3-4 órás túrának írják le, igen, és addigra már nem tudom, fáradtak voltunk.
0: Utolsó napok egyike, ott álltunk a hegy alatt, és úristen, ennyire lenyűgöző. Hát tudod, amikor ilyen égszínkék tenger, hófehér homok, és a háttérben egy ilyen böhöm nagy hegy, és behajló pálmafák az aljában, tehát olyan, mint amit a kincs, ami nincsben látsz.
1: Azt kihagytuk, azt érdemes megmászni, illetve még egy, amit kihagytunk, van egy ilyen 7 vízeséses túra, ide viszont guide-dal kell menni, és ezt előre le kell
2: csak úgy lehet is.
1: Úgy érdemes, azt mondják, hogy egyénileg is lehetne, de nagyon-nagyon körülményes az útvonal, és annak nagyon utána kell járni, szóval ott azért nincsenek úgy felfestve a fákra a kék vonalak, hogy akkor
2: hát, ha van internetünk, akkor még az sincsen, ugye?
0: Általában a tavalyi Sri Lankai utazásunknál úgy leszögeztük azt, hogy általában vegyük igénybe az ilyen tájakon a guide-ok segítségét. Azért nem a római Kolosseum, amit megtalálsz az interneten bármennyi leírást róla, hanem itt tényleg a helyieknek...
2: De most a tájékozódás miatt mondom, hogy a könyv, hát ha van internet, vagy letöltöttem a térképet, a Google, vagy a Mapit, akkor én ott már guide nélkül se tévedek el.
0: Hát sikerült a kijelölt túróútvonalon is eltévedni.
2: Persze, igen. Tehát ez nem olyan egyértelmű, pedig én szeretek tájékozódni.
0: Egyetlen rövidke kis túránkon, ami kimondottan túrázás volt ott, és ott néztük, hogy most tulajdonképpen most hol vagyunk, mert hogy egyáltalán nem azon a helyen kéne lennünk, ahol vagyunk. Le volt töltve az offline térkép, és teljesen felesleges volt az egész. Szóval érdemes a helyiekkel konzultálni.
2: Ha már ide kavarodtunk, akkor az internet simánti általában elsimmel oldjátok meg, vagy pedig a reptéren megveszük a helyi simkártyát, bebigyeztük a telefonba, és akkor jól
0: akkor
2: el vagyunk.
0: Akkor még úgy volt, hogy
1: akkor még
0: vettünk simkártyát, tehát rendes analóg, vagy hát ezt a betehető simkártyát, utána álltunk át az eSIM-re.
2: Aha, tehát akkor az is működik nekünk.
0: Működik, de szerintem ott működik most már az eSIM is, az azóta lett. Igen.

0: közkedve.
1: És jó lefedettség az egész országban, bátran lehet menet közben tervezgetni?
0: Nem, az a helyzet, hogy azt figyeltünk, hogy Magyarország az egyetlen hely, ahol igazán jó internet van, de komolyan.
1: Tényleg nincs jobb nálunk, tehát egyébként bárhol megyünk, szinte csak gyengébb.
0: Még Európán belül is, Olaszországban is szenvedtünk.
1: Németországban, Hollandiában is szenvedtem, piszkosul több helyen, igen. De senki ne várjon sehol magyar szintű szolgáltatást, de akkor itt
0: semmiképpen, de ugye elkommunikálgathat az ember a világgal, de nagy filmeket ne töltsön le. Nem fog menni. Egyébként se.
1: Kicsit akkor visszakanyarodva még a szállásotokra. Itt mi alapján döntöttetek, és árértékarányt figyeltek, vagy fontos az, hogy tengerparti legyen, amit látunk, reggel arra ébredjünk, hogy azt lássuk, amit a képeslapokon
0: általában. Jó Isten fotót lehessen készíteni a medence mellő.
2: Nyilván nem. Ennél a szállásnál, mivel egy helyen voltunk, és nem az volt, hogy csak egy napot kell ott tölteni, vagy kettőt, hármat, azért a komfort volt a fő. Tehát a kényelmes legyen, szép legyen, örültünk annak, hogy van egy medencéje.
0: Egyszer sem voltam a medencében.
2: Természetesen nem voltunk, de nagyon szép volt a medencéje és a kertje. Nagyon-nagyon szép szállásunk volt, nem volt olcsó. És nem olcsó Mauritius.
0: Úgy általában nem olcsó Mauritius.
2: Illetve, hogyha arra számítunk, hogy elmegyünk ilyen messze, és mondjuk Afrikához van közel, és akkor biztos, hogy sokkal olcsóbb lesz, mint itthon, nem.
1: Tehát a helyiek által használt létesítmények, éttermek, bolti árak sem sincsenek nagyon a magyar alatt.
2: Ez nagyon érdekes, mert nem nagyon tudtunk olyan helyre menni, ahol a helyiek mondjuk esznek. Uh-huh. Ezeken a részeken, ahol minket a turisták meglátogatnak, ott valahogy úgy nincs. Ott éttermek vannak, ott kifejezetten turistáknak szállások vannak, nem tudsz olyan szinten begyűlni a helyiekkel.
1: És európai árak?
2: És európai árak, igen. Én azt mondom, hogy mintha itthon mennénk. De itthon se eszünk.
1: De Balaton vagy Borsodnádas?
2: Szerintem azért nem balatoni, mondjuk ilyen budapesti állat, Budapest. Azt mondom. Szóval, hogy nem volt olcsó.
0: Ha kicsit gasztrózunk, akkor az indiai hatás az, ami jellemző.
2: Uh-huh. Abszolút, hiszen a lakosságnak a nagy része is
0: indiai.
2: Gyümölcsök mindenképpen, óriási
0: minden mennyiségben.
2: Mangók és tessék. Hatalmas avokádók.
0: Aki európai vagy amerikai kaját gyors étteremre vágyna, abból is van gazdagon, tehát ez ennyire...
1: Na, tényleg?
2: Igen. Főleg az éjszak.
1: Én még amikor elkezdtem a mondatot, akkor is azt hittem, hogy az itt ne keressen ilyet,
0: De van minden.
2: Ezért mondjuk, hogy nagyon ilyen európai is, egész, szóval, hogy mindent lehet találni, amit szeretnél. Abszolút. Nekünk a kedvencünk volt a Happy Raja.
0: Igen.
2: Grambéban.
0: De nem ilyen helyi papundekli étterem, klasszikus, rendes, szépen felöltözős, beülős étterem volt, de hát olyan indiai ételekkel, hogy
1: megőrülsz. Hogy találtátok?
0: Interneten.
1: Milyen módszerrel, simán Google értékelés.
2: Igen. Annak szoktunk hinni.
0: Igen. Hát ott a környékünkön volt a szálláshoz közel egy tényleg ilyen bádokból összetákolt helyiség, ahol szerintem a család különböző tagjai főztek estéről estére. Az is az abszolút autentikus volt, még mondták is, hogy ez a saját indiai receptjük, amit ott főznek. Aha.
2: De nem voltak helyiek, szóval csak turisták voltak.
1: És ez a kis étterem, ez a helyek által, itt is hasonló árak voltak? Ezek szerint nem volt nagy különbség?
2: Hát az talán egy
0: kicsit olcsóbb volt,
1: de
0: a zöldséges, az kimondottan drága volt például. Szóval kimondottan drága volt a zöldség.
2: Első reggel elmentem, vettem egy mangót, egy banánt, egy avokádót, talán még valamit. Ananászt vettem, és körülbelül 8000 forintot fizettem 3 évvel ezelőtt. Szóval, hogy tényleg megdöbbentően drága volt, és utána másnapban összeszedtük a földre a mangót.
1: Igen, mondom, másnap kérdeztem, hogy mikor derült ki a denevérek szolgáltatása, és akkor
0: onnantól... Próbáltuk rávenni a denevéreket, hogy ananászt is szedjenek le valahogy, vagy banánt.
2: Úgyhogy az ott, amikor kifejezetten a turistáknak készül valami, ott azért nagyon megnyomják az árakat. Igen.
1: Aha, oké, tehát akkor ez már bőven az európai fölé is, ami kimondottan a turistás.
2: Igen.
1: Na, akkor még hogy jutunk el oda? Az egy érdekes kérdés, mert ahogy én nézem, és akkor egy rövid kitérőt tennék, amit én így már évek óta nézegetek, hogy, és dilemmázok, hogy, és azért is jó, hogy elmondtátok, hogy hát az egy jó pár nap kell, hogy megnézzük. Tehát, hogy alkalmas-e mondjuk hajókirándulásra, tehát van néhány olyan hajót, amely körbejárja az említett szigeteket, amit elén kérdeztem, tehát, hogy és 14 napos, tehát két hetes körök is vannak, amikor már két-három napot ott tölt és megáll, és például nem, Mauritiuson is több napot tölt, akár ott be is lehet szállni, Madagaszkáron is több napot, elmegy a Seychelles Reunion, tehát minden benne van, de azért dilemma, hogy nem keveset látok-e, és nem érne meg többet, de kétségkívül ez egy hatékony módja lehet, hogy körbejárjuk, tehát vannak hajóknak nem sok egyébként, de minden évben indul néhány a nagy hajóstársaságoknál. Ám de az oda eljutás, ez ugyanúgy felmerül, mint hogyha akármennyi időt töltünk ott, és az nagyon kevés olyan táját, vagy tájával találkoztam a világnak, ahol nincsenek csodák. Tehát kerülővel, így kis fapadossal kikerülve, vagy úgy, akár csomagokkal kompromisszumot kötve, hogy azért lehessen érezhető összeget spórolni. Hát itt nem nagyon láttam, hogy erre lehetőség lenne. Ti mennyit kísérleteztetek, meg nézegettétek a eljutási lehetőséget, repülőjegy árakat, meddig figyelgettétek, mielőtt eldöntöttétek, hogy melyik legyen?
0: Utolsó pillanatig szerintem, amikor még érdemes lecsapni, mert ugye szerintem akkoriban még már májusban elkezdtük a következő januári útnak a nézegetését. Volt olyan is, hogy le is foglaltuk, aztán visszamondtuk, meg kitáltuk egy jobb útvonalat, de október-november környékén szerintem nem megvettük, mert nem lesz olcsóbb. Gondolom én, hogy valami ilyesmi.
1: Tehát akkor, amikor átterében... heti szinten figyeltétek, akkor is ugyanez a tapasztalat, hogy nem nagyon mennek hát le az árak.
0: Akkor az volt, hogy kampányszerűen egymásnak irogattunk napi 50-szer, hogy te figyelj, láttad, hogy mennyi most ezt most megvegyük? Nem, várjunk még egy napot. Akkor
1: most lement 10.000 forinttal, de még de mindig 300-nál tartunk. Ez a 250-300, ez reális, igen. És nincs mese, azt ki kell fizetni?
2: Igen, és szerintem ilyen 20-30 ezer forintos különbségek vannak a jegyárak között. Tehát annyit ingadozik, hogy egyik nap talán jön egy olcsóbb és egy drágább jegy.
1: Akkor lehet, hogy nem is érdemes annyira időt erre rá, mert hogy sokat úgyse fog nyelni rajta, ezt akkor félre kell tenni, és be kell ruhálni.
2: A 300 ezer forint az egy ilyen határ, és hogyha az alatt van, az szerintem már jó árnak számít.
0: Hát sose lesz olyan, mint a Covid idején, hogy 150 ezerért Zanzibár, vagy nem tudom mennyire mentünk, szóval tényleg ilyen. A biztosításra ne spóroljunk szerintem, vagy hát kössünk biztosítást.
1: De azt még itthon nyilván, tehát ez még indulás előtt rendesen mindenre kiterjedően.
0: Tehát millió forintba is tud kerülni, csak azért mondom, hogy egy ilyen veszettség elleni oltás az ilyen jóribilis összegbe tud kerülni. A helikopteres mentés, ha kificamodik a hegyen a bokád, az pedig aztán tényleg 20 millió.
1: Igen, a biztosításokon mindig azt szoktam mondani, hogy te döntöd el, hogy vállalod-e a kockázatot, de azért vannak a világnak olyan részei, ahol emellé az ajánlás azért egyértelműen az, hogy kössük meg, ahol nincs uniós betegbiztosítási kártya, nem tudhatod, hogy milyen minőségű helyekre kerülsz. Még azzal együtt is, hogy itt azért viszonylag jó az ellátás, tehát legalábbis, hogy amiket így én olvastam róla, de legyen a biztosítás.
0: Szerintem akkor még kellett nemzetközi jogosítvány az autóbérléshez.
1: Tényleg? Ezt már azért nem kérdezem. Ezt meg szoktam kérdezni, de majdnem mindenütt ez már lekerült a napirendről, és az európai jogsikat elszokta.
0: Azért ez akkor volt. Hát nem tudom, mennyibe kerül egy nemzetközi jogsi elkészítése, maximum fél óra, és mit tudom, pár ezer forint lehető megéri, vagy hát utána kell nézni. De
1: én mindig csináltattam sok-sok éven át, és mindig kiderült, hogy igen, ezt írtuk, hogy kell, de nem kell.
0: Ez nekünk egyszer volt ilyen, hogy nem kellett, amikor csináltattunk.
2: Inkább. Bankkártyás fizetés teljesen jól működik, nem is nagyon, ugye rúpiájuk van, és mondjuk itt piacon nyilván érdemes, a strandon, az
1: valamennyi. Tehát akkor egy átlagos legyen, európaihoz képest nem kell sokkal több helyi egységet ezek szerint. Tehát éttermekben, boltokban, mindenhol.
0: Azért ajánljuk, hogy mindenki, aki tud, az tévedjen el egy kicsit Mauritiuson. A különböző kisvárosokban, hogyha bemegy, tényleg csodát lát, tehát nem az európai millióvel fog találkozni. Az európai milliót azt mondjuk a kiépítettségre, az infrastruktúrára értem, arra, hogy van Meki, arra, hogy van autópálya, aminek az elválasztó sávjában nem sövény van, hanem orhideák nőnek, de ilyen számolatlanul, és mondjuk menjenek el piacra. hogyha valaki arra jár, mert ott tényleg el tud merülni abban, hogy milyen ott a helyiek között az élet.
1: Az a céltalan csatangolás.
0: És imádják, imádják a fehéreket.
2: A kutya.
0: Igen,
2: nagyon,
0: sok a kutya.
2: Nagyon sok kutya van, de vigyáznak a kutyákra itt is, és
0: nem bántanak a kutyák senkit.
2: Nem bántanak senkit, úgyhogy tényleg itt is nagyon sok kutyával találkozunk.
1: Na, és hát elfogyott majdnem az időnk. Ígértem az utolsó kérdést a bakancslistáról. Mit terveztek a közeljövőben? Ilyen egzotikus utazást.
2: Én kenyát tervezem.
1: Szabi is.
0: Én is kenyát, de kenya az én ötletem volt.
1: Szabi, én is kenyát tervezem.
0: De a kenya az én ötletem volt, úgy igazából én dobtam fel, és akkor ugye, na tényleg nem kell kétszer mondani, hogyha feldobok egy ilyet. Kenya, átküldtem neki ilyen kenyai dolgokat, hogy szerintem ez tök jó. Van tengerpart is, van Nairobi is, van safari is, lehet nézni a Kilimandzsárót a háttérben kávét tenni, Instára föltenni.
1: Föl is lehet rá menni, nem azért mondom.
0: Igen, csak az egy másik ország, és nem tudjuk, hogy hát nincs annyi szabadságunk.
2: Igen, mindig ez a nehéz, hogy oldjuk.
1: És akkor valami rövidebb, hogyha Kenya még odébb van.
0: Hát egyébként azt terveztük, hogy behozzuk ide neked a Horvátország egy félreelsőbb, vagy hát messzebbi részét.
1: Az eldugott részek azok, és kevésbé ismert részek azok mindig izgalmasak
0: jó,
1: és
0: hát
1: érdekelnek.
0: Jó, hát szigetét fogjuk meglátogatni szeptemberben, úgyhogy már nem tudom, hogy adszorra. Ez egyik kedvenc helyünk Horvátországban, és az mint őszi desztináció az abszolút elférhetlen áll, csak mondom.
1: Igen, és ilyen eldugott, nem is gondolnád listát én sem elkezdtem egyébként készíteni, úgyhogy akkor arra mindenképp rárakhatjuk.
0: Ez a következő akkor, még ilyen tervünk.
1: Jó, van, nagyon szépen köszönöm, hogy ismét itt voltatok. Hát még azért van szerintem néhány úti cél, amiről fogunk beszélgetni. Addig is jó szervezést a következő utakhoz. Csináljátok magatoknak jó sok Szabit, már amennyit engednek a kollégák, mint hogy az nálam is lenni szokott. És akkor folytatjuk. És hallgatóknak köszönöm a figyelmet. Ez az Okos Utas magazin volt. Ismét bíz magadban, utaz okosan. A jelszavunk változatlan. Ennek jegyében kívánok mindenkinek jó utazásokat, jó szervezéseket. Jövő héten pedig ismét találkozunk itt a Rádió Cafén. Szervusztok!

0: Csapd el a következő járatot, és utaz okosan! Okos utas! A Rádió Café utazási magazinja hangzott el. Bízz magadban, utaz okosan! Az okos utas támogatója a Hungarokontroll. Hungarokontroll, a felhők felett is biztonságban. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
2: Mindig is csodás lélekjelenlétem volt, úgyhogy pánik helyett egy pléddel eloltottam a lakástüzet.
3: Előfordul az ilyesmi azzal, aki sokat ütközik, hogy beleütközik egy rég nem látott ismerősbe, vagy osztálytársba, vagy ilyesmi, de ez a találkozás attól más, hogy ez a Zsuzsanna egy sziget.
1: Körkapcsolás az ország legdurvább napközieiből.
4: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
0: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén.
5: Ez most komoly.
0: Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélgetni. Enyhe katarzis, izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok. Minden hétfő este 9-től a Rádió Cafén. Enyhe katarzis, klasszikus zenéről őszintén, térítésmentesen. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
6: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Bulizz együtt a Száguldó Cirkusz szereplőivel! Július 26-án a Félix Budapest ad otthont a Forma 1 Magyar Nagydíj afterpartiának. Exkluzív helyszín, világszínvonalú hangulat, felejthetetlen zene és a nyár egyik legforróbb éjszakája. Ne maradj le, jegyek még korlátozott számban elérhetők a felixbudapest.hu oldalon. Felejtsd el a szürke reggeli rutint! Válts paloznaki panorámára a magyar tengernél. A Millás reggeli az E.ON jóvoltából kiköltözik a Balatonpartra. Egyenesen a paloznaki lankásdomboldalra, a napfényes szőlőhegyek közé. Rick Astley, Gregory Porter, Ella Eyre, az Earth, Wind & Fire Experience, Matt Bianco, az Electro Deluxe, a Deladap, a Danny & Wolf, Antonia Vai és nagyszerű hazai sztárok. Találkozzunk augusztus 6-án csütörtökön reggel és aztán egész hétvégén paloznakon a Jazz Picnic-en. Millás reggeli a Balaton legszebb pontjáról. E.ON. A Jazz Picnic és a jövő energiája.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Nagy beruházásra készülnek Esztergomban, csak nem 6 fokot hűlt a Balaton vize egy hét alatt. Ma is lehetnek záporok. Demeter Tia vagyok. 76 milliárd forintos fejlesztésre készül esztergomi gyárában a Suzuki. A beruházás az elektromos járművek és akkumulátorcsomagok gyártását is érinti, érte a közösségi oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, szeretnék, ha a programban szerepet kapnának a hazai beszállítók, mérnökök, és élénkülne a kutatás-fejlesztési együttműködés is. Bejelentette azt is, hogy Ságodi Attila lett a Paks 2 atomerőmű ZRT új vezérigazgató. Azt várja tőle, hogy biztosítsa többek között az átlátható irányítást és a bővítési beruházás költséghatékony megvalósítását. Itt a fesztivál szezon, a felelős bulizásra hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az egyik legnagyobb veszély a túlzott alkoholfogyasztás, mondta rádiónknak Simics Rita, az egészségfejlesztési osztály vezetője.
3: Nagyon hamar rossz irányba fordulhat a fesztiválozás hangulata, hogyha túltolják az alkoholfogyasztást. Az alkohol dehidratál, tehát emellé mindenképpen kell folyadékot fogyasztani, ez pedig legyen a víz. Még egy fontos kérdés van az alkohollal kapcsolatban, az alkohol és az energiai. Az együtt olyan, mintha gázra és fékre lépnénk együttesen, hogy nagyon kellemetlen helyzeteket tud kialakítani.
2: A szakértő arra is felhívta a figyelmet, soha ne fesztiválozzunk egyedül, figyeljünk egymásra, a telefonunk pedig mindig legyen feltöltve. Már a hadsereget is mozgósítják a Franciaország délnyugati részén pusztító erdőtűz miatt. Szerda óta mintegy 141 ezer embert kellett kitelepíteni. A lángok rendkívül gyorsan terjednek, eddig több mint 19 ezer hektárt perzseltek fel, és több mint 50 lakóház is leégett. Csak nem 6 Celsius fokot hűlt a Balaton vize egy hét alatt. A hungarometer mérései szerint július 18-án még 26,6, szombat reggel viszont már csak 20,8 fokos volt a tó. Kitérnek arra is, hogy a víz hőmérsékletét 1 méteres mélységben mérik, így a partmenti sekélyebb részeken akár 1-2 fokkal magasabb is lehet a víz hőmérséklet. A jövő héten várható kánikula miatt ismét jelentősen melegszik majd a tó, írják. Nyugat-délnyugat felől sok helyen megnövekszik a felhőzet, de ezzel együtt is várható napsütés, a legtöbb a Tiszán túlon. A nap második felében egyre több helyen alakulhat ki kisebb eső, zápor, néhol egy-egy zivatar, de az ország nagy része így is várhatóan száraz marad majd. Élénk erős lesz a déli-délnyugati szél, a legmelegebb órákban 29-33 fok közötti csúcsokat mérhetünk. Holnap is lehetnek még elszórtan záporok, zivatarok, 27-32 fok várható majd.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A kultúra a civilizáció építő eleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borravaló. a Rádió Café gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. Borra való. Ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van,

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Borra való, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van.
1: Sziasztok, ez a Borra való gasztrokultúra magazin, én Kántor Endre vagyok. Hallgassatok minket online, akár a Spotify-on, az Apple felületein, és a borravaló.hu-n is meg lehet hallgatni az eddigi adásokat. A mai adás nagyon érdekes, mert ugye elkezdtünk egy sorozatot, amiben hétköznapi emberek, tehát nem profik, nem profi séfek, vagy ezzel foglalkozó emberek beszélnek arról, hogy ők miért szeretnek főzni, honnan jött a főzés szeretete, és hogy mit szeretnek csinálni, és ezért van itt velem a stúdióban most Frész Ferenc, kiberbiztonsági szakértő, a Cyber Threat Report alapítója, akivel alapvetően főzésről legfeljebb csak private szoktunk beszélgetni. Szia Feri!
2: Azt is ritkán, sziasztok!
1: Azt is ritkán, nem. Sajnos! Igen. De hogyha valaki ismer téged, és követi a Facebookon is a büszkeségeidet, akkor lehet látni, hogy azért te elég rendesen foglalkozol ezzel, nagyon sok szempontból, de szerintem kezdjük az elején, hogy gyerekkorodban neked mi volt a kedvenced? Mi az, ami eszedbe jut a gyerekkorodról, amit anyukád csinált mondjuk, vagy a nagymama, és az volt a non plus ultra?
2: Hát honnan indult? A minden is. Tehát ugye azért azt tudni kell, hogy az én édesanyám rendkívül jól főz. Elképesztően. De ezt mindenki elmondja ugye a saját édesanyjáról leginkább. De hogy szenzációsan főz, és ilyen nagyon egyszerű dolgokat is nagyon-nagyon jól csinál. Ugye ez a vidéki konyha, ezt el tudjátok képzelni, tehát amikor én gyerek voltam, akkor ott állatok voltak a családban, állattartás, akár még TS szinten nagyipar is. Még vidékebben, ugye Tanyán, anyám testvéreik rengeteg állatot tartottak. És azért ez az étel készítés, ugye a születéstől a kvázi disznóvágásig, vagy a feldolgozásig, azért ezt én végigkísértem gyerekként. Úgyhogy én akkor is szerettem ezt, de olyan magic volt. Én nem értettem, hogy az asszonyok egyébként mit művelnek, de hogy abból kijön aztán az, amit megettünk. Mindig fontos volt, hogy legyen mit ennünk, legyen mit az asztalra tenni. Nagy divatja volt a vasárnapi ebédeknek. Ugye, amikor még a család egyben volt, és nem repültünk még ki a testvéreimmel. És most is, hogyha van valamilyen ünnep, akkor nyilván ugyanaz az elvárás, ugye, gyakorlatilag megvan, hogy az a fajta előkészítettség, az a fajta bekészítés, az a fajta vasárnapi...
1: Meglegyen, nem, a full vasárnapi,
2: Élményed meg legyen. És hát természetesen nekem is megvan az a fiam, nem ettél még semmit, kérsz-e még egy kis töltött káposztát. Aha. Típusú kérdés karácsonykor, amikor már végigetted az egész falut.
1: Nem ízlik, kisfiam.
2: Úgy, be van esve a honlodalja, szoktam mondani az öcsém. Szeret rendesen. Szóval, hogy ez így nekem mindig érdekes volt.
1: De milyen, hogy azért elég különböző, hasonló ételek jönnek, de különböző elkészítési módok vannak, különböző fűszerezettségi szint. Hozzád mi áll közel, vagy állt közel gyerekkorodba? Ilyen tájegységként volt ilyen jellemző? Vagy?
2: Nem, ez nem volt. Tehát a teljesen hétköznapi vidéki élet, semmiféle különlegesség nem volt ebben. Tehát a vasárnapi hús ételek, rántott hústól kezdve rengeteg főzelék volt gyerekkoromban, ami most hiányzik egyébként. A rizses ételek, krumplis ételek, tehát abszolút hagyomány, semmiféle különlegesség nem volt ebben, de azt viszont nagyon primán.
1: Az üveghangra járatva.
2: Ami nagyon érdekes, hogy mindig ugyanolyan íze van. Aha, tehát ezt, tudod, igen. Ezt én nem értem. Ezt így rohadtul nem értem, hogy mindig ugyanaz. Tehát azt tudod, hogyha elmész, és az édesanyám.
1: Hú, erre nekem különböző elméleteim vannak. Pont. Én lementem a nagymamámhoz.
2: A gyerekeim mondják, hogy ennek mama íze van. Aha. Ugye, mert hogy hát ez most úgy sikerült. Mondjuk egy-egy ételemre, és azért az egy nagy dicséret.
1: Az biztos. Ja, szóval azt akartam mondani, hogy lementem egyszer a nagymamámhoz, és ott töltöttem vele, többször is persze hosszabb időt, de akkor kimondottan az volt a cél, hogy tanítsa meg ezeket.
2: Ja.
1: És volt olyan, amikor ő és én egymás mellett készítettük, és az övé más lett. Az övé olyan lett, hogy annak volt, igen, a nagymama, igen, íze, igen, ami ugyanolyan, igen, volt mindig, és később összeraktam, hogy lehet, hogy azért, mert nem volt túl nagy hely a konyhában, és ő a sparhertet használta, én pedig a gázt.
2: Ja, és hát az egész más,
1: igen,
2: persze,
1: és ugye, de aztán utána fordítottunk, tehát de ő igen, amit mondasz, az teljesen így van. Oké, mikor jött el az a pillanat, amikor te elkezdtél a konyhában dolgokat készíteni?
2: De nagyon későn, tehát igazából a lányaim születése 2010-es évek, ugye 11-12-ben születtek a lányok, onnantól igazából valójában már a várandóság közben, de hogy az úgy ott,
1: addig
2: ott kaptam valami gellert, hát addig bénáztam nagyon sokan. Igazából ami megvolt, az tudod, ez a pasis, játszottam az eszemet a kertben típusú, süssünk valamit, meg ilyenek. Tehát a kerti sütögetésből indul ez, szerintem nagyon sok férfinak. De nekem innen indult, és aztán elkezdtem próbálkozni komolyabb dolgokkal. Ami nekem a Gellert adta, azon kívül, hogy a gyerekeimnek idővel elkezdtem már én sütni a kenyeret, meg én főzni, tudni kell, hogy gluténérzékenyek, tehát nem cörikáliásak, hanem valójában csak érzékenyek gluténre, és onnantól kezdve ez meghatározó, ami konyhánkban, hogy van, ugye nekem nem, én nem vagyok gluténérzékeny, tehát van hát kvázi normális, illetőleg a gluténmentes főzés, mind a kettőt csinálom, de Gellert én ott kaptam, ahol elkezdtem nagyon sokat utazni. Ez meg a másik, ugye a kerti sütögetés mellett, aki sokat utazgat, az szerintem fölkapja ezt az információt is, hogy ahová elmész, ott helyben a helyi kajákat azért megkóstolod. Én nagyon sok időt töltöttem az arab régióban, Middle East-en, plusz 10 évet, Ázsiában rengeteg időt töltöttem, és mindig rámentem arra, hogy a helyi kvázi kifőzdéket, a helyi kajákat kipróbáljam. Úgyhogy én tudok arabul főzni, meg tudok kínaiul is főzni, meg tájul is főzni.
1: Nagyon jó.
2: Azért, mert hogy egyszerűen fejembe vettem azt, hogy ha már ezeken a területeken van szerencsém sok időt tölteni, akkor azért utána járok annak, hogy na, ők ezt hogyan csinálják, és mindig rájövök. És valójában ott jöttem rá arra, hogy baromi egyszerűen.
1: Igen, hát ez az. És az egyszerűség, az könnyebb. Igen, az nehezebb.
2: Az sokkal nehezebb.
1: Tehát a könnyebbnek tűnik, mert csak pár összetevő, igen, de pont sokkal nehezebbé
2: tehát
1: teszi.
2: Négy-öt összetevőből csinálnak olyan kajákat, hogy leszakad a fejed, és tényleg, tehát hogy fűszer együtt négy összetevő van benne. Ami meg zseniális, az az például Ázsiában, hogy ott egymással fűszerezik. Tehát az összetevők fűszerezik egymást, vagy ízesítik folyamatosan.
1: Ez nagyon jó, figyelj, ezt kibontjuk később, de ne menjünk még el. Mi volt a gyerekkori főkedvenc? Ez fontos kérdés, ami legtöbbször elhangzott, hogy a kis Feri az mit szeretne? Vagy volt vita a tesókkal, hogy mi legyen?
2: Nem.
1: Ugyanaz nem, volt a vonal, hogy...
2: Figyelj, ettük, amit kaptunk.
1: Ja, úgy. De, jó, persze.
2: De ha kíváncsi...
1: Az X generáció máshogy nevelkedett.
2: Hát, nyilván, ha kérni lehetett ilyeneket, akkor hát nyilván most azt nem mondom, hogy rántott hús rizssel, mert az nyilván, tehát az mindig. Amit nagyon szerettem én személyesen, az a rengeteg leves. Tehát anyám nagyon jól csinálta ezt, hogy sok leves, sok fogást próbált ugye összerakni nagyon egyszerű dolgokból, és a főtt húsok, tudod, ezek a külön
1: tájfelspic,
2: de külön bekészítve, tudod, külön ki leszűrve a leves, és a főtt húsok kirakva, a zöldség külön kirakva, és akkor azt így előételként etted, és tehát úgy nagyon nem voltunk nagyon, nagyon tehetősek, de azt úgy nagyon megadta.
1: Igen, ez a kicsit polgári jellegű Szimbádnak a, ugye, és a különféle mustárokat, Gwendolyn fiam. Ugye, ez a klasszikus, amikor az ember azt mondja, hogy na ezt hívják úgy, hogy egy rendes ebéd.
2: Ebből mindig van egy olyan élményed, hogy sokfélét eszel. Holott ugye egy leves, meg egy második, de az úgy van ugye eléd rakva. Ez nagyon fontos. Másik az, hogy ugye mi házítettünk, tehát ugye a befőttektől kezdve a köretekig minden házi volt. Nem, nagyon kevés volt. Egy idő után már azért a bolti, persze amikor elindultak a bolt hálózatok, akkor nálunk is ez átvette a szerepet, de pici koromtól kezdve ott azért mindig az otthoni volt a lényeg.
1: Igen, és annak is van egy utánozhatatlan íze, ugye, hát mert hogy az, más, hogy persze, tartósítasz valamit, mi, és igen, igen. Az, az nagyon nehéz
2: utánozni.
1: De nem emlékszem
2: nagy befőzésekre, meg ilyenekre. Otthon, szóval, hogy visszatérve arra, hogy mi volt a kedvenc, hát ugye nekem a töltött húsok, szárnyas töltött húsok, és sokkal inkább a szárnyas volt nekem a kedvencem. Igen, ezek.
1: Ez érdekes, mert azt lehet, hogy kevesen tudják, de rólad volt egy, vagy nem tudom, hogy még létezik-e egy steak elnevezve.
2: Ha, igen,
1: meg
2: van.
1: Még van? Igen. A Frész steak még megtalálható a Rádai utcában?
2: Hát bezárt a fiktív képzelde. Oh. Mert ugye eladták, és aztán bezárt sajnos, de a Frész steak az a három pontján a világnak megtalálható. Az egyik, az Hollandiában, képzeld el.
1: Ne viccelj.
2: De a Hágában van egy olasz étterem, ami felvette az étlapjára, és Dubajban van egy ír étterem, ahol a steak között ott van.
1: De most hogy elmondtad nekik, hogy te ezt így szereted, és akkor hát onnantól kezdve felvették azért, ezt jó, próbáljuk
2: ezt ki. Ezt kértem. Tehát, ugye,
1: ja, értem.
2: Ilyen sportból én megcsináltam néhány helyen a világban azt, hogy megkérdeztem, hogy lehet-e egyedit kérni a séftől, és akkor ahol azt mondták, hogy nem, akkor ott ez nyilván nem sikerült. Ahol meg azt mondták, hogy hogyne, természetesen, ott elmondtam, hogy mit szeretnék, és megcsinálták.
1: Ez egyébként, amikor én ezt először láttam, nagyon fura volt nekem, de ott azon a helyen, ami bezárt, sajnos én is kóstoltam, ez egy ájó olyó, és arra van ráhelyezve egy steak. Annak van valami különleges?
2: Hát a steak az egy 5 napig szárazon érlelt steak, és hát ennek a száraz érlelés a lényege, ugye minden nap átcsomagolják és hűtik, és aztán az 5. nap után sütik le. Hát elég macerátumos, ugye az egyik legmacerátumosabb steak, ami nem csak, hogy berakod a pácba, és akkor majd utána jó
1: hát
2: lesz,
1: igen.
2: Hanem ezzel naponta pelenkázni kell a húst, viszont megéri.
1: Hát az biztos.
2: És ugye kétféle módon lehetett ezt rendelni, vagy át volt szúrva egy hosszú csilivel, vagy nem volt át szúrva.
1: Ja, tényleg, valóban. Igen, én arra emlékeztem, hogy csili az jelentősen. Igen, hát aki nem szereti annyira, annak igen, nem, de, igen. De szerintem az kellett hozzá. Eleve szerintem az ájóhoz kell. Úgyhogy ez önmagában jó volt ez a...
2: Hát ez a kombináció egyébként nagyon véletlenül jött össze, mert hogy nagyon régen. Tehát borzasztó régen volt ez már. Tehát nem is tudom. Hát így... Nem tudom megmondani neked, 15 sok éve volt ez.
1: Lehet, hogy több is az.
2: 19 csak, talán. Igen. Ültünk ott, nem voltunk már nagyon szomjasak, és ugye a fiktív teraszán ültünk, egy nagyobb társasággal, és már zárt a hely, de hát én későn érkeztem, és kitaláltam, hogy én már pedig éhes vagyok. És akkor bementem a konyhába, hogy van-e még valami, és akkor ott a Rajci volt a séf, mondta, hogy semmi nincs, hát maradt tészta, meg hús. Hát mondom, az pont jó lesz. És akkor így összegondoltuk, hogy mit lehetne ebből kihozni, és akkor igazából nem én voltam a fő tervezője ennek az ételnek, de aztán jól megbeszéltük, egy alioli tésztára, ami egyébként meg olyan, mint a lecsó itthon, ugye, hogy barom egyszerű olasz étel, de nagyon-nagyon el lehet rontani.
1: Igen, igen.
2: Azt is. Ugye ennek az ádán, tehát
1: annak olyannak kell lennie.
2: Nagyon komolyan odafigyelnek erre, és hát Rajcsesznő zseniálisan csinálta, és hát volt még egy-két darab steak maradt a hűtőben, és mondtam, na, ezt megnézzük, és akkor lesütöttük a steaket, és megcsinálta az aliolit, azt nagy rendkívül jól csinálta. Összeraktuk, megkóstoltuk, és mondtuk, hogy okay, akkor ezt most így megjegyeztük, mert hogy ezt innentől kezdve ezt csinálni kell.
1: Ez egyébként az a vicces, hogy nagyon sok olyan legendás étel és ital lett, ami pont így készült. Tehát különböző koktélokról lehet tudni, hogy egyszerűen maradt, ami maradt, és igen, azt összerakták, igen, és utána adtak neki valami a hangzatos nevet, és utána egy ilyen staple, egy ilyen klasszikus lett, amit úgy rendelnek, ugye Hemingwayhez köthető jó pár ilyen, ami maradt, ugye ez a klasszikus.
2: Hát de... aki aki hosszú ideig ül a kocsmában, és ott marad, tudod.
1: Annak igen, abból ez
2: van esélye.
1: Hát ezt mondjuk nem tudtam, hogy három helyen is kapható a világon, de akkor ez egy külön...
2: Hát most már csak kettő, mert fiktív.
1: Ja, igen, vezet, na jó, de sajnos, hát lehet, Magyarországon ugye... akkor újra, tessék, itt van, kedves szakmabéliek, fel lehet venni az étlapra, és lehet, hogy
2: de
1: bejön.
2: Nagyon nagy sikere volt egyébként.
1: Az biztos. Az biztos. Na, egy pici szünetet tartsunk, aztán utána folytatjuk. Frész Ferenccel beszélgettek, aki kiberbiztonsági szakértő és a Cyber Threat Report alapítója. Most egy kicsit a hobbikról, kajákról, ételekről, főzésről, arról, ami örömet hoz a mindennapi életben. Hamarosan folytatjuk.
0: Borra való. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
0: Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc. Inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Bulizz együtt a száguldó cirkusz szereplőivel! Július 26-án a Félix Budapest ad otthont a Forma 1 Magyar Nagydíj afterpartiának. Exkluzív helyszín, világszínvonalú hangulat, felejthetetlen zene és a nyár egyik legforróbb éjszakája. Ne maradj le! Jegyek még korlátozott számban elérhetők a felixbudapest.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Borra való! Ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van.
2: Ez továbbra is a Borra való gasztrokultúra magazin. Frész Ferenc kiberbiztonsági szakértő, a Cyber Threat Report alapítója van itt a stúdióban, és eljutottunk odáig, hogy egy jó steak is van rólad, elnevezve a Frész Steak, ami több helyen is kapható a világban. És akkor elmondhatod, hogy sokat utaztál, illetve szerintem az még egy érdekes pont, hogy megszülettek a lányaid, és egy teljesen más szemléletű, tehát egy gluténmentes étkezést is be kellett vezetni. Szóval ez elég sok ihlet, ahonnan te kaptad az ihleteket, arab konyha, ázsiai konyha, és ahogy láttam egyébként, te nagyon erőteljesen rámentél erre, nem csak egyébként a kis tele kerti sütögetésezted, de azért az eszközeid, amik vannak, azok nem olyan egyszerű kerti sütögetős eszközök, én ezt látom a fotók alapján, tehát ott van minden a különböző füstölő grillhordóktól kezdve minden, tehát azért az sem olyan egyszerű.
3: Hát ugye nyilván ebben voltak az első sikereim, tehát amikor a gyerekeim már tudták értékelni azt, hogy mit esznek, és nem csak úgy programszerűen, úgy gépszerűen csinálták ezt, akkor onnantól kezdve azért ebből lehetett csinálni, tudod, egy ilyen eseményt, hogy akkor kimegyünk sütögetni, uh-huh. Hétvégén sütögettünk, akkor már várták, akkor nyilván ennek ugye minden ilyennek szerintem a szertartása sokkal fontosabb, mint maga az esemény, mert maga az esemény az annyira gyors, kicsit nem figyelsz oda, már oda éget minden, igen. Kivéve, hogyha 8-10 órát mondjuk egy füstölő hordóban csinálod, az meg nagyon magányos. Tehát ugye ez 8-10 órát ugye a gyerekeid veled együtt nem fognak ott ülni és igen. Nézni a...
2: Elmegy a varázs gyorsan.
3: A hangyákat. és akkor ennek a szertartását kitalálni úgy, hogy ütemben úgy legyen, hogy amikor elkészül, akkor már lehessen fogyasztani, ugye ezek frissen, jók ezek a dolgok. Volt idő, amikor nagyon sokan jártak hozzánk, összejártunk ott a kertben, a mókusfa, ugye ez egy legendás hely, volt, és akkor a mókusfa alatt összejött 20-30 ember is néha, és akkor ott sütögettünk, de az meg egy ilyen nagyon egyszerű grill. De én azt szerettem, amikor meg lehetett tervezni azt, hogy akkor a hétvégén legyen egy esemény a kertben, amikor összekötjük azt, mondjuk a gajazást, vagy a takarítást, rendrakást a sütögetéssel. És akkor a lányokkal együtt megterveztük, hogy mit fogunk csinálni. És ott ugye mindent is lehet valójában. Ugye a hosszú füstölésű, hosszú hőkezeléssel készült, nagyon lassan készülő dolgoktól nagyon friss.
2: De te ilyen akkurátus vagy, tehát igen. Utána jársz mindennek. Kikutatod, hogy hát mi a legjobb.
3: Hát valamit vagy csinálsz,
2: és
3: vagy nem
2: és
3: csinálsz.
2: És ez hogy jött? Tehát, hogy találtad ki, hogy milyen eszközt vásárolsz? Mert szerintem az is egy fontos dolog, hogy azért neked megvannak ezek a spéci eszközeid.
3: Kipróbáltam elég sok mindent, ugye én ha az eszközvásárlásban gondolkozunk, akkor én azt csináltam, hogy nem vettem azonnal a csúcs kategóriákat semmiből. Tehát sokan csinálják azt, hogy vesznek egy töltény smokert, vagy bármi mást, hirtelen felindulásban a legjobbat, és aztán nem használják kétszer se. Én sokat láttam ilyet, hanem én az a közép, alsó közép kategóriából megvettem többfélét, azt kipróbáltam, jól el is használtam, tehát az elmúlt 30 évben ezek jól el is használódtak. És amikor kidobás, én addig használok valamit, amíg amíg az működik. Hogyha nem működik, már jelesül mondjuk elrohadt kint az esőben, mert hogy
2: igen, a kertben. Igen.
3: Gyakorlatilag 10-15 év után azért ezek cserélésre kerülnek. Akkor lecserélem egy nagyon jóra, de csak azt, amiben vált. Ami nem vált be, abból nem veszek újra. És akkor így van egy ilyen természetes szelekció az eszközökben, így lett a hordó, amit ha jól használsz, akkor azon mindent meg lehet csinálni valójában, a grilltől kezdve alulról fölfelé, ugye a smokerig bármire jó, sőt füstölőnek is nagyon jó egyébként tartósításra. Halat szoktunk benne füstölni, az nagyon
2: jól hangzik.
3: Nagyon jó.
2: Igen.
3: Különböző, ott már ugye a füstölő, fa és minden más is izgalmas. Tehát visszatérve az eszközökre, én nem vagyok ez a mindenből a legdrágábbat megveszem, és aztán ott mutatom, hogy min van, hanem funkcionálisan vásárolok. De nem vagyok óvós. Ha van egy eszköz, amire az van ráírva, vagy arra való, hogy kint legyen és a szabadban, és ott bírja a strapát, akkor az addig megy, amíg a strapát bírja nálam. Viszont megpróbálom kiaknázni időben, már amennyit tudok erre fordítani időt, és nem csak dísznek használni ezeket az eszközöket, hogy ezek kopnak.
2: Hát igen, értem, tehát ez használatban van.
3: Hát igen, és ebből fakadóan viszont meg tudod tanulni azt, hogy hol lehet nagyon elrontani dolgokat, és hol van az ösvény, ami beválik, és amikor ez megvan, én ilyen kísérletezős vagyok, sokszor rontok el dolgokat, amiket nem posztolok.
2: Értem.
3: De egyébként posztolok is, tehát még ronda dolgokat, ronda és finom dolgokat is szoktam posztolni, hogy ez így sikerült, de hogy rengeteget kísérletezem. Uh-huh. Nagyon sokan.
2: Akkor menjünk rá egy kicsit. Az ázsiai konyhánál ugyanez van. Lehet látni, hogy ezek a nagyon klassz kis különböző gőzgombócokat, mindenféle töltött batyukat, mindent folyamatosan készítesz, és akkor erre is megvan a megfelelő eszköz.
3: Igen, hát ugye ez, hát az meg muszáj. Szerintem az, tehát vannak gépek, van gépesítve is. Nyilván gépesítve van a konyha egyik fele. A másik fele pedig a hagyományos főzőedényekből áll, tehát a wokból egyébként, wokokból vannak kalapált wokjaimtól kezdve egyébként a bambusz edényekig, a bambusz gőzölőkig. Ezeket én megrendelem, vagy lehet itthon kapni, vagy megrendelem külföldről, és akkor azok megjönnek. Mert hogy én órákat töltök el Ázsiában az, hogy nézem egyébként a piacon, vagy az ilyen kifőzdékben az, hogy ez hogy készül, meg miben készül.
2: Tehát akkor nem is kérdezem az ihletet, hogy honnan jött, tehát hogy ez ennyire lenyűgöz téged? Mondjuk én biztos, hogy nem mernék egy ilyen batyunak hozzáállni, mert számomra ez egy annyira távol álló dolog, hogy azt gondolom, hogy biztos, hogy elrontanám. Tehát ez szétesne,
3: hát,
2: nem jó.
3: De én is. Tehát az elsőket, azokat hangos anyázás közepette dobtam ki, vagy adtam a kutyáknak. Ez így, persze, de volt olyan is, ami rettenetesen

0: most már megvan a mennyiség is, hogy mennyit érdemes csinálni, hogy ne száradjon rád. De rendkívül jól lehet őket tartósítani is, tehát hogyha nyersen ugye mélyhűtésbe teszed, akkor onnantól kezdve az nagyon könnyen felhasználható.
1: És van egy speciális összetételed, vagy recepted, vagy van, valami hagyományosat használsz?
0: Én a hagyományos kínai recepteket kedvelem, valamit lehetetlen megcsinálni egyébként, mert hogy olyan összetevő az az eljárás úgy abban a konyhában nem csinálható meg, vagy olyan összetevőt nem tudsz éppen beszerezni. Szoktam hazahozni fűszereket például. Ja, vannak olyan nyilván, amit ismernek Magyarországon is az öt fűszerek, ugye, és, de hogy persze lehet kapni öt fűszert, meg lehet csinálni, és nem ugyanaz, és akkor ugye az alkatrészeket veszed meg, és az alkatrészeket külön olyan arányban nekem van ugye fűszer mozsaram, és akkor abba szoktam keverékeket csinálni. Ezek nem túl bonyolult dolgok, viszont az a 4-5 összetevő kell hozzá, amiből lehet, hogy csak 3 van otthon, akkor úgy ki kell találnod, hogy na és akkor mi fogja a helyettesítőt megtalálni. Persze az nem ugyanaz, úgyhogy amikor járok Ázsiába, akkor fűszereket vásárolok például, és szoktam hozahozni fűszereket.
1: Zöld folyosón vissza?
0: Igen, nem nagy tételben. De tök érdekes volt, hogy Washingtonban járva is, ugye beszabadultam egy teljesen átlagos egyetemi élelmiszerboltba, ami hát irgalmatlan méretű ott is, és a fűszerpolcot azt így azért végigválogattam, hogy mi mindent lehet ott kapni, mert elképesztő különbségek vannak. Úgyhogy ugye japán piacra szoktam járni, Kínában egyébként, vagy Hongkongban, Szingapurban, vagy a helyi kínai piacra. Ugye az arab régióban kimegyek az arab piacra, és ott megnézem.
1: Na, arab régió, nagyon jó, beszéljünk el, akkor erről. Ott mi volt a kedvenced? Ott mi ízlik igazán? Milyen típusú ételek?
0: Hát ugye az arab konyha egy egészen más konyha, ugye ott az alkatrészek közül nagyon sok minden más. Tehát ott ugye ami nekem nagyon bejön, az sokkal inkább a bárányborjú keverék, mint hús összetétel. Tehát ugye külön a borjút nem szoktam ott, ugye a kecskehús nekem nem annyira jön be, de a bárányborjú keverék, ez ugye az észak-arab vidéknek egy közkedvelt összetevője, de nagyon érdekes, hogy mindenhol, ahol jártam, ott szembe jön az, hogy a magyar konyha az mennyire ugyanaz.
1: Nagyon hasonlít bizonyos, igen,
0: és például az araboknál az egyik fő fogás, mondjuk egy komolyabb kajánál, az a körömpörkölt.
1: Aha.
0: Bárány.
1: Aha.
0: Körömpörkölt, amit tök ugyanaz. Amit tök ugyanaz, bárányból. Míg egyébként Ázsiában ugye a hotpot kultúra, ugye a leves, ugye? Ugye a kínaiak is azt mondják, hogy nagyon hogy két hely van a világban, ahol nagyon hasonló a konyha, tehát hozzájuk hasonló a konyha, és abban az egyik Magyarország, mert hogy Magyarországon is rengeteg a leves. Uh-huh. És hogy náluk a hotpot kultúra az ugyanez. És hogy szóval az araboknál nekem az jön be, hogy rengeteg zöldséget esznek, zöldet, igen, tehát nyers zöldséget esznek, nem feldolgozva, és mellette a sima, egyszerű grill. Tehát ugye az
1: igen, és nagyon jók fontos. Ezek a kombinációk, hogy a nagyon friss kenyerek, frissen sültek.
0: Hát az arab kenyér önmagában.
1: Zöldek, sült, ami nekem nagyon bejött, és egyáltalán nem terjedt el Magyarországon, és értem, hogy ez az okra. Biztos, ugye megvan, igen. És ebből például az egész arab félszigeten csinálnak sok mindent, de a déli részén, ott Jemen környékén van egy olyan, ami úgy néz ki, mint az ilyen láváról leszedett takony. Tehát így bugyog ez a zöld izé, és ebben kell mártogatni ugye a kenyeret, de valami eszméletlen, igen, finom. Kicsit lecsós ízvilágot hoz az okrának egy ilyen szétfőzött, ilyen teljesen ilyen masszává főzött verziója, és okrát azt nem is nagyon lehet látni, pedig szerintem simán elférne itt a...
0: Hát ugye, amit a világ fölkap, nyilván a húsételek azok nem, az no-brainer, de abból is ugye a frissen sültek leginkább, tehát hogy

0: ugye egy ugye ez a bárány csülök pörkölt is olyan, hogy ahhoz azért körülmény kell, ahhoz már szertartás kell, ahhoz már edény kell. Ugye,
1: de ezekre
0: ugye
1: vállalkozol ezek... egyébként otthon?
0: Nem.
1: Ezekre nem.
0: Én ugye sous vide vonalon is csinálok kajákat, de sokkal inkább a felismerhető, ugye a lányok miatt, hogy a felismerhető kaják azok fontosak.
1: Tehát így van.
0: Tehát, hogy,
1: a rávezetés az fontos.
0: Abszolút. Tehát a meglepetés az ott sem jár. Ott sem
1: az nem működik, igen.
0: Milyen színű, nagyon fontos, hogy a színre mennek a csajok, hogy az annak jó színe van. Stb. De figyelj, marhából szoktam főzni leginkább. Nekik nyilván egy jó disznópörkölt is megy, hogy arról van szó. Szárnyasból a csirke az, ami megy. Marhahúsból fogy több. Imádják a sztéket, és a frésztéket, hát az kötelező.
1: Az kötelező? Van, ünnepi étel? Abszolút, az benn van.
0: Születésnap, karácsony, az muszáj, hogy legyen. Teljesen megsértődnek, ha nincs.
1: Ja, hát igen.
0: De hát én úgy, ugye eljutottam
1: odáig, hát így nevelted odáig, őket, hogy, ez a hát helyzet.
0: Igen, de hogy hál' Istennek, de hogy most már jelentkeztek főzőtanfolyamra, hogy akkor ők szeretnének velem főzni.
1: Nagyon jó.
0: Két hete, ami tök jó. Nagyon jó. Tehát, hogy én minden mellett megcsinálom nekik a tésztaféléket magam, ugye a gluténmentes tésztákat. Vannak beszerzési források üzemi tésztákra, száraz tésztákra, de amit lehet, azt magam megcsinálok.
1: Meg és a kenyeret is.
0: Igen, abszolút.
1: Tehát akkor az ott elkészül, és akkor ezzel van biztosítva.
0: Nyilván van egy kettőség ebben, mert ugye a napi szinten, a napi hajtásban nincs időd. Ez idő. Tehát a főzés az idő.
1: Ráadásul... Hát ezt akartam kérdezni, hogy ilyenkor mi van, mert mondjuk te sokat dolgozol későn éjszaka is, mert ugye úgy adja ki az egész
0: hát
1: munkaterület.
0: Ahogy dobja a gép,
1: igen. Ahogy dobja, igen. De hát, hogy olyankor esetleg fölteszel valamit, és akkor mellette dolgozol, vagy akkor arra nem tudsz koncentrálni?
0: Vannak olyan ételek, amik mellett lehet. Próbáltam ezt is, de nem szeretem. Tehát amikor én főzök, akkor főzök.
1: Okay.
0: Az a helyzet, hogy én sokkal inkább csinálok olyat, hogy amikor valamit frissen főzök, akkor előkészítek valamit, ami majd később lesz, feldolgozom, hűtő, stb. Ez fontos, hogy ne akkor kelljen neki állni feldolgozni, amikor éppen kellene már valami, hanem legyen mit. Úgyhogy én a vásárlástól kezdve a feldolgozáson keresztül a lefőzésig ugye tervezek mindig, hogy 3-5 főzésről előre megtervezem a bevásárlást. A lényeg az, hogy nekem a főzés az a kikapcsolást jelenti. Tehát az sokkal inkább egy ilyen meditációs folyamat, mint feladat. Úgyhogy én ezt így is kezelem. Úgyhogy az idő, és amikor a mindenkinek megvan a hétközbeni üzemmódja, ott kevesebb idő jut arra, hogy süssek egy kenyeret, hogy egyébként azzal foglalkozzam. Tehát ott akkor megvan a bolti. Tehát megvannak, amit mondtam, hogy megvannak a beszerzési források.
1: Hát
0: nyilván.
1: Igen, ez a mindennapi praktikák, ez meg kell, hogy legyen.
0: Megvan a bolti,
1: lehet,
0: de
1: igen.
0: A lányok megcsinálják azt, hogy egyébként ott is azért megvan most már az, hogy mi vált be az elmúlt 15 évben, és mi az, amihez ők nyúlnak. És akkor be van készítve ugye a mélyhűtőbe is a félkészétel egyébként, ami gluténmentesen félkész. Uh-huh. És megcsinálják a forró levegős hűtőben saját maguknak, nem nekem kell, uh-huh. Te kiszolgálják magukat, és akkor megnyomják azt a 3 gombot, ami kell, és megcsinálják a sült krumpliukat, megcsinálják mellé a húst, és kész. Tehát ez egy nagy segítség, de amikor neki látok, akkor ez egy terv szintjén.
1: És mire vagy a legbüszkébb? Mondjuk akár eszközt is mondhatsz, vagy kaját is. Hát lehet, hogy eszközt kell. Nem tudom.
0: Nem, eszköz, figyelj, az eszköz az eszköz, igazából az.
1: Hát azért van neked egy nagyon komoly japán sévkésed, ezt ne titkoljuk el.
0: Nem egy. Nem egy, de van, igen. De én azt is, figyelj, azt is eszköznek. Tehát azt nagyon, annak nagyon örülök, hogy a lányok azt is megtanulták, hogyha késhez nyúlnak, akkor ahhoz úgy nyúlnak, hogy nálunk minden irgalmatlan éles. Ebben nincs vicc, hogy ha kés, akkor... De néha azért szoktam sikítani, amikor meglátom a mosogatóba így fölfelé
1: ja,
0: állva.
1: Ja, igen,
0: ugye,
1: igen.
0: Ugye kést nem mosogatunk, csak úgy. Nem mosogatunk.
1: Igen, főleg a nyele is olyan, hogy igen.
0: Igen, tehát hogy azt úgy nem. Azt kézzel tisztítjuk, és akkor hát van, amikor ilyen rohanás van, és akkor egyszer csak landul egy kés a mosogatóba pengével fölfelé, és az
1: na figyelj,
0: nem
1: én ezt azért, nem nekem van egy külön fiókom, abban vannak apakései.
0: Jó, apakéshez nem nyúlnak.
1: Okay, akkor jó.
0: Igen, az apakéshez nem nyúlnak. Igen, de nem eszköz.
1: Figyelj, nem eszköz.
0: Az, hogy vannak olyan jó. Tehát az, hogy vannak olyan eszközeim, amik hagyományos eszközök, és olyan vokom, uh-huh. vagy olyan bambuszedényem, vagy olyan dimszám előkészítő eszközöm, amit kint is használnak, az azért nagyon jó, mert az több ezer éve bevált dolog, és nem kell kitalálni újra. Nyilván megvannak ezek az európai edényekre illeszthető gőzölő feltétek, tudod meg.
1: Igen, ilyenek, igen, és, igen.
0: De ez nem ugyanaz. Uh-huh. Az baromira nem ugyanaz, mint egy bambuszban megcsinálni. Amire most a legbüszkébb vagyok, az, hogy a dimszamok mellett sikerült most már az idei tökszezonban, vagy tavalyi tökszezonban, bocsánat, megcsinálnom egy töksütit, amit a kínaiak is csinálnak. Az ott most a legújabb, amit kilestem, hogy na ezt akkor én megpróbálom, és az baromira bejött. Az nagyon,
1: az de
0: nagyon
1: mi, az
0: bejött.
1: Fűszeres?
0: Nem, az kérek szépen egy sima egyszerű lisztes tészta, nyilván ebben az esetben ugye a liszt az rizsliszt, viszont pépesített gőzölt tök van a tésztába keverve, uh-huh. amitől egy picit édesebb lesz ugye a tészta, és ez gőzöléses technikával készül. És gyakorlatilag megcsinálod a kis félhodalakú, vagy egyébként gombocokat, és azt a gőzölőben, a bambuszgőzölőben fölgőzölve lesz belőle egy olyan bun, ugye ez a kínai bun.
1: Igen.
0: A kínai kenyér. Egy ilyen tökös gőzölt kenyér. Kenyeret képzelj el, amit így szétszedsz, és ez ilyen teljesen
1: omlós puha.
0: Aha. Cucc lesz, de nem cukros, tehát nincs túlsózva, túl cukrozva, hanem ja, és nem érezni benne a tököt. Tehát az a vicces, hogy nem lesz tőle tök ízű.
1: Aha, értem.
0: Tészta, hanem kenyér íze lesz. De ez annyira bejött a csajoknak, hogy ebből így zsinórba kellett minden héten csinálni. Vittek a suliba. Tehát ez erre például igen, büszke vagyok. A szuvidban értem most el egy olyat, ami szintén, de ez nekünk otthon büszkeség, vagy nem tudom, hogy mondjam. Ami egy 5,5 órás szeletelt marha szuvid, ami azért jó, mert most már ugye lehetett upgrade-elni egy picit ezt a frészték vonalat azzal, hogy az alió-olió mellé lehet egy ilyen szuvid marhát is odavarázsolni, és marha jó, tehát nagyon zseniális lesz tőle, azt is nagyon szeretik, de ez is egy no-brainer dolog, tehát igazából ugye itt a fűszer a lényeg valójában. A
1: fűszer, rászánt idő.
0: Meg az idő, igen.
1: Meg az, hogy mit párosítasz, mivel.
0: Így van, de emellett most voltunk, egyébként céges összetartás szintén Szabi a Péknél, és Szentendrén, és ott a pizza készítés rejtelmeiről volt egy egész napunk erről beszélgetni, és ott jöttünk arra rá, hogy például gluténmentes pizzához nem elég a 400 fok, hanem a fölé kell menni, és ezt otthon meg se tudod csinálni. Mert hogy nincs olyan eszköz, ami ezt tudná. Nyilván lehet házi kemencéket. Na, ezt például nem vettem még.
1: Ez a következő.
0: Nem gondolom, de most erre törekszem, hogy azt úgy jól megtalálni. Csináltam otthon pizzát, azt ízlett a csajoknak, de fizikailag nem lehet 300 fok fölé vinni otthon a cuccot, úgyhogy arra gondoltam, hogy már megvan hozzá az elképzelésem, hogy kint lábakövön tűz alatt. Uh-huh. Azt én majd jól megcsinálom.
1: Na, ez a következő.
0: És az tök jó lesz, ez most tavasszal szerintem megérkezik, de a kenyér, valójában a kenyérre vagyok legbüszkébb, hogy nem, várjál csak, most megint idén volt egy rongyos kifli.
1: Hát, ja, erre emlékszem.
0: Igen. Tehát most ősszel kezdtem el, hogy addig-addig gondolkodtam ezen, hogy oké, gluténmentesen baromi nehéz, ezt megcsinálok rosszont, mert az ugye nagyon vékonyra kell dolgozni, és ráadásul, hogy a gluténmentes tésztának van az a tulajdonsága, hogy nem tudod szétválasztani. Tehát az, akármit csinálsz vele, ugye itt kell, ugye, amikor croissant csinálsz, akkor ott kell 8 nagyon vékony, vagy 16 nagyon vékony nyújtott réteg, és közte vaj, és akkor az egészet úgy megcsinálni. Na most ez, akár mennyiszer próbálkoztam, hogy a gluténmentes tésztából egy ilyen massza lett a végére, mert hogy összeáll, visszaáll. Tehát hiába csinálom meg vissza. Úgyhogy
1: a croissant.
0: Igen. És aztán sikerült megcsinálni, képzeld el, le kell hűteni. De nagyon hidegre. Uh-huh. Mert onnantól kezdve, hogy ha hidegen dolgozott meg, ugye ez a hagyományos tésztával is működik, de a gluténmentessel nagyon fontos, ezt javaslom mindenkinek, hogy baromire le kell hűteni, nyilván nem jégre, de hogy nagyon, nagyon le kell hűteni, és hűtött formában tök jól lehet nyújtani, és hűtött formában lehet a vajas rétegeket összerakni, és utána meg lehet úgy nyújtani, nem áll össze. Sosem lesz olyan,
1: nyilván,
0: mint a croissant, viszont elképesztően jó állaga lesz, és nagyon szeretik a csajok, úgyhogy ez talán a longyos kifli most az, ami a legbüszkebb, ami a nagy büszkeség.
1: Figyelj, az egyszerű és finom dolgok. Még rengeteget tudnánk beszélgetni, de sajnos, ahogy szokott lenni ebben a műsorban, lejárt az idő, ami azt jelenti, hogy egyrészt, hogy már a hasam jelez. Tehát ugye ez amit most, amiről beszéltünk, az most valahogy így valamit ebből, valamit magamhoz kell vennem. Nagyon szépen köszönöm, hogy nem kiberbiztonsági témában és geopolitikai témában, hanem picit így a, hát a kvázi hobbi, de az, ami örömet okoz neked, arról tudtunk egyet beszélgetni.
0: Én is köszönöm.
1: Frész Ferenccel beszélgettem, kiberbiztonsági szakértővel, Cyber Threat Report alapítójával, sok mindenről, otthoni főzésről, az ételek szeretetéről, és hát nyilván ezt is meg lehet hallgatni majd a borravaló.hu-n. Keressétek az oldalt, hallgassátok az eddigi adásainkat. Köszönöm szépen a figyelmet, én Kántor Endre vagyok.
2: Borravaló. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

Borra való. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borra való, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
2: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 30-án csütörtökön a főkertész DJ Gandarva. Van gerebjéd? Július 30-a Dürer kert DJ Gandarva. Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án? A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu. Bulizz együtt a száguldó cirkusz szereplőivel! Július 26-án a Félix Budapest ad otthont a Forma 1 Magyar Nagydíj afterpartiának. Exkluzív helyszín, világszínvonalú hangulat, felejthetetlen zene és a nyár egyik legforróbb éjszakája. Ne maradj le, jegyek még korlátozott számban elérhetők a felixbudapest.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Jövő héten indul a pótfelvételi, meteor záporokkal búcsúzik a július, marad a változékony nyári idő. Demeter Dia vagyok. Évek óta a legtöbb hallgató került be idén a felsőoktatásba. Több mint 101 ezeren kezdhetik meg egyetemi főiskolai tanulmányaikat szeptembertől. A legnépszerűbbek a gazdasági, műszaki és pedagógus képzések voltak, mondta rádiunknak Vanó Renáta, az Oktatási Hivatal felsőoktatásért felelős elnök helyettese.
4: 10 hallgatóból majdnem minden 8. hallgató magyar állami ösztöndíjas finanszírozási formában tanulhat, gyakorlatilag minden 7. hallgatónk alapképzésre nyert felvételt. Természetesen mesterképzésre is nagyon-nagyon szép számmal, és osztatlan, tehát hosszú 5-6 éves képzésre is nagyon szép számmal kerültek be.
3: Azoknak is van még lehetősége, akiknek most nem sikerült bejutni a felsőoktatásba. A pótfelvételi eljárás július 30-án indul. Tovább bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés. Augusztustól még több település irányába lesz könnyebb az eljutás. Új járatok indulnak Budapestről többek között Biatorbágy, Visegrád, Dabas és Kiskunlacháza felé is, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán írt arról, hogy a járatokat az utolsó metrókhoz és a hívekhez, illetve vonatok menetrendjéhez igazítják. A részletes menetrend a MÁV csoport oldalain érhető majd el. Enyhe emelkedést mutat a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a legfrissebb szennyvízadatok szerint. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte, több városban, köztük Debrecenben, Nyíregyházán és Szegeden, valamint a főváros egyes területein is kimutatási határ felett volt a kórokozó örökítő anyaga. A szakemberek szerint ez alapján a koronavírus fertőzések száma lokálisan emelkedhet. Látványos égi parádéval búcsúzik a július. A hónap utolsó éjszakáján két meteorraj, a déli delta akvaridák és az alfa kaprikornidák is eléri aktivitásának csúcsát. Ha derült lesz az ég, óránként akár 10-15 hullócsillagot is láthatunk szabad szemmel. A szakemberek szerint érdemes fényszennyezéstől mentes helyet keresni a meteorzápor megfigyeléséhez. Nyugat-délnyugat felől sok helyen megnövekszik a felhőzet, de ezzel együtt is várható napsütés, a legtöbb a Tiszán túlon. A nap második felében egyre több helyen alakulhat ki kisebb eső, zápor, néhol egy-egy zivatar, de az ország nagy része így is várhatóan száraz marad majd. Élénk erős lesz a déli-délnyugati szél, a legmelegebb órákban 29-33 fok közötti csúcsokat mérhetünk. Holnap is lehetnek még elszórtan záporok, zivatarok, 27-32 fok várható majd.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Helló járat! Pillanatokon belül élőben beszélget Winkler Nóra és Nesta. Élet, jó zenék, könyvek és képek, a föld szava és a főváros tempója, emberek, akiket szeretnek, kérdések, amelyekről boldogan vitatkoznak. Minden héten 2 óra a Vidék város tengelyen. Most!
5: Nagyon szép kora délután kívánok a Rádió Café teljes rajongó és hallgató táborának. Winkler Nórával közösen elindítjuk, aki velem szemben ül, a mai műsorunkat.
6: Én pedig azt tudom mondani erről a stúdióhelyzetről, hogy velem szemben Mahán Csetvei Frigyes ül, ő divat brandileg nagyon összehangoltan, mert amikor megérkezett, akkor rajta volt egy keki színű isteni sport jacky, melynek márkája.
5: Az egy tenisz jacky. Okay, 60-as évekbeli design, vagyis 50-es évek végi design, és annak egy vintage reprodukciós kiadványa a koszorús költőktől, a koszorút ábrázoló.
6: De miért hadd mondjam már, hogy Fred Perry?
5: Jó, de csak a tenisz miatt Fred Perry.
6: Jó, Fred Perry, és akkor mikor belépett, és itt melegebb van, mint kint, levette a sportzsakijét, és alatta pedig van egy piképóló, egy ugyanott elhelyezkedő Fred Perry hímzéssel, és ugyan nem veszed le a pólódat, de az is lehet, hogy van egy tetoválás a mellkasodon, ugyanott egy Fred Perry tetoválás, és ezért...
5: Mondjuk el, hogy miért beszélünk, vagy miért hordok én ilyen típusú ruhákat, mert hogy nagyon sokan mindenfelől, tehát a szélső jobboldali emberektől kezdve a skinheadeken át a 80-as években azért nagyon sok hulláma volt ennek a ruhamárkának.
6: De mi köze a szélső jobbhoz?
5: Hát, mert olyanok is hordták, meg az Egyesült Államokban volt ez a Trumpnak az első regnálásakor volt neki egy ilyen verőbandája, és ott is volt egy-két arc, aki, de ők csak feketét hordtak, és hozzá a fehér koszorús inget. Szóval nekem, csak hogy tudjátok, egyrészt érzelmi kötődésem van, hiszen Fred Perry maga is az 50-es évek végének egyik óriási nagy teniszjátékosa volt, valamennyi kötődésem van ehhez a sportákhoz. Keresztapám, képzeld el, még találkozott is vele kétszer. Egyszer Los Angelesbe, egyszer pedig azt hiszem Angliában van közös képe Fred Perryvel.
6: Ne.
5: De nem akarja, nem hajlandó. Robi, ad nekem azt a képet. Nem hajlandó megválni tőle. Nem értem miért. Másrészt pedig édesapámnak volt egy teniszinge, amit a 63-ban, 64-ben, még az én születésem előtt jutott hozzá. Szerintem a keresztfaterom csempészte Magyarországra valahogyan, és azt őrizgette, mosogatta, és hordta. Ez egy fehér 60-as évekbeli piképóló volt, vagyis hát a piképólók eredője az ugye a teniszdivat volt. A 60-as években így néznek ki a teniszingek, és nagyon sokáig nem is engedték azt, hogy galér nélküli ingekben játszanak nagyon helyesen, és azt is tiltották, hogy feltűrjék. De most már megvan különben az eredője a feltűrt piké pólónak, meg is fogok róla emlékezni a mai napon egy zenész sportoló kapcsán, majd az első dal ez lesz.
6: De mi az, hogy feltűrni? Melyik részét feltűrni? Az ujját?
5: Megmutatom, nem.
6: Felállítani.
5: Hát felállítani, én feltűrni, tudod, kőbányán feltűrni, ezt úgy mondjuk.
6: Jó, de most akkor hadd mondjam el, 2.12-ben ezt úgy hívjuk, hogy felállítani, de egyébként praktikus is, hogy mondod, mert én emlékszem a piké póló világának megismerésekor volt egy pillanat, és ez nem is volt annyira régen az időben, amikor rájöttem, hogy az, hogy ilyen erős anyagból van varva a galéria, annak az a primér funkciója, hogy amikor nagyon erősen süt a nap, felpattintod, és megvédi a nyakszirtedet, ami nagyon hamar le tud égni. Szóval ez csodálatos.
5: Igen, de ez a lovas póló miatt van így. Szóval, ha már ennyit beszéltünk erről a volt teniszezőről, mert tényleg én erre szeretek. Szóval nekem gyerekkorom óta ez egy érzelmi kötődés, és amikor tehetem, akkor egy-egy darabot vásárolok.
6: De nagyon jól állnak neked. Tök passzol hozzá ez
5: szeretem,
6: a Fred Perry világ.
5: Benne van az a letűnt világ, amit én, ami után vágyódom, benne van sok minden, a szüleim, a családom, ugye beszéltem a keresztapámról, meg édesapámról, benne van az a sportág, amit nagyon szeretek a mai napig, úgyhogy sok minden köt hozzá, minden más, az csak sallang, és azzal én nem tudok mit kezdeni.
6: Jó, akkor elmondom, hogy mi lesz ma az adásban. Pénteken a Bátortábor árverés most, hát érthető okokból sokkal több volt, mint egy sima Bátortábor árverés, úgyhogy erről mindenképpen mesélek. Május 16-án, azaz ennek a hétnek a szombatján lesz a Nemzetközi Ezer Jó Nap, amihez Frici ezer szállal kötődik. Szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy persze vannak nagy örömök a közéletben, nagy társadalmi változások, végre egyébként esik az eső is, ami jó, és hogyha ezekből a nagy és globális ügyekből kicsit kitekintünk, akkor megérkezhetünk oda, hogy kettő növénynek, gyümölcsnek is szezonja van, és az ebből kivehető örömöket senki ne felejtse el kivenni. Aztán nyilván lesz sport. Én hétfőn a Moholy Nagy Művészeti Egyetem díjátadóján és doktori cím átadóján vezettem az eseményeket, és ez is kicsit több volt önmagánál. A Matchmakerbe pedig szerintem szuper, szuper meccs ez a mai. A Fritz, mondjad.
5: Nem, hogy ez már popart, vagy mi az?
6: Ez abszolút popart.
5: Jó.
6: Ez hardcore popart. Egy amerikai festő Tom Wessel-on egy képe, amit én egyébként is nagyon szeretek, és kapcsolódok hozzá személyesen is. Az tudott most csodás párja lenni a Frici által küldött lemezborítók egyikének, amikor oda gördülünk az adásban, akkor kifejtjük ezt részletesebben.
5: És én még két percet szállnék egy múzeumlátogatás. Múzeum, hát remélem egyszer az lesz belőle okán, hiszen tegnap reggel én is megnézhettem, hogy hogyan néz ki a Várnak a két emblematikus épülete, amelyben most bementek az újjá alakuló kormány tagjai, és ők is megnézhették a Karmelitát, és amit újjáépítettek, és benne a főminiszterek lakja volt, hát csodálatos, fantasztikus, több ezer milliárdért a saját pénzükből.
6: Elmentetek bejárni?
5: Nem. Hagy mondjam végig, tehát, hogy az van, ha figyeltél.
6: Figyeltem.
5: Hogy az újjáalakuló kormány egy-egy tagja a miniszterelnökkel egyetemben elment, és megmutatta a népnek, hogy hogyan néznek belülről ki ezek az épületek. Hogy milyen urizálás, milyen ízlés, és még mi dominálta az építkezéseket. Akkor, amikor abszolút nem volt gazdasági növekedés, akkor ami semmi nem indokolta, hogy ezeket a beruházásokat folytassák. És egy párhuzam jutott eszembe, mert én a Borgesnek hogy hívják, a Kolostor regényének az íróját, szintén portugál és Nobel-díjas, Sármangó, José Sármangónak a könyvét, amikor olvastam a mafrai Kolostorról a Kolostor regényét, akkor én elmentem Portugáliába, és megnéztem a mafrai Kolostort.
6: Fantasztikus ami, vagy, imádom ami, ezeket benned.
5: Ami a jelképe annak, hogy a portugál gyarmatbirodalom hogyan nullázta le magát csak azért, hogy márványból elkészülhessen egy gigantikus nagy palota, ami tényleg csupa márvány, és mai napig a herdálásnak és a pénzeknek és az egónak egy olyan kicsúcsosodása. Én mindenkinek ajánlom különben, ha már Portugáliában megy, akkor Lisszabontól nincs messze Mafra. Úgy emlékszem, egy óra út. És azt a létesítményt nézze meg, mert pont ugyanez jutott eszembe. Miközben néztem ezt a videót a magyar mafrai kolostorról, hogy hova jutott mind a két ország. Én nagyon remélem, hogy mi azért észbe kaptunk időben, és egy jobb vágányra tudunk állni, mint annak idején a 15.-16. században Portugália ezzel az elképesztő márvány kolosszus, ami ugye nyilván Brazíliából hozott aranyból, meg minden másból finanszírozódott rossz magyarsággal. Na mindegy, ez már csak így a történelem lecke volt, de különben a Sármangónak ez a csodálatos világot bemutató és elképesztő fantáziával megért könyve, az nagyon-nagyon nagy olvasmány. Legalábbis nekem tetszett. Like Lee következik, aki hát svéd létére világsztár tudott lenni, és most egy új lemezt ad ki, az utolsót. Úgy határozott, hogy ő visszalép a pop zenei karriertől, hát most már 40 pluszos ő is, család van. Valamiért azt gondolja, hogy vannak fontosabb dolgok is, de ezzel a lemezzel még azért így utoljára megmutatja, hogy az a típusú pop zene, amit ő gondol, az hogyan néz ki, a Lucky Again című dalát választottam erről az első lemezről, vagy az utolsó lemezről, az Aftermath címűről, úgyhogy szórakozzunk együtt egy svéd popstár már megint.

0: ha már az ott kötűr, remélem ezt így kell mondani, nem tudom, így. Mit akarok ezek itt, tehát valami divatosat akartam mondani, hogyha már a fellépő ruháinkról beszélünk itt a rádióban, amely egy nagyon értelmes dolog, és el is hiszem, hogy a kedves hallgató szorítja a fülhallgatóját, vagy a rádiókészüléket, vagy a telefonját, amin hallgat minket, hogy a következő azt is meghallgassa, hogy a Nóra miben lépett föl a mai délutánon. Hát egy, ha én büszke voltam a vintage tenisz Jackimre, akkor a Nóra is büszke lehet arra a Jackire, mert remélem, hogy ez a stílusa, vagy ez a formája, vagy kategóriája, amely absztrakt mintákat tartalmaz, és végre nem feketében, pusztán feketében, hanem ez egy pasztel színű, nagyon szép mintás, tényleg mint egy kortárs művészeti alkotás.
1: Azért tűnik annak, mert egy nagyon jó illusztrátor, Hajdú Anett tervei alapján készült el ez a Jackie, a Plié nevű általam nagyon szeretett magyar ruhamárka, és az Anett kollaborációja volt egy kicsi kis kollekció, amiben ez a kabát, amit én megláttam, és úgy éreztem, yes, ezt nekem csinálták. Vannak benne ilyen absztrakt minták, és vannak ilyen kicsit ilyen popártos, színes szájak. Imádom. Én is imádom, és egyébként azért nem baj, hogy beszélünk róla, mert amikor elkészítjük majd a fotót az adás végén, amit mindig kiteszel a hellojárat.hu-n az aktuális epizódhoz, akkor mindenki fogja látni a te Fred Perry Jackie-det és az én csodálatos Hajdú Anett Plié Collab Jackie-met. Na, pénteken, és itt is egyébként szívesen indulok a ruhától. Pénteken tartottuk a talán 22. éve csináljuk már ezeket a jótékonysági elveréseket a Bátor Tábor javára, amiket én vezetek, és az elmúlt években már a katalógus összeállítása is az én feladatom. Ezt a múlt héten meséltem neked, hogy ez milyen fajta munka, meg mennyire jó. És azt látom is, hogy mennyire sokat számít, hogyha ez jól van összerakva. És gondolkoztam azon, hogy hát mibe kéne lennem, és a Tóth Bori nevű, szintén nagyon jó divattervező szalonjába elrongyoltam, azt hiszem csütörtökön, mert néztem a honlapját, és egy fotó alapján azt képzeltem, hogy ez egy olyan ruha lesz, ami nekem nagyon jó. Egy plisszírozott, tehát hogy hajtogatva, tehát van az anyag, amit utána meghajtanak, és utána egy hőkezelési eljárással fixálják ezeket a kis hajtásokat az anyagon. Egy világos, ciklámen színű, hosszú ujjú, és szabásában tulajdonképpen ilyen diszkrét, de mivel ez a színe van, ezért ilyen nagyon-nagyon látványos ruha. Elmentem a Borihoz, felpróbáltam, nagy volt. Ott ült a varrónő kolléganője, aki...
0: Még az XS-es méret is nagy volt.
1: Még az XS-es is nagy volt. És tudod, hol volt nagy? Elmondom, a derekamon. És a Bori azt mondta, hogy ezt bevesszük a deréknál, Nóra, mert látszódjon ez a derék.
0: Figyelj, néha egyél. Az segít.
1: Szokta menni, és figyelj, léptennyomon találkozom emberekkel, akik hallották azt az adást, amikor arról beszélek, hogy a kocsimba a műszerfalon töröm föl a kemény tojást, és ők is elmondják, hogy velük is előfordult már. Szóval szokta menni.
0: Tehát ezzel feloldozást nyertél magad számára?
1: Fit, feltétlenül. Eleve se éreztem, hogy büntibe vagyok, és most meg aztán egyszerűen megdicsőültem, hiszen ebben az országban egy csomó szövetségesen van. Az autóban nevésben feltétlenül.
0: Azt tudod, hogy jogszabály ellenes az autóban
1: enni?
0: Most itt országvilág előtt kitárad, hát ha hallgat minket a belügyminisztériumnak a vonatkozó akciócsoportja, lehet, hogy kirángatnak minket így az adás vége előtt.
1: Jó, nem fogok többet enni.
0: Bár teszem hozzá, én akkor is és most is szeretném megjegyezni, hogy én ilyet nem teszek, és tudom, hogy törvény van rá, hogy nem eszünk az autóba, parancsolj.
1: Na, szóval, hogy a Borinál a varrónő két perc alatt a derekamra igazította a ruhát, és azt éreztem az árverés végén, hogy ez egy jó választás volt. Na és akkor az árverés. 77 tétel volt ebben az évben, ami a korábbi évekhez képest nem olyan sok. Tehát ez egy másfél órás intenzív, jó tempóban végigvitt aukció. 100 körüli tételünk volt a korábbi években.
0: Minek tudod be a változást?
1: Hogy szétkettészettük ezt az anyagot, és a fiatalokat, az ilyen ismeretlenebb kezdő, de nagyon jó művészeket egy külön eseményre tettük át, és ebben a jobb ismertségű, nagyobb nevekből raktuk össze ezt az ívet. Az emberek megérkeznek egy ilyen eseményre olyan fél héttől folyamatosan jönnek, 6-tól folyamatosan jönnek. Én fél hét és hét között tartottam egy tárlatvezetést a kiállításban, mert ilyenkor oda visszük a műveket, és nagyon szépen installáljuk, hogy még egyszer meg lehessen nézni őket élőben is, nem csak a katalógusban vagy a telefonod izéjén, mert egy csomó műnél tényleg egészen más élőbe látni, mint egy nagyon jó fotón is akár. Tehát fél héttől hétig egy tárlatvezetést tartok benne, és utána leülnek az emberek a gyönyörűen megterített körasztalukhoz, és elkezdődik a program, amit minden évben Erős Antónia vezet, Gundel Takács Gáborral párban. Ezek is olyan szuper, ez szuper volt egyébként velük találkozni, különösen annak a fényében, amit az RTL híradó ilyen pici és elegáns fricskát tett arra, hogy a Tények című mocskos szennyet az országban terítő pseudo műsor megszűnt, és ezt nagyon elegánsan és nagyon viccesen reagálták az Antóniáik. Na, szóval itt nagyon jó volt találkozni vele meg a Gundellal. És akkor megjött a terem, és ez nagyjából ugyanaz a közönség. Nyilván egy 22 év alatt azért van benne mozgás, meg cserélődés, de vannak benne alap emberek, akik mindig jönnek, és mindig ott vannak velünk. És nem lehetett nem észlelni, hogy mennyire más aurája van az egésznek, hogy mennyire más állapotba és arckifejezéssel érkeznek meg ezek az emberek, és hogy mennyire egyszerűen más volt a levegő a teremben. És amikor felmentem a színpadra, effektíve az volt az érzésem, és ezt nem készültem erre, nem kerestem, hogy megfogalmazzak egy érzést, hanem egyszer csak így megjött nekem az az érzés, hogy nagyon régóta ismerem ezeket az embereket, és ők is egymást. Ezek nagyrészt baráti társaságok, együtt nyaralások, együtt dolgozások, tehát hogy ez egy ilyen sok ponton egymást ismerő hálózat, és úgy újra ott lenni velük most április 12-e után olyan érzésem volt, mint amiket csak így olvastam, hogy milyen volt az óvóhelyekről feljönni, amikor tényleg vége volt a háborúnak. Tehát így kibotorkálni, és azt érezni, hogy itt vagyunk újra együtt, egy másban, egy más dologban, és ennyire radikálisan elválik az, amit magad mögött hagytál, meg az, amiben éppen mész bele. Ez elképesztő volt. És az a kép, amitől te is annyira oda vagy, úgy hívják őket nagyon ironikusan nyilván, hogy cigánybűnözők művészcsoport. Ez a munka a 2025-ös Off Biennálén, ami egy olyan biennálé, tehát két évente megrendezett művészeti nagy esemény, ami az hívott életre, hogy hogyan lehet az állami támogatásoktól teljesen függetlenül piacról, illetve külföldi művészettámogató alapítványoktól összeszedett pénzből megszervezni valamit, ami teljességgel független attól, ami ebben az országban, kultúrpolitikában történik. Tehát ott debütált ez a festmény, ami egy tökéletes sűrítése annak a propaganda hülyeségnek, amiben itt hosszú időn keresztül ezt az országot tartották, és elmeséltem azt ott az árverésen, hogy amikor márciusban ültem, és raktam össze a katalógust, ami meséltem neked, úgy néz ki, hogy egy hosszú asztal fölött ülök otthon, minden műnek ott van a kicsi fotója kirakva elém, és én rakosgatom őket, hogy működnek jól oldalpárban, egymás után nem tudom, tök hosszú folyamat, sokat így korrigálsz közben, és ezt a konkrét képet, e fölött nagyon sokat ültem, hogy hova tegyem. De nem is azért, hogy hova tegyem, hanem azért, hogy mi ez a kép, és hogy ennél szókimondóbban egyik mű sem foglalkozik azzal, hogy mi az a közélet, amiből éppen most szerencsére kifele jövünk, szerencsére egyenlő rengeteg munkánkkal, meg azon gondolkoztam, hogy fog kinézni majd május 8-a, gondolkoztam ezen március közepén, késő este a csendben és nyugalomban otthon, hogy fog kinézni, hol fogunk tartani május 8-án, mi van akkor, hogyha úgy marad minden, és lemegy ez a választás, és ugyanabba tocsogunk, és ott állok majd május 8-án, akkor mit fog mondani erről a képről? Akkor megint azt fogjuk érezni, hogy mi itt tök régóta értjük ennek az iróniáját, értjük ennek az abszurditását, és maradt ez, hogy értjük. Nem tudjuk élni, csak érteni. Vagy elképzelhető, hogy minden megváltozik, és egy teljesen másik állapotban állok majd ott a színpadon, és konferálom fel ezt a képet, és úgy tudjuk nézni, mint amit magunk mögött hagytunk diadalmasan, és akkor ezt el is meséltem nekik ott, és volt egy olyan szuperszónikus közös megélésünk, ahogy így feltolult az emberekből ez az öröm. És akkor egy kicsit így tapsoltunk, és kiabáltak, így bekiabáltak, nem tudom, fantasztikus volt, és aztán pedig elindult ennek a képnek az árverezése, nagyon-nagyon-nagyon sokat ment föl. Ezt is mindig mondom, hogy egy jótékonysági árverésen azért másképp vagyok motivált abban, hogy magas leütési árak legyenek, mert most nem az van, hogy itt a piac beár az egy művet, hanem az van, hogy értjük, hogy mire adjuk a pénzt, értjük, hogy milyen fontos cél az, hogy gyerekek jól érezzék magukat, mert erről szól a bátortábor. Szóval, hogy máshova mennek fel az árak, mint mennének egy sima kereskedelmi árverésen, de hogy ez is nagyon szépen fölment, szóval egy fantasztikus este volt, és nagyon-nagyon érzékelhetően másban voltunk.
0: Mázl Lista, aki hozzájutott, mert egy kordokumentum lett az övé, bármikor ránéz majd erre a képre, azt tudni fogja, hogy milyen életszakaszban vagy történelmi időszakban lett az övé, szóval ezért egy picit másodpercekig irigylem az új tulajdonost. Mi annyit tudunk tenni, hogy a hellojárat.hu-ra ki fogom tenni majd, amikor felkerül ennek az adásnak a podcast verziója, és akkor nézzétek meg, és velem együtt gondoljatok róla szépeket. Most pedig, ha nem is új rovatunk indul el, de mégis valami hasonló, hogy zene élethez, csak itt simán, a Nu Genea zenekar két olasz arc, akik egy 5-6 éve kezdték el azt a fajta mediterrán életérzés zenébe folytani, amiért én nagyon tudok lelkesedni, és most a második albumuk jelent meg, Carré a dal címe, Nu Genea, különben Európának ott a déli részén turnézni fog ebben az évben, főleg Itáliában, az olasz Csizma, olyan szépen imádom ezeket a megfogalmazásokat, na mindegy. Szerintem egy-két szökött magyar politikust is arra felé majd megtaláltok. Nu Genea, Carré, zene élethez.

0: Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Hello járat. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Elnézést.
2: Nem bírsz bemenni.
1: MZKT.
2: Tessék.
1: MZKT.
2: Ja. Angolul leci.
3: Üdvözöljük a minőségi zenét kedvelők közösségének exkluzív zárt körű klubjában. Jazz, bird, balerik, indie, no disco, house, acid, quality music lovers society.
0: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell! A rádiókészülékeden keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihályjal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádió Cafén. Minőségi zenét kedvelők társasága.
3: Angolul léci.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét.
0: Rádió Café. Van barátod. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu. Bulizz együtt a száguldó cirkusz szereplőivel. Július 26-án a Félix Budapest ad otthont a Forma 1 Magyar Nagydíj afterpartiának. Exkluzív helyszín, világszínvonalú hangulat, felejthetetlen zene és a nyár egyik legforróbb éjszakája. Ne maradj le, jegyek még korlátozott számban elérhetők a felixbudapest.hu oldalon.
3: A világ Szegeden találkozik.
4: Augusztus 26 és 29 között jön a Coca-Cola Színfesztivál.
3: A színpadon a francia slágergyáros DJ Snake,
4: a világ sikerű Bastille,
3: az amerikai hip-hop ikon Sway Lee
4: és a legnagyobb hazai együttesek. Kedvezményes napi jegyekért és bérletekért irány a szín.org.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
5: Hát itt az ideje, hogy tömjük magunkat eperrel. Mert azt veszük észre.
6: Ez nagyon
5: jó. Ez éles felütés. Igen,
6: pont ezt akartam mondani.
5: Hát így tanítják irodalom órán, nem? Igen. Csapjunk bele. Na. Oda, ahol az eredője van ennek a dolognak, és ennek semmi más, ennek a következő pár percnek, mint az ünneplése az epernek, mert hogy vannak fontos és még fontosabb dolgok az életben. Így májusban most úgy tűnik, hogy az időjárás kedvezett ennek a gyümölcsnek, és van. Tehát erre akarok rákenyelni, de van, és most már ízletes, és mellette pedig én úgy érzékelem, kicsit már kifutunk a spárga szezonból, de még azért kapaszkodjunk bele, mert egyrészt nagyon egészséges, másrészt stimmol az eperhez is, lehet úgy enni. Ráadásul számtalan, végtelen egyszerű elkészítési módja miatt ebédre, vacsorához, vagy egyszerűen csak, hogyha valami snacket akarunk, én úgy szoktam, hogy megfőzöm vízbe is kész, amíg meg nem puhul, de ennyi letördelem a fás részeket, de például hétvégén magunkhoz vettünk olyan formában, hogy még békönbe is bel volt csalgolva, és egy tepsin megsütöttük az egészet, nagyon rövid ideig sóval, hibátlan, és nagyon rövid ideig van. Tehát méltatlan az, igen, hogy a spárga így gyorsan, és ez szerintem emlékeztet minket arra, két egy zöldség és egy gyümölcs, remélem nem mondtam óriási baromságot azzal, hogy lezöldségeztem a spárgát, de hogy egyik sincs, egy hónap talán a szezonja, úgyhogy rohanjunk, ha még nem kaptunk kézbe, mert elvitt minket egy csomó minden, teljesen botorság, így fontos az, hogy élvezzük ezt.
6: Pár napot most külföldön volt a Peti egy munka ügyben, és elvitte magával a Simit, és tegnap készülöttem arra, hogy most már jönnek haza este, és én akkor minket vegyek vacsorára, és néztem, a boltba volt eper, de az volt az érzésem, hogy ez tulajdonképpen nevetségesen túl van árazva ez az eper, ami itt van előttem, és akkor eszembe jutott, hogy két órával ezelőtt olvasgattam, hogy mit küldtél, hogy mikről szeretnél beszélni, és ott álltam a nevetségesen túlárazott eper felett, és arra gondoltam, hogy teljesen igazad van. Tehát ezen nincs értelme itt ennyit szötyörögnöm. Tehát olyan kicsi ideig van meg ez az élvezet, hogy igazi, ízes, friss epret lehet enni, hogy én ezen már nem gondolkozom többet, és besuttyantottam, és megvásároltam. Egy 5 dekát, 4,5. 4,5 volt, kérdezték, lehet-e 5, mondtam, hogy nem. Azért tényleg legyen már. eleje, vége a dolgoknak. Na, és akkor hazamentem, megmostam, kitettem egy egyik gyönyörű tárra, és nagyon örült neki a kisfiam, mikor landolt a lakásban, és aztán azon is gondolkoztam, hogy tulajdonképpen megállhattam volna kocsival, hiszen számos pontján a városnak vannak ilyen Lajos Mizsei termelői, amin én minden évben rengeteget nevetek, hiszen nem tudom mekkora Lajos Mizse, de biztos, hogy nem akkora, mint mondjuk Patagónia, mert ekkora településen akkor sem tud ennyi epert teremni, hogyha ott nincsenek emberek, sem házak, sem iskolák, sem utak, sem óvodák, sem semmik, hanem egész Lajos Mizse egy nagy eperföld, akkor sem tud ennyi Lajos Mizsei epert teremni.
5: Én nekem meggyőződésem, bár most még nem tekintettem rá a Google Maps-re, hogy Lajos Mizse pont Cece mellett van, és

is egy pont a világ közepén, Cece, akik majd a görögdínyét fogják nekünk szolgáltatni. Bárhol járjunk az országban, Nyírségtől egészen Sopronig le, ott Cecei dinnyét fogunk venni. Ha valaki ebben büfé és összeadná a mennyiségeket egyszer, vagy végigjárna az országot, ezért, hogy kiderüljön, hogy ezen a két településen mi az, ami történik ilyenkor. Az jól lenne, én egyszer Cecén keresztül hajtottam, nem dinnye szezonban, az télen volt, és egy pici településre emlékszem, de nyilvánvalóan a körülötte levő földek, termőföldek, azok viszont nagyobbak lehetnek, mint 93 ezer valahány száz négyzetkilométer, ami így teljes Magyarország. Nem tudom, mennyi kell egy dinnyének, egy darab dinnyének mennyi termőterület kell. Ezt meg fogjuk ünnepelni azért egy zenével, a Nuevos Rios-szal, már csak azért is, mert egy francia, hát ilyen trance-ben utaz, ez egy tánczenei kategória, stílus, egy layer a trance. Szóval a franciák Marseille mellől keresték meg az én kedvenc kolumbiai énekesnőmet, hogy hozzanak már össze egy olyan albumot, amelyen így stimmel ez a Kolumbiának a tengerparti részére jellemző, főleg az afrikai bevándorlók által magukkal cipelt zenei stílusok hagyománya, és ez nem a kumbia, amely egy nagyon városi, egy nagyon tánczene, hanem igazából ez a folk Kolumbiának egy részére értelmezhető folk. Amit hallotok a háttérben, az nem más, mint egy 82 éves Harley Davidson tulajdonos, aki nem bír leszállni a motorról, mert reggel feltették, és egyszerűen most azt kell kockáztass, hogy eldől, leállítsa, nem, már nem találja meg, hogy hol kell leállítani ennek a motornak a motorját. Miért van ez? Ez is egy hosszú beszélgetés lehetne, hogy 70 éves, minimum 70 éves az összes Harley Davidson tulajdonos, hogy ez miért van, hogy így rákapnak, úgy tűnik eldőlt, vagy elfogyott az üzemanyag a motorból, tehát megyek tovább akadás nélkül. Nuevos Rios ennek a zenekarnak a neve, láthatóak lesznek majd Európában is, és a Mi Bombo ember annyi élet van, annyi, de nagyon sok. Ennyi kell nekünk is.

0: Szombatba, tartja a mondás, ne szakadjunk el a vidék város tengelytől, amit ígértünk nektek. Egy nagyszerű magyar szőlőfajtát ünnepel az egész világ, eufémizmus, tudjátok, nem kell komolyan venni. Az ezer jó a 70-es években nemesedett Kecskeméten, abban a nagyszerű laboratóriumban, ahol számos szőlőfajtát állítottak elő, a Generózának és a Tramininek a gyermeke, az ezer jó, és nekünk ott a Móron, ahol élünk, az egyik kiemelt szőlőfajtánk, de különben az az érdekesség, hogy csak Magyarországon létezik, nem jutott ki. Ausztriában kísérleteznek, egy-két gazdáról tudok, akik Burgenland környékén telepítettek ezer jót, de hogy 10 évvel próbálkozunk azon, és most már eljutottunk odáig, hogy nemzetközi ezer jó nap május 16-a, amikor is aki az Alföldön jár, vagy akár Somlón, de még arról is tudunk, hogy a Mátrában is vannak telepítések, ezer jó telepítések, az kóstoljon ilyen típusú szőlőfajtából készült erjesztéssel alkoholtartalmú üdítőitalt. Nem tudok róla különben, hogy 0%-os ezer jó létezne, de ebben tudásom azért csekély. Szóval mi arra szövetkeztünk ott Móron is, hogy megpróbáljuk egy kicsit ennek a szőlőfajtának a reputációját visszaemelni, ugyanis a kombinátos időkben, amikor a KGST piacán a magyar boriparnak az volt a tisztessége, hogy a lengyel és szovjet félédes édes borokkal kellett ellátnunk azokat a piacokat, akkor az ezer jó, mint szőlőfajta, az egy bőtermő, magyarul nagyon sokat lehet születelni róla, abszolút alkalmas arra, hogy nagy tömegben bort lehessen készíteni belőle, de arra is tökéletesen jó, ez most már empirikusan, ugye a tapasztalatom azt mutatja, hogy minőségi dolgok is kijöjjenek ebből a szőlőből, úgyhogy én nekem sok-sok borkóstoló után, amelyet külföldiekkel költöttem el, legutoljára például 3 nappal ezelőtt egy osztrák brigád volt nálunk, és provokatív módon megkínáltam őket a mi zöld veltelininkkel. Hát láttam a feszültséget, ugye az arcpofájuk, amikor megfeszül az embereknek, az azt jelenti, hogy ott van valami feszülés. Tehát nem bírták kiejteni a szájukon sem, szűrték ki azt, hogy ez tényleg iható és jó, mert hát az osztrák nacionalizmusta is tart már ott, hogy azt magukének gondolják, de az ezer jónál boldogan dicsérték föl, hogy ez igaz-e vagy sem, nem tudom. De hogy Lengyelországban is legutoljára, tehát azt tapasztaljuk, hogy egyrészt mivel nem hasonlítható semmilyen nemzetközi szőlőfajtához az ízvilág, amit ez a szőlőfajta képvisel, így aztán jól kóstoltatható, és úgy tapasztaljuk, hogy még eladható, mert az Egyesült Államokban is tudtunk exportálni ilyet, vagy Angliába, és nem jött vissza a hajó, ami elvitte. Visszáruként, szóval valószínűleg megitták, mert újra és újra rendelnek belőle.
1: De Amerikában nem az van, hogy már nem olyan könnyű?
0: Sőt, a nem olyan könnyű,
1: az egy nagyon
0: leegyszerűsítése. Valljuk be, nagyon nehéz. Kár nehéz, hogy egy kicsit még sűrítsem is.
1: De lehetetlen? Tehát, hogy tulajdonképpen
0: Nem lehetetlen, azért ahhoz kell egy nagyon jó, a piacot rettenetesen jól ismerő nagykereskedő, aki azt tudja vállalni, hogy azokat a védővámokat, amelyeket rá zúdítanak az európai importárukra az Egyesült Államokban, nekünk export, nekik import, azt még tudja menedzselni, és nagyon számítanak arra, hogyha majd ez a narancsember végre az örök vadászmezőkön fogja tovább tolni a bizniszt, akkor meg tud változni ez a jogi környezet is, hogy a tengeren túlon ismét könnyebben tudjunk dolgozni, de hát ez ugye bilaterális megállapodások, meg egy csomó minden hozománya lesz. Nem ezt akartam kidomborítani, hanem azt, hogyha ezt a műsort most szerda este, vagy vasárnap halljátok, már egy nappal később, de mindegy, minden időben, jövőre is lesz. Május 16-án nemzetközi ezer jó nap, és az tényleg a miénk, ez nincs máshol ez a szőlőfajta. Ha tehetitek, akkor kóstoljatok egyet. Ennyit lett volna csak a szöveg. Nórát várhatom, hogy értő módon segítkezzen levezetni ezt a kört, de nem lesz ez.
1: Azért, akkor... mert ez, nem tudok hozzászólni, nagyon tetszik, és
0: hiszen... Hát hiszen semmi közöd a borhoz.
1: Nem
0: lényegében
1: azért,
0: tényleg.
1: Tényleg hadd fejezem be úgy, hogy én magam szeretném befejezni, hogy évről évre hallgatom, amikor beszélsz az ezer jóról, meg egyáltalán amikor beszélsz a borokról, hogy nagyon bírom amikor kiemeled egyrészt azt, hogy lehet, hogy ez egy limitált idő, amíg úgy egyáltalán Magyarországon készült borokat ihatunk, de imádom azt, amikor beleállsz abba, hogy vannak olyan fajták, amik tényleg sehol máshol nincsenek, és csak a miénk. És igazából ezt én olyan szeretettel hallgatom, hogy nincs ilyen közléskényszerem, és nem akartalak, hogy mondjam, cserben hagyni ennél a megszólalásnál, hanem nem éreztem úgy, hogy annyira gazdagítom. De lehet, hogy a hallgatók most úgy érzik, hogy ú, de mekkorát gazdagítottam ezen, hogy ezt elmondtam.
0: Lehet, hogy inkább tényleg egyből Brother Wallace-nak kellett volna köszönni.
1: Hogy nem Brother Louis-Louis-Louis?
0: Brother Wallace. De nem akasztasz már ezekkel meg.
1: Csak ezért egy kicsit megakasztottalak. Láttam, hogy nagyon meghökkentél, hogy én ezzel jövök most itt.
0: Majd szeretnélek látni Thomas Anders budapesti fellépésén ott tombolni az első sorba. Nem lesz itt Dieter Bohlen, tehát ne is várjál arra a hajzuhatagra.
1: De én ugye elmondtam neked már azt, hogy nekem azért volt Thomas Anders a kedvencem, mert neki egy Nóra feliratú lánc lógott a nyakába.
0: Ez olyan végtelen leegyszerűsítése a popiparnak, hogy, és magának a popipar termékének, a dalnak, mint művészeti formának, hogy nem is vagyok hajlandó ezzel megindítani egy új fájt.
1: Az irítség beszél belőled, mert nem tudsz olyan nemzetközi sztárt, akinek frigyes feliratú aranylánc fityeget volna a nyakába, én pedig pattintottam neked 0-15 alatt egy nórásat.
0: Brother Wallace, Egyesült Államok, egy nagyon tehetséges énekes, és a Let's Get Together című dal, amely így a hétvégére is vonatkoztathatandó.

0: Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Hello járat. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék. Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
0: Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicália, highlife, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
2: Alright, DJ, put the needle on the record.
0: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén. Zavarnak a szürke hétköznapok?
3: Mm-hmm, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
4: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
4: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
5: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
6: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Emlékszel még az első szigetedre, a felhőtlen szabadságra, a felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget 0. napján a Faithless-szel, Goran Bregovic-sal, a Morcsibával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
2: Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvény termei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Bulizz együtt a száguldó cirkusz szereplőivel! Július 26-án a Félix Budapest ad otthont a Forma 1 Magyar Nagydíj afterpartiának. Exkluzív helyszín, világszínvonalú hangulat, felejthetetlen zene és a nyár egyik legforróbb éjszakája. Ne maradj le! Jegyek még korlátozott számban elérhetők a felixbudapest.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Független vizsgálat indul a jégkármérséklő rendszerről. Egyre gyakoribbak a rendkívüli hőségnapok. 30 fok felett lesznek a csúcsok ma. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Független szakmai vizsgálatot kezdeményeznek a jégkármentesítő rendszer működéséről. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium és civil szervezetek egyeztetésén a résztvevők egy átfogó tudományos vizsgálat szükségességét hangsúlyozták. A tárgyaláson meteorológiai, jogi és mezőgazdasági szakértők ismertették álláspontjukat. A cél, hogy objektív képet kapjanak a rendszer működéséről és hatásairól. Az egyeztetések az előttünk álló időszakban is folytatódnak. A jégkármentesítő rendszer ezüst jodidot juttat a zivatar felhőkbe, hogy sok apró jégszem alakuljon ki a nagyobb jégdarabok helyett. Ez csökkenti a jégkárokat, de a jégesőt nem tudja teljesen megszüntetni. Egyre gyakoribbak a rendkívüli hőségnapok Magyarországon. A Hungaromet szerint az elmúlt 125 évben több mint 3 nappal nőtt azon napok száma, amikor a napi hőmérséklet eléri a 27 fokot. A szakemberek szerint az elmúlt években egyre hosszabb hőhullámok alakultak ki. Az elemzés rámutat, a tartós hőség nem csak az embereket terheli meg, hanem a mezőgazdaságot és a természetes élővilágot is. Hozzátették, a most tapasztalható hőhullámok már előrevetítik, hogy hogyan változik éghajlatunk a jövőben. Rekordot döntött tavaly a légiutasok száma, miközben kevesebb repülőgép baleset volt. A Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet adatai szerint a légitársaságok összesen 5 milliárd repülőjegyet értékesítettek. A repülőgép balesetek száma 13%-kal volt kevesebb, mint az előző évben. Világszerte 85 légi katasztrófa történt, ezekben 387 ember vesztette életét. Mindhárom pilóta rosszul lett menet közben a British Airways egyik járatán. Az indiai Hyderabadból Londonba tartott a gép. Egyiküknél komoly tünetek jelentkeztek, szerencsére két kollégája végül rendben elvitte a repülőt a brit fővárosba. Sajtóértesülések szerint súlyos ételmérgezés történt. A légitársaság és az indiai hatóságok is szigorú vizsgálatot ígértek. Délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, de ezzel együtt is várható napsütés a legtöbb a Tiszán túlon. A nap második felében kissé növekvő eséllyel lehet számítani kisebb esőre, záporra, illetve zivatarra, ám még így is várhatóan az ország nagyobb része szárazon marad. A legmagasabb hőmérséklet 29 és 35 fok között várható. Holnap általában gyengén vagy közepesen felhős időre van kilátás, kisebb eső, zápor előfordulhat. A csúcsok 27 és 33 fok között lesznek majd.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Helló járat! Pillanatokon belül élőben beszélget Winkler Nóra és Nesta. Jó élet, jó zenék, könyvek és képek, a föld szava és a főváros tempója, emberek, akiket szeretnek, kérdések, amelyekről boldogan vitatkoznak. Minden héten 2 óra a Vidék város tengelyen. Most!
4: A Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen, melytől, mint szinte minden intézménytől, ami létezik most az országban, azért úgy hangos a sajtó az ott lévő turbulens belpolitikai alakulásoktól, de ettől tulajdonképpen teljesen függetlenül az egyetemnek van egy diátadó ceremóniája, amit most már másodszorra kértek meg, hogy moderáljak. És azt is elmondták, amikor még ez teljesen titkos volt, hogy ki lesz az a két alkotó, aki idén a Moholy Nagy Művészeti Díjat megkapja az egyetemtől, és mind a kettő eleve nagyon közel állt hozzám, és egy ilyen alkalommal nem csak ezeket a nagy és ilyen globálisan is látható teljesítményeket elismerő díjakat adják át, hanem ez a tavaszi címátadó ünnepsége is az egyetemnek, tehát a doktori képzésen végzők, illetve a habilitálók, amit sose értettem pontosan, hogy mit jelent ez a kifejezés, de most már egyre jobban értem. Tehát ezeket a belső címeket is átadják, és az egész tényleg egy ilyen szép ünnepség. Na, és akkor mondták, hogy ketten fogják kapni a Moholy Nagy díjat. Az egyik a Sō Fujimoto nevű japán építész, aki a Magyar Zeneháza tervezőjeként ismerhető itthon.
5: Itt volt az ember?
4: Itt. Találkoztam
5: vele. Hány
4: velem.
5: Éves?
4: Szerintem egy kettőnk között van.
5: Komolyan, ilyen fiatal?
4: Igen. Szemtelenül fiatal. Nem is érted, hogy tud egyetlen összeadni két számot egy ennyire kis fiatal ember, de ezt hívják csoda gyereknek. Ezt hívják csoda gyereknek. Na, és...
5: De gratuláltál nekem nevembe is? A nem. Szép épületért?
4: Nem, csak azt mondtam, hogy én mennyire szeretem, és hogy micsoda élményeim voltak már ott benne.
5: Kösz.
4: Na, szóval, hogy a Fujimoto eljött személyesen átvenni a díját, a másik pedig az Ágnes Dénes, aki 95 éves, és New Yorkban élő képzőművész, akiről tavaly hosszan meséltem, mert a Szépművészeti Múzeumban volt egy kiállítása, amiben Topor Tündével vezettünk is párban, és akkor sokat meséltem arról, hogy milyen fontos, amit ez a nő csinál. Ő nem vállalta már azt 95 évesen, hogy átrepül a félvilágon, viszont küldött egy videóüzenetet. Az első diátadó az a Fujimotónak ment, aki jött egy ilyen szuper fekete...
5: Milyen szemüvege volt, azt mondta?
4: Fekete. Mindene fekete. Tehát de ilyen hibátlanra kisuvickolt fekete tornacipője volt, fekete nadrág, fekete garbó, fekete laptop, fekete táska, fekete minden. Oké.
5: Nem oké.
4: Neked nem oké, de mondjuk így, hogy mondjam, én nem lepődtem meg.
5: Ja, az alkalomhoz mondjuk illett.
4: Én úgy képzelem, hogy ő, ha elmegy a gyerekének a kosáredzésére, akkor is feketében van. Na most, volt egy laudáció, ami gyönyörű volt.
5: Japánul?
4: Nem, angolul. Angolul tartotta a Somogyi Kriszta, akit még amikor az Oktogont csináltam, azóta nagyon jól ismerem, egy építészetkritikus.
5: Nem rossz neked az, hogy te mindenkit ismersz?
4: Nem ismerek mindenkit, de inkább jó azokat, akiket igen. Ismerek. Azt szeretem, igen. És a Kriszta tartott egy gyönyörű angolul megszólaló, hiszen a Fujimotohoz beszélt végig, és közben a kivetítőn illusztrálta az életmű különböző kisebb és nagyobb darabjaival, és nagyon-nagyon-nagyon jól mondta el, hogy mi az érdekes ebben a férfiban, aki utána megkapta ezt nagyon szép maga a díjtárgy is, és utána kijött a színpadra, és ő is tartott egy 20 perces prezentációt arról, hogy ő miért úgy gondolkozik épületekről, számára mi az építészet, mire lehetőség, mit szeret benne, mit élvez. Nagyon jó előadás volt, és közben úgy eszembe jutott, hogy amikor a Magyar Zeneháza még csak épült, de már úgy nagyjából látszott a konstrukció, akkor megkerestek engem, akkor még nagyon-nagyon-nagyon picike baba volt a Simi, és én otthon voltam vele, megkerestek, hogy nagyon szeretnék megmutatni nekem, és nagyon örülnének, hogyha tudnánk ilyen együttműködni abba, hogy kommunikáljuk, és nekem már akkor nagyon tetszett. És utána vezettem ott árverést, voltak ilyen szakmai fórumok, ahol kedvenc műfajodban a kerekasztal vezetésben ismerhettem meg ezt a termet. Voltam ott gyerekkoncerten a Simivel, voltam felnőtt koncerten önmagammal, nyílt meg ott kiállítás, amit megnyitottam, tehát nagyon sok, és elmentem megnézni benne kiállításokat a családommal. Vagy ha kedvem volt, és a Ligetbe voltam, bementem inni egy kávét, és csak néztem a fényeket. Én nagyon szeretem ezt az épületet, és tök jó volt hallgatni, amit mondott a Fujimoto, hogy ő Japánnak egy olyan részén született, és töltötte a gyerekkorát, ami nagyon-nagyon természet, rengeteg fa. És neki ez egy tök meghatározó alapélménye, hogy az igazi cél, mármint az ő életművébe, ezt a kettőt összehozni, tehát úgy csinálni épített nagyvárosi épületeket, hogy azokat minél inkább egybefolyatni a természettel, hogy szinte amikor bent vagy az épületben, ne is érzékeld, hogy hol van az egyiknek a határa, és hol kezdődik a másik, és a Magyar Zeneháza ebbe pöpec. Tehát olyan üvegfelületeken átnézed állandóan a kinti fényeket, meg a levelek játékát. Tehát ez nagyon-nagyon jó érzés volt, egyrészt megismerkedni vele, meg beszélgetni vele, meg egyáltalán. És aztán a második rész, az Ágnes Dénes, akiről egy szintén nagyon szép laudáció hangzott el, Germán Kingának hívják azt a művészettörténészt, kurátort, aki tartotta, és az is tele volt ilyen személyes, odaadó lelkesedéssel, és a végén úgy mondtam is, hogy mármint amikor befejezte ő, és akkor újra kijöttem én a kis pódiumomba, és mondtam tovább az eseményeket, hogy pont azért, mert a Tündével készültünk arra az Ágnes Dénes tárlatvezetésre, én végigmentem azon a folyamaton a fejembe, hogy lehet úgy elmondani ezt az életművet, azt, amit ez a nő csinált, hogy ezeket a matematikai és absztrakt dolgokat valahogy közel tud vinni az emberekhez, és vissza tud terelni ezt a témát oda, ami az Ágnes Dénest is nagyon érdekli, ami nevezetesen a természet, a fák, az organikusan létrejövő fejlődés. És figyeltem, ahogy a Kinga beszéddel íródott, hogy neki ki kell térnie mindenre, ami szakmailag releváns ebbe az életműbe, de emberekhez beszél, tehát olyan nyelvezettek, tehát ez egy nagyon nehéz meló, és nagyon szépen oldotta meg ő is. A Fujimotót egy olyan zenei blokk ünnepelte, amiben egy hárfás lány játszott kortárs japán átiratokat, amik japán népzenei alapokról indultak el, úgyhogy gyönyörű volt, tényleg ilyen éteri, elképesztően gyönyörű volt. Az Ágnes Dénes után pedig egy gitár játék volt, ami ilyen meseszerűen, úgy ilyen tájba vívősen, és az is csodálatos volt. És utána volt egy kocintás, kis fogadás, és elkezdődött a doktori címeknek az átadása, ahol az volt a feladatom, hogy minden egyes doktori disszertációnak a rövid kivonatát elmondjam az ott ülőknek, hogy mivel foglalkozott ez az ember 5 évig, mire megkapta ezt a doktori címet. És az is egyébként tök felemelő volt. És emlékszem arra, amikor 2 éve vagy 3 éve ezt csináltam, hogy akkor egy nagyon más közhangulat és nagyon más társadalmi állapotból oda bejövök, és hogy milyen üdítő volt arra rájönni, hogy miközben kint megy ez az elfogadhatatlan hülyeség fesztivál non-stop, vannak ezek a kutatói pozíciók, vannak ezek az emberek, akik úgy dedikáltan haladnak, hogy egyre pontosabban, egyre jobban értsenek valamit, és valamire jussanak belőle, ami aztán így a társadalom számára hasznos lesz. És ugyanez volt most is, és oké, hogy egy teljesen másik külvilágból jövünk be, sokkal kikönnyítettebb érzésekben állunk ott ezen a diátodon, de akkor is nagyon felemelő volt az, hogy itt mindenki gondolkozik, hogy hogy lehet a klímaválságot a városi építészettel paritásba hozni. Egy csomó olyan dolgon gondolkoznak, ami nagyon elmélyült, és rengeteg kutatás van benne, de a végén majd, ami ebből megvalósul, attól majd egy kicsit úgy jobban fognak működni a dolgok úgy a mindennapi életünkben. Szóval nagyon felemelő, jó munka volt, szerettem.
5: Amikor erről beszéltek, két dolog jutott eszembe. Egyrészt tudom, hogy káderhiánnyal küzd a kulturális tárca, és itt lenne egy szabadgyök Winkler Nóra személyében, akit én javasolnék, hát legalábbis államtitkárnak. Még nem tudom azt a pozícióját, de ne hagyjátok parlagon. Bárki is hallgat minket, adja át az illetékesnek, már nem elvtársnak kell szólítani, de hát hallottátok ezt a 7 percet, ez önmagában egy ilyen székfoglaló, majd amikor a bizottsági meghallgatásod lesz neked is, akkor majd emlékezzél ezekre, hogy mit mondtam. Másrészt pedig, hogy visszahozzam a földre ezt a dolgot, hogy az építészet és a természet, én először talán hosszú-hosszú évekkel, lehet, hogy egy évtizeddel ezelőtt szembesültem Bécsben a Hundertwasser háznál, hogy ez ott már megvalósítás közelébe került, hiszen növények voltak az épületben elrejtve, sőt, hát élő növényzettel kombinálták magát a háznak az ilyen-olyan formáit. Nekem elképesztően tetszett az, hogy nem négyszögletű meg kerek, hanem mindenféle forma, teljesen ahogy az életünk is, és aztán pedig most jutott eszembe, hogy amikor kim voltunk Párizsban pár héttel ezelőtt, akkor sétáltunk az Eiffel torony felé a családdal, és egy olyan lakó ingatlan mellett mentünk el, ahol arra lettem figyelmes, hogy növényzet a fal, és igazából egy csepegtöltő rendszer, tehát föld humusz réteg volt a fal, nyilván volt tégla vagy bármi más azért, és mindenhol különböző típusú növényzet élt, mint egy őserdőben, csak felülről lefelé lógtak, és meg lehetett, moha is volt bennük, és ilyen puha, és ott a pannával fogdostuk, és mutattam nála, látod, így is lehet, tehát hogy ez is egy módja az építkezésnek, hogy ott növények vannak, fogd meg, és nedves volt, persze biztos csepegtetővel oldották meg, de nem csak a szemnek volt csoda, hanem egy teljesen más érzést kaptunk tőle, és egész biztos vagyok abban, hogy a klímaváltozásnál is, ugye egy hűtésként használjuk az árnyékolást, a fák, a növényzet, ezért kell sok-sok fát ültetni, mindenfelé, hogy legyen többek között árnyékunk, hogy itt is biztos, hogy Celsius fokokkal lehet hűvösebb nyáron, csak azért, mert a növények hűtik ezt az...
4: Nem szuper egyébként az a kezdeményezés, amiről én nem is tudtam, hogy már tavaly is volt, hogy megkérik az embereket, hogy kvázi ne ilyen ceremoniálisan, de hogy így fogadjanak örökbe, gondoskodjanak fákról, amik a köztéren vannak közel ahhoz, ahol ők laknak, és esténként menjenek ki, és egy kancsóvízzel locsolják meg, hogy próbáljuk életbe tartani ezeket a fákat, amiknek a jelenlétén a életünk múlik konkrétan, különösen majd a nagyon meleg
5: és napokon. Még egy nagyon fontos gondolatom van ehhez, hogy az első kudarc, vagy a második kudarc, ha kiszárad valami, vagy nem ered meg, ne akadályozzon meg bennünket abban, hogy tovább folytassuk ezt a tevékenységet. Ugyanis a tapasztalatunk elveszett az elmúlt évtizedekben, tehát újra kell építenünk azt a tudásunkat, hogy hogyan működhet. És ez csak kudarcokon keresztül megy. Tehát egyből nem fog sikerülni semmi. Ez egészen biztos, hiszen magunkat kell tanítani egy teljesen új gondolkodásban, hogy hogyan lehet az épített környezettel bánni.
4: Képzeld, tegnap hazajött a Simi, észlelte, hogy ilyen szuper eper van, köszönhetően neked. Első útja a teraszra vezetett, kiment és megnézte a kis ültetvényeit, és így fogta, elképesztő ilyen szakértő kézzel nézi át így a termését, és akkor azt mondta, mama, meg kell dicsérjelek. Nagyon szépen locsoltad a paradicsom magjaimat, amíg nem voltunk itt.
5: Na hát erre csak egy 1978-as kubai zenekar jöhet. mi más? Orkesztrali Versailles. A tapasztalatom szerint elég sok fa van ott a Szigetországban, tehát ott valahogy még ezt sikerült megoldani. Encasa del Trompo.

0: szombaton a terv volt a fejembe, hogy menjünk el és nézzük meg a beiktatási ceremóniát a Kossuth térről, de előtte levő este volt a bátortábor, és ott azért nagyon, nagyon későben nyúl mindig az éjszaka, plusz annyira fel vagyok pörög, hogy nagyon későn szoktam elaludni, tehát hogy nem szoktam nagyon acél.
1: Ment a small talk órákon keresztül?
0: De most nem small talk volt, érted? Hanem az emberek oda mentek egymáshoz, és arról beszéltek, hogy változik, hogy változott meg minden, és hogyan érzik magukat, és hogyan...
1: Volt mélysége?
0: Volt mélysége.
1: Örömmel hallom.
0: Kicsit meg is szédültem, mert amúgy tényleg én ilyen small talk csaj vagyok, és egyszerűen is értem, amikor így nekem esnek ilyen valódi tartalmakkal, hogy ezt hogy kell kezelni, hogy kell viselkedni egy ilyen beszélgetésbe.
1: Mondd meg te, tanítsd meg!
0: Na, szóval eleve a fejembe vettem, hogy szombaton legyen egy családi találkozónk, ebédeljünk együtt, unokatesómékkal, 100 éve nem tudtunk így időt együtt tölteni, mindenki szanaszét van, de aztán arra jutottam, hogy én sokkal jobban szeretnék valahol, valamelyikünknél ülni, hosszan fetrengeni kanapén, beszélgetni, tehát abba a fajta együttlétben, amit egy étteremben nem lehet megcsinálni, és akkor gyorsan összeraktuk a tervet, én elképesztően kialvatlanul felkeltem, elrohantam bevásárolni, és mondtam, hogy rendelünk valahonnan rántott húsokat, mert azt a gyerekek is imádják, meg a felnőttek is, és én csinálok egy nagyon nagy adag koszlót, tudod, ezt a répa, káposzta, majonézes salátát, fogok csinálni egy nagy adagot, és csinálok egy nagy adag grizibizit. A nagy adag grizibizire szeretnék egy kicsit kitérni, mert így mennyiségek tekintetében, hogy úgy mondjam, néha túllövök a realitáson, de én azt gondoltam, hogy 9-en leszünk, ehhez kell 1 kiló rizs és 1 kiló zöldborsó. És amikor végeztem, akkor én is úgy láttam, hogy hát ez egy olyan emberesebb adag, mint elképzeltem, de fittyet hánytam erre, és gyorsan szépen megterítettem az asztalt, hogyha megérkeznek a vendégek, akkor minden meglegyen. De unokatesom felesége, amikor belépett, akkor csak annyit mondott: Noruskám, ti az egész jövő héten terveztetek rizibizit enni? Mondtam, hogy én nem, hanem ti, mert én nektek fogom az összeset kiadagolni elvívős edényekben.
1: Tupperekkel fel vagy
0: szerelkedve? Fel vagyok szerelkedve tupperekkel, de annyira nem, mint a hugom. A hugomnál
1: mindig van egy szett.
0: Nem, hogy egy szett, hanem neki az nagyon jól felszerelt konyhájában, ott kihúzol egy ilyen hatalmas kaliberű fiókot, amiben rendezetten ott van 957 darab olyan tupper, aminek teteje is van, tudod, ez a kulcs. Tehát az, hogy meglegyen neked az alja, az kit érdekel, olyan minden háztartásban van alja. De a teteje, az a teteje, ami nem az a fajta teteje, ami pont egy fél centivel kisebb, mint amivel lefednéd, és egy darabig úgy ilyen visz egy ilyen belső meggyőződés, hogyha egy kicsit ügyesebben összeszorítod az alját, akkor rá fogod tudni patintani, de miért tudnád, hiszen ez nem arra való. Na, a hugomnál minden van.
1: Miért ment csődbe a cég? Úgy tudom, pár évvel ezelőtt feladták, pedig itt Magyarországon szerintem minden családban, állunk vidéken is tuppertal van teli. Tuppervál, vagy mi volt ez a rendes neve neki?
0: Tuppervárend, nem?
1: Én örülök bármelyik megoldásnak, hogy a zacskóknál, meg minden egyéb típusú tárolónál sokkal, de sokkal pontosabb, ha egy ilyen szettünk van, mert lényegében, ha kevés marad, vagy sok marad, vagy ide kell vinnünk, vagy oda kell vinnünk, ez a tökéletes megoldás, és fájó szívvel vettem tudomásul, bárha tudom, hogy az ára nem csekély egy eredetinek, főleg most már gondolom másodlagos piacon lehet csak kapni.
0: Most már vintage-nek számít.
1: Igen, alig használt.
0: Másodlagos piacon. Mondjuk még ilyen műanyag ételhordó árverés ötletével nem kerestek meg, de ha előjön, akkor te leszel az első, akinek szólok, hogy úgy látom, van tupper forrás. Na szóval, mindannyian csodájára jártak annak a...
1: Mennyiségnek.
0: Mennyiségnek, amit én rizibiziből teszem hozzá, nagyon jó ízű lett szerencsére, mert a másik erősségem az az, amikor ezekkel az elnagyolt méretekkel dolgozom, hogy fűszerezés tekintetében emberléptékben vagyok, ám de a lefőzött étel összessége az bőven túlmutat az emberléptéken, tehát nagyon sok és gyakran ízetlen, és emiatt elfogyaszthatatlan élelmiszer jön ki a kezeim alól, de hát ez ritka, nagyon finom volt minden, és az volt, hogy ott ültünk az asztalnál, és igazából senkinek nem volt kedve elindulni tőlünk, ezért kihoztam a laptopomat, rátettem a nagy étkező asztalra, és mindannyian körülültünk, közben ettünk, tulajdonképpen szüntelenül csak ettünk, hiszen volt mit, ugye, mert készültem a riszibizivel, és végignéztük sírva, és aztán nevetve, és boldogan, aztán megint kicsit így megkönnyezve az egészet. Végignéztük, ugye, fantasztikus volt. Én azóta minden nap vagy ötször megnézem a gyerekeket, hogy a zöld, a mező zöld, a hegy is, vagy ha nem tudom nézni, akkor éneklem a kocsiba, jártamba, keltembe.
1: Nekem az volt a meglepetés, hogy a tambura ilyen népszerű. Én azt gondoltam, hogy ez a délszáv hangszer, és emiatt egy bizonyos, nekem ugye a Vujicsics meg a Söndörgő van meg, mint nagy tamburások, és igazán tényleg felemelő volt, hogy ennyi gyerek tamburát ragad, és ezt hogyan játsza el. Szóval az egészről csak azt gondolom, hogy ez egy ilyen ország alapvetően. Tehát, hogy nincs alapvető probléma, csak helyre kell rázni minket egy kicsit, mert hogy számosságában is megvagyunk a lehetőséghez, hogy ez akár jól is sikerüljön. Egy rövid adalék, mert most elég sok ilyen tapasztalásom van, hogy külföldi vendégeinkkel, vagy ha mi megyünk, beszélgetünk ugye aktuál politikáról, mert most már ugye nem Puskás van, hanem amerikaiakkal sikerült szót váltani, két én középkorú hölgy jött el Somlóra, és akkor mondták,
0: mármint hogy... Mármint hozzátok?
1: Igen, kóstolni, hogy hát világhírűek vagyunk, mi csak itt Magyarországon
0: de
1: nem vagyunk azok.
0: Somlón mi a bázis? Mi,
1: Somlón
0: tudtok?
1: Is van egy kis épület, van egy hektár szőlőnk.
0: Azt tudtam.
1: És ott a Szent Ilona kápolna mögött, ha bárki arra jár, az a kápolna, aminek aranyszínű a kupolája, vagy a csúcsa, egy gyönyörű szép fönt a legjobb dűlőkben, és ott van nekünk egy pici, nem ott dolgozzuk föl, de egy pici pince, ami 70 évvel ezelőtt is az volt, csak felújítottuk, és az olasz rizlingünk, a jufarkunk az egészen, tehát ez egy más kategória, hogy felbeszéljem egy kicsit a Kriszti Borai, de a sztorit akartam elmesélni, hogy a két hölgy nyilván, amikor az ötödik percet már elértük, és túl voltunk az első tételen, akkor jött elő, hát, hogy eddig a férjeiktől azt tudták, hogy Magyarországon a nők a legszebbek, de hogy nem tudták, hogy nálunk Brad Pitt a miniszterelnök, és hogy sajnos nekik csak jobba jutott. Úgyhogy minden szinten ez jön szembe, hogy mi vagyunk a legcoolabbak jelen pillanatban. Azt is mondhatnám, hogy az egész világon, ezt ne toljuk el. Szerintem ez most megint van egy olyan konjunktúránk, hogyha lehetne országmárkázást, akkor rögtön erre lehetne is egy kis pityenkát fordítani, hogy hozzuk ide a külföldieket, nézzék meg, hogy nálunk valóban Brad Pitt-e a miniszterelnök, és hogy az utolsó kormánytag is legalább olyan jól táncol, mint a párizsi olimpia Electric Boogie győztese, vagy legalábbis a harmadik helyezett. Most egy olyan muzsika következik, amire lehet ropni rendesen, egy manchesteri zenekar, négy fiatal srác, nem is értem, hogy tudnak ennyire elős lemezt összerakni, de Kovacets ez a nevük, ha már egy ez indiből szintén egy független lemez kiadó termékei ők, de Kovacets, Such a Dream, ez a fajta gitárpop, amire nagyon lehet ugrálni, jó kedvünk lesz tőle, és nem kell semmit enni, nem kell túl gondolkodni, egyszerűen ezt a 3,5 percet, ahogy a The Beatles annak idején kitalálta, csak élvezni kell.

0: Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Hello járat. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Most pedig következzen néhány másodperc nyugalom a dugóban, vagy bárhol a raszolóknak. A nyugalom támogatója a Magyar Handpen Manufaktúra, a MAG Instruments. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi.
1: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
2: Nem tudom, Misa, pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádiókafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod? Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban, szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu. Bulizz együtt a száguldó cirkusz szereplőivel! Július 26-án a Félix Budapest ad otthont a Forma 1 Magyar Nagydíj afterpartiának. Exkluzív helyszín, világszínvonalú hangulat, felejthetetlen zene és a nyár egyik legforróbb éjszakája. Ne maradj le, jegyek még korlátozott számban elérhetők a felixbudapest.hu oldalon. Felejtsd el a szürke reggeli rutint! Válts Paloznaki panorámára a magyar tengernél. A Millás reggeli az E.ON jóvoltából kiköltözik a Balatonpartra. Egyenesen a Paloznaki lankás domboldalra, a napfényes szőlőhegyek közé, a Homola borteraszra. Augusztus 6-án a napot prémium gasztroélményekkel és piknik hangulatban indítjuk, hogy aztán az egész hétvégéhez kiváló nemzetközi zenei előadók. Rick Astley, Gregory Porter, Ella Eyre, az Earth, Wind & Fire Experience, Matt Bianco, a Döladap, az Electro Deluxe, Adani & Wolf, Antonia Vai és nagyszerű hazai sztárok adják meg a tökéletes ritmust. Egy fesztivál a fenntarthatóbb holnapért.
1: A panoráma tényleg zseniális innen a szőlőből, uraim! De legközelebb kihozná valaki a keverőpultot, mondjuk traktorral?
0: Találkozzunk augusztus 6-án csütörtökön reggel, és aztán egész hétvégén Paloznakon, a Jazz Picnic-en. Millás reggeli a Balaton legszebb pontjáról. E.ON, a Jazz Picnic és a jövő energiája.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
3: Három borítóból Szeu Zsorzs ott választottam.
4: Nagyon helyesen.
3: Igen, mert tudtam, hogy akkor te is boldog leszel, de nyilván egyébként, amit nem választok a matchmakerbe, az egyébként bekerül az adásba, szóval nem az van, hogy őket kiszorítom, hanem csak nem kapják meg a borító vonatkozó figyelmet, de a Hello járat live actünkön annyira szépen beszéltél róla, meg tudom, hogy szereted, imádod, és ami megfogott a képen, az egyébként a hátterében parkoló régi módi
4: Rolls, az szerintem Rolls.
3: Az egy Rolls?
4: Szerintem. Nem néztem olyan sokat
3: ilyen
4: a borító.
3: Ilyen cápás.
4: Cápás az eleje?
3: Vagy a háta, szóval hogy egy ilyen masszív, régi módi,
4: nagyon ru, hosszú
3: autó. És akkor rögtön eszembe jutott, hogy a Ludwig Múzeum gyűjteményében van egy kép, amit nagyon szeretek, egy amerikai pop art festőnek a képe, Tom Vesselmané, az a címe, hogy tájkép, négyes számú tájképe, a sorozatból. Egy ilyen nagy autóban ül egy férfi és egy nő, a férfi vezet, a nő ül felénk, tehát mi innen látjuk, és mögöttük van egy esti táj és egy hegy a háttérben, és azért is emlékszem erre a képre, mert még sok-sok évvel ezelőtt a Műpának volt egy kezdeményezése, egy irodalmi est sorozat, amit vezettem, és amikor megkerestek vele, akkor mondtam, hogy nagyon szívesen, de az lenne a kérésem, hogy szeretnék úgy beszélni ezekkel az írókkal és költőkkel róluk, hogy ezeket a beszélgetéseket olyan művekkel illusztrálom, amik a szomszédos Ludwig Múzeumból jönnek át, és az volt ebben az ambícióm, hogy amit nagyon sokszor tapasztalok, hogy valakinek van egy műfaj a kultúrában, amit szeret, ami érdekli, amiben képben van, aminek a rendezvényeire, eseményeire eljár, és a többiről, ami ezzel egy időben létrejön más kulturális ágakba, nem sokat tud, vagy úgy érzi, hogy az nem az övé. És én úgy éreztem, hogyha itt lesz egy minden este 300 ember, aki eljön és jegyet vesz egy irodalmi estre, azoknak szeretném elkezdeni bevinni a fejébe, hogy egy darab lépcsősorral arrébb van egy őrületesen jó gyűjteménnyel rendelkező múzeum, és lám-lám megfeleltethetőek bizonyos gondolatok egy versben, egy műtárgy gondolataival. És a Tóth Krisztina egyik versét hallgathattuk meg azon a Tóth Krisztináról szóló esten, ami arról szólt, hogy ők egy házaspár egy autóba, este mennek, és hogy beszélgetnek, és hogy ebben van egy csomó feszültség, ami ugye az életük feszültsége, és akkor eszembe jutott, hogy úristen, hát itt ez a Tom Besselman kép, oké, hogy egy sokkal derűsebb, popártosabb, nem tudom, de benne van az estének ez a fura fenyegetése. Én nagyon szerettem egyébként azt csinálni, és nagyon hasznosnak is éreztem ezeket a párosításokat. Szóval, amikor mutattad, akkor eszembe jutott ez a Tom Besselman kép, amihez még az is nagyon fontos, hogy ezt a Ludwig Múzeumot azért hívják Ludwig Múzeumnak, mert ezt a gyűjteményt egy német gyűjtő páros, a Ludwig házaspár rakta össze, és ők egy olyan formátumú, léptékű gyűjtőpár voltak, hogy nekik Németországban is vannak Ludwig Múzeumaik, hiszen amit ők a saját életük során összeraktak, az több múzeumnak a hibátlan kollekciós alapját tudja képezni, és egyébként abban, hogy, hogy az európaiak észleljék a popártot, és elkezdjék szeretni az amerikai popártot, abban nekik is úttörő jelentőségük volt, mert nagyon sokat jártak üzleti utakra Amerikába, és ott láttak egy szuper fontosnak számító Leo Castelli által vezetett kortársművészeti galériában, láttak egy Besselman kiállítást, de lehet, hogy egy popárt kiállítás volt egy-egy Besselman művel, whatever, beleszerettek ebbe, vásároltak sokat, és utána ezeket áthozva Európába, és megmutatva ott először a német közönségnek, aztán pedig, ahogy terjeszkedett ez a birodalom, ami a Ludwig gyűjtemények birodalma, úgy nyilván vitték más pontjaira is Európának, és itt akkor csak egy pillanatra kötök vissza a Bátor Táborhoz meg, amit mindig mondok, hogy ezt az egész művészeti életet sokféle szereplő tartja életbe, és mozgatja, és építi, és alakítja benne a dolgokat, és a magángyűjtők, akik egy adott pillanatban jó ízléssel, jó szemmel, és saját bátorsággal

0: Lőben ezt a Tombesz számonképpen.
1: Most már bezárt már a múzeum, úgyhogy kénytelenek vagytok a hellojárat.hu-n megnézni először, aztán kedvet kaptok, és aztán elmentek múzeumot látogatni. Nem akartam ezzel előhozakodni, de mégis ide jön, hogy a versek és a képzőművészet, hogy képzeld el, most hétvégén lesz a 25. Kortárs Művészeti Fesztivál Székesfehérváron. És pénteken lesz egy kiállítás, melynek megnyitója pont erről szól, hogy képzőművészek, kortársak versekre asszociáló darabjait fogják összegerebjézni, versek és képek, és előtte, megnyitó előtt fogok én magam lemezeket pakolni. Úgy van hirdetve, hogy DJ-set, de ez senkit ne tévesszen meg, itt semmilyen DJ-set nem lesz. Az éppen adott lemeztáskámat fogom egymás után kiüríteni és egymás után rakosgatni.
0: Hadd csillagozzam itt meg. Én végignézhettem ezen a saját Hello Járat live actünkön, hogy hogyan veszed ki ezeket a lemezeket, és hogyan teszed be a lemez bemutató kis fa állványodra, abba, ha semmit nem tudnék rólad, abba, amilyen szeretettel és műgonddal veszed ezeket ki és teszed le, abból már nagyon sokat el tudnék képzelni, hogy milyen fajta ember vagy. Nagyon-nagyon jó volt ezt nézni.
1: Hogy, na ez lesz, ki fogom tenni mindig az aktuálisan szóló darabot, és aztán meg lehet nézni majd a kiállítást. Ha valakinek van kedve, vagy elakadt Balaton felé, hiszen az M7-es elesett most megint sokáig, hiszen mind a két sávot elkezdték túrni.
0: Andiék helikopterét
1: ez
0: lehet
1: csodálatos, nem?
0: Hogy szerintem.
1: Elindul a jó idő, az emberek megindulnának. Viszonylag nehéz eljutni vonaton jelen pillanatban a Balatonra.
0: Miért?
1: Hát mert vagy váltóállítási hiba, vagy a szerelvény robban le, vagy egyszerűen
0: én
1: csak
0: úgy érzem,
1: túl kevés.
0: Hogy ez nagyon hamar rendben lesz, amióta Vitézi Dávid vette kezébe.
1: Az a baj, hogy ez ne gondoljuk így, mert hogy nagyon pénzkérdés is, meg
0: jó, tudom, de
1: sok
0: akkor
1: minden más is.
0: Bizakodó
1: most
0: vagyok.
1: Mindenki az, de hogy sikerül ellehetetleníteni a tóhoz való lejutást, ez talán Székesfehérvárnak egyfajta előny lesz, ott egy csomó ember összegyűlik majd, mert nem tud tovább menni. Vagy nincs alternatívája a haladásnak. Aki kortárs képzőművészet is tudja azt, amit a Balaton bizonyos fokig. Na, hogy a Szeu Zsors képről pedig, hogy új lemeze lesz az embernek, 16 évig készült ez az album, és már csak a hangját meghallom, bennem egy nagyon jó érzés van, ráadásul portugálul énekel, az meg még szebb. Ezen a lemezen vegyesen vannak feldolgozások, és The Other Side ez a lemez címe különben, és eredetiek. Szeu Zsors, én mindig elmondom, hogy először őt az Isten Országa című brazil filmbe lehetett Cidade Deus, vagy mi volt a címe, az egy nagyon erős film. Azután ő sok-sok alakítással amerikai sorozatokban elköltözött Los Angelesbe, mert hogy amikor a Bolsonaro volt hatalmon, akkor őt megrángatták rettenetesen, nem csak őt, hanem nagyon sok brazil művésznek kellett szintén elhagynia, csak úgy, mint a 70-es évek elején az országot, és máshol keresni a boldogulást, ott aztán családot is alapított, és mostanában kezd visszaszivárogni, és koncertezni is Brazíliában. Hát most a Szeu Zsors olyan 60 körül lehet. Ez az új lemeze is nagyon-nagyon, és szeretem, és ami külön érdekesség, és amit most fogtok hallani, az egy feldolgozás lesz, de értő, nagyon nehéz ügy feldolgozni Nick Drake bármely dalát. Nick Drake volt az az angol gitáros dalszerző, aki igazából teljesen ismeretlen volt egészen haláláig. Korán pajfutását derékbe is tört az ő halála, és kezded el a...
0: Ez ne haragudj, ez egy, hogy mondjam, önmagába visszatekeredő állítás. Általában egy pályafutásnak sem kedvez egy... Egy halál.
1: Azt értékeltem volna, hogy átsikli. Én is, mikor kimondtam a mondatot, rájöttem, hogy hülyeséget beszélek.
0: De nem hülyeség.
1: De te még rá is világítasz, hogy
0: a presztízsemet
1: erodáld.
0: Nem, semennyire. Mindent meg fog tenni azért, hogy a presztízsed, ha bármit is erodálódott, de nem tud erodálódni.
1: De most össze is esett az enyém.
0: Nem, mert azon annyira közelről figyeltem, hogy mit mondasz a Nick Drake-ről, hogy csak ezért voltam ilyen scrutiny alapon

0: Bocsánat.
1: Jó, beszéltem a Nick Drake-ket felfedező producerrel párszor, a Joe Boyd-dal, és kérdezgettem, hogy ez hogy volt, mint volt, hogy miért nem futott ő be sokkal nagyobb karriert azokkal, azzal a pár lemezzel, amit kiadott, és ő senki nem érti igazából. Valószínűleg a kor hangulata más volt, mert ezek nagyon intim dalok, ilyen nagyon visszafogottak, meg hogy nem volt ő egy ilyen koncertképes, tudod, nem tépte le magáról a szőnyeget, mint mit tudom én, a Harry Styles, tehát nem ilyen típusú zenész, hanem ő zenész. Fogta a gitárját, írta a dalait, és azt gondolta, hogy az elég. Hát nem, sajnos. És az ő Riverman című dalát dolgozta föl Seo George Beck-kel közösen. Nagyon szép lett. Ezt most meghallgatjuk, és különben meg a hellojarat.hu-n össze lehet vetni a két alkotást.

0: if he tells me all he knows about the way his river flows.
1: Most, hogy vége az adásnak, ne csinálja magának programot estére, hanem Gyöngyökért fizessen elő a Euroligának, Euroleague.com a streamingjére, és nézze meg 21 órás kezdéssel azt a mérkőzést, amely hát legendás lesz egész biztosan, hiszen most arról van szó, ahogy az Euroliga rájátszásában az utolsó mérkőzésen eldől majd, hogy a legjobb négybe, a Final Four-ba ki fog játszani. A két mérkőző fél a Valencia és a Panathinaikos. Hogyha lehet ellentéteket hozni sportban, akkor ők azok, akiket nagyon jól lehet összevetni és demonstrálni. A Panathinaikos az egy összevásárolt, a legnagyobb büdzsével rendelkező teri amerikai kosárlabda gigászokkal, meg európaiakkal, az a keret, amivel ők játszanak. Az aténi közönség a teljesen elszállt elmebeteg, úgy kell szurkolni, ahogy ők teszik, tehát a Panathinaikos drukkerei azok tényleg. Nyilván nem hasonlítható a Grobarikhoz, de már majdnem ott vannak. A másik oldalon pedig a Valencia, szívem csücske csapat, megmondom őszintén, fiatalok, egy ilyen tanáros edző vezeti őket, gardírozza, tavaly megnyerték az Eurókupát, most másodikok lettek az alapszakaszban, és ugye a Panathinaikos, mivel a legerősebb és a legutálatosabb csapat, ezért mindenki a görögökön kívül a Valenciának, a fiataloknak drukkol, és ez úgy van, hogy 3 nyert meccsig tart a párharc, 2 játszanak a magasabb pozícióban, az alapszakaszban magasabb helyen végzett játékos otthonában, aztán átmennek az ellenfél otthonába 2 meccsre, és aztán következik a mindent eldöntő, hogyha 2-2 az állás. Na most az ritkán történik meg, hogy mind a két csapat idegenben nyert 2 meccset. Tehát Valenciában nagyon véleményesen, utolsó másodpercben eldobott kosarakkal 2 meccset nyert a Panathinaikos, majd átmentek Görögországba, amikor már mindenki azt hitt, hogy sima 3-0, lehet hazamenni, és a Valencia egy olyan karakterről tett tanult bizonyságot, hogy félretéve minden occot, 2 megverte otthon a Panathinaikost, ami figyelj, 20 000 teljesen vérző szemű Panathinaikos drukker előtt megverni egy ilyen csapatot, amely tényleg óriás játékosokkal áll ki, a kezdő ötöstől kezdve a második ötösig mindenki az, hogy így nem hitt el senki, és most visszamennek Valenciába, ma este 9-kor játsszák a döntő, a mindent eldöntő meccset. A Valencia csarnokában is egészen elszánt szurkolók vannak, és ott például van egy fúvószenekar. Képzeld, egy fúvószenekar végig játsza a meccset, úgyhogy már csak ezért is érdemes megnézni, ami mond. De. Klarinétos, trombit, tehát egy teljes fúvószenekar adja a hangulatot a meccs közben Valenciában. Azt hiszem 14 vagy 15 ezeres a csarnok, mert nyilván mindenki narancssárgában van. És olyan szimpatikus, szimpatikus szerintem csapat, van, hogy náluk keresve sem lehet találni. Ja, és finom kosárlabdát játszanak. Fineszest, míg a másik ez a, tudod, amikor kijövünk, mi amerikai kosárlabdázók is mindenkit leverünk típusú, úgyhogy a karaktere a két csapatnak is teljesen más.
2: Ezt akartam kérdezni, hogy mennyire más csapat dinamika lehet egy olyan csoportban, ahol a tagok alapvetően azért az őrületes paycheckért játszanak és érzik magukat odavalónak, miközben véletlenül egyáltalán nem érzik magukat odavalónak, versus egy olyan csapatban, ami tényleg az ország tagjaiból áll, vagy nagy részt az ő tagjaiból áll, hogy milyen más ambíciók, meg energiák mehetnek egy-egy ilyen meccsen, hogyha azt érzed, hogy önmagadért küzdesz, meg azért, hogy egy csomó másik hasonlóan jól megfizetett, de számodra hát azért tök érdektelen és idegen, tehetséges sportársal tolod.
1: Szóval akinek semmi köze a kosárlabdához, annak is szerintem egy életre szóló izgalmas felfedezés lehet az, hogy milyen az európai kosárlabda, az amerikai gyökeresen más. Majd arra egyszer máskor beszélek. Szóval Malanszia Panathinaikos 5. meccs az Euroligában a Final Four-ba jutásért, az utolsó csapat helyéért, mert hogy a Panathinaikos, a Real Madrid és a Fenerbahce már bejutott.
2: Fenerbahce, imádom a nevüket. Fenerbahce.
1: Akkor utolsó zenénk pedig még imádni való lesz, egy bizonyos Eric Cantona lép föl nálunk, aki a felhajtott Piqué pólóról híres, hiszen amikor a Manchester Unitedben focizott, meg a francia válogatottban, akkor ő felhajtott gallérral tolta, és karatézott is, hiszen lekaratézott egy nézőt az egyik meccsen, amelyet hosszú időre el is tiltották. Szóval ő maga a filozófus és a gyilkos között valahol filmekben is szerepel, és a pandémia alatt elkezdett gitározni autodidakta módon, mert nagyon ráért, és az egészből kikerekedett egy popzenészi indulás. Képzeld el, hogy az első nagy lemeze egy hónapja jelent talán meg, koncertezik is, nagyon-nagyon komoly, nagyon-nagyon komoly. Eric Cantonával, ha más sportról beszélünk, szeretném akkor lezárni a mai elójáratot, remélem, hogy találtatok benne tartalmat, amivel tudtok menni a jövő hétig, vagy vasárnapig, vagy aztán podcastig.
2: Köszönjük, hogy velünk voltatok.

0: korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Mára ennyi volt Winkler Nóra és Nesta heti aktuális megfejtése a Hellójárat. Ego vagy Trip? Kedvenc lemezünk és az odavágó festmények visszanézhetőek az Instagramon, élőben pedig a jövő héten. Hellójárat szerdán délután 4 és 6 között a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Apa, ma te mesélj!
2: Jól van, gyere!
3: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította.
0: Konga Heaven, Bongo Hell! A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
2: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
0: Tuareg blues, Ethio jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, Thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfőzetébe az Operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
2: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó.
0: Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
4: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádió Cafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádiókafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádiókafé. Van mikrofonod?
1: Emlékszel még az első szigetedre, a felhőtlen szabadságra, a felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget 0. napján a Faithless-szel, Gorán Bregovicsal, a Morcsíbával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
2: Először Budapesten a Primus, augusztus 4-én a Barbanegrában. Jegyek livenation.hu. Augusztus 4. Barbanegra.
3: Tenerife. Az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel. A Kanári-szigetek specialistája.
4: Psst, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Ne már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
5: Felejtsd el a szürke reggeli rutint! Válts paloznaki panorámára a magyar tengernél. A Millás reggeli az E.ON jóvoltából kiköltözik a Balatonpartra. Egyenesen a paloznaki lankásdomboldalra, a napfényes szőlőhegyek közé. Rick Astley, Gregory Porter, Ella Eyre, az Earth, Wind & Fire Experience, Matt Bianco, az Electro Deluxe, a Deladap, a Danny & Wolf, Antonia Vai és nagyszerű hazai sztárok. Találkozzunk augusztus 6-án csütörtökön reggel és aztán egész hétvégén Paloznakon a Jazz Picnic-en. Millás reggeli a Balaton legszebb pontjáról. E.ON. A Jazz Picnic és a jövő energiája.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
6: Átláthatóbbá válik a kórházi fertőzések nyilvántartása. Füredi lány lett az Anna Bál szépe. 48 óra alatt 3 drónt is elintézett a román légierő. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Szeptembertől nyilvánosan is elérhetők lesznek a kórházak egészségügyi ellátással összefüggő fertőzési adatai, jelentette be Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. Az új rendszer a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ módszertana alapján működik majd, és valós adatokra épül. A tárca hangsúlyozta, a cél nem az intézmények rangsorolása, hanem a beteg biztonság javítása és az egészségügy átláthatóságának erősítése. Az adatok értelmezését kiegészítő mutatók is segítik majd. Idén már 133 ember életét mentették meg a balatoni vízirendőrök. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság közlése szerint a szezonban eddig 76 mentéshez riasztották az egységeket. A Balatonon 5 rendőrőrs, több mint 25 szolgálati hajóval, valamint 4 vízimentő szervezettel együtt vigyáz a fürdőzők és a vízen közlekedők biztonságára. A rendőrség arra figyelmeztetett, fürdés előtt érdemes tájékozódni a vízviszonyokról, kerülni kell az alkoholfogyasztást, és nem ajánlott egyedül a parttól távol úszni. A szél által elsodort matrac vagy vízibicikli után nem szabad úszni, viharjelzés esetén pedig mindenki tartsa be a szabályokat. Újabb Románia légterét megsértő drónt semmisített meg a román légierő a Fekete-tenger felett. Nikus Ordán államfő közölte, egy F-16-os vadászgép Szulina térségében lőtte le a pilóta nélküli eszközt. A román ügyészség szerint a pénteken megsemmisített drón iráni gyártmányú volt, amelyet Oroszország használ az Ukrajna elleni háborúban. Az államfő hangsúlyozta, Románia a NATO és az Európai Unió légterének megsértése elfogadhatatlan. Ez már a harmadik lelőtt drón volt az elmúlt 48 órában. Megválasztották a 201. Annabál szépét Balatonfüreden. A rangos társasági esemény győztese a 18 éves balatonfüredi Windis Laura lett, akit tavaly első udvarhölgynek választottak. Az első udvarhölgy most a debreceni Tollas Viktória, míg a második Windis Regina lett, aki a bár szépe testvére. Az első Annabált 1825-ben rendezték meg. Fokozatosan megnövekszik a felhőzet, de országszerte több órás napsütésre is számíthatunk, a legtöbbre a Tiszántúlon. Később főként az északnyugati ország részben elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak, a szél sok felé élénk lesz. A Dunántúlon és a középső tájakon időnként meg is erősödik majd, zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. A csúcshőmérséklet 29 és 35 fok között alakul, estére 20-25 fokig hűl le a levegő.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: kulturális programajánló következik a Rádió Cafén. Esemény.
1: Az ország legnagyobb éppen zajló összművészeti fesztiválja, a Művészetek Völgye megismételhetetlen koncerttel ünnepli jubileumát. A Völgy Szimfonik 35, a jubileumi gálakoncert, a modern hazai könnyű zene, a hip-hop és az alternatív rock legmeghatározóbb arcait gyűjti egy színpadra, akiket a Danubia zenekar kísér nagyívű szimfonikus hangszereléssel. Színpadra lép Bettenhoffi, Koli, Beck Zoli, Fekete Giorgio a Carson kómából, Szela Dagadu az Airi Mafiából és Szendrői Csaba Elefánt. A meghívott énekesek és rapperek saját legismertebb dalaikat gondolják újra, a pop, rock és hip-hop ütemek helyét monumentális fúvósok, vonósok és egyedi szimfonikus hangszerelések veszik át, teljesen új dimenziót adva a slágereknek. A Danubia zenekar egyébként Dobolj velünk címmel hétfőn 14:30-tól vigánt Petenden a templomban. Mindenkinek megengedi, hogy kipróbálja a hangszereket, együtt dobolhatunk a zenészekkel, és bepillantást nyerhetünk abba, hogyan születik meg a ritmus. A Chopin-kegy velünk című interaktív klasszikus zenei program 16 órától kezdődik, a látogatók közelebb kerülhetnek a zeneszerző romantikus, szenvedélyes világához. Ugyancsak hétfőn a legendás Kispál és a Borz újjáalakulása óta először tér vissza a Művészetek Völgyébe. A zenekar az ország legnagyobb összművészeti fesztiváljának nagy színpadán ad kiemelt koncertet este 11 órától.
0: Tudomány.
1: Két meteorra is érkezik július utolsó éjszakáján. Július 30-áról 31-ére virradó éjszaka érik el aktivitásuk csúcsát a déli delta akvaridák és az alfa kaprikornidák. Óránként 10-15 hullócsillag felvillanása várható az égbolton. A svábhegyi csillagvizsgáló közleménye szerint a meteor rajok észleléséhez nincs szükség távcsőre vagy binokulárra. A jelenség fényszennyezéstől és tereptárgyaktól mentes helyről szabad szemmel is jól megfigyelhető lesz. Az alfa kaprikornidák meteorrajt 1871-ben Konkoltege Miklós fedezte fel Ógyallán. A neves csillagász alapította azt az intézetet, amelynek utódja ma a Hunren Konkoltege Csillagászati Intézet, ahol a svábhegyi csillagvizsgáló is működik. A közlemény szerint a svábhegyi csillagvizsgálóban ezen az éjszakán különleges programmal várják az érdeklődőket. Kövi Szabolcs zenei estjét interaktív csillagászati programok vezetik fel, majd távcsöves észlelés következik. Az eseményről és a meteorzáporról részletes információk érhetőek el a csillagvizsgáló hivatalos honlapján.
0: Fesztivál.
1: Országszerte 19 városban, köztük többek között Pécsen, Esztergomban és Tihanyban is várják az érdeklődőket az Orgonapont Fesztivál koncertjeivel augusztus 3-a és 30-a között. A Filharmónia Magyarország országos koncertsorozata 19 városban 24 alkalommal várja a közönséget. Az eseményt augusztus 3-án Miskolcon Gedai Ágoston Filmzenék Orgonával című koncertje, Székesfehérváron pedig Karosi Bálint orgonaművész és Forgó Boglárka csellista nyitja meg. A páros másnap Budapesten a Mátyás templomban lép fel. Az idei fesztivál legnagyobb szenzációja José Cura argentin tenor és Szamosi Szabolcs díszdíjas orgonaművész turnéja. A két művész Pécset 10-én, Esztergomban 11-én, Békés Csabán 13-án, Debrecenben pedig 14-én ad koncertet. Szotyori Nagy Gábor orgonistát és Gyivicsán György harsona művészt augusztus 7-én Szegeden, 17-én pedig Veszprémben hallhatja a közönség. Pál Úr János orgonaművész és Stathatos Sebestyén hegedűművész augusztus 21-én Pécsett, Lakner Bognár András orgonista és Érszegi Stefánia szaxofonista 24-én Szegeden. Miklósa Erikai Szamosi Szabolcs 29-én Kiskunhalason lép fel. A fesztivál nem csak a nagyvárosokban, hanem a kisebb településeken, többek között Balatonbogláron, Tihanyban, Martfűn, Tiszavasváriban és Bácsalmáson is várja a közönséget.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
2: Csúsz, mász, túráz és lakj jól a vadregényes zemplénben. A vadregényes zemplén nem csupán a túrázók és a természetkedvelők egyik kedvenc úti célja lehet, hanem azoké is, akik szeretik, ha a kikapcsolódásba némi adrenalin is vegyül. Az erdőkkel, hegyekkel és várakkal tarkított térségben számtalan kalandot találhatunk. Csúszhatunk, mászhatunk, libeghetünk, majd egy hosszú nap végén belekóstolhatunk zemplén ízeibe is. Nyári száguldás és panoráma a Zemplén Kalandparkban. Ha a családi vakációba egy csöpp adrenalint is csempésznénk, érdemes Sátoraljaújhely felé venni az irányt. A Zemplén Kalandpark az ország egyik legsokszínűbb aktív élményközpontja, ahol a nyári szünet minden napjára juthat kihívás. A bátrabbak hazánk leghosszabb, mint egy 2,2 kilométeres bobpályáján szágulhatnak végig, miközben a kanyarokból időről időre feltárul a Zempléni hegység panorámája. De az extrém átcsúszópályán még tovább fokozhatjuk az élményt, akár 35-40 km/órás sebességgel is suhanhatunk a hegyek között. A több nehézségi szinten teljesíthető kalandtúrapályákon ügyességünket és bátorságunkat egyaránt próbára tehetjük, így a merészebb szülők, nagyobb gyerekek és a tinédzserek is megtalálhatják a számításaikat. Ha nem feltétlenül vágyunk ennyire extrém kalandokra, maradhatunk két lábbal a földön, vagyis majdnem a földön. A park egyik legismertebb látványossága a Szárhegy és a Várhegy között húzódó nemzeti összetartozás hídja, amely 84 méteres magasságban köti össze a két hegyet. A világrekorder 723 méter hosszú függőhídon sétálva különleges perspektívából szemlélhetjük a környező erdőségeket és a várost. A panoráma miatt már önmagában is megéri felkeresni, de a térségben számos további látnivalót találhatunk. Húzzunk bakancsot és vegyük a nyakunkba a Zemplént. A libegővel kényelmesen feljuthatunk a magas hegyre, ahol a kilátóból tiszta időben egészen a szlovák hegyvonulatokig elláthatunk. Ha azonban nagyobbat túráznánk, Füzérről indul a közepes nehézségű, mintegy 13 kilométeres körtúra, amely szintén a Zemplén legmagasabb pontjaihoz, a Kis és Nagy Milic csúcsára vezet. De az út során többször is rácsodálkozhatunk a panorámára, megpillanthatjuk puszta faluházait, a Kakasbércről és a Károlyi kilátóból pedig egészen a Sátoraljaújhelyi magas hegyig elláthatunk. A Nagy Milic különlegessége, hogy közvetlenül a magyar-szlovák határon fekszik. A túra végén ismét feltűnik előttünk a Füzéri vár, a Zemplén egyik legismertebb látványossága. A mintegy 3 órás kirándulást meleg szívvel ajánljuk haladó túrázóknak.
0: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: A következő előadót is hallhatjátok a szigeten. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Bohemian Betyárs zenekar a tagok szerint 2009 hajnalán alakult, amikor még a macskák is aludtak. Az énekes Szűcs Levente és a villanygitáros Mihályfi Máté egy borozással és pálházi pálinkázással eltöltött este után az árokparton muzsikálva kitalálták, hogy együtt fognak zenélni. A népzenét összekeverték a rockos alternatív vonallal, beleöntötték egy nagy kondérba, majd megfűszerezték a punk, a ska és a cigány balkáni népzene elemeivel. A magyar Pogues koncertjein a hangulatot a maguk módján őrült zenekartagok mellett a lendületes pörgős számok szokták garantálni, főleg ha a közönség sem szomjasan érkezik oda.

0: Az elhangzott dal előadóját is meghallgathatjátok a Szigeten.
1: Sziasztok, Ponikló Imre vagyok, az Amber Smithből. Hallgassátok
0: a Rádió Cafét. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
2: A Messzívetek első albuma az 1991-es Blue Lines stílus teremtett. Hip-hop, reggae és soul elemekből vegyített zenéjük a Trip-hop címkét kapta. Most következő daluk az Unfinished Sympathy klipje volt az első, amely az elejétől a végéig vágás nélkül követett egy mozgó témát. Esetünkben a Los Angeles-i West Pico Boulevardon sétáló énekesnőt, Sarah Nelsont.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik.
1: Pincér! Pincér!
2: Igen, mit parancsol?
1: Ezt a nyihogást le tudná halkítani?
0: Jó ebédhez jó zene dukál. Minden hétköznap déltől egyig jó ebédhez szól a Mix. Daily Mix. A Rádió Café gurmé zenei válogatása a Metropolis legvájtfülűbb DJ-től. Hétfő világzene, kedd filmzene, szerda pszichedélia, csütörtök freestyle, péntek felnőtt diszkó. Daily Mix. A legjobb nemzetközi alapanyagokból Budapest módra.
3: 3/4
0: Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától.
4: A műsor támogatója az Opel Frontera.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
6: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 30-án csütörtökön a főkertész DJ Gandarva. Van gerebjéd? Július 30-a Dürer kert DJ Gandarva.
7: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal. Videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Rádió Cafén és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! HelloHungary.hu. Hello új élmények!
6: Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
8: Augusztus 26 és 29 között jön a Coca-Cola szín, és vele a teljes magyar élvonal.

rádiókafé.org. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

0: A következő előadót is meghallgathatod a színen.
1: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
2: Néhány év a Ladány Bene 27 csapatában, majd néhány év Izraelben alapozta meg Barca Gergő szaxofonos fejében a gondolatot, hogy egy világzenét játszó zenekart alapít társaival, alapmotívumként használva tradicionális magyar és balkáni dallamokat. Így 1999-ben jött létre a Besodrom zenekar. Nevének lovári cigány nyelven van egyértelmű jelentése. Üld meg az utat, mint ahogy a lovat szokás megülni. Azaz indulj el! A csapat a balkáni és a romániai cigány, illetve a közel-keleti tradicionális zenét ötvözi a magyar zenével, egyedi stílusban. A kezdetektől fogva koncerteznek külföldön, főleg Nyugat-Európában. Fennállásuk alatt már eljutottak olyan egzotikusnak tűnő helyekre, mint Mexikó vagy Ausztrália.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: 20 évig pihentette a fiókban egy teljesen kész dalát Andrew Bird, a folkban, swingben és indie rockban is utazó amerikai énekes, hegedűs, gitáros és fütyművész. 2005-ös The Mysterious Production of Eggs nagylemezére rögzítette a Capital I című szerzeményt, amely lemaradt az albumról. Bird csak a 25-ös Borrow or Rob EP-n publikálta az eredeti felvételt változatlan formában. A dal igencsak ráérős tempóban történő kiadásának oka feltehetőleg az, hogy abból az időszakból a zenész két másik száma, a 2003-as I és a 2007-es Imitosis is nagyon hasonlít a Capital I-ra.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Joseph Frank Pesci, Oscar-díjas amerikai színész, komikus, énekes és zenész. 1999-ben Vincent LaGuardia Gambini Sings Just For You című albumának megjelenése után kijelentette, befejezi színészi pályáját, és eztán csak zenei karrierjével foglalkozik. 2006-ban mégis visszatért a vászonra jó barátja Robert De Niro az Ügynökség című filmjében. Wise Guy című dala az említett albumon jelent meg 1998-ban.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Hát ezt te jobban csinálod.
2: Gyere.
1: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
2: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
1: Még egyszer.
2: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
1: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
2: Viszont alig van időnk beszélgetni.
1: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
2: És végre jót dumálunk egymással.
1: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
2: Tévéről.
1: Színházról.
2: Művészetről.
1: Kulturáltan.
2: Vagy nem.
0: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
2: Jó, kitaláltuk, nem?
1: De. Még egyszer csináljuk meg ezt.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum egy perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Emlékszel még az első szigetedre, a felhőtlen szabadságra, a felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget 0. napján a Faithless-szel, Gorán Bregovics-sal, a Morcsíbával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
2: Madeira, a nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája.
3: Egy rádiót venne, de minek, uram?
4: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra, kikapcsolódás. Vagy csak háttérnek, mert szeretem?
2: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban, szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Segítik a tejágazatban dolgozókat, káros a naptetoválás, jobbára száraz időnk lesz. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Új támogatást kapnak a tejtermelők és a tejfeldolgozók. A kormány kamattámogatással segíti az ágazat szereplőit, hogy könnyebben átvészeljék a tejpiaci válságot és javuljon a gazdaságok likviditása. Az új rendelet szerint a tejhasznú szarvasmarha tenyésztők az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogramban akár 100%-os kamattámogatást is kaphatnak, míg a tejfeldolgozó vállalkozások számára az Élelmiszeripari Hitelprogramban 70%-os kamattámogatás érhető el. A hitelekre év végéig lehet szerződést kötni, a tenyésztők esetében állatonként legfeljebb 1 millió forintos hitelre. Veszélyes trend terjed a közösségi médiában, erre hívta fel a figyelmet rádiunkban a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke. Holló Péter elmondta, úgynevezett naptetoválásokat készítenek, ez azonban nagyon káros a bőrnek.
6: Az idei nyárnak egy, mondhatjuk úgy, hogy sláger TikTok kihívása a naptetoválás készítése, aminek a lényege az lenne, hogy a bőrét lefedve egy fényvédőkrémmel valami alakzatot odarajzolva, körülötte a bőrt jól leégessék a nappal. Mindenkinek fölhívnám a figyelmét arra, hogy ne álljon be ebbe a sorba, és ne csináltasson magának naptetoválást. Ez káros a bőrére, és nagyon-nagyon megemeli a bőrrák rizikóját a későbbiekben.
5: Megválasztották a 201. Annabál szépét Balatonfüreden. A rangos társasági esemény győztese a 18 éves balatonfüredi Windis Laura lett, akit tavaly első udvarhölgynek választottak. Az első udvarhölgy most a debreceni Tollas Viktória, míg a második Windis Regina lett, aki a bár szép testére. Alaposan átalakult a magyar nagydíj rajtsorrendje a tegnapi időmérő után. A második helyet megszerző Lewis Hamiltont 3 rajthelyes büntetéssel sújtották, mert feltartotta Oscar Piastrit. Hasonló szankciót kapott a világbajnoki pontverseny éllovasa Andrea Kimi Antonelli is. Lando Norris mellől így Charles Leclerc rajtolhat. A második sorból pedig Oscar Piastri és Max Verstappen indul. Hamilton az 5., Antonelli pedig a 7. helyről kezdi meg ma délután 3 órakor a futamot a Hungaroringen. Fokozatosan megnövekszik a felhőzet, de országszerte több órás napsütésre is számíthatunk, a legtöbbre a Tiszán túlon. Később főként az északnyugati ország részben elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak, a szél sok felé élénk lesz. A Dunántúlon és a középső tájakon időnként meg is erősödik majd, zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. A csúcs hőmérséklet 29 és 35 fok között alakul, estére 20-25 fokig hűl le a levegő.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.
7: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék. Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
2: Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicalia, highlife, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
8: Alright, DJ, put it on the record.
2: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén.

0: Az ábrándozás már a véget ért, de jövő vasárnap egykor újra belenézhettek Tipsze kaleidoszkópjába.
1: Kész a kávé.
2: Minden kopaszúrnak kész a kávéja.
3: Vasárnap este 22 órától.
0: Minisztárszki és Hard Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán a minden vasárnap este 10-től. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
2: A világ Szegeden találkozik.
3: Augusztus 26 és 29 között jön a Coca-Cola Színfesztivál.
2: A színpadon a francia slágergyáros DJ Snake,
3: a világsikerű Bastille,
2: az amerikai hip-hop ikon Sway Lee
3: és a legnagyobb hazai együttesek. Kedvezményes napi jegyekért és bérletekért irány a szín.org.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Veszélyesek is lehetnek az úgynevezett naptetoválások. Megújulhat a vasútvonal 60 és Füzesabony között. Ketten meghaltak egy brüsszeli lakástűzben. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Az úgynevezett naptetoválások veszélyére figyelmeztet a Magyar Dermatológiai Társulat. A közösségi médiában terjedő trend során szándékosan égetik le a bőr egy részét, ami komoly károsodást okozhat, mondta el rádiónknak Holló Péter, a szervezet elnöke.
5: Az idei nyárnak egy, mondhatjuk úgy, hogy sláger TikTok kihívása a naptetoválás készítése, aminek a lényege az lenne, hogy a bőrét lefedve egy fényvédőkrémmel valami alakzatot odarajzolva, körülötte a bőrt jól leégessék a nappal, és hát sajnos ezt nagyon-nagyon sokan látták és csinálják, ezt halljuk a betegektől, mindenkinek fölhívnám a figyelmét arra, hogy ne álljon be ebbe a sorba, és ne csináltasson magának naptetoválást, ez káros a bőrére, és nagyon-nagyon megemeli a bőrrák rizikóját a későbbiekben.
4: 2030-ig korszerűsíthetik a Budapest-Miskolc vasútvonal 60 és Füzesabony közötti szakaszát. A mintegy 200-230 milliárd forintos beruházás után a vonatok akár 160 km-es óránkénti sebességgel is közlekedhetnek. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint ezzel rövidebb lehet a menetidő Gyöngyös, Eger és Miskolc felé, stabilabbá válhat a menetrend és csökkenhetnek a késések. A projekt részeként az állomásokat és a peronokat is korszerűsítik. Ketten meghaltak, 8-an pedig megsérültek egy brüsszeli lakástűzben. A lángok egy több lakásos épület lépcsőházában csaptak fel, a füst több lakásba is bejutott. A tűzoltók 4 eszméletlen embert találtak az egyik lakásban, közülük 2 életét már nem tudták megmenteni. A tűz okát még vizsgálják. Rekordot döntött tavaly a légi utasok száma, miközben kevesebb repülőgép baleset történt. A Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet adatai szerint a légitársaságok csaknem 5 milliárd utas szállítottak. A repülőgép balesetek száma 13%-kal csökkent az előző évhez képest. Világszerte 85 légi katasztrófa történt, ezekben 387 ember vesztette életét. Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap a nap első felében még lehetnek felhősebb időszakok, később viszont egyre inkább a napsütés veszi át a terepet. Fátyol és gomoly felhők is lesznek az égen, délelőtt még a Dunától keletre, később inkább észak-keleten alakulhat ki kisebb eső, zápor vagy zivatar. Délután 29 és 33 fok közé melegszik a levegő. Kedden marad a napos gomoly felhős idő, keleten legfeljebb egy-egy záporral. Szerdától aztán szárazabb, egyre melegebb napok jönnek, csütörtökön már 36, pénteken pedig 37 fok is lehet.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
5: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor.
6: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor. Kunavárhelyi Gábor pszichológus a mai vendégem, akivel a kiégésről beszélgetünk. Napjainkban szinte kortünet és az élet bármely területén bekövetkezhet, mégsem ismerjük eléggé. Pedig a kedvetlenség, örömtelenség, szomorúság a mindennapokban egyre szélesebb körben jelenik meg, és bár nem egyszerű tetten érni, mégis tudni kell, hogy a kiégés nagyon is valóságos és komolyan veendő lelki folyamat. Tünetek, okok, következmények és lehetséges megküzdési stratégiák. Zene után már is kezdünk, maradjatok ti is!

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.
1: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor, és vendégem Kunavárhelyi Gábor pszichológus, akit köszöntök, szia!
2: Szia!
1: Képzeld el, hogy azon gondolkodom, amióta készültem a veled való beszélgetésre, hogy a kiégés az egy kortünet-e, vagy egy olyan dolog, ami mindenkit utolér az élet egy bizonyos szakaszába, vagy mindenkit utolérhet, vagy nem, hanem csak valamilyen fáradtságnak köszönhető, ugyanis olvastam az ezzel kapcsolatos könyvedet, ami nem olyan régen jelent meg, és hát neked erre van egy válaszod, amin én nagyon elgondolkodtam.
2: Hát ez egy nagyon jó kérdés, mert már is nem lehet rá igennel vagy nemmel válaszolni, hanem egy jó hosszú, kifejtős válasz van rá. Igen, részben kortünet, hogyha tudunk majd egy kicsit beszélni részletesen az okokról, akkor az látszik,
1: hát, hogy
2: nézzé, ez a kultúra, meg az a társadalmi környezet, meg nagyon-nagyon sok minden nagyon benne van a kiégéseinkben, tehát az a világ, amiben élünk, sokféle szempontból, és hogy ha az okokról beszélünk, azért mindig vannak környezeti okok is. A kiégésnek a definícióját, meg egyáltalán ahogy gondolkodunk róla, azt szerintem érdemes kibővíteni, de azért maga a kiégés fogalom az egyrészt egy ilyen 50-60 évvel ezelőtt az egyrészt a segítő foglalkozásúaknak a munkaterheléséből jött. Tehát ott fedezték fel először, hogy aki segítőként dolgozik, nagyon-nagyon hajlamos erre a érzelmi, meg fizikai, meg mindenféle mentális kimerülésre. De azért ez a definíció, meg így a gondolkodás erről nagyon gyorsan bővült, tehát hogy azért ebbe belekerült a munka teljes világa, hogy nem csak segítőként lehet kiégni, hanem bármilyen munkakörben, és ezt meg is tapasztaljuk. És van még egy további bővülés is, hogy azért, de ha egy picit más szemmel nézünk rá, akkor nem lehet ezt így a munkavilága határainál megállítani, mert megint, ha az okokról beszélünk, de el tudunk képzelni egy olyan párkapcsolatot, vagy egy olyan otthoni környezetet, vagy egy olyan családot, ami igenis lemerít érzelmileg, mert folyamatosak és visszatérők a megterhelő konfliktusok. Úgyhogy nagyon ki kell bővíteni ennek már a körét, hogy hol keressük a kiégést, így aztán az okokat is, de hogy mondjuk például most a munkavilágáról beszélünk, nyilván mindig vannak környezeti okok, tehát van lehetetlen vezetői elvárás, túlterhelés, szervezetlenség, ellenséges szociális környezet, ahol nem szeretnek, nem támogatnak. Tehát, hogy rengeteg olyan dolog van így a munkavilágában, például, ami nagyon hajlamos itt a kiégésre, vagy ami megint csak nem szokott eszünkbe jutni, de az értelmetlenség. Ugye ez valahogy nem, nincs így a gondolkodásunknak a homlokterében, de hogy egy értelmes ember azért mégiscsak valahogy vágyik az értelemre. Tehát, hogy amit csinálok, és a munkában szerintem az a, hogy is mondjam, az a megdöbbentő, vagy erre se gondolunk, de hogy érdemes lenne figyelembe venni, hogy az ébren töltött időnknek a nagy részét a munkában töltjük, mert vagy ott vagyunk, vagy oda utazunk, vagy onnan utazunk haza, vagy fekszünk az ágyban, és a napi konfliktusokról gondolkodunk. Tehát, hogy nagyon-nagyon központi részét képezi az életünknek, és ezért nyilván jogos volna az igény, hogy olyat csináljak az ébren töltött életem döntő többségén, aminek látom az értelmét. Tehát, hogyha az okokat nézzük már is, akkor azért a munkavilágában jó sok környezeti ok van.
1: Hát sőt, én ahogy olvastam a könyvedet, egyébként ez a címe, hogy Ég velem, nagyon érdekes ez az áthallás, amit ez az egész hordoz. Szerintem sokszor elgondolkodunk azon, hogy akkor ennyi az élet? Tehát, hogy ennyi, ég velem? De, hogy visszatérjek, ami nekem lejött, és nem tudom, hogy így szántad, de én mindenképp így érzékeltem, hogy egész egyszerűen magába az életbe, az életnek a különböző szakaszaiba, annak folyamataiba ki lehet égni. És ez azért veszélyes, mert hogy ezt lehet, hogy észre sem vesszük, és ez nem különösebb terhelésektől adódik, vagy konkrét terhelésektől, hanem akár a saját magunkkal szembe támasztott elvárásoktól. Tehát, hogyha mondjuk veszünk egy olyan életszakaszt, ami alapvetően mozgalmas, szeretetteljes, mégis küzdelmes, amikor mondjuk valaki elindul az életébe a párjával, a családtervezés, a nem tudom mi, és ezt nagyon sokszor látjuk, hogy mire eljutunk oda, hogy van gyerek, egészséges kisgyerek, felépült a ház, vagy megvettük a lakást, meg van az az autó, meg nem tudom, akkor elkezd egy furcsa érzés felüti a fejét, amiben benne van a türelmetlenség, a szorongás, a szomorúság. Tehát egész egyszerűen el lehet fáradni az életnek a különböző szakaszaiba, ami amúgy szerintem abszurd, és igencsak ellentmondásos, de hogy mára ezt meg tudjuk magunknak csinálni, és meg tudja velünk kvázi a környezetünk csinálni, hiszen ugye mindenhol topnak kell lenni, és meg kell felelni, de a magunknak megcsinálásban benne van az, hogy akár közösen, akár az egyik fél magával szembe azt várja el, hogy mindent oda tegyen idő előtt.
2: Igen, és hát akkor ezzel már is átteveztünk a személyes okok kategóriájába, vagy vizére, mert...
1: De ez nekem most szinte elkerülhetetlennek tűnik.
2: Igen, már mindjárt...
1: Válaszolsz is, igen.
2: Megpróbálom kifejteni, okay, hogy miért elkerülhetetlen, és miért kéne mégiscsak dolgoznunk azon, hogy elkerüljük. Szóval, hogy itt akkor most már személyes okoknál tartunk, és azért a személyes okokban, tehát a környezeti okoktól független, azok mindig vannak, amikor elkezdnek dolgozni valakivel, akkor azért tényleg mindig kiderül, hogy hát itt van egy ellenséges munkai környezet, vagy túlterhelés, vagy értelmetlen munka, vagy elakadás a karrierben. Tehát, hogy ez oké, de ha megnézzük a személyes okokat, azért rengeteg olyan belső parancs mozgat minket, ami arról szól, hogy mit kell, meg hogy kell jó embernek lenni, meg mi a dolgom, meg hogy kell nekem működnöm. Tehát, hogyha az ember egy picit figyelne a belső hangjára, akkor kihallaná ezeket a kelleket, hogy ezt így kell csinálni, és csak így lehet, és erősnek kell lenni. Ugye ez az egyik ilyen legjellemzőbb belső parancs. Ugye ezeknek a belső parancsoknak egyébként megvan a maga történeti oka, tehát, és nyilván a családi környezetben keresendő, ahol felnőttünk, de hogy van olyan családi környezet, ahol az a nagyon erős üzenet, hogy nem tudunk mit kezdeni anyafogásoddal, nem tudunk mit kezdeni a problémáiddal, és ott azt tanulja meg a gyerek, hogyha szeretve akarok lenni, tehát hogyha azt akarom, hogy a szüleim szeressenek, vagy elkerüljem a rosszallásukat, akkor erősnek kell lenni. És ha valaki ezzel a belső parancsal kimegy a felnőttek világába, akkor mindig erős lesz, mindig kitartó lesz, mindig ő lesz a frontvonalban, mindig nagyon sokat vállal, és soha nem panaszkodik, és soha nem fog segítséget kérni, és nem fogja tudni megmutatni a hozzá legközelebb állónak se, hogy problémáim vannak. Most ez például az erősnek kell lenni, ez a légy erős parancs, ez a kiégésnek az egyik leggyakoribb útja, vagy van egy másik belső parancs, és tényleg még lehetne sorolni, van néhány, de hogy csak most gyorsan eszembe jut, van olyan belső parancs is, hogy szerez örömet. Mikor megint csak azt tanuljuk, hogy jó gyereknek kell lenni, hogy segítőkésznek kell lenni, hogy nekem dolgom van a szüleim szenvedésével, vagy az ő vigasztalásukkal, vagy a család összetartásával, mert van ilyen gyerekkori történet.
1: Elég gyakori, szerintem.
2: Szerez örömet, parancs, arra irányítja az embert, hogy egyébként egy nagyon szerethető, mindenkinek mindig segítő legyen. Csak ugye mindenkinek mindig segítő, mindig a saját igényei, és a saját érzései, és a saját fáradtságának, meg kimerültségének a rovására segítő.
1: Tehát, hogy
2: csak röviden, ezt még lehetne hosszan folytatni, de hogy ezek a belső parancsaink például nagyon-nagyon erősen terhelnek minket, és ugye ez egy önismereti munka, amikor én elkezdek valakivel kiégéssel dolgozni, akkor mindig először vizsgáljuk a környezetet, hogy mi van. Csak ott keressük és találjuk a környezeti okokat, de aztán meg kell vizsgálni a személyes okokat is, meg amikor a megoldásokról gondolkodunk, akkor mindig először a jó értelembe vett tüneti kezeléssel kezdjük, tehát hogy életmóddal, relaxációval, légzéstechnikával, alvással, minden, ami a gyorsan lehet segíteni ezen az állandósult feszültségen, vagy ennek a eltüntetésén. De hogy a kiégéssel való munka ezeken túl előbb-utóbb mindig egy meglehetősen alapos önértékelési munkába fut ki.
1: Na, ezt akartam kérdezni, hogy mindez, amit most mondasz, és én meg idehoznám szívesen amikor a szeretetet teljesítmény alapon osztogatták, ez a mi gyerekkorunkra kifejezetten, mint a mi generációnk gyerekkorára kifejezetten érvényes, hogy szeretlek majd, ha ezt csinálod, vagy azt csinálod, és remélem, hogy a mi generációnk már megtanulta, hogy nem így kommunikálunk a gyerekkel. De na, mert aztán ez egy folyamatos ilyen sóherságot hoz, meg ilyen érzelmi leimolást, és hogy ennek érdekébe tegyünk olyan dolgokat, amiket igazából nem is akarunk, vagy ami utána nekünk nehézséget okoz. Na, de hogy azért ezzel mélyre kell menni. Tehát, hogy amikor ennek megkeresi a gyökerét, és ezen az ember igazából változtatni tud, hát ez nem egy ilyen kis sétagalop. És pont erre gondoltam, hogy nekem úgy tűnik, hogy a kiégés, bárhogy is nézzük, tényleg egy életben egyszer tuti megtörténik. Nem akarom ezt most mindenkire ráolvasni, de az a helyzet, hogy azok alapján, amiket te leírsz és összeszedsz, meg egyébként, amiket amúgy is hallhatunk erről, hogyha ezzel a témával foglalkozunk, úgy tűnik, hogy most azt a világot éljük, hogy szinte elkerülhetetlen. Az pedig azt jelenti, hogy akkor egy életben egyszer, hogy ebből kikászálódjunk, lehet, hogy nem baj, ha picit jobban ránézünk önmagunkra. Én azt gondolom, hogy amúgy se baj, de hogy ez elvezethet oda, hogy megnézem, hogy ki vagyok, és milyen helyet foglalok el a világban.
2: Igen, érdekes ez az egy életben egyszer. Tényleg valahogy azt a kettős gondolkodást lenne jó követnünk, hogy igen, természetes, amit mondasz, tehát, hogy bizonyos szempontból ez törvényszerű, hogy el fogunk majd jutni egy ilyen pontra, miközben lehetne úgy működnünk, és azt gondolom, minden önismereti munka, meg személyiségfejlődés, az pontosan erről szól, hogy mégse jussunk el ide. Tehát, hogy lehetne úgy működni és működtetni magunkat, hogy amikor egy konfliktus vagy egy krízis jelenik meg az életünkben, akkor minél hamarabb tudjuk azt megérteni és meg is fogalmazni saját magunk számára, hogy mi van most, mitől szenvedek, mi az én problémám, miért fejfájással megyek a munkahelyemre minden reggel, vagy hova lett a motivációm, mert hogyha ha ez időben megtörténik, vagy megtörténne, hogy megtörténhetne, akkor nem kell ezen a kiégés skálán egy fizikai betegségig, vagy egy teljes összeomlásig eljutni, hanem akkor egy viszonylag korai szakaszban felismerhetnénk, hogy hát jó, ha most elég bátor vagyok ahhoz, hogy ezt bevalljam magamnak, vagy szembenézzek azzal, hogy mi az, ami azért napi szintű szorongásomat okozza, akkor be kell, hogy lássam, hogy nekem ebben a karrierben, vagy ezen a munkahelyen most így valahogy kitelt. Eddig jó volt, de már nem. És hogy most lehet, hogy 54 éves vagyok, de ki kell találnom valami újat, mert úgy tűnik, hogy változik az érdeklődésem, vagy változnak az értékeim. És ugye ez egy, ahogy most mondom, ez egy nagyon szép forgatókönyv. Hogy
1: gyönyörű, van egy csak kis, ott van a bátorság.
2: Van egy kis szenvedés, van egy kis szorongás, de hogy időben észreveszem. Igen. De hogy ugye visszatérve a belső parancsokra, az, hogy teljesíteni kell, az, hogy el kell tartani a családot, az, hogy mit várnak tőlem, az, hogy nem szabad gyengének lenni, nem szabad feladni. Tehát, hogy sok-sok kell, nem szabad, meg így kell csinálni. Meg így
1: a most nem lehet, ezzel ugye el is tudjuk hárítani.
2: Ezzel gyakorlatilag toljuk magunkat előre egy ilyen kiégés skálán az egyre komolyabb és komolyabb probléma felé, mert nem szabad felvállalni, hanem össze kell szedni magamat, valahogy összekanalazni minden reggel, mert el kell tartani a családot, vagy mert egy másik életszakaszban, mert most vagyok fiatal, és most kell megtolni a karriert, vagy mert 3 lakás hitelem van, és nem lehet kilépni egy munkahelyről, vagy mert a párom azt várja tőlem, hogy én tartsam el a családot, vagy lehet, hogy nem is ezt várja, csak én gondolom, hogy ezt várja.
1: Igen, és azt nem hiszem, hogy ezt meg lehet beszélni, hogy ez máshogy van. Na, akkor tényleg az idő rövidsége miatt át tudjuk venni tételesen, illetve azt kérem, hogy vegyük át tételesen azokat a tüneteket, ami már a kiégésnek olyan szakaszai, amit észre lehet venni, olyan szépen érzte arról, hogy hogyan egy testi betegségnél hogyan épül fel egy diagnózis, és hogy mennyire nehéz ugyanezt lelki témában megállapítani. De most is említettél néhány dolgot, amit az ember, hogyha folyamatosan, gyakran észrevesz magán, és egyébként nincs testi baja, akkor ezért csak el kell gondolkodni.
2: Igen, és hogy nyilván érdemes a tünetekkel foglalkozni, meg ezeket a tünetlistákat egy kicsit nézegetni, megismerkedni, mert hogy nem lesz könnyű, és nem, tényleg nem egyszerű a felismerése a kiégésnek, de hogy azért, ha figyelünk magunkra, akkor előbb-utóbb mégiscsak rá fogunk jönni, hogy valami nem stimmel velünk. De annyit érdemes tudni a kiégésről, hogy ez tényleg nem egy hagyományos értelemben vett hétköznapi betegség. Én tényleg ott kezdeném, hogy nincs is benne a WHO által kiadott, igen, ebben a BNO-ba, tehát BNO-ba, a betegség nemzetközi osztályozásában. Illetve most a legújabb kiadásában már benne van, de hogy nem kódolható betegségként, hanem oki tényezőként. Az azt jelenti, hogyha kapsz egy reflux, vagy gyomorfekély, vagy migrén diagnózist egy szakorvosnál, akkor az okaként azt lehet kódolni, hogy ez valószínűleg a kiégés szindróma. Tehát, hogy nem egy önálló betegség, ami mondjuk abból a szempontból fontos, hogy milyen diagnózist kapsz, hogyha elmész egy orvoshoz, ezt még nem. Tehát ilyen szempontból egy picit magunkra vagyunk hagyva a felismerésben. A másik pedig, hogy ez egy elég komplex tünet együttes, tehát hogy nagyon sokféle tünete lehet, és hogy kicsit belenézünk a tünetlistába, akkor azért az is látszik, hogy ezek így látszólag akár egymásnak ellentmondó tünetek is. Hát, hogy ha most megpróbáljuk azért mégiscsak összeszedni, akkor alapvetően három kategória van, ez a pszichés tünetek, meg a viselkedéses tünetek, meg talán mondjuk az egészségi tünetek. Tehát, hogy ezt a három kategóriát említeném meg. Úgyhogy ránézünk így a pszichés tünetekre, hogy abban azért az ingerlékenység, meg a cinizmus, meg a régen úgy hívták, hogy depersonalizáció, az elszemélytelenedés, amikor elkezdenek nem érdekelni az emberek így saját magamat is beleértve, az nagyon-nagyon benne van. És az empátia hiány, közömbösség, motiválatlanság. De hogy közben ez olyan, amit most soroltam, ezek ilyen negatív tünetek. Tehát, hogy így elkezdünk így szürkülni, meg értektelenedni. De benne van az ellenkezője is. Mert van, akinél ingerlékenységgel, meg hullámzó hangulattal jár, meg hiperérzékenységgel, meg szorongással. Tehát, hogy és aztán folytathatnánk, tehát, hogy a pessimizmus, meg a depresszió összes tünete. Érdemes megkülönböztetni a depressziótól, de hogy a depresszív tünetek nagyon-nagyon benne vannak, tehát hogy sokféle pszichés tünet van, és hogy amikor ezeket elkezdjük elszenvedni, akkor nyilván aztán jönnek az úgynevezett viselkedéses tünetek, hogy ez meg fog látszani a munkateljesítményünkben nyilván. Meg fog látszani abban, ahogy kommunikálunk, és ahogy viszonyulunk a többiekhez. Tehát, hogy elszürkülnek a szociális kapcsolataink, vagy nagyon-nagyon benne szokott lenni, hogy általában, mint a depresszióban is, az önelhanyagolás, hogy nekem már nincs se kedvem, se időm fodrászhoz járni, meg edzeni, meg, és ugye itt meg a viselkedéses tünteknél van egy nagyon alattomos ördögi kör, mert lenne jó néhány beavatkozás, tehát, hogy ez a menjünk a természetbe, sportoljunk, olvasson, relaxáljon, és hogy hát ugye itt az az ellentmondás, hogy oké, értem, csak erre van a legkevesebb időm, meg türelmem, meg energiám. Tehát, hogy emiatt az örömtelenség, önelhanyagolás, lefáradás miatt tulajdonképpen szép lassan elvesznek még a regenerációs eszközeink.
1: Igen, és nem tudok tenni azért,
2: hogy jobban legyen. Hát ilyen lehetőség teszi a pályát, mert akkor még inkább romlani fognak a tünetek. Úgyhogy nyilván a teljesítményben a munkahelyváltásokban, figyelmetlenségben, hibázásban, motiváció csökkenésben, tehát ebben nagyon-nagyon látszik a viselkedéses tünetekben is nyilván, és hát ez meg egy határterület, hogy hova tegyük, hogy az alkoholfogyasztás, meg a drog, meg ezek a ilyen olcsó kompenzációs tevékenységek. Tehát, hogy egyre több sorozatot nézek, egyre többet mobilozok, mert egyszerűen nem bírok magammal lenni, és muszáj mindig csinálni valamit, enni, inni, fogyasztani, vásárolni. Tehát, hogy ezek viselkedéses tünetek, de nyilván nagyon erős pszichés hatásuk van, és hogy az a helyzet a kiégéssel, hogyha akaratlanul és észrevétlenül megyünk tovább ezen az úton, ugye ez egy pszichés lefáradásból indul. Tehát, hogy ez egy érzelmi túlterhelés, ami az érzelmi rendszerünket fárasztja le, és az válik aztán az érzelm szabályozásra, meg az érzelmek megélésére, hát így úgy alkalmatlanná. De hogy ennek van az a szintje, meg erőssége, meg időtartalma, ami előbb-utóbb meg fog nyilvánulni fizikai, tehát, hogy egészségi tünetekben. És akkor jön a krónikus fáradtság, a fejfájás, az alvászavarok, a fájdalomtünetek, a, tehát, hogy nagyon-nagyon sok minden, és ezek még mindig nagyon kellemetlenek, de még mindig tulajdonképpen valahogy ilyen önmagukban álló tünetek. De ha ezen az úton is megyünk tovább, akkor ebből pedig előbb-utóbb aztán már tényleg diagnosztizálható betegség lesz. Tehát, hogy a pszichés túlterhelés, és ennek megvan a kicsit erről is írok, de hogy megvan ennek a vegetatív idegrendszeri magyarázat, hogy hol kapcsolódnak össze a működésünkben, meg az idegrendszerben a testi folyamatok, meg az érzelmi folyamatok, de hogy nem lehet megúszni sajnos a tartós érzelmi terhelést fizikai betegség nélkül. Az emésztőrendszerünk nagyon-nagyon ki van téve a pszichés terhelésnek. Úgyhogy az összes reflux, az összes emésztéses tünet, az összes emésztőrendszeri gyulladásos zavar, az IBS-től a krónbetegségig bezárólag, azoknak nyilván annak is van környezeti, meg akár genetikai oka, mert vannak olyanok, akik hajlamosabbak rá, de hogy nagyon-nagyon erős ez a pszichés terhelés. Tehát, hogy ezek azért most már egyre inkább már az orvostudomány megközelítésében is pszichoszomatikus betegségek.
1: Hát olyannyira egyébként előbb-utóbb ez megjelenik, hogy nemrég készítettem arról egy interjút, képzeld el, hogy ez alapvetően kimutatható, hogy a kiégés miatt egy cégnek mennyi hátránya van, tehát anyagilag mennyire deficites tud lenni, hogyha nem figyel arra, és azért kezdték el ezt már tudatosabb, szerencsésebb történetű országokban, de egyébként nyilván már valamelyes nálunk is, tehát nagyobb cégek elkezdtek arra figyelni, hogy a kollégáknak a mentális jólétéért mindent megtegyenek, hiszen akár a visszaesett munkaminőség és az elvégzett munka mennyisége, vagy az abból adódó egy-egy szabad nap, ami a mindenféle titokzatos rossz túllétekből fakad, az egy ponton túl, ha összeadjuk egy évre, gyakorlatilag már nagyon jól megjelenik, hogy mennyi veszteség.
2: Igen, és hogy nem is az egy-egy napok, szabad napokról van szó, nyilván azokról is, de
1: azokról is,
2: ha valaki indul, be is tud rászorogni a munkában, akkor a teljesítménye romlik, gyakoribb a hibázás.
1: Igen.
2: És hogy én azért tartom örömtelinek, ez nálunk talán kicsit lassabban zajlik még, de ezért meg fog történni mindenhol, és még Magyarországon is. Tehát én örömtelinek tartom egyrészt azt, hogy a kiégésnek ez a definíciója, egy fogalomkör, ez kicsit bővül, tehát hogy több mindent bele tudunk már számolni, így a tünetek szintjén is, és egyre több tünetről gondoljuk azt, meg egyéb egészségügyi problémáról, hogy lehet köze a kiégéshez, mert nagyon csalók a statisztika, tehát hogy egy vállalat ránéz a saját statisztikáira, hogy hány betegállományos nap volt, és ezeknek mi az oka, mert mellé lehet tenni a BNO kódot, és azt mondjuk, hogyha valaki az idén, vagy a 2024-ben háromszor volt covidos, akkor azt nem fogjuk kiégés tünetnek tekinteni, mert az egy fertőző betegség, de kéne, vagy lehetne kiéges tünetnek tekinteni.
1: Az immunrendszer gyengesége miatt.
2: Az immunrendszer gyengülése, az törvényszerűen együtt jár az érzelmi zavarokkal.
1: Innen fogjuk folytatni a beszélgetést. Vendégem Kuna Várhelyi Gábor, pszichológus. Maradjatok, zene és feles információk után jövünk vissza.
0: Pont jókor vagytok jó helyen. Ne menjetek sehová, a szünet után folytatjuk. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum egy perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
2: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ével a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 30-án csütörtökön a főkertész DJ Gandarva. Van gerebjéd? Július 30-a Dürer kert DJ Gandarva. Bulizz együtt a száguldó cirkusz szereplőivel. Július 26-án a Félix Budapest ad otthont a Forma 1 Magyar Nagydíj afterpartiának. Exkluzív helyszín, világszínvonalú hangulat, felejthetetlen zene és a nyár egyik legforróbb éjszakája. Ne maradj le, jegyek még korlátozott számban elérhetők a felixbudapest.hu oldalon. Felejtsd el a szürke reggeli rutint! Válts paloznaki panorámára a magyar tengernél. A Millás reggeli az E.ON jóvoltából kiköltözik a Balatonpartra. Egyenesen a paloznaki lankás domboldalra, a napfényes szőlőhegyek közé, a Homola borteraszra. Augusztus 6-án a napot prémium gasztroélményekkel és piknik hangulatban indítjuk, hogy aztán az egész hétvégéhez kiváló nemzetközi zenei előadók. Rick Astley, Gregory Porter, Ella Eyre, az Earth, Wind & Fire Experience, Matt Bianco, a Döladap, az Electro Deluxe, Adani and Wolf, Antonia Vaj és nagyszerű hazai sztárok adják meg a tökéletes ritmust. Egy fesztivál a fenntarthatóbb holnapért.
3: A panoráma tényleg zseniális innen a szőlőből, uraim! De legközelebb kihozná valaki a keverőpultot, mondjuk traktorral?
2: Találkozzunk augusztus 6-án csütörtökön reggel, és aztán egész hétvégén paloznakon, a Jazz Picnic-en. Millás reggeli a Balaton legszebb pontjáról. E.ON, a Jazz Picnic és a jövő energiája.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.
4: Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pontjókor, vendégem továbbra is Kunavárhelyi Gábor, pszichológus, és a kiégésről beszélgetünk, sok területtel foglalkozol, de a kiégés az egy ideje jól láthatóan foglalkoztat, hiszen könyvet is írtál róla, a kiégés tünetei, okai és a sikeres megküzdés alcímmel Ég velem, ez a Ég velem, ez egy kérdés. Tehát, hogy ez a címe. És most itt beszélgettünk arról, hogy milyen területeken, vagy milyen területek miatt is jöhet létre a kiégés, és tulajdonképpen abban maradtunk, hogy az élet minden területén megtörténhet, illetve az élet minden területén minket ért hatások hozzájárulhatnak ahhoz, hogy valamely területén kiégünk. Szóval, hogy ez egy ilyen összetett dolog, összetett tünet együttessel, és te azt mondod, és arra hívsz egyébként ebben a könyvben, azon vezetsz végig, hogy milyen jó lenne, és milyen ideális lenne, hogyha az ember észrevenné a már a legelső tüneteket, jeleket, amelyek egyébként arra sarkalhatnak, hogy változtassunk, és hogy a változtatás az azért annyira nem rossz, mert az egy úgynevezett fejlődést hoz az életben. És én azt is képzelem, hogy megy erre a világ, hogy kevésbé elképzelhető már, hogy egy élet az úgy teljék el, mint mondjuk egy generációval, vagy két generációval előttünk, hogy elindulunk egy munkahelyen, és jó esetben ott is végezzük, és közben pedig ugye az életútban megtörtént az, hogy lett család, vagy nem lett, teljesen mindegy, de hogy körülbelül hasonló környezetben éljük az életet. Ez ma már annyira nem reális, és nagyon érdekes, mert egyik oldalról azt gondolnám, hogy ennek ilyen újító ereje kéne legyen, ilyen lélek megújító, meg hú, annyi minden lehetsz egy élet során, megválthatsz karriert, és közben meg mégiscsak hoz egy feszültséget, emiatt mégiscsak van egy olyan dinamika, ami miatt azt képzeljük, hogy folyamatosan és állandóan menni kell és csinálni kell. Tehát, hogy érdekes, mert változik a világ, hozzá változik az életünk, és jönnek ilyen helyzetek, hogy a kiégés lehet ettől gyakoribb. Miközben, ha az elején észrevennénk, akkor a változtatás az nem, hogy nem kiégéshez vezetne, hanem tök új energiákhoz, meg tök új a saját magunkba olyan kreatív részünkhöz férnénk hozzá, amiről nem is gondolkodunk. Szóval, hogy ez a megelőzés, oké, te mondtad a bátorságot, hogy az kell hozzá, hogy észrevegyük, hogy nehezebbek a napjaink, és hogyan tudjuk magunkat regenerálni, de mégis mit tudunk csinálni, milyen megküzdési stratégiáink lehetnek az első szakaszban?
5: Én, hogyha dolgozom valakivel, akkor amikor eljutunk a megküzdésig, akkor én egy nulladik lépésként mindig valamiféle szemléletváltást szoktam javasolni, vagy előirányozni, vagy azon elkezdeni dolgozni, mert hogy nyilván én adok elő kiégés témában, meg tartok webináriumokat, meg mindenféle előadásokat, és hogy egy ilyen előadásnak az lehetne a legnagyobb hibája, vagy akkor tudna a legbosszantóbb lenni a legjobb szándék ellenére, hogyha arról szólna, hogy a befogadót, a hallgatót elárasztom gyakorlatilag korlátlan számú életvezetési tanáccsal. Mert azt, hogy tényleg jó lenne egyébként, hogy jobban aludni, többet sportolni, egészségesen táplálkozni, stb. Tehát 100 ilyen életmód szintű beavatkozási ötlet van, de hogy azért lenne ez igazán bosszantó, és tényleg csak rontana a helyzetén annak, aki éppen nem boldogul, mert ezt tulajdonképpen mindannyian tudjuk. Tehát nagyon nehéz olyan életvezetési tanácsot adni most már a mai világban, egy bizonyos szempontból szerencsére, amit ne tudna az ember, hogy igen, nagyon jól tudom, hogy nem kéne este az ágyba vinni a mobilt a lefekvéshez, mert nagyon benne lesz a rossz alvásban, hogyha rövid videók nézegetésére alszom el. Úgyhogy itt van valami paradoxon, vagy valami kutya elásva, hogy tudjuk, hogy kéne jól csinálni, és mégse csináljuk. Hogy tudom, hogy kéne vigyázni magamra, de végül tönkreteszem magam a legjobb szándék ellenére, ugye erről szól a kiégés maga, amikor eljutunk egy bizonyos szintre. Tehát, hogy itt a nulladik lépés az mindig valami szemléletváltás, és hogyha megnézzük a kiégetteket, most bocsánat, hogy így mondom, aki már eljutott egy nagyon, nagyon súlyos, egészségkárosító, vagy ilyen összeomlás közeli szintre, hát akár honnan indul, akár mi a helyzet, és akár mi az ő pszichés berendezkedése, meg akár mik is a belső parancsai, a maga a folyamat, ami az önpusztításhoz, meg leépítéshez, meg egészségromláshoz vezet, az valahol mindig az önelhanyagolás körül forog. Hát, hogy vagy azért, mert dolgoznom kell, vagy azért, mert nyernem kell, vagy azért, mert erősnek kell lennem, vagy azért, mert nekem kell segítenem mindenkit, tehát ezt most hosszan lehetne sorolni, vagy azért, mert maximalista vagyok, vagy azért, mert teljesítményszorongásom van, vagy azért, mert az sok-sok-sok ilyen hajlamosító tényező van, mindegyik ilyen következményét tekintve az önelhanyagolás körül forog. Tehát, hogy a maximalista nem tud arra figyelni, hogy ezt, amit írtam, most nem nézem át 10-szer, mert hajnal 1 óra van, mert át kell nézni 10-szer, azért tökéletes legyen. Vagy akinek minden versenyt meg kell nyerni, az nem fog azzal foglalkozni, hogy igen, de most már nagyon fáradt vagyok, mert meg kell nyerni. És ezt így, tehát mindegyikre végig lehetne mondani, hogy hol forog ez, vagy hol eredményezi az önelhanyagolást. És hogyha meg az önelhanyagolás felől nézzük, akkor világos, hogy aki éppen valami önelhanyagoló és önkizsákmányoló programon van, az nem fog tudni dolgozni az alvás higiéniáért, meg nem lesz se ideje, se energiája, se kedve egyet többet edzeni, vagy a nullánál egyet többet. Tehát, hogy itt jön be tényleg elkerülhetetlen nulladik vagy első lépésként a szemléletváltás, hogy vagyok magammal, hogy vagyok a saját igényeimmel, hogy vagyok azzal, hogy felismerem-e azt, amikor fáradt vagyok. És hogy én egy időben nagyon sok, ez még most is előfordul, hogy volt egy időszak, amikor nagyon-nagyon sok tréninget tartottam még kiégés megelőzése témában, és ott ugye tréningen mindig teleírjuk a falakat mindenféle flipchart-papírokkal, gyűjtjük az okokat, meg a következményeket, meg minden, de hogy mindig volt egy üres papír, azt feltettem az első nap elején, és az volt ráírva, hogy az új szemléletem, és az volt a cél, hogy azért úgy valahogy arra kerüljön fel valami, és hogy nem én diktáltam fel, hanem mindig eljut.

0: teljesen megdöbbentő arccal azt mondta, hogy ezt nem szabad. Hát így nem szabad, hát a kötelességeinket teljesíteni kell. Tehát, hogy nagyon erős ellenállás van azzal szemben, hogy vigyázzunk magunkra.
1: Hát igen, és hogyha még ide el is jut az ember valamilyen módon, akkor még azt keresztül kell vinni a környezeten, ugye, hiszen ez egy megváltozott viselkedést hoz magával, ami szintén egészen furcsa lehet a környezet számára.
0: Hát igen.
1: Ugye, mert akkor az lesz az érzés, hogy elhanyagoló, ő már nem olyan, már nem lehet benne megbízni. Nagyon érdekes, hogy ezt hogy kommunikálja az ember.
0: Hát akárhonnan indulunk, akárha a kiégésből, vagy bárhonnan, minden önismereti munkában és terápiában eljutunk addig, hogy a környezet elkezdi visszajelezni, hogy te nem ilyen voltál.
1: Nem ilyen voltál, bizony.
0: Hogy te, sőt, nyilván ezt nem mondják ki szó szerint, hogy hogy te...
1: Megváltoztál hátrányodra.
0: Téged jobban szerettünk, amikor segítő igen. voltál, mert akkor
1: igen.
0: mindig mindent rád lehetett bízni, most meg már nem. Hát igen, tehát, hogy lesznek belőle kapcsolati zavarok, és lesz belőle karrier dilemma, és akár, meg lehet belőle munkahelyváltás, meg lehet életváltozás, csak hát minden komoly fejlődésben vannak változások.
1: Abszolút. Hát persze, és erre csak mondtam hogy, azt, hogy igen. ez még akár nehéz is lehet, értem, csak aztán utána egy szabadabb élethez vezethet.
0: Igen, hát ez a felvezetőben te is említetted a bátorságot. Nyilván kell hozzá bátorság, hogy de ezeket a konfliktusokat ért. Felvállaljuk. Igen. Csak hogyha ez a szemléletváltás elkezd, nem tudom, így elmélyülni egy kicsit, vagy tényleg megérkezik az az elhatározás, aztán nem is elhatározás, hanem valódi motiváció erre, hogy vigyázzak már jobban magamra, hogy ne tegyem tönkre magam, hogy én is legyek fontos, és tudjak figyelni a saját érzéseimre, a saját igényeimre, mikor mindig kérdezik, hogy igen, ennek ára van, mert lehet, hogy akkor ki kell lépni a segítő szerepből, és azt nem fogják szeretni. Vagy át
1: hát arról nem beszélve, hogy akkor lehet, hogy én se tudom magam, hogy megfogalmazni. Tehát azért a magamat definiálni, a magam jelentőségét megtalálni, az is egy ilyen fél élet munkája, és akkor utána kiderül, hogy ez már nekem nem tesz jót, és valahogy máshogy kell magamra tekinteni, az is egy nehéz dolog.
0: Hát igen, és azért ez mindenkinek a saját döntése, hogyha kiégést észleli magán, vagy ez a gyanúja, akkor mennyit akar, és milyen mélységben akar ezen dolgozni. Vannak nagyon jó életvezetési tanácsok, meg konkrét, tényleg ilyen tanácsadó szintű beavatkozások, hogy csináld ezt, és ezt, és ezt, és akkor nyilván az a szorongás, vagy ez a feszültség az enyhülni fog. Ez is egy megoldás, de hogy, és nyilván aki eddig akar eljutni, hát akkor egy néhány ülésben meg tudom tanítani, relaxálni, meg egy-két olyan technikára, ami tünet szinten csökkenteni fogja a feszültséget, de hogy nyilván, ha én vagyok erről megkérdezve, akkor én azt mondanám, hogy lépjünk tovább.
1: Okay.
0: És nézzünk rá az önismereti szintre.
1: Oké, okay, de hogyha mondjuk a tüneteket sikerült csökkenteni, és egyébként a könyvedben is vannak erre abszolút gyakorlatok, feladatok, különböző nézőpontok. Ha már a tüneteket enyhítem a szorongásba, akkor hihetem azt, hogy nem dolgozik az a kiégés ott lent a mélyben. Megmondom őszintén, ez abszolút egy személyes kérdés is a részemről. Én nagyon szoktam arra figyelni, hogy a kaleidoszkópomat úgy tekerjem, hogy attól még, hogy egy problémát érzékelek, és a felszínen tartom, de valamiért vagy döntésből, vagy akármilyen nem tudok rajta változtatni, enyhítsem az ebből adódó feszültséget. Ez segít, vagy ezzel csak kendőzök, és amúgy...
0: Nem, ez nem biztos, hogy kamu megoldás, mert csak nagyon nehéz eldönteni, hogy ennek hol van a határa.
1: Vékony a jég.
0: De hogy egyáltalán nem áll megoldás a tünetekkel foglalkozni, és most nem is ilyen pejoratívan mondom, mert tényleg a következményekkel, mert nyilván... Közben ezek okozzák a napi szintű szenvedést, amire minden eszköz jó, mert hogy minden olyan eszköz, aminek nincs káros mellékhatása, mert hogy fontos, hogy ne szenvedjünk, fontos, hogy én magam komfortosan érezzem magam az életemben, és nyilván, ha meg a napi szintű szenvedés nincs jól kezelve, akkor ebből lesz előbb-utóbb fizikai betegség. Tehát, hogy érdemes tünet szinten foglalkozni a tünetekkel és hétköznapi eszközökkel, de egyébként is úgy általában a stressznek meg a stresszkezelésnek van egy ilyen nagyon egyszerű hüvelykújszabálya, amit érdemes ugye kiégéssel kapcsolatban is figyelem,

0: bevenni, hogy nem a károsító környezeti hatások tesznek tönkre, hanem az arra adott érzelmi reakcióm.
1: Értem.
0: Tehát én nem attól szenvedek, hogy bunkó a főnök. Ez egy környezeti károsító tényező, de igazából az, hogy bennem ez milyen érzelmi hatást kelt, és hogy szenvedek ettől, és hogy okoz-e ez nekem folyamatos terhelést, meg szorongást, az tulajdonképpen az mégiscsak az én érzelem szabályozási képességemben múlik. Tehát, hogy minden hibáztatás nélkül azért kiégésre is igaz, hogy magunkat tesszük tönkre, mert a saját érzelmi reakciónkat szenvedjük el, nem magát a környezeti hatást. Nyilván vannak olyan környezeti hatások, amik annyira erősek, ahol igazából csak a menekülés a jó eszköz. Tehát, hogy ez nem jelenti azt, hogy mindent meg lehet oldani, mert van, amit nem kell és nem is szabad. Tehát, hogy egy bántalmazó kapcsolatból a menekülés az egyetlen lehetséges és jó eszköz, és egy bántalmazó kapcsolatban például az akár munkahelyi, akár magánkapcsolat, ott nem tanítunk relaxációt, meg érzelemkezelést, mert még csak azt kéne, hogy az áldozatot megtanítsuk még tovább eltűrni az áldozat
1: világos
0: szerepet.
1: Világos.
0: Tehát vannak nagyon durva helyzetek, de hogy az esetek nagy részében azért nem ennyire durva helyzetek vannak, hanem van ez a hétköznapi élet, ahol hát kinek van tökéletes munkahelye senkinek. Meg közben van az a családi élet, ahol van egy, tehát mivel sok teher van rajtunk, van egy ide-oda hullámzó párkapcsolatom, ami néha jó, néha meg krízis van benne. Ez plusz egy teher. Meg ott vannak a gyerekek, akiknek mindig van valami problémájuk, meg megoldandójuk. Tehát, hogy van sok hétköznapi teher akár, de hogyha egyenként nézzük, akkor az katasztrófa.
1: Jó, de akkor csak eljutottunk oda, hogy nem kell belekiégnünk az életünkbe. Úgyhogy azért ez jó hír. És hogy tulajdonképpen ez azért nagyon múlik rajtunk, és arra, hogy mennyire figyelünk oda, és azon, hogy mennyire figyelünk oda magunkra. Hát most körülbelül ennyi fért bele, de én nagyon örülök, hogy kinyitottuk ezt a könyvet, és hogy aki akar, az ugye az Kunavárhelyi Gábor Ég velem című könyvéből többet is megtudhat, mind megküzdési stratégiákról, mind pedig egyébként nagyon jól bemutatott példákon keresztül felismerhető az, hogy hogyan is néz ki ez a folyamat. Neked nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
0: Én köszönöm a lehetőséget.
1: És sok sikert kívánok a továbbiakban.
0: Köszönöm.
1: És ezzel most a Pont Jókor véget ért, ahogy mondtam, Kunavárhelyi Gábor pszichológus volt a vendégem. Én holnap 11-kor jövök friss adással, szép napot addig is mindenkinek. Sziasztok!
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod. Heard it on the radio. Yesterday, 10 years ago.

0: Rádiókor, azaz most ér véget Fehér Maria műsora. De minden hétköznap 11-kor gyertek, a cipőt sem kell levennetek. Csak ha akarjátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án? A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Pszt, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Nem már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Átláthatóbbá válik a kórházi fertőzések nyilvántartása, veszélyes trend terjed. Marad a változékony idő, Demeter Dia vagyok. Szeptembertől nyilvánosan is elérhetők lesznek a kórházak egészségügyi ellátással összefüggő fertőzési adatai, jelentette be Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter. Az új rendszer a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ módszertana alapján működik majd és valós adatokra épül. A tárca hangsúlyozta, a cél nem az intézmények rangsorolása, hanem a beteg biztonság javítása és az egészségügy átláthatóságának erősítése. Az adatok értelmezését kiegészítő mutatók is segítik majd. Veszélyes trend terjed a közösségi médiában. Erre hívja fel a figyelmet rádiumban a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke. Olló Péter elmondta, úgynevezett naptetoválásokat készítenek, ez azonban nagyon káros a bőrnek.
3: Az idei nyárnak egy, mondhatjuk úgy, hogy sláger TikTok kihívása a naptetoválás készítése, aminek a lényege az lenne, hogy a bőrét lefedve egy fényvédőkrémmel valami alakzatot odarajzolva, körülötte a bőrt jól leégessék a nappal, és hát sajnos ezt nagyon-nagyon sokan látták és csinálják, ezt halljuk a betegektől, mindenkinek fölhívnám a figyelmét arra, hogy ne álljon be ebbe a sorba, és ne csináltasson magának naptetoválást, ez káros a bőrére, és nagyon-nagyon megemeli a bőrrák rizikóját a későbbiekben.
2: Szakértői egyeztetések kezdődtek a 2017-ben bezárt planetárium jövőjéről. A tudományos és technológiai miniszter szerint olyan koncepció épül, amelyet a kormány elé terjeszthetnek. A vizsgált lehetőségek között szerepel az ideiglenes újranyitás, a teljes felújítás, valamint egy korszerű tudományos múzeum és élményközpont létrehozása is. A cél, hogy a planetárium ismét megnyithassa kapuit a látogatók előtt. Látványos égi parádéval búcsúzik a július, a hónap utolsó éjszakáján két meteorraj, a déli delta akvaridák és az alfa kaprikornidák is eléri aktivitásának csúcsát. Haderőlt lesz az ég, óránként akár 10-15 hullócsillagot is láthatunk szabad szemmel. A szakemberek szerint érdemes fényszennyezéstől mentes helyet keresni a meteorzápor megfigyeléséhez. Az esti éjszakai órákban is változóan felhős idő várható. Az ország egyes részein előfordulhat kisebb eső vagy zápor, a legtöbb területen azonban marad a száraz idő. A legalacsonyabb értékek 12-21 fok között alakulnak. Holnap is többször zavarják majd napsütést fátyol és gomoly felhők, elszórtan kisebb záporok is kialakulhatnak. Élénk lesz az észak-nyugatira forduló szél, 29-33 fok várható. Kedden napos felhős időnk lesz, tovább melegszik az idő.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora a Rádió Cafén.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora a Rádió Cafén.
1: Köszöntöm az olvasni szerető hallgatókat, Olá Andrea vagyok. Olyan regényt hoztam mára, amely időnként olyan, mintha egy krimit olvasnánk, hiszen a gonosz nyomában járunk, figyeljük, hogy a főhős és kollégái miként próbálják minden tudásukat latba vetve megmenteni egy ártatlan ember életét. Csak hogy itt egy alattomos betegséget kell leküzdeni a történet szereplőinek. Mielőtt az íróval beszélgetni kezdünk, olvasok egy rövid részletet a fülszövegből. A 80-as években járunk, Léna épp most végzett az orvosi egyetemen, és egy vidéki kórházban kezd dolgozni. A csendes tehetséges lány kemény időszak elé néz, azt nem hitte, hogy szusszanásnyi ideje sem lesz. Vizitek, kezelések, ügyeletek hosszú sora várja, no meg a mentős gyakorlat, ami éles helyzeteket, ugyanakkor szívdobogtató pillanatokat is hoz. A betegségek útvesztőjében a lányban lassan kikristályosodik, hogy mi az, ami mindennél jobban érdekli. A kardiológia. Lenyűgözi az új technológia, a szívultrahang, úgy érzi, megtalálta az útját. Ám az, hogy valakiből milyen szakember lesz, nem csak a képességein vagy a szorgalmán múlik. 35 évvel később a kórházi élet, a rengeteg változás ellenére is sok tekintetben ugyanolyan, mint egykor volt. Áronnál, a kedves és intelligens fiatal srácnál súlyos betegséget állapítanak meg, és aki meggyógyíthatja, nem más, mint a kiváló hematológus Léna. Csak hogy a cél eléréséhez a doktornőnek számos nehézséggel, köztük a fiú családjával is meg kell küzdenie, amelynek során felbukkan az életében valaki, akit soha többé nem akart látni. Eddig a részlet tehát a fülszövegből, Diagnózisa orvos, ez a könyv címe, és Vallaher Magdolna ebben a regényben úgy mutatja meg a hivatását, ahogyan mi kívülállók egyébként soha nem láthatnánk. Kezdjük azzal ezt az interjút, hogy a szerző orvosként miért kezdett írni, és miért nem önéletrajz lett ez a könyv.
2: Én világéletemben írtam dolgokat, tehát alapvetően ez egy kifejezési forma volt mindig is, hogyha foglalkoztatott valami, akkor azt leírtam, mikor, mit, levelet, novellát, versikét, ahogy éppen jött. Aztán hát így mostanára így összeállt ez a történet, tehát az írás az nekem mindig benne volt az életemben. Hogy miért nem önéletrajz? Hát egyrészt azért, mert tartózkodó személyiség vagyok, tehát így nehéz nekem, hogy így konkrétan saját magamról beszél. A másik, hogy nem tudom, hogy ki mennyire venné jó néven, hogyha így nevesítve írnék róla dolgokat, úgyhogy eredetileg nem is a saját nevemen akartam, de aztán erre rábeszéltem magam, de ez így nehéz volt.
3: Az ember érzi, hogy nagyon sok őszinte mondat van benne, tehát, hogy végül is ez a karakter, aki a főhős ennek a regénynek, jó részt ön, ugye?
2: A gondolkodása az egyértelműen az enyém, maga az életrajz azért az már nem, tehát vannak benne elemek, amik tényleg hasonlítanak, vagy úgy voltak, de azért az én pályafutásom az egy kicsikét másként alakult.
3: Mesél arról, hogy ki ez a főhős, tehát hogyan építette föl, és miben nem hasonlít arra?
2: Hát abban nem hasonlít, hogy nekem nem így voltak munkahelyeim, tehát több munkahelyem volt, ami igaz benne az az, hogy én is foglalkozom, nekem három szakvizsgám van, tehát belgyógyászat, kardiológia, hematológia, tehát olyan helyeken dolgoztam hosszú ideig, 7 munkahelyem volt, abból 4 nagy kórház, meg a mentő, tehát sokkal több helyen dolgoztam, mint amennyiben a regénybeli szereplő. A gondolkodása, meg a tapasztalatai az nyilván az enyém. A karakterek között is vannak olyanok, akik erősen hasonlítanak olyan karakterekre, akik tényleg voltak körülöttem, de ők nem olyan sokan vannak, több a fiktív karakter benne. Hát sok ilyen típusember, ez most ilyen rosszul hangzik, de vannak ilyen típusok a szakmában, például az ügyes fiú, aki így általában az élet királya, tehát én ügyesen tud csinálni dolgokat, látványos, stb. Ilyen kollégám sok volt nagyon, kedves hölgyek is sokan vannak nagyon, aztán ezek az új generációs, nagyon csinos, nagyon okos lányok, akik ilyen tudományos kutatók, tehát ezeket a figurákat sok embernek a karakteréből, hogy mondjam, csinált egy eszenciát belőle az ember. Aztán a kis történetek, epizódok között azért vannak olyanok, amik tényleg úgy történtek, vannak olyanok, amik részbe történtek úgy.
3: Mi a helyzet ennek a főhősnek, Lénának, az orvosnak a vágyaival? tulajdonképpen ahogy folyik a történet, megismerjük az ő múltját, egy-egy új impulzus behív régi emlékeket, és akkor elmeséli azt, hogy egyáltalán hogyan került ennek a pályának a közelébe, miért indult el erre, milyenek voltak az egyetemi évek, és így tovább. Ebben van-e közös, és akkor azt is szeretném, hogyha mesélne Lénáról, hogy őt mi köti az orvosi pályához.
2: Igen, hát ezek a dolgok tényleg így voltak, tehát az én egyetemista korom is erről szólt, hogy a belgyógyászat az nagyon bejövős volt, hogy úgy mondjam. Az a történet egyébként, erről a pulykacsontos eset, az tényleg így történt. Az egy ilyen nagyon nagy hatású eset volt, és az a férfi, a mentor, akiről ezt mintáztam, ő tényleg egy ilyen ikletett pedagógus volt, és ez a két dolog így együtt, hogy maga a munka, meg az eset is nagyon érdekes volt, és a kollégám is nagyon tudta megszerettetni, és nagyon tudta ezt átadni, ezt a dolgot. Én úgy hiszem, hogy írtam is ilyesmit a könyvbe, hogy kicsit olyan volt, mint a szerelem, az ilyen hirtelen ráismerés, hogy igen, szeretnék belgyógyász lenni, mert ez annyira cool, ez annyira jó. Ez a rész a mai napig megvan, ez az, amit szeretek benne, tehát a munkának minden problémája ellenére. De ez a része az, amit mindvégig szerettem, meg szeretek most is.
3: Meg kell magyaráznunk a hallgatóknak a pulykacsontos esetet, mert ők még esetleg nem olvasták.
2: Hát egy olyan eset, amikor történt egy meglehetősen bizarr kórkép, amikor nem jutottunk hozzá tisztességes kórelőzményhez, és ezt nem pótolták a vizsgálatok, és végül tragikus végkifejlet lett belőle, ami elkerülhető lett volna akkor, hogyha bizonyos információknak a birtokába vagyunk. Ugye azt kell róla tudni, hogy történt ott egy gyomortükrözés, és tudni kell azt, hogy a gyomortükrözésnél, amikor nagyon vérzik valaki, akkor 40% a tévedési esély egyszerűen azért, mert nem lehet látni a vértől. Tehát ez történt, nem lehetett látni a pulykacsontot, ami ott volt, de ha tudjuk azt, hogy lenyelte a pulykacsontot, és célzottan keresik, akkor másként történhetett volna.
3: Erről, hogy milyen pontosan írja le az eseteket, meg azt, hogy mit csinál orvosként Léna ezekben a helyzetekben, erről majd mindjárt beszélünk, csak még térjünk vissza az ő történetéhez. Ugye a belgyógyászat végül is elcsábította őt, de a kardiológia volt az álma. Egyáltalán hogyan került az orvosi pálya közelébe, arról is beszéljünk. Tehát, hogy mi az, ami elindította ezen az úton, mert a családban nem volt feltétlenül ennek gyökere.
2: Hát ő annyi gyökere azért volt, hogy nagybátyám ő korbonsznok volt, és hát ugye az nem volt egy nagyon hívogató dolog, mert családi ebédnél elmesélte a nagymamámnak, hogy milyenek voltak a szomszédasszonyának az epekövei a boncasztalon, tehát annyira nem volt kedvcsináló, de ez a másik elem, amit tényleg igaz, tehát a motorbaleset az tényleg igaz, tehát az konkrétan a pécsi klinika volt, építő táborba voltunk, és a fél úton be kellett volna jöjjek. Szilágy puszta nevű helyen voltunk, ott nem volt semmiféle tömegközlekedés 76-ban, és volt ott egy motoros fiú, az egyik műszak is, hogy majd ő bevisz. Hát nem mertem neki megmondani, hogy én nagyon félek a motoroktól, tehát ez nem lesz jó ötlet, de nem volt semmi más lehetőség. És hát akkor igen, ez így történt pontosan, tehát az a rész az tényleg így igaz. Annyira emlékszem, hogy ott volt a tábori doki, mindannyian nagyon oda voltunk, értem, minden ilyen kis szőke sebész, és ha meglátta, hogy mit csináltam, ez volt az első szó, hogy de hülye vagy. És akkor utána aztán, ez tényleg úgy van, ahogy írtam is, hogyha valakin így segítenek, és 16 évesen az ember nagyon fogékony az ilyesmire, akkor egy kicsit így fölmagasztosul ez a tevékenység, kedvet kap hozzá. Úgyhogy ez a része, ez igaz. Tehát egy-két ilyen elem tényleg van benne, ami tényleg úgy történt.
3: Nagyon fontos a regényben az önbizalom kérdése, hogy egy orvostanhallgató és aztán egy orvos életében milyen pontok jelentenek oszlopokat, hogy akkor igen, itt megerősítettek engem, és akkor én erre tudok alapozni, és én elhiszem, hogy én jó vagyok ebben a szakmában, és mi az, ami tönkre tudja tenni ezt.
2: Ez nagyon érdekes, de azt kell, hogy mondjam, hogy ebbe a dologba az orvosi egyetem nem jól csinálja ezt. Tehát én mindenkitől azt hallom, és én magam is azt tapasztaltam, hogy ha bár nem voltak rossz indulatúak, tehát az én alma máterem az a Debreceni Egyetem, én oda nagyon szerettem járni, de hogy nem volt egy önbizalom építő az egész kurzus, tehát mindig a hibákat keresték. Én gondolom, hogy az lehet az alapkoncepció, hogy mert hogy az orvosok ne tévedjenek, de hát ilyen nincs, tehát emberből vagyunk, mindig lesznek tévedések, mindig lesznek hibák, arról nem beszélve, hogy az emberi szervezet nem is olyan egyszerű, mint az egyszer egy. Tehát ezzel a fajta ilyen kekeckedéssel tényleg csak az embert szorongóssá, vagy önbizalom hiányossá tették, és akkor ugye ezt elkezdte az egyetem, utána kikerül az ember a praxisba, és akkor jönnek a betegek, akiknek aztán tényleg semmi nem elég, tehát negatív visszajelzéseket, tehát ha nem tud máson fogást találni, akkor miért úgy néztem rá, stb. Tehát nem az a szakma, ami építi az embernek az önbizalmát, az az igazság. Ezzel együtt, ha ez nincs az embernek egészségesen, akkor nem tud megmaradni. Tehát, hogyha van egy belső tartásom, és azt mondom, hogy ennyi vagyok, ennyit tudok, és nekem ez egy nagyon fontos kulcsgondolat, hogy és a lehető legjobb tudásom szerint megcsináltam azt, amit én meg tudok csinálni. Ha magamnak ezzel el tudok számolni, akkor megvan ez a jó érzés, hogy oké, kihoztam magamból azt, amit lehetett. Sose hasonlítom magam máshoz, tehát ez nem úgy működik, hogy most jobb vagyok, mint más, vagy hogy mit szól a külvilág, hanem mindig ez a referencia, hogy van ez a szituáció, ki tudom-e hozni belőle azt a maximumot, amire én képes vagyok. Ha ki tudom, akkor jó, akkor az ad egy biztonságérzetet.
3: Mennyiben nehezíti ezt, hogy az ember magabiztos legyen, az a hierarchia, ami az orvostársadalomban van, vagy akár a kórházakban van?
2: Attól függ, hogy az ember mennyire ad a külső visszajelzésekre. Tehát, hogyha az embernek van egy egészséges önbizalma, én azt gondolom, hogy ezt a család alapozza meg, valószínűleg meg az első iskolák. Tehát, hogyha a családban és az első iskolákban az ember biztonságban érezte magát, mint hogy én biztonságban éreztem magam, akkor nem törik meg annyira. De azért nagyon sok esetet láttam, hogy kikapott valaki egy rossz felettest, nem megfelelő közegbe került, és hát ott, aki egy picit is bizonytalanabb, vagy egy picikét is jobban alapoz a külső visszajelzésekre, azokat azért úgy rendesen meg lehet törni. Ennek a történetnek az a lényeget, hogy egyébként nem érdekelnék különösebben Lénát, hogy mit mond a főnök, csak hogy tőle függ, hogy mit lehet utána neki csinálni. Tehát kicsit, hogyha valaki így értő szemmel olvassa, akkor azért ez csenki ebből a történetből, hogy nem szabadna, hogy egy embernek ekkora hatásköre legyen, hogy egymagába impulzív alapon tudjon dönteni bárkiről is. Az orvoslásban ez a mai napig is így, hogy ki vagyunk szolgáltatva mindenkori főnököknek, tehát ha egyébként nem is lenne az ember ilyen megfelelő stikus, mint ahogy én aztán nagyon nem vagyok az, de hogy egész egyszerűen kénytelen vele, hogyha bizonyos karrierelemeket építeni akar. Én nekem például ezért is nem lett, hogy mondjam, ilyen szabályszerű klinikai karrieremben, én erre alkalmatlan vagyok.
3: Itt ebben a történetben ugye a pályakezdő Léna, amikor még el kellene dönteni, hogy akkor most abban a kórházban marad, ahol ez a bizonyos felettese van, vagy elmegy, vagy egyáltalán milyen irányban folytatja majd a munkát. Egy ilyen meghatározó ember az egész karrierjét befolyásolja.
2: Sajnos ez így is van, tehát gyakorlatilag ezekben az osztályokon a főnökök döntenek arról, hogy mit lehet. Hallottam például barátomtól, Svédországban ez úgy van, hogy ott 8 évig lehet valaki főnök. Ez nálunk is nagyon jó lenne, tehát ugyanúgy, mint a politikában, hogy tényleg, hogy ne kapjanak ilyen teljhatalmat. Mert ebből mi következik, mint minden hierarchikus rendszerben, hogy aki ügyesebben igazodik a hierarchiába, az tud előrébb jutni, igaz? És nem biztos, hogy ő lesz a legjobb. És ugye ehhez tartozik, tehát az önbizalmunk, a bizalom kérdése is, hogy miért is ment el Léna, holott végül is tulajdonképp majd, hogy nem megkövették, azért, mert tovább nem tudott bízni abban a helyben. Tehát amikor a bizalom elvész, akkor onnantól nem érdemes maradni. Én azt hiszem, hogy sok hasonló történet lehet valószínűleg az egészségügyben, tehát a hierarchikus rendszerek azok nem túl jók.
3: A regényben úgy találjuk ezt a szálat, hogy van egy kapcsolódási pont Léna jelenkori történetével. Ezt most nem mondjuk el, hogy mi. Szerintem nem mondjuk el, nagyon izgalmas. De hogy tulajdonképpen a könyv úgy indul, hogy van egy eset, ami végigkíséri a regényt. Egy fiatalemberrel találkozik Léna, amikor már kiderül, hogy mi az a szakterület, ami neki fontos, ugye?
2: Igazából egyébként ez fordítva volt, ez a koncepció. Nagyon érdekes, hogy ahány emberrel beszélek, erről mindenki más-más lát benne. De hogy az én alapkoncepcióm az volt, kicsit akkor még visszatérve a kezdetekhez, hogy igazából nem így indult ez a könyv, hanem ez úgy kezdődött, hogy 2020-ban ugye be voltam zárva a Covid osztályra, rögtön az első hullámban, nem túl hosszan, de azért az izoláció az hosszú volt, és akkor elkezdtem így Covid naplót írogatni, hogy mi minden történik, hát azért nagyon sok minden volt a járványkezelésben, ami erősen frusztrálta az embert, és így ezeket így elkezdtem leírogatni magamnak. Hát és akkor így kedvet kaptam a dologhoz, és ez kezdett kerekedni, hogy akkor most jó lenne valami olyat, ami azért publikálható is. Hát és így belecsúsztam ebbe, hogy én tulajdonképp azt szeretném megmutatni, amit én szeretek ebbe a dologba, hogy milyen maga ez az orvoslás. Ugye rengeteg sorozat van róla, rengeteg könyv van róla, de amennyire én tudom, mindig is mindenki ilyen külső szemszögekből mutogatja ezt meg, tehát azt, hogy hogyan látszik kívülről, mi az, ami látványos, többnyire azért csak kulisszának használják, és a szereplőknek a magánélete dominál. Nem nagyon láttam én még olyasmit, amiben azt mutatják meg, hogy valójában ez a munka, ez micsoda, és hogy ez azért nem úgy van, mint hogy az emberek gondolják, hogy bármikor, bármire képesek vagyunk. Szóval magyarán azt akartam megmutatni, hogy milyen az orvosi munka, és úgy gondoltam, hogy legjobban ezt úgy lehet megmutatni, hogyha végig kísér az ember. egy konkrét beteget, hogy mit csinálok vele, hogy csinálok vele, és akkor ez meg megjött, ez az ötlet, hogy oké, de nézzük meg akkor azt is, hogy hogyan lesz az az orvos, aki képes ezekre a dolgokra, tehát mit kell neki ahhoz csinálni, hogy idáig eljusson, úgyhogy így alakult ki a koncepció, tehát egész egyáltalában nem onnét indult az életrajzi elemtől, hanem ez volt a fókusz, tehát maga a kezelés, maga az orvosi munka.
3: Kellett azon gondolkodni, hogy mi legyen ennek a fiatalembernek a problémája? Tehát mi az a betegség, amit így végig lehet kísérni? Most a leukémia ugye az egy mindenki által ismert és retegett betegség.
2: Hát az a nagy helyzet, hogy ezzel kapcsolatban is így bosszantott az, amik így a piacon vannak erről, tehát love story meg hasonlók, tehát hogy nem egyszerűen nem mondanak igazat erről. Ilyen romantikus dolgokat írogatnak róla, tehát nem mutatják azt meg, ami történik ezzel a pácienssel. És engem ez egyébként régóta foglalkoztatott, ugye én 16 évet dolgoztam hematológián, sok ilyen beteget láttam, kezeltem is jó párat, és azt hiszem, hogy nekem ez az a betegség, amit így a leggonoszabbnak érzek. Azért, mert szenvednek is fizikailag, de ezen túlmenően az a bizonytalanság, hogy egy leukémiás betegnek nincs az, mint ami mondjuk van egy daganatban, hogy na most megoperálod, most megkapod a kemoterápiát, stb. Tehát ilyen pontos dolgokat tud neki az ember mondani, és akkor föntartja vele a reményt, mert a remény, meg a biztonság érzet a két legfontosabb dolog egy betegnek. A leukémiások meg így egyik napról a másikra élnek túl, mindig történhet velük valami, és egész egyszerűen nem tudják, hogy mit hoz nekik a jövő, tehát ez így pszichésen egy rettenetes szenvedés lehet, és ehhez képest ezek a betegek ilyen tündérek voltak, tehát fegyelmezettek voltak, sose panaszkodtak, mosolyogtak, tehát ilyen nagyon megható volt az egész. Engem ez azóta, hogy én oda kerültem, tulajdonképp foglalkoztatott. Egyszer, még az nagyon régen volt, amikor a másik szakvizsgámra készültem, akkor volt egy ilyen fél év ilyen kényelmes gyakorlat, és akkor ott pont találtam valami novella pályázatot, és írtam is erről egy novellát, de hát mondanom se kell, hogy nem nyertem vele semmit, de ez még 2004-ben volt, tehát igazából ez régi dolog, hogy ez a betegség foglalkoztat. Úgyhogy ebben a könyvben így összeért sok minden, ami már így régóta érdekelt, vagy régóta jelenlődött.
3: Nem volt az kockázatos, most idézőjelben mondom ezt, hogy ennyire pontosan leírja az orvosi részeket, a szakifejezésekkel, a munkafolyamatot, hogy mikor éppen mi történik. Ugye lehetett volna az, hogy egy regénybe hogy illeszkedik ez?
2: Hát ez maga a cselekmény, tehát ez maga a fő cselekményszál, egyébként izgalmasabb, mint bármi. Ez egy olyan fajta történet, ami erős hatással van az emberre, tehát akkor is, hogyha valaki olyan szerencsétlen, hogy ő a páciens, de akkor is, hogyha ő az orvos, vagy ő a nővér. Nálunk például ezek a betegek a nővérekkel nagyon jó kapcsolatokat alakítottak. Itt volt olyan is, aki férjhez is ment utána a gyógyult beteghez. És ugye ezt is kevesen tudják, hogy átültetése volt annak a betegnek, és az átültetés után nagyon esendőek, így immunológiai szempontból.
3: Csontvelő
2: átültetés, tehát teljesen izolálni kell minden, és akkor a nővérke sütötte neki a kenyeret, takarította naponta a lakást, tehát mindent, amit a sterilitásért csinálni kell. Az is egy gyönyörű történet volt. Szóval ez tényleg egy olyan történet, ami így megérinti az embert. Ennek a könyvnek ez a vezérszálat, a többi az már csak úgy jött hozzá.
3: Igen, de hogy miért gondolta, hogy ezt elbírja egy regény, hogy ennyire szakmai is legyen egyúttal?
2: Ezt a páromnak szoktam mindig mondani, mert ő is mindig azt mondja nekem, hogy mit tetszik az embereknek, meg stb. Mondom, Atti, a kreatív működés az nem ilyen, tehát ezt sokszor sokan elmondják, hogy olyat írjál, ami neked tetszik, tehát úgy írd meg, ahogy neked tetszik, aztán, hogy kinek fog tetszeni, meg kinek nem, az majd kiderül, de hogy ezt nem lehet igényre csinálni, mint egy pálcipőt, vagy nem tudom én akármit, tehát az embernek ez belülről jön az írás, tehát én csak úgy tudok írni, ahogy én jónak érzem. Hát én ezt most így éreztem jónak. Ettől autentikus egyébként, hogy én azt teszem ki, amilyen én vagyok, meg amit én gondolok az egészről, aztán nézzük meg, hogy ki tud velem jönni. Hogyha nem tudnak sokan velem jönni, akkor így jártam, akkor fiók. Ha jönnek velem, akkor megörülök neki.
3: Hát egy pillanatig nem kapcsolódik le az ember a történetről attól, hogy ott vannak ezek a szakifejezések.
2: Mindenki ezt mondta, de ez meg a tempó kérdése, tehát azt tudomásul kell venni, hogy egy fölgyorsult világban élünk fragmentált figyelemmel. Tehát ahhoz, hogy egy könyvnek jó legyen a ritmusa, tehát az egyik ilyen nagy trükk benne, hogy kicsit olyan kell legyen, mint a beszélt nyelv. Tehát, hogyha attól szofisztikáltabb, hosszabbak a mondatok, tagolatlanabbak, akkor elengedi a figyelmet. A másik, hogy ugye az ember kellő arányba váltogatja a párbeszédeket és a narratív részeket, ügyel nagyon arra, hogy filmszerű legyen, tehát hozzáteszek olyan leírásokat, vagy mondatokat, amitől így látják az emberek maguk előtt ezt a dolgot. Hát van ennek egy csomó trükk, hogy hogy csinálja az ember, csak lényege az, hogy a tempó, tehát hogy nem szabad azt, hogy most egy bekezdést én annak szentelek, hogy leírom, hogy hogyan is mennek mondjuk a HLA vizsgálatok, hanem csak azt a fél mondatot, amiből így a lényegét megértik. Azért gondolom, hogy jó sikerült ez, mert nem is kellett hozzá lábjegyzet, mert először gondoltam, hogy lehet, hogy kell hozzá, de mindenki, aki olvasta, azt mondta, hogy érthető és világos.
1: Diagnózisa orvos. Vallaher Magdolnával beszélgetünk első regényéről. Néhány perc szünetet tartunk, azután folytatjuk majd.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café.

is. Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án? A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Bulizz együtt a száguldó cirkusz szereplőivel! Július 26-án a Félix Budapest ad otthont a Forma 1 Magyar Nagydíj afterpartiának. Exkluzív helyszín, világszínvonalú hangulat, felejthetetlen zene és a nyár egyik legforróbb éjszakája. Ne maradj le, jegyek még korlátozott számban elérhetők a felixbudapest.hu oldalon.
2: Augusztus 26 és 29 között jön a Coca-Cola szín, és vele a teljes

rádiókafé.org. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora a Rádiókafén.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora a Rádió Cafén.
1: Könyvben utazom, Olá Andrea vagyok, és a regény, amelyről beszélünk, különös címet kapott, Diagnózisa orvos. A szerző Valaher Magdolna, aki belülről hitelesen mutatja meg, milyen valójában ez a szép, ám igazán embert próbáló hivatás. Ahogyan a műsor elején mondtam, együtt nyomozhatunk a főszereplő orvossal, amikor éppen egy leukémiás fiatalember életét próbálja megmenteni, de feszült pillanatokkal más módon is találkozhatunk, például amikor a fiatal orvos Léna a mentőknél vállal plusz munkát, mutatok egy részletet erről. Megérkeztünk a kopottas hámlóvakolatú külvárosi házba. A csengő nem szólt, némi habozás után belöktem a kertkaput, és végig siettem a kerti utacska rendezett kocka kövein. Az ápoló utánam szólt, hogy várjak, de türelmetlen voltam, nem hallgattam rá, benyitottam a ház ajtaján. A kredenccel, tűzhelyjel, falvédővel berendezett nagyanyáim korát idéző konyhában középen állt a konyhaasztal. Mellette egy hokedlin fiatal férfi csörgött, csíkos pizsamában, és szélesen mosolygott. Szemében furcsa fényel, amit nem tudtam hová tenni. Addig elmebeteget csak a kórházi gyakorlatokon láttam, fogalmam sem volt, hogyan kell velük bánni. Egy valamire emlékeztem, amit a gyakorlatvezetőm kitartóan mantrázott, beszéljünk velük szépen, mert attól megnyugszanak. Nagy önbizalommal indultam feléje, magamban a mondandómat fogalmazgattam, nem figyeltem a részletekre. Már majdnem az asztalhoz értem, amikor a hátam mögül váratlanul kirobbant az ápoló. Előre zúdult, és teljes 185 centijével lecsapott a férfi csuklójára. Megmarkolta és maga felé húzta, erősen szorítva. Most már én is láttam, amit eddig nem vettem észre. A férfi kezében hosszú, hegyes pengéjű kés csillogott, gonoszul, a fiatalember arca eltorzult, a mosolya elpárolgott, keményen erőlködött, hogy kiszabadítsa a kezét. De az ápoló nem engedett. Fokozta a szorítást, egyre szűkebb présbe vonta a petyűt, sápadt ujjakat, míg azok végül engedtek, és a kés csörömpölve hullott a konyha fekete-fehér kocka köveire. Az ápoló nagyot fújt, közben a sofőr is odaérkezett, táskával a kezében, és egy hevederrel villámgyorsan a székhez kötözték a páciens csuklóit egymáshoz rögzítve. Most már dolgozhatsz, mondta az ápoló, és hátralépett. Valaher Magdolnával beszélgetünk tehát tovább a Diagnózisa orvos című regényéről.
0: Könyvben utazom.
1: Hogyan alakult az ki, hogy milyen esetek, milyen helyzetek kerüljenek bele, amikor egy orvos veszélyben lehet? Ugye erről az ember nem tud, hogy egyébként, hogyha a körzetben van az orvos, kikhez kell kimenni, hogyha mentős, akkor mi történhet? Ez hogyan alakult, hogy milyen sztorikat hív be ebbe a regénybe, és hogy ezek valósak-e?
2: Mentős sztorik azok egyébként nagyjából igen, tehát a késes sztori az igaz. A csillés égéses sztorinak is az a része, hogy tényleg kigyulladt a csille, a többi az érzelmi része az már nem, de a csille égés az igen. És ugye az extra utarén terhesség, a méhen kívüli terhesség, amivel kezdődik a mentős rész, az is úgy volt. Ebben a dologban az embernek följöttek a meghatározó emlékek, tehát ez is például egy olyan nap volt, emlékszem, egy nagyon ügyes mentőtiszt volt, ez Debrecenben volt még ez a fiú, hogy aznap már ugye ehhez az esethez másodszor ment a mentő, és először még nem volt olyan könnyű fölismerni, másodszor se volt könnyű, de ennek a mentőtisztnek sikerült, és egy óriási történet volt, mert hát ugye ott nagyon sokat számít az időfaktor. Tehát azt kell mondjam, hogy inkább az ilyen nagy hatású emlékek törtek föl, mikor így írogattam.
1: Itt egy fiatal nőhöz hívták. Kétszer mentőt egy nap, igen. És nem derült ki, hogy mi a problémája, csak rosszul volt.
2: Első alkalommal azt gondolták, hogy vesekő, ami teljesen érthető és valid, tehát nem olyan egyszerűek ezek a dolgok. És hogy ugye én akkor voltam 5 éves, tehát akkor az embernek még semmi tapasztalata nincs ebbe, tehát ami most már nekem is lehet, hogy egyszerű lenne, de hogy akkor nagyon lenyűgözött ez. Egyáltalában a mentők, tehát a mentőknek a munkája az egészen lenyűgöző, tehát azt gondolom, hogy az le a kalappal.
1: Ezektől, a döntési helyzetektől az, hogy mi mindenre kell figyelni, hogy milyen apróságon múlik egy ember élet, a könyve olyan, mintha egy ilyen orvosbolygón lennénk. Tehát, mintha teljesen az ember kiszakadna a való életéből, és egy egészen új világot ismerne meg, mert ezt nem tudjuk.
2: Hát pont ezt akartam volna megmutatni, hogy egyszer lássák már az emberek így belülről, hogy tényleg, hogy ne az legyen már közbeszéd, hogy most milyen hosszúak az előjegyzési listák és a többi. Mert ugye lehet ezt ilyen szolgáltatásként kezelni az egész kezelési ügyet, csak az a baj, pont a valódi beteg ebben most így nagyon elsikkad. Tehát itt szeretném, hogyha egy kicsit mindenki így megérteni azt, hogy ez nem erről szól, hogy én mondjuk le akarok vetetni egy szemölcsöt, és hogy arra hány hónap múlva kerül sor, vagy hogy akarok egy kontrollvizsgálatot, és mennyit kell várnom rá, hogy nem erről szól ez a történet. Tehát ez a történet a valódi nagy problémákról szól, és azokból van bőven, és valahogy úgy kéne ezt az egész rendszer

0: első orvosi éveitől kezdve végig, amikor már rutinos szakember, és nagyon jó, hogy folyamatában látjuk az elmúlt évtizedeket. Ugye érinti Lénát sok dolog, ami történt az egészségügyben. Itt van például a paraszolvencia kérdése. És nagyon érdekes, hogy nem egy ilyen erkölcsi felsőbbrendűség beállítja ezt a karaktert, hanem egy ilyen elfogadó helyzetben, mert mit tudna más?
1: Nem lehetett másként megélni, egyszerűen nem lehetett. Ugye azt is kevesen tudják, hogy többek között minket például továbbképzési kötelezettségek is terhelnek, azt se fizeti senki, tehát fél éves távol létet, hogy finanszírozok abból az 5000 forintos fizetésből, sehogy nyilván. Így sem, tehát amit leírtam, hogy így sem gazdagodtunk meg, tehát szó sincs róla. Annak mondjuk nagyon örülök, hogy ennek vége. Ha nincs a Covid, na ezt az egyet köszönhetjük a Covidnak, hogyha nincs a Covid, és nem arról szól a történet, hogy nem lehet vezényelgetni az orvosokat, ugye, mert az eredeti munkaszerződések alapján nem lehetett vezényelgetni, hát ki kellett valamit találni, ami miatt ki lehet minket vezényelgetni, ez volt az egészségügyi szolgálati jogviszony az emelt fizetése, ha nincs a Covid, soha nem kapunk normális bért. Meg vagyok róla győződve, legalábbis az előző kurzus alatt biztos, hogy nem.
0: Igen, hát itt többször visszatér az a motivum, hogy tényleg a pénztelenség, tehát csak a munka, a fiatal Léna esetében is, csak a munka éjjel-nappal, a plusz feladatok, és az, hogy nem esik jól elfogadni azt a borítékot, de nem nagyon van más lehetőség.
1: Ez az egy történt jó dolog ebből elmúlt 16 évben.
0: Hogy ez megszűnt?
1: Igen, de hogy ez is mondom, emiatt volt, hogy valahogy el kellett adni ezt a vezényelgetősdit. Bepánikoltak ott akkor, tehát látták azt, hogy nincsen be, valakit a Covid-osztályra küldeni kell, de magától az ember nem fog oda menni meghalni, tehát valami ellenértékkel.
0: És akkor így viszont ki lehetett iktatni ezt a mindenkinek abba, megalázó...
1: Igen, abban a pillanatban ezt el lehetett felejteni. Én szoktam mondani a betegeimnek, néha most már nagyon ritkán van még, hogy még mindig hoznak csokit vagy ilyeneket, és akkor, hogy de hát ez csak csoki. De mondom, nem az a lényeg, hogy csoki vagy pénz, hanem hogy olyat kultúra, tehát, hogy le kellene szokni erről, jó? Tehát meg kéne bízni, tehát nincs szükség ezekre a dolgokra.
0: Azért, amit szintén nem látunk belülről, amikor Léna fiatalként szembesül ezzel, hogy ezt azt hoznak neki, meg pénzt, meg boríték, meg étel, meg mikor mit, és hogy meghallja, hogy mindezt hogyan adják a betegek. Meglepő volt ezzel szembesülni.
1: Hát igen. Eredetileg a munkacím az valami olyasmi lett volna, amiben benne volt, hogy kulisszák mögött. Tehát tényleg így ez az egésznek a lényege, hogy lássátok, hogy milyen ez a rendszer, milyen ez a munka. Örülök neki, hogyha sikerült ezt jól megláttad.
0: Abszolút átjön. Ugye mentősként körzetben és kórházban is dolgozik Léna, és azt mondja egy helyen ez a főhős, hogy a mentőknél érezte először azt, hogy csapatban dolgozik.
1: Ebben a dologban azt hiszem lehet mondani, hogy teljes mértékben azonosulok Lénával, tehát az én életemben is ott éreztem legerősebben ezt a csapat dolgot. Hát ezért, mert hogy egész más egy kórházban vagy egy rendelőben dolgozni, ott is vannak fizikai veszélyek, de azért nem úgy, mint amikor az ember terepre megy. Azért volt nekem olyan mentőiskolám, akinek beszakították mentés közben baltával a fejét, idegsebészeti műtétre került, tehát ott tényleg az embernek az egymás hátát fedezni kell. Ott a sofőr, a pilóta, az pont ugyanúgy részt vesz a mentésben, mint az orvos, meg az ápoló. Tehát az egy ilyen nagyon bajtársias közeg. Hát az egy fizikailag veszélyes dolog tud lenni az a mentő. Engem is ütöttek meg mentős praxis alatt, tehát kimentem, az volt, hogy földön fekvő eszméletlen. Letérdeltem mellé, hogy megnézem, és akkor fogta magát, behúzott egyet, ez egy ilyen fiatal pasi volt. Meg tudnék még ilyeneket mesélni, na mindegy, szóval a mentő az egy, meg amikor nincsen veszély, akkor meg azért, mert mindenkire szükség van. Tehát ez a másik dolog, amit így mindig hangsúlyozok, hogy az orvosok azok nem ilyen piedesztálon álló szentek, ez abszolút csapatmunka. Tehát a nővérek, az asszisztensek, a mentőápoló, a mentősofőr, mindenki ugyanúgy hozzátartozik, tehát egyedül az ember semmi ebbe a szakmába. Tényleg.
0: Fölmerül itt ebben a történetben is, hogy eljön az az időszak, amikor nagyon sok kollégája Lénának más utat választ. Pont az anyagi okok miatt azt mondja, hogy elmegy a gyógyszeriparba, vagy elmegy külföldre, vagy számos más utat is választhat, de hogy elhagyja a pályáját. Léna esetében miért nem történt ez meg?
1: Erre azt tudom mondani, mert az ember szerette annak azt a részét, amit csinált. Tehát nekem ennek a melónak az a jó része, amikor bejön a páciens, elmondja, hogy mi a problémája, összerakom a képet, és megpróbálom kitalálni, hogy mi legyen vele. Ez a része, ez így lenyűgöző, tehát ezt a mai napig szeretem.
0: Ezt megkérdezhetem, hogy konkrétan most hol dolgozik?
1: A rendelőintézetben dolgozom, kardiológus vagyok egyébként.
0: Tehát akkor nem a hematológia maradt, hanem a kardiológia?
1: Nem. Hát ennek megint sok oka van. Ugye így a 2000-es éveknek a közepén azért a kórházakban már

0: így elromlott nagyon a helyzet, és akkor az ember azt mondta, hogy na jó, akkor ideje lenne megpróbálkozni valami mással. Akkor elmentem egyszer, azt tartott 2 évig, és nagyon hiányzott a kórház. Akkor visszajöttem, akkor még egy kicsit dolgoztam kórházba, és akkor jött a Covid, és hát azt olyan nagyon rosszul kezelték, és annyira leromlott ez az egész, hogy azt mondta az ember, hogy na, jobb a béke, meg az autonómia, úgyhogy akkor... És hát ez már a kardiológia volt, tehát a hematológia az sokkal jobban centrumokhoz kötött, tehát azzal sokkal kisebb a mozgástér, mert annak ugye ritka betegségek, hál' Istennek, és ez így van jó, mert elég gonosz betegségek, de a nagy centrumokhoz kötődik azoknak a kezelése, tehát azokkal nem nagyon lehet így rendelőintézetben, meg városi kórházakban, meg ilyen helyeken mit kezdeni.
1: Tehát ami a Lénának a nagy szerelme vagy álma volt a kardiológia az ön életében, akkor ez visszatért.
0: Igen, azért
1: ez
0: mondom, hogy azért ez nem egészen önéletrajz, tehát igen, tehát én végül is így végeztem. Bár a mai napig hiányzik a hematológia olyan szempontból, hogy ott nagyon jól lehetett a betegekkel bizalmi kapcsolatot fönntartani, mert azok hosszú kezelések. Tehát egy kardiológia szakrendelés milyen bejön egy évbe egyszer arcról, meg se ismerem, mert nem látom egyszerűen eleget hozzá. Tehát nincs benne ez a fajta ilyen személyes elem, de a hematológián, amikor bejött egy 8 ciklusos kezelésre valaki, akkor azt 8-9 hónapon keresztül követtem, utána ellenőriztem időnként, de azokat az ember egy kicsit így megismerte, tehát ővelük egy ilyen sokkal szorosabb kapcsolatot lehetett kialakítani. És az nagyon jó volt, tehát ebbe az orvos-beteg kapcsolatban, ugye ezért nagyon hibás koncepció ez a fogyasztásként való értelmezés, mert a bizalom az a legfontosabb, tehát amelyik beteg nem tud megbízni az orvosába, az tényleg bújja az internetet, megy A-tól B-ig, és nem érzi azt a biztonságot, hogy most jó kezekben van. Tehát szerintem az lenne egy ilyen alapelem, úgy kellene dolgozni, de az nem elég, hogy mi úgy dolgozunk, tehát a struktúrát is úgy kéne építeni, hogy mondjuk ne 30 perc jusson egy első beteg vizsgálatra úgy tokkalmonóval, mert ott nem tudok. Szóval, hogy ez a bizalmi kapcsolat kialakuljon. Szerintem ez lenne a legfontosabb ahhoz, hogy ez jó működjön, ezért érzi magát ebben most rosszul mindenki, és ezért látom azt, hogy az emberek nagyon megpróbálják kontrollálni azt, hogy hova mennek, és ennek az eredménye az, hogy széthasználják a rendszert, mert rengeteg fölösleges vizsgálatot magunknak kérnek, a kapacitás elmegy, és a nap végén nem érzik magukat jól, mert nem kapták meg azt a biztonságérzetet, amire alapvetően szükségük lenne.
1: A regényének azért a fényét ez adja meg, ez a bizalom, ami a betegben, akit kísérünk, ott van, ez egy fiatal ember, ráadásul előtte az élet, tehát pontosan érezzük ennek a betegségnek a súlyát, a doktornő Léna felelősségét, és mindig látjuk ennek a fiatal embernek a reakcióit is.
0: Hát nekem a hematológián tényleg nagyon jó főnököm volt, na ő az a típus orvos volt, aki ugye az életét tényleg odaadta, tehát ő már a reggeli első kávét is oda bent itta meg, tőle ezt így meg lehetett tanulni, és ott tényleg jó légkör volt azon az osztályon. A hematológia is ilyen témunka, mert ugye vérkészítmények van, vannak, reakciók vannak, sürgős dolgok vannak, tehát ha bent van néhány leukémiás beteg egy osztályon, azokat többé-kevésbé mindenki ismeri, nem csak a kezelő orvos, és mindenkinek így adódik dolga vele.
1: Időnként olyan, mintha az ember egy ilyen nyomozós történetben lenne benne.
0: Mert olyan én azt szeretem benne, mert olyan is, hogy ugye ez nehéz, tehát egyik ezzel a modern egészségügyelben ez a fogyasztói szemlélet, a másik meg ez, hogy nagyon megpróbálják így protokollosítani. Most az a rossz hírem, hogy sajnos ez nem AI, és sajnos ez nem informatika, ezt nem lehet protokollosítani, mert az emberek olyan váratlan dolgokat tudnak produkálni, csak egyet mesélek, azt azóta is sajnálom, hogy ezt nem írtam meg cikkbe, de hát akkor éppen egy vidéki kórházba dolgoztam, eszembe sem volt cikket írni.
1: Mert a következő regénybe bekerült.
0: Egy infarktus, egy 50-valahány éves hölgy volt, és hát ugye az infarktusnak van egy csomó banális, meg néhány kevésbé banális oka, de hogy arra senki nem gondolt, amit a korbonztanul végül megtaláltak, hogy volt neki egy melanómája, egy ilyen festéksejtes rákja, és hogy annak egy áttéte volt a koszorúéren. Hát semmi protokollban nincs benne az ilyesmi, hogy most azt akkor daganatellenes kezeléssel kéne kezelni. Tehát azért mondom, hogy az emberi szervezet az nagyon-nagyon bonyolult, és pont ez a jó benne, hogy ilyen izgalmas. Tehát a test meg annak a működése izgalmas, kicsit tényleg olyan lehet, hát én ugye detektív nem voltam, de kicsit ilyen lehet a detektív munka. Tehát én tényleg így dolgozom, tehát próbálok összeszedegetni mindent, amit csak lehet. Nagyon örülök neki egyébként, hogy ezeket akkor sikerült ezek szerint jól átadni, mert alapvetően így ez lett volna a cél, hogy így mindenki értse, hogy milyen ez. Azért pont egy ilyen esetet választottam egyébként, szóval, hogy olyan szereplőt, akivel mindenki Isten igazából tud azonosulni, mert kivált ki nagyobb empátiát, mint egy ilyen fiatal gyerek. Tehát hogy úgy gondoltam, hogy magának ennek a páciensnek a személye így behúzza az aggodalmakba az olvasót.
1: Megszületett ez a regény, és nyilván nagyon sokan azt mondják, hogy rendben, én ezt olvasnám tovább.
0: Hát, ezzel meg az történt, hogy én ezt hallottam már író emberektől, de eddig nem tudtam elképzelni, hogy milyen ez, hogy amikor írnak egy könyvet, akkor így elkezdenek a fejükbe élni a karakterek. Na, ez velem is megtörtént, tehát leáradtam a tollat, és akkor úgy éreztem, hogy nekem még lenne róluk mondandóm, Andrisról, Dalmáról, meg a többiekről. Úgyhogy igen, már most majdnem, hát kétharmad készültségben van a következő. Ez nem pont folytatás, hanem ez egy kicsit ilyen szélesebb tabló, tehát ezzel a csapattal, és még egy picit kibővített csapattal egy egészen másmilyen történet, ahol benne lesz Léna, aki úgy szintén mesél így az orvoslásnak a mindennapjairól, de most már nem csak arról, hanem a többiekről is mesél, és lesz még egy másik narrátor, hát ezt nem akarom elszpoilerezni, és ő lesz a másik főszereplő, akivel viszont történik valami egészen drámai, és akkor ez így párhuzamosan fut ez a két szál, úgyhogy ez lesz a következő.
1: Andris és Dalma két kollégája, igen, akik igen, fontosak Lénának.
0: Igen, igen. De azért mondom, hogy ők ilyen prototípusok. Andris az a fajta orvosok, ilyen a manuális orvosok, tehát ugye ilyenek sokan vannak, a fiúk között sok van ilyen, akinek nagyon jó kézügyessége van, és nagyon jól tudja ezeket a beavatkozásokat csinálni. Megszúrni valakit, vagy a szívkatétereket csinálni, vagy a gyomortükrözéseket, tehát ilyen típusú orvos nagyon sok van, akik tényleg nagyon ügyesek. Nagyon ügyesek, nagyon manuálisak, tehát rengeteg ilyet ismerek. És a Dalma pedig lenne az az új generációs hölgy, akik már hát többé-kevésbé ilyen nagyon, hogy mondjam, képzettek, tehát ők már azért a digitális világnak a kezdetébe értek bele, tehát nagyon tudnak keresni, irodalmat kutatni. Nagyon jó képzett, nagyon ügyes lányok.
1: Mivel több évtizedet kísérünk végig Lénával, az orvosi pálya régen nyilván más volt, az ő karrierje elején más volt, mint most. Mennyire volt cél, hogy a regényben ezt megmutassa, hogy mennyit változott az egészségügy?
0: Cél volt, én ebben a dologban nagyon hiszek, szintén egyik kedvenc írónak, a Sophie Oksanennek a hitvallásába, hogy az irodalom, tehát hogy az író van egyfajta ilyen erkölcsi kötelezettség, hogy így dokumentálják a kort, amiben élnek. Szerintem ez fontos egyébként. Tehát ha belegondol az ember, hogy mennyire tudnánk örülni, pont most voltunk az Attila kiállításon, és ugye Attiláról nagyon nem lehet semmit tudni, ez az egy szerencsénk, hogy ott volt az a becsületes Priscos rétor, aki elment és megírt, hogy milyen volt. Ha az nem lett volna, akkor semmit nem tudnánk Attiláról gyakorlatilag. Hát ki tudja majd ezer év múlva, ki lesz kíváncsi arra, hogy a 80-as évek milyenek voltak. De most viccet félretéve, tehát szerintem fontos. Az se rossz, hogyha valaki fikciót ír, de úgy gondolom, hogy a jó irodalomnak van ez a feladata, hogy így egyfajta ilyen kordokumentáció.
1: Van egyébként olyan a pályáján, ami most ilyen izgalmas kihívás?
0: Hát nem igazán. Én már nem vagyok abban a korban, tehát azt hiszem, hogy ezzel nem árulok egy titkot, hogy inkább most már az írás irányába szeretnék fejlődni. Úgy gondolom, hogy az orvosi pályán eljutottam idáig, és ez most így nekem elég, tehát ebben már további fejlődési lépéseket nem tervezek. De ez nem azt jelenti, hogy a szakma nem nagyon perspektívikus. Ha most, mit tudom én, 5 vagy 10 évvel fiatalabb lennék, akkor oda mennék vissza megint, hogy az ultrahangot, nagyon sok ilyen új technológia van. Ugye nekünk évente egyszer van egy ilyen nagy ultrahangos konferencia Szegeden, és ott szokott lenni ilyen hands-on. Tavaly például bemutatták a G-nek egy ilyen Pioneer nevű készülékét, ami AI alapú szoftver, nagyon lenyűgöző.
1: Szívultrahangról beszélünk.
0: Szívultrahang, igen. Tehát nyilván, hogyha én még lennék, mit tudom én, 15 vagy 10 évvel fiatalabb, mint most, és úgy gondolnám, hogy a szakmába akarok még további fejlődési lépéseket, akkor továbbra is az ultrahangba próbálnék. Egyre újabb és újabb technológiák vannak, más mérünk, másféleképp mérünk. Most azért ott tart már a rendszer, hogy olyan nagyon sok mérést csinál egy ilyen készülék, hogy ezt már AI-val kell elemezni, tehát ehhez már kevés a emberi elme. És akkor ugye most ezt kutatgatják, hogy melyik ilyen képalkotó eszköznél milyen olyan markereket lehet majd felhasználni, amik relevánsak lesznek így prognosztikai szempontból. Szóval, ha én most akarnék fejlődni, akkor a képalkotó területen gondolnám ezt továbbra is. Azért most már 63 éves vagyok, tehát most egyszerűen ezt érzem, hogy így szeretnék szabadabb életet. Ebből jó lenne lassacskán egy kicsit visszább benni, és egy kicsit így más vizekre elvezni. Ugye ez a könyvnek az intrója ezzel kezdődik, hogy annyira vágynék egy kis szabadságra, nem tudom, hogy lehetne ezt összeegyeztetni, hogy szeretem én a munkámat, de annyira vágynék szabad időre, ami nekem nincs, és nem is volt sose, vagy nagyon minimális. Végleg biztos nem fogom sose abba hagyni, tehát azt úgy én is nehezen tudom elképzelni, de az írás ilyen valódi flow élmény nekem.
1: Diagnózisa orvos. Wallaher Magdolnával beszélgettünk a regényéről és a hivatásáról. A könyv az Animus kiadó gondozásában jelent meg. Én köszönöm, hogy velem tartottatok ma is. A Spotify-on a Könyvben utazom csatornáján újra hallgatható ez az interjú is. Találkozunk egy hét múlva. Olá Andrát hallottátok.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Könyvben utazom. A legjobb könyvajánlókat újra meghallgathatod a Rádiókafé 98.hu-n. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án? A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban, szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: 2030-ig készülhet el a 60 Füze-Sabany vasúti szakasz fejlesztése, megkezdődött a búza adományok gyűjtése, élénk lesz a szél. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. 2030-ig korszerűsíthetik a Budapest-Miskolc vasútvonal 60 és Füze-Sabony közötti szakaszát. A mintegy 200-230 milliárd forintos beruházás után a vonatok akár 160 kilométeres óránként is sebességgel is közlekedhetnek. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint ezzel rövidebb lehet a menetidő Gyöngyös, Eger és Miskolc felé. Stabilabbá válhat a menetrend és csökkenhetnek a késések. A projekt részeként az állomásokat és a peronokat is korszerűsítik. Megkezdődött a búza adományok gyűjtése a Magyarok Kenyere programban. Szerte a Kárpát-medencében 300 gyűjtőponton várják a felajánlásokat, mondta rádiónknak a Magyarok Kenyere program vezetője. Horváth Vivien hozzátette, tavaly közel 1200 tonna búza gyűlt össze a rászorulóknak.
3: Magyarok Kenyere fő tevékenységét még mindig a búza adományok gyűjtése jelenti. Nagyon sok gazdálkodó betakarítási időszak végén felajánlja a terményének egy részét nemes célra. Mi ezeket összegyűjtjük. A malmok segítségével liszté őrüljük, és ezeket a liszteket juttatjuk el egészen év végéig rászorulóknak, szociális intézmények részére, gyermekotthonokba, idős otthonokba, illetve közvetlen családokhoz is kerül.
2: Bakteriális szennyezettség miatt 6 strandon is fürdőzési tilalmat rendeltek el. Az intézkedés 5 velencei tavi és egy dunaújvárosi strandot érint. A vízvizsgálatok során a megengedett határértéknél magasabb Enterococcus baktérium szintet mutattak ki. A hatóságok már megkezdték a szükséges intézkedéseket a vízminőség helyreállítása érdekében. A strandokat akkor nyithatják meg újra, ha a vizsgálatok ismét megfelelő vízminőséget igazolnak. Ismét elindul az Orgona Pont Fesztivál. A Filharmónia Magyarország országos koncertsorozata 19 városban látogat el. Mások mellett Pécsett, Esztergomban, Szegeden és Debrecenben is lesznek programok. Augusztus 3-a és 30-a között 24 alkalommal várják a közönséget. A részletek elérhetők a filharmónia.hu oldalon. Az esti éjszakai órákban is változóan felhős idő várható. Az ország egyes részein előfordulhat kisebb eső vagy zápor, a legtöbb területen azonban marad a száraz idő. A legalacsonyabb értékek 12-21 fok között alakulnak. Holnap is többször zavarják majd napsütést fátyol és gomoly felhők, elszórtan kisebb záporok is kialakulhatnak. Élénk lesz az északnyugatira forduló szél, 29-33 fok várható. Kedden napos felhős időnk lesz, tovább melegszik az idő.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kettes számrendszer. Most a Rádió Cafén.
1: Sziasztok, szép délutánt kívánunk mindenkinek. A Rádió Cafén a kettes számrendszert halljátok Veres Dórival, Behumi Dórival, és Szomorú Miklós kertészmérnök a vendégünk. Szia!
2: Köszöntök mindenkit, sziasztok!
3: Szia!
1: De jó, hogy eljöttél így a szezon kellős közepén. Vagy hát elmondod, hogy mennyire szezon ez neked, akár ilyen nyilatkozás szempontjából, vagy akár munka szempontjából egy kertésznek. Mert azért mondjuk el, hogy te vagy a kertész kertjének a kertésze.
2: Ja, igen.
1: Amit hát ugye az interneten találtok meg, van egy ilyen oldal, ugye ez a Pilis Szent Kereszten, ezt hozzá kell tenni, vagy ha kertész kertjét beírjuk, akkor megtalálunk téged.
2: Hivatalosan egy kertész kertje, Pilis Szent Kereszten, ilyen rövid nevet találtam.
1: Ügyes.
2: Mert van egy kedvenc tévéműsorom, ugye ez az angol Garden as World-nek a magyar cím az, hogy a kertész kertje. És akkor én megmondtam, ez legyen a magyar változat, így tisztelegve a Montidon előtt és az angol műsor előtt, de hogy ne legyen az, hogy a kertész, hanem én egy kertész vagyok a sok magyar remek kertész közül, és akkor még mögé vigyeztettem, hogy hol is van ez a kert.
1: Pilis Szent Kereszten.
2: Igen. Ezért ez a rövid név. És akkor, hogy válaszoljak is a kérdésre, hogy igen, hát szezon közepe van, abszolút. De hát nekem az egész év szezon, mert mindig van mit csinálni egyrészt a kertben, meg hát én nem csak a saját kertemet ápolom, hanem igyekszem terjeszteni ezt az igét, és akkor télen pedig tanítunk, oktatunk, előadásokat tartunk, szóval egész év szezon.
3: Igen, és igazából neked köszönhető szerintem az, vagy neked is köszönhető az, és amúgy itt említsük rögtön meg kollégánkat, Megmenemi Márkot,
2: hát aki pedig
3: aki szintén szerintem nagy szószólója annak, hogy megreformáljuk a kertről alkotott tanulmányainkat, vagy gondolatainkat, és erről biztos nagyon sokat fogunk beszélni. És nekem mindig az jutott eszembe, miközben így veled kapcsolatos anyagokat hallgattam, olvasgattam, hogy hát a gasztroforradalom az állítólag már lezajlott Magyarországon. Tehát most már a zöldségeket nem főzzük agyon, mint ahogy anyáink, nagymamáink tették, mielőtt elfogyasztjuk, hanem igyekszünk, nem tudom, változatosabban, meg másfajta főzési technikákkal készíteni ételeket, meg már tudjuk, hogy nem tudom, micsoda az avokádó, és hogyan kell feldolgozni, hát ezért ezt 20 évvel ezelőtt szerintem, vagy 25-30 évvel ezelőtt azt se tudtuk micsoda. De vajon ez a kertforradalom lezajlott-e már Magyarországon, aminek még egyszer mondom, szerintem te az egyik zászlós hajója vagy.
2: Hát ezt köszönöm, de ez egy kicsit kényszer is, és nem zajlott még le, mert kőkeményen a közepén vagyunk, tehát egyrészt két felé kell bontani. Egyik, amit kikényszerít az időjárás és a klímaváltozás, és ezért erre reagálnunk kell. Akár most is az ország nagy része, még mindig asszály van, hiába volt most itt-ott zápor, volt ahol sok is, de például én ceglédi vagyok eredetileg, anyukámnál 0 milliméter volt, vagy 1. Tehát az azt jelenti, hogy négyzetméterenként 1 liter esett, úgyhogy előtte 8 hétig megint semmi. Tehát brutális asszályok vannak, és ez kikényszeríti azt, hogy erre reagálni kell. Ez egyrészt ezért forradalom. Másrészt hát az a sorba ültetett csíkbegóniák és tuják és agyonöntözött gyep és egyebek az is szerencsére attól, hogy utazunk és kinyílt a világban YouTube, Facebook, sok jó angol és nagyon sok jó magyar műsor is. Mások is ilyen élettel teli kertet szeretnének, és ez is egy forradalom, és még én azt mondom, hogy ennek az elején állunk.
3: Én is ezt látom, hogy még az elején vagyunk, mert hogyha új építésű házakat, telkeket nézek, akár a saját környékemen, de messzebb is, akkor én még sajnos mindig a körbe bokrosítást látom a leggyakoribb kertészeti elemnek, tehát most lehet, hogy nem tuja, hanem babérmegy.
1: Babérmegy.
2: Az új tuja.
3: Az új tuja.
2: A koralberkenyő az új babérmegy, mert most aki már tovább lép,
3: igen.
2: Sajnos sok kolléga is, bár nagyon sok remek kolléga van, de még mindig vannak olyanok, akik, hát már meguntuk a babérmegyet, most a koralberkenye az új babérmegy.
3: És tudod, mi van még, ami viszont szerintem sokkal elkeserítőbb, mert amikor ültetünk, mindegy mit, azért az jobb, mintha nem ültetünk.
2: Persze.
3: De hogy ami még elkeserítőbb, én azt látom, hogy úgy kezdenek építkezéseket és kertépítéseket, hogy csonkig vágnak mindent. A nagy fákat is. Tehát az ott meglévő eredeti, lehet, hogy nem a legtrendibb szilvafákat, meg gyümölcsfákat, amit még az előző generáció ugye így csinált kertet, hogy legyen benne valami hasznos dolog. Azt is kivágják.
2: Igen, most így nagyon csapognak a gondolataim, de pont tegnap beszélgettem Róné Gergővel, aki a magyar faiskolai faiskoláknak, országos szövetségének az elnöke, na úristen, el tudtam mondani. És ő is pont ezt mondta, hogy ezt látják, és nagyon-nagyon fájó, hogy ahogy változik a klíma, azt hiszik, hogy persze majd ültetünk fákat, és majd gyorsan megnő, de nem nőnek meg.
3: Meg gyorsan.
2: Mert egyszerűen kiszárad, tehát nem tud begyökeresedni, nem tud megerősödni. Aha. És én is tapasztalom, én is építettem 17-8 évig kerteket másoknak is, most már csak a sajátomat építem, de le kellett állnunk a nyári telepítéssel. Hiába öntözzük, hiába adjuk meg a biostimulánsokat, ebbeket nem tud kigyökeresedni, egyszerűen megáll a növekedésben, és nem tudja fölvenni a vizet sem a talajból, a légszárasság, az UV, tehát annyira erősen megváltozott a növényekre ható minden, hogy egyszerűen nem nőnek meg a növények. Tehát hiába vállalja valaki, akár egy város vezetés, vagy egy építés után, hogy én ültetek 16-18-as körkerületű 20 darab fát, egyszerűen nem fog megmaradni a nagy része. Vagy ha meg is marad, évekig alig-alig növeget valamit, tehát egy óriási érték a meglévő faállomány, nem sok van nekünk.
3: Még akkor is lehet cetfa?
2: Mindegy, én már azt mondom, hogy mindegy. Nyilván van különbség egy tölgyfában, meg egy bálványfában, még az ecetfa nem is olyan rossz, csak ugye azt is keverik sokan, melyik a bálványfa, melyik az ecetfa, de akár Budapesten is, most is itt, ahogy várakoztam, hogy ma jövök a felvételre, itt a hátsó kis partnál sétálgattam, és hát a hatalmas ilyen 40-50 éves házfáknak lóg a levele, hullik a levele augusztus közepén, tehát még a nagyfáknak is egy óriási stressz ez, nem hogy egy kis fának. Tehát a legnagyobb hiba, ha valaki azzal kezdi, hogy kivágja a fákat a kertjében. Nyilván van egy-kettő olyan, ami nagy rossz helyen van, pont a ház helyén, oké, de...
3: Az más, igen.
2: De én biztos, hogy igyekszem rábeszélni az embereket, hogy mindent tartsanak meg, mert a nagy melegben is senki nem a kavics közepére ül ki, hanem az árnyékbe húzódik.
3: Hát még nem csak az, bocsánat, csak ide ez az egy félmondat, hogy nem csak az, hogy lehet, hogy nem is gyökeresedik meg az új fa, hanem az a helyzet, hogy hát nagyon sok idő kell egy fához, hogy magas legyen és árnyékot adjon. Hogyne. Tehát ezt nem szabad elengedni.
1: Amikor te végeztél az egyetemen kertészmérnökként, mondjuk ennek már több mint 20 éve.
2: Hát tehát ezt ami köszönöm, a... hogy így váltam.
3: De lehet, hogy több
2: nem,
3: is.
2: Nem, én 23.
1: Látod, te mondtad közösszer, én kevesebbet mondtam. Tehát ez csak a hozzáértésedet és a tapasztalatodat mutatja, hogy mennyire... Tehát akkor már kellett egy ilyen esetleges, folyamatos melegedésre, globális felmelegedésre reagálni, vagy ez mióta van benne, akár a szakmai köztudatban?
2: Igazából arra emlékszem, hogy már gyerekkoromban is olvastam ilyet, hogy a Dunatiszta közben majd sivatag lesz, és ez nagyon megrémisztett engem.
1: De ezt az egyetemen, amikor tanultad,
2: ezt,
1: vagy...
2: Ezt egy újságból olvastam.
1: Ja, értem, aha.
2: Valami, fogalmam nincs, anyukám, még akkor még több folyóirat volt, és valamelyikben benne volt ez. És hát olyan rémisztő, hogy kisgyereknek egy sivatag lesz itt, ahol nekünk itt vannak a cseresznyefák, meg a szép rózsáink, meg az egyebek.
3: Ja, hát mert ráadásul a Dunatisza közel, ugye Cegléd.
2: Az a legrosszabb helyen van, úgymond. Homokhátság, tehát ott aztán tényleg, ha még esne is, akkor is egy nap alatt hiába esik 50 mm csapadék, már másnap locsolni kell szinte.
3: Beszippantja.
2: Elszippantja, persze erre is van megoldás, de majd lehet, hogy eljutunk oda. Szóval már gyerekkoromban olvastam erről, de akkor azt mondták, hogy ez hosszú távú 100-150 éves dolog, és ami a rémisztő, hogy ez 10 év alatt zajlott le hirtelen. És olyannyira, hogy én Piri-Szentkereszten lakom, egyrészt ezért is költöztem az Alföldről, elnézést az alföldiektől, de nem szerettem. Tehát én mindig a hegyekbe vágytam, erdőre, a csöndre, hogy este megjön a hűvös az erdő felől, meg a madarak, én mindig oda vágytam. De ott is nagyon változik a klíma, tehát én mérem a csapadékot, és 12 év alakunk ott, és évről évre olyan 50-100 mm-rel kevesebb csapadék, ez per négyzetméter, és ráadásul az eloszlás is tragikus, tehát amikor a növényeknek nagyon szüksége lenne rá, ez a június, július, augusztus, akkor szinte nincs. Vagy nagyon hektikus, például most Pilisvörösvár Solymáron volt 60-70 mm, de Budapest nagy részén semmi. Tehát ilyen 5-10 kilométereken belül óriási, és amikor leesik, az nagyon hirtelen esik le, nem tud beszivárogni, hanem az ömbe megy a hegyről, lemossa, még aztán maradék humusz réteget is,
3: elfolyik.
2: Megy a csatornákba, elvezetődik.
3: Vagy tehát, nem, ugye? A csatornák se bírják.
2: Vagy nem, igen. Szóval nem is az, hogy napokig csendesen esik, mint akkor gyerekkorunkban mentünk biciklivel, fölvettük az esőkabát, és napokig csepergett
3: az
2: eső.
3: Tényleg nincs ilyen, ez rémisztő.
2: Igen. Szóval ez rémisztő, de ugye Márknak is az adása mindig, hogy nem megijedni kell, nem letargiában, nem cselekedni, és alkalmazkodni. és hát itt az egyetemre visszautal, vagy akkor is volt már ökológia tanszék, de az ilyen, aki sehol nem jó, menjen oda. Ez most így bocsánat az akkoriaktól, és közben akkor már nagyon oda kellett volna figyelni. Most szerencsére már azért abszolút előtérbe került, és akár a parkerdő, a parkgondozók is, az erdészek is már, most hallottam éppen, hogy olyan görögországi és törökországi bükkfa magoncokat hoznak, meg magukat, amihez a 400-500 mm-es csapadékhoz szokott, nem a 700-hoz. És ugye erre kell készülni, hogy mondjuk 30-40 év múlva eltűnnek a mostani bükkösök, a Mátrából, a Pilisből, de azt most kell elültetni, és most kell fölnevelni, az 40 év múlva bírja a még tovább száradó klímát. Tehát jó, van Isten. Megoldás, lehet készülni, de most kell már cselekedni.
1: És mi a tapasztalatod, hogy Magyarországon mennyire napra kész erre való felkészülés, vagy, a, vagy szakmailag mennyire gondolják ezt komolyan?
2: Húha. Ezt ugye politika mentesen nagyon nehéz mondani, mert hát ugye ott van a pénz, meg a döntés.
1: Mondd, hogy tudod.
2: Azt mondja, hogy a szakma mindenki tudja, és meg is van a válasz.
1: Csak, és van tervezet is erre.
2: Igen, és meg, ki van, csak meg kidolgozott kell tenni. Terv. Csak ugye ez hosszú, 10, 20, 40, 50 éves időtartam, és ez választásra választásig nem tud beteljesülni.
3: De miért ezek nem olyan népszerűtlen döntések, hát, gondolom, mint mondjuk, hogy toljunk mindent az egészségügybe pénzt, és akkor annak igen, csak 20 év múlva lesz foganatja.
2: Hogy most akkor ne szánts be a földelet, ne vessél búzát, hanem engedd elárasztani a,
3: vagy, a földedet.
2: Vagy hagyjuk a szukcesziót, töltődjön vissza a rétté, aztán majd egy bokros fás cserjés rétté, mert ugye ez a kis vízkörünket szakítottuk meg, tehát a, főleg mindent is, de ugye nincsenek erdeink, nincsenek rétjeink, nincs ami kipárlogtasson, és ezek az ivatalok is eltűnnek, nem tud honnan visszakerülni a levegőbe a páratartalom. Ugye mi messze vagyunk a tengerektől, tehát mondjuk jön egy északnyugati front, végig követjük mondjuk a radaron, ugye most már remek applikációk vannak, látom, jön Hollandia, Belgium, szépen így jön onnan, Németországot végig szántja, Ausztria, eléri a határt, és szétporlad. Mert találkozik itt egy olyan száraz, forró levegővel, ami egyszerűen megakasztja, és sokan már ilyen összeesküvés elméleteket látnak mögött, hogy biztos direkt tönkre akarják tenni az országot, tehát ez így nem lehet azért
3: minket
2: ilyen
3: nagy
2: probléma.
3: Minket mindenki mindig tönkre hát, akar valamiért tenni, olyan fontosak vagyunk.
2: Mi tettük tönkre azzal, hogy agyon szántottuk, mindent kivágtunk, itt reagálva akár a fákra, nincs a kis vízkör, nincs, ami visszapárologtassa a levegőbe, amiből majd csapadék képződhet. Aztán persze vannak, amikor jön egy erősebb front, és be tud törni az országba, de ez egyre ritkább.
1: Azt hiszem, most pont volt nemrég egy kezdeményezés, pont azt hiszem nyár elején, ahogy elkezdődött ez a nagyon aszályos időszak, hogy lehetett jelentkezni, igen, és lehetett csatlakozni ez ehhez a kezdeményezéshez, hogy elárasztatni a
2: tulajdonosoknak a földeket. Igen, tehát ez már egy jó lépés.
1: És ez szerinted, vagy nem tudom, mennyire van erre ismereted, vagy rálátásod, de ez hogy áll szerinted? Tehát sokan jelentkeztek?
2: Nincs rálátásom egyáltalán. Ugye ez inkább agrár, meg ez sokkal nagyobb lépték, mint az én kis kertem, meg az én kis tudásom, de azt tudom, hogy sokan jelentkeztek, viszont hát nincs árvíz. Tehát itt megint akkor, mikor eltűntek szinte ezek a, van a jeges ár, mindig földrajzból tanultunk annól, lehet, hogy emlékeztek, meg van a zöld ár, ugye a jeges ár, ami a holvadás után jön, a zöld ár, ami nyáron a nagy esők után, ami akár országot érít, a Duna vízgyűjtőjén több napig tekergő ciklon mondjuk, és esik 150-200 mm, és az árvizet okoz. És az elárasztotta mondjuk ezeket a területeket. De ez évek óta nincs, vagy csak nagyon kicsi, de ez biztos, hogy jó irány, és az is jó irány, hogy nem víztározókat kell létrehozni, tehát nem nagy víztározókat, hanem a talajban kell megőrizni a vizet. És mi is ezért dolgozunk, Márk is, Marcsi is, a kollégák, mindenki, az ökokertészek zöme, hogy ne agyonlocsoljuk a kerteket, nem az a lényeg, hogy minden nap öntözzünk, hanem ha esik az eső, vagy öntözünk, az minél tovább a talaj maradjon, és a növény majd fölvegye, és a növény párologtassa el, itt megint a kis vízkörjét, ugye a transpiráció ez, amikor ne a talajból párologjon el, hanem a növényeken keresztül hasznosulva. És ez az út, hogy minél több vizet a talajban megőrizzünk.
3: Jó, majd a komposzt, mulcs, meg ezek, amiket neked a nem tudom én, igazából hívó a Szent Háromság. Igen, erről nyilván fogunk beszélni, csak még ide visszatérve, hogy akkor ne politizáljunk persze, de mondjuk tudjuk, ha nem is a magyar, de a globális politikából, hogy vannak olyan vezetők, akik egész egyszerűen tagadják a klímaváltozást, és ezt így fennen hirdetik is. De amikor te szemtől szemben találkozol egy olyan emberrel, aki azt mondja, hogy de ilyeskény, már mindig voltak jégkorszakok, mindig voltak fölmelegedések, ez is most csak egy ilyen folyamatnak a része, akkor igazából mi a legegyszerűbb érve, amit ilyenkor...
1: hogy ez hülyeség.
3: De most komolyan mit kell ilyenkor mondani?
2: Ez igaz, egyébként ez is igaz, amit mondanak. Csak az üteme, tehát pont amit én mondtam, gyerekkoromban olvastam, hogy ma sivatag lesz, mert ezre számítanak a tudósok, így van, vannak jégkorszakok, vannak száraz időszakok, sőt anyukám is mondta, hogy 70-es években voltak 5-6 év, mikor nem volt hó egyáltalán. Tehát vannak azért ciklusosan változó időjárások, viszont, ha mondjuk megnéztek egy globál modellt 1901-től mondjuk máig, a föld átlag hőmérséklete mennyit emelkedett, tehát nem úgy van benne egy kis ingás, hanem ilyen meredeken lövel kifelé. És hát a magyar, mi meg Európa, hát belül mi a medence hatás, és a távol vagyunk a tengerre, mi a legrosszabb vagyunk. Helyen vagyunk ebből a szempontból, minket érint a leges-leges legjobban. Tehát pont ez a kiszáradás része. Tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy hát egyszerűen meg kell, vissza kell gondolni, hogy mit volt 10 éve, 20 éve, és mi van most. Ezt a bőrén is tapasztalja az ember, hogy ki kell menni, és gyerekkoromban kicsit megpirultunk a napon, de semmi bajunk nem volt.
3: Ugye?
2: Most álljál ki egy órát, és kórháza véges, ott bele is lehet halni egy napig, ha napon vagy. És azt a növények is nem tudtak hozzászokni, tehát itt a kulcs, hogy rövid idő alatt zajlódott ez le, tehát 10-20 éven belül óriási a változás, és aki ezt tagadja, az, hát azzal nem lehet mit kezdeni, tehát az egyszerűen
3: igen, csak ne legyen döntéshozó, ezt szeretném kérni a jó Istentől.
1: Na most itt vagyunk, és azért is vagyunk, hogy titeket nem csak szórakoztassunk, hanem edukáljunk is itt a kettes számrendszerbe. Szomorú Miklós kertészmérnök, kertész a vendégünk továbbra is, maradjatok velünk.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Ugye nem felejtetted el, hogy augusztus elején programod van Palóznakon? Az idei Jazz Picnic-en veled tart Gregory Porter, Rick Astley, Ella Eyre, az Earth, Wind & Fire Experience, a Matt Bianco, az Electro Deluxe, a Deladap, Eden Ian Wolf és még egy csomó hazai kiválóság. Vedd ki a részed a zenei oázisból és találkozzunk a Balaton legszínesebb fesztiválján augusztus 6, 7, 8. Bővebb infók jazzpicnic.hu.
2: Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban, szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu. Felejtsd el a szürke reggeli rutint! Válts paloznaki panorámára a Magyar tengernél. Millás reggeli a Balaton legszebb pontjáról, a paloznaki jazz pikniken, a Homolabor teraszról. E.ON. A Jazz Picnic és a jövő energiája.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Szervusztok, kedves hallgatók! Folytatjuk a kettes számrendszert. Behumi Dórival, nyugodtan ülj le, nyikoroghat a szék.
2: Igen, most próbáltam meg nyikorogtatni, hogy tudjátok, de...
1: Hogy ez történik, de igen.
2: Így,
1: majd, ha tévé leszünk, látjátok is. Tehát Behumi Dórival és Veres Dórival, és Szomorú Miklós kertész a vendégünk továbbra is.
3: Picit, tudom már beszélni.
1: Igen, nem kell mindig ezt elmondanod. Viszont a nevedről beszéljünk már egy picit, mert annyira gyönyörű neved van, és a Keserű Ilona meg a Szépernő jutott eszembe, hogy...
2: Meg az Édes Anna.
1: Édes Anna, igen, ezek mind annyira. Én egyébként ugye az én nevem is beszédes, mert Veres, és én mindig arra gondoltam, hogy én egy nagyon gyorsan elvörösödő ember vagyok, hogy gondolom az egyik ősöm, aki egyszer csak nevet kapott, ezért kaphatta, mert hogy őnek is ilyen kis fehér bőre volt, és elvörösödött. Szerinted van erről gondolatod, hogy mert te nem vagy egy szomorú ember.
3: Remélem látszik, mert a rádió hallgatók nem látják, de azért én abszolút nem vagyok egy szomorkodós típus. Nem tudom.
1: Nem mentél utána egy kicsit,
3: nem.
1: Hogy ki mi volt?
3: Még apukám nem volt az a nagyon nevetgélős, inkább
2: azért.
3: Ilyen kis... De nem ő az első szomorú.
2: Igen, nem az első szomorú.
3: Én már a negyedik szomorú Miklós vagyok, kérlek
1: szépen. Tényleg, hogy ráadásul mindenki Miklós is?
3: Igen, igen.
1: De nagyon szép neved van szerintem.
3: Igen, és egyébként nagyon nem szerettem. Hát ez gyerekkorban, hát ez mindennapos.
2: Csúfoltak? Emiatt?
3: Nem csúfolt. Egyébként érdekes, hogy nekem szerencsére se iskolai abúzus semmilyen nem volt. Nagyon jó kis közösség volt. Én mind a lányokkal, mind a fiúkkal így jobban voltam, de se nagy focis, tehát se oda nem tartoztam, se, de olyan középen, olyan kis jól ellavírozgattam. Tehát nem bántottak, de ez a mindennapos viccelődés, vagy a tanárok azért akkor még így ezt simán megengedték, az ezzel való poinkodás.
1: Hármas lett szomorú.
3: Igen.
2: Hát ez most nagyon szomorú lett ez a dolgozat.
3: Igen, szóval így ilyenek voltak, és először nem szerettem, de most már kifejezetten szeretem.
1: Mert nagyon beszédes, szép név.
2: Igen.
1: Meg egyébként egy jelentéssel együtt is tök dallamos szó.
2: Ilyen mesehősi.
3: Na jó.
1: De egyébként
2: mesehősi
1: akkor viszont név. Csak egy picit beszéljünk tényleg a felmenőidről, hogy, hogy akkor nem a névvel kapcsolatban, de egyáltalán ez a vonzalmad a kert, mert hogy te mindig nyilatkozod, hogy te a nulladik perctől ezzel foglalkoztál,
3: igen.
1: Kiskorodban is már kerted volt, tehát az a típusú szerencsés helyzetű ember vagy, akinek nem kell gondolkodni, hogy majd mi legyen. Ha nagy lesz.
3: És nagy lettem.
1: És egyszer csak mégis tényleg
3: meg. Centi,
2: de szóval... volt otthon, volt ennek elő.
3: Hát szüleim biológia tanárok, anyukám még édapukám, mert nem él sajnos, biológia tanárok, tehát az is egy picit az is, mert nekünk is nagy kertünk volt, bár nem ez a díszkert típus, hanem azért ez a krupli és
2: burgonyá
3: és konyhakert, jó nagy. Hát anyai nagymamám, ők paraszti gazdálkodók voltak, egy tanyán éltek Örményesen, egy Jászlágykül Szolnok megyei kis falu, tehát mi gyerekkorunkban nyáron ott
1: örményes?
3: Voltunk, és Örményes, nem
1: örvényes,
3: örvényes, mint a Balaton,
1: Örményes,
3: a Törökszent Miklós fegyvernek a Szolnok után. És hát ott mi a tanyán tehenek, gyöntjük, arra ébredtünk, hogy az állatok hangjára.
2: Felébredtek az állatok.
3: Felébredtünk, a kútból kellett vizet húzni, nem volt áram, petróleumlámpa, tehát akkor is imádtam, de most így visszagondolva, az igazi nyugalom, és az az igazi természet körbeölelés, és egész nap a sárba játszottunk, az állatokkal legeltettük.
1: Ez az apai ág?
3: Ez anyai.
1: Ez az anyai.
3: Apai már városias, az apai nagymamám, ő egy szociális otthonban volt nővér, de apukám is gyerekkorában tanyán élt, tehát valahogy biztos
1: valami
3: ez a
1: ez lehet.
3: Földes
1: igen.
3: Dolog. Igen, bár a nővérem pedig egyáltalán nem szereti, tehát őre nem hatott így. Szereti a természetet, elmegy túrázni, de boldogan el van egy kis terasszal, vagy egy kis tetőterasszal, neki nem kell 10 000 négyzetméter.
1: Mint ami neked van, és erről fogunk majd beszélni.
2: Meg szerintem kell az, egy ösztönös szeretet a föld meg a természet felé, de hogy kell szerintem egy olyan fajta lelkület, egy bölcsesség és türelem kell szerintem a kertészkedéshez.
3: Türelem a legfontosabb, azt mondtad.
2: Tehát lehet, hogy ez neked alkatilag megvolt igazából. Nem csak a szeretete a környezetednek, hanem ez, hogy tudtad, hogy most hiába találok ki egy szép kertet, ahhoz évek kellenek, hogy az aztán úgy nézzen ki.
3: Igen, azt mondod, hogy betürelmesedtem, ha van ilyen szó, ahogy öregszem. Azért én sem voltam mindig ilyen türelmes, pláne én is éltem Pesten. Tehát mondtam is nektek, amikor megérkeztem, hogy így, ha csak tehetem, kerülöm Budapestet, elnézést a budapestiektől, de laktunk itt, és nagyon szerettem, mert tényleg koncertek, színház, éttermek, lementünk, kettő Astoria, laktunk 2 perc alatt, mindenhova kocsi nélkül elértünk. De aztán éreztem, hogy hív vissza a természet, és akkor volt egy év angliai kis kiutazásunk, én ott akartam menni, kipróbáljam magam külföldön is, és nagyon örülök, hogy ezt megtettük, mert mai napig óriási hatással van.
1: Hát onnan hozod a forradalmadat?
3: Kicsit igen. És az volt a díl a páromban, hogyha hazajövünk, akkor én Pestet el szeretném hagyni, és Kertesház és vidék. Persze közel Pesthez, meg közel anyukámhoz, meg az ő családjához, de mindenképpen Kertesház. Mm. Szóval, ahogy öregszem, úgy azt érzem, hogy talán egyre jobban kezdem megérteni a természetet, és egyre jobban kezdem elengedni ezt a tökéletességre való törekvést, mert az én is voltam, amikor mindent permeteztem, mindent vágtam, nyírtam, nagyon gyönyörűre akartam a kertet, és nem természetesre. Most is szép azért, de nem aggódom, ha megrágták csiga, árnyéklilém volt, most 13-os a cukkinim, ott van a poloska, meg a gyapottok, bagolylepke, mindenki szépen el van, hogy a borz éppen ma reggelre kikapart az egyik frissen ültetett növényt, de hogy elképzeltem, milyen cuki lehetett itt a borz, hogy ott keresgél valamit.
1: Miklós. Hát szóval ez tényleg türelem már, meg nyugalom. Akkor ezek szerint a türelemre, meg az elfogadásra megtanított a kert, hogy van egy személyiségváltozás, amin az ember keresztül megy ezek szerint, hogyha elkezd foglalkozni a természettel.
3: Ez is kellene sokaknak kertészkedni, vagy még többeknek.
1: Uh-huh. És hogy nem csak azt nyered, hogy szép lesz, hanem azt is, hogy belül is valami történik.
3: Igen, hogy elkezdjük megfigyelni a kertet, a természetet, akkor arra rájövünk, hogy tényleg most ez nagyon hangzatos lesz, de tényleg mi is a része vagyunk. És eddig mindig arra mi is azt tanultok még, hogy uraljuk. Fú, itt a lisztharmat, a levéltetves, a rózsa, azonnal fújjuk le, mert én azt akarom, hogy szép legyen és virágozzon. Tehát mindig valahol beavatkoztunk. És mi pedig, én is, és ezt tanultam, és ezt látom.

0: körforgás.
1: És hogy tudsz igazán a része lenni? Tehát lefekszel a fűbe? Vagy hogy? Belebújsz
0: hát a miatt annyira nem.
1: Tudom, hortenziába?
0: De hát igen.
2: Hát ez szerintem az, hogy már foglalkozol, és ott vagy minden nap, az pontosan az, igen. Hogy a részévé.
1: Igen, csak pont ezt gondolom, hogy amikor már nem az van, hogy akkor kiúzom még azt a parlagfüvet, és nem tudom, hanem csak megállni. Így leülök, és így, akkor ez. Így mi történik akkor?
0: Tehát például én elhatároztam, hogy reggel én korán ébredő vagyok, 5:30, 5:30, annál később azt nem alszom.
2: Azt tényleg korán.
0: És, de a nap már rég fönn van akkor, vagy akkor kell éppen, most egy kicsit ugye, később kell, kimegyek egy kávéval, vagy teával, és leülök az egyik padra, a kis kilátó, ne nagyra képzeljétek, egy kis mini kilátót építettünk, ilyen 1 méter magasra, leülök egy kis szivacsra, és nézem onnan a felkelő napot, ahogy éledezik a kert, mennek még a sünik, siklik a sikló, vagy a karvaj.
1: Még a süni olyankor van.
0: Még most már nappal is, meg róka, meg tényleg minden még mozog. Minden még, vagy már. Tehát, hogy ezt határoztam, hogy legyen az a reggeli fél óra, ha csak tehetem és otthon vagyok, akkor ez munka nélkül teljen. Csak ez a
2: kapcsolódás. És ezt nagyon jól tudjuk, hiszen a legutóbbi adásunkban, vagy 2 adásunk ezelőtt ajurvédikus témánk volt.
1: Bakta
2: Jánám volt itt, aki egy hindu pap és ajurvédikus gyógyító. Mindegy, nem is akarok most ebbe belemenni, de ő ezt mondta például, mert azt kérdeztük, hogy mivel tudjuk a fizikai és a mentális valónkat mondjuk így ebben a világban megóvni és megtartani, és ezt mondta, ez a kapcsolódás, és pont ezt a reggeli találkozást a napfelkeltével és közben, hogy a bőrödön érzed mondjuk a fűm vagy a földnek a tapintását.
0: Érinteni, hogy leszedek egy-két paradicsomot, megeszem, ha már ételforradalomról beszéltünk a beszélgetés legelején, én nagyon sokszor nyersen eszem meg jövet menet. Szedem a málnát, a szedret, elrágcsálok egy sóska levelet, paradicsomot, paprikát, isteni finomakat, annál jobb nem kell.
1: Ez is Fábriad összetenni két kezét, mert ilyen paciens lenne. A fél kiló nyers zöldség neked megvan.
0: Bár ő tilos alkoholt mondott.
1: Oké, szerintem azért.
2: És az, hogy most már egy ideje nem foglalkozol azzal, hogy mondjuk segítesz privát kerteket építeni, ugye azért ezt nagyon sokáig csináltad.
0: Igen.
2: Abban például van szerepe ennek a döntésednek abban, hogy nem, hogy esetleg az emberekben nincs ez a fajta türelem, hogy megvárják azt a fajta saját kialakulását és meggyógyulását egy szép területnek, amit te most már hirdetsz és mondasz, hanem gyors megoldásra törekednek. Permetezzük be, legyen szép,
1: ültessük nagyba.
2: Azonnal, igen.
0: Uh-huh. Azt mondom, hogy ebben is óriási változás van, és pozitív. Tehát én 6, lehet most már 7 éve tartok kertlátogatásokat, előadásokat, és az elején még
1: ezt tegyük hozzá, jó, tehát, hogy a Pilis Szentkereszti kertedbe be lehet menni,
0: igen,
1: nem bármikor.
0: Mert így is sokszor van, hogy...
2: Van egy kertvezetés, amiket tartasz ott a saját kertedbe.
0: Ráadásul ugye nem csak annyi, hogy nagy szép növény tessék körbe menni, hanem én vezetem 2-3 órán keresztül, és beszélek a talajról, a taléletről, a múcsozásról, egyebekről.
1: Jó, zárója bezárva, tehát igen.
0: És az óriási változást érzek, egyrészt a látogatók számában, tehát szinte... Hát, én szoktam ilyen azaria hatásnak mondani, hogy kiteszem, és tényleg 2 perc alatt elfogja egy, és azért ez döbbenetes, hogy egy ember
1: kert
0: látogatásért veszekednek, meg ez a rész nekem nagyon jól esik, meg szerintem ez nagyon jó mindenkinek, mert az azt jelenti, hogy embereket egyre jobban érdekel a kertészkedés, és el szeretnek jutni.
1: Hát meg celeb is lettél, bocs. Celeb is lettél.
0: Ja, hát én mindig mondom, én jó, kicsit fontos vagyok ebben, de csak kicsit azért a növények.
1: Jó, de hát azért is jön nekem.
0: A természet a lényeg, és azt látom, hogy ahogy jönnek, és ahogy kérdeznek, és amiket mutogatnak otthoni fotók, óriási változás van. Persze még mindig, lehet, hogy csak 1-2% az összlakosságnak a nagy masszából, de már legalább ennyi. És ha az majd sokan elhozzák a férjüket, vagy feleségüket, aki mondjuk nem szeretett kertészkedni, vagy ez a fűtúja projekt volt.
2: Elhozza, fűtúja, babér megy.
0: És elhozza, és látja, hogy úristen, milyen szép, tényleg mennyi pillangó van. Volt, aki megkérdezte, hogy vettem ezeket a pillangókat. Mondom, nem, ez ha van élelem, van rejtek, ha van víz, akkor
2: pillangó
0: lesz az élet.
2: Pillangóboltban vetted a pillangót.
0: És lehet venni. Egyébként.
1: Jó, hát csak Facebook követőket is lehet venni, ezt is mindenki tagadja, bocsánat.
0: De akkor erre is büszke vagyok, bocsánat, még erre reagálva, és mindig azért nézem a konkurenciánkat. De én soha nem fizettem semmiért. Egy Facebook hirdetésem nem volt soha, ez ilyen organikusan alakulgatott.
2: Mint a kerted.
0: Mint a kert, így van. És én ezt így is szeretném megtartani, hogy aki ott van, az ne azért legyen, hogy most akkor 13 000 like, vagy 23 000, hanem aki ott van, az kicsit tanuljon, kicsit töltődjön,

0: tanítsuk, segítsük egymást, tehát óriásit változott azért ez, de hát nagyon mélyről indultunk, nagyon messziről indultunk, meg hát itt most ez a furcsa csavar is van benne, hogy tényleg a legelején mondtuk, hogy most egy kényszer is van ebben, mert aki nem végzi el ezeket, amiket mi mondunk, ökokertészek, nem mulcsoz, nem talajt javí, nem ülteti a megfelelő növényeket, nem készül a jövőre a víz megtartásra, annak nem lesz semmije. Se növény, se fa, se dísznövény, se termés, semmi.
1: Hát és gyakorlatilag az összes pénz elmegy a locsolásra.
0: És plusz, igen. Mm.
1: És, hát az és iszonyú pazarlás, borzalmas
0: hát
1: pazarlás.
0: Most meg kell, nálunk ugye most szerencsére volt egy eső, hiába locsolok, teljesen más a kert. Most volt egy eső, már másnap egyszerűen, mint a kicseréltek igen. volna. Tehát az teljesen más a
2: hát
0: az eső
2: és ráadásul a locsolás sem lesz mindig. Tehát már azt hiszem Török Bálint volt pazarlás. Az egyik évben, ahol nem. Meg is tiltották a locsolást, őrület.
1: De az minden évben így van, hogy őszinte. Nekem vannak ismerőseim, akik ott élnek, és szinte minden évben van nekik egy ilyen tilalmi időszak, hogy egyszerűen nem használhatják a vizet.
0: Igen, és erre készülni kell. Tehát például nálam is volt már vízkorlátozás, legalábbis, hogy reggel és este nem szabad öntözni, úgyis mondjuk reggel kell, vagy hajnalba kell öntözni, de én is heti egyszer öntözök maximum a nagy aszályban is. Tehát nem minden nap kétszer, de valamikor látom, hogy reggel is este is öntözök, hogy napközben kicsit ráindítok, hogy hűljön. Hát ez legnagyobb...
2: Elégeti, ugye?
0: Igen, ilyen vízpazarlás is káros. A mi mérsékeltevő növényeink, és ha jól föl van építve a talaj, és jól föl van építve a kert, akkor nagyon nem kell minden nap locsolni. Hetente, 10 naponta, vagy akár 2 hetente bőven elegendő. Csak tudatosan kell ezt fölépíteni, és jó növényeket választani.
1: Na jó, de hát most egy ilyen hihetetlen szélsőséges dolgot mondtál szerintem. Tehát aki és nyilván nem az, tehát és majd nagyon remélem, hogy el fogod mondani, hogy ez hogy működik, de akinek tényleg van kertje, vagy abban növelkedett, hogy kis kert petúniával, begóniával, tujával és hűvel, tehát annak, akinek azt mondják, hogy 2 hetente elég locsolni, ez egy teljesen szürreális dolognak hangzik, és nem tudom, hogy van-e még annyi időnk, hogy ezt nem tudom, pár mondatban ezt össze lehet-e foglalni.
2: Akkor ezt akkor kanyarítsuk a következő blokkra.
1: Jó.
2: Viszont várjál, még arra nem válaszoltál,
0: Dóri. Akkor azt mondja, megjegyzem és kigondolom a
2: szület. De majd feldobjuk. Szomorú Miklós kertész a vendégünk, és folytatjuk a 2. szemrendszert a hírek után.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Ez most komoly. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélgetni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok. Minden hétfő este 9-től a Rádió Cafén. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, térítésmentesen. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum egy perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
2: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ével a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 30-án csütörtökön a főkertész DJ Gandarva. Van gerebjéd? Július 30-a Dürer kert DJ Gandarva. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája.
3: Egy rádiót venne, de minek, uram?
4: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra, kikapcsolódás. Vagy csak háttérnek, mert szeretem?
2: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Átláthatóbbá válik a kórházi fertőzések nyilvántartása, fokozottan figyeljünk a gyerekekre a strandon, napos felhős idő lesz. Demeter Tia vagyok. Szeptembertől nyilvánosan is elérhetők lesznek a kórházak egészségügyi ellátással összefüggő fertőzési adatai, jelentette be Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter. Az új rendszer a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ módszertana alapján működik majd és valós adatokra épül. A tárca hangsúlyozta, a cél nem az intézmények rangsorolása, hanem a beteg biztonság javítása és az egészségügy átláthatóságának erősítése. Az adatok értelmezését kiegészítő mutatók is segítik majd. 2030-ig korszerűsíthetik a Budapest-Miskolc vasútvonal 60 és Füze-Savony közötti szakaszát. A mintegy 200-230 milliárd forintos beruházás után a vonatok akár 160 km-es óránként is sebességgel is közlekedhetnek. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint ezzel rövidebb lehet a menetidő Gyöngyös, Eger és Miskolc felé, stabilabbá válhat a menetrend és csökkenhetnek a késések. A projekt részeként az állomásokat és a peronokat is korszerűsítik. Fokozott figyelem és óvatosság szükséges a szabad vizeken. Fontos, hogy mindig a kijelölt helyen fürödjünk és ne távolodjunk el a parttól. A gyerekekre pedig fokozottan figyeljünk, mondta rádiónknak Illés Zoltán vízimentő.
6: Lehetőleg a gyermeket soha nem engedjük egyedül vízbe. Ha baj van, majdnem biztos, hogy nem elég, ha a szülő a partról figyeli a gyermeket. Ha csak egy olyan példát hozok, hogy elmerül egy gyermek és valamiért nem tud följönni a víz felszínére, a szülő mire bemegy a vízbe és elkezdi keresni, sajnos megvan az esélye annak, ugye a tájékozódási pontok hiánya miatt, hogy nem fogja tudni hol keresni. Én most nyílt vízről beszélek. Ha a szülő bent van a gyermekkel, abban a pillanatban, ha bármilyen baj van, meg tudja fogni a gyermeket és tud neki segíteni.
5: Bakteriális szennyezettség miatt 6 strandon is fürdőzési tilalmat rendeltek el. Az intézkedés 5 velencei tavi és egy dunaújvárosi strandot érint. A vízvizsgálatok során a megengedett határértéknél magasabb Enterococcus baktérium szintet mutattak ki. A hatóságok már megkezdték a szükséges intézkedéseket a vízminőség helyreállítása érdekében. Az esti éjszakai órákban is változóan felhős idő várható. Az ország egyes részein előfordulhat kisebb eső vagy zápor, a legtöbb területen azonban marad a száraz idő. A legalacsonyabb értékek 12-21 fok között alakulnak. Holnap is többször zavarják majd napsütést fátyol és gomoly felhők, elszórtan kisebb záporok is kialakulhatnak. Élénk lesz az észak-nyugatira forduló szél, 29-33 fok várható. Kedden napos felhős időnk lesz, tovább melegszik az idő.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kettes számrendszer. Most a Rádiókafén.
1: A Rádiókafén a kettes számrendszer második óráját halljátok. Veres Dórival, Behumi Dórival és Szomorú Miklós kertész a vendégünk továbbra is. Nekem az az érzésem, hogy így faljuk ezeket az információkat, meg amiket a Miklós mond. Pont arról beszélgettünk, hogy micsoda asszály van, hogy lehet elérni egyáltalán ezt az egészen szélsőséges felvetést, hogy elég csak két vagy három hetente locsolni egy kertben. Ezt Miklós össze tudod egy pár mondatba foglalni, hogy ez a csoda, ez hogy tud
2: megtörténni. És igazából ez a filozófiád lényege, ha jól sejtjük.
3: Ezt akartam mondani, hogy hát, ha van egy másfél órám, akkor gyorsan, de talán néhány mondatban egy példát, egy kicsit olyan, mint a gyereknevelés, hogy nyilván egy új kertnél nem várható az, hogy két hetente öntözzük. De ha fölneveltük a gyereket, fölneveltük a kertet, és nem kell 18 évet várni, hanem elég mondjuk egy 4-5 évet, tehát azért az jóval kevesebb, hát egy év, most volt karácsony, és mindjárt megint karácsony, tehát hihetetlen gyorsan telik az idő. Tehát ezt azért ki lehet várni, és ha fölnevelődik a kert, fölnevelődik a gyerek, akkor válik ilyen könnyen
1: fenntartható.
3: Én azért nem szeretem ezt az önellátót, mert nekem is írnak néha, ugye mi kerttervezéssel még foglalkozom, meg tanácsadással, hogy olyat szeretik, mint a magány Miklós, de nem akarok vele foglalkozni. Hát mondom, hogy pont az a lényeg, hogy mi foglalkozzunk, legyünk a része, dolgozzunk vele, de ne a régi módszerekkel, ez a mindent megölünk, felgyújtunk, elásunk, lepermetezünk típusú kertészkedés, hanem a része vagyunk, és ezáltal mi is kapunk, és a kertnek is jó lesz. Tehát ha ezt valaki megérti, akkor nem lesz gond. És ha még türelmes is, így is mit idejutottunk vissza, akkor tényleg ez a 3-5 év alatt, 4-5 év alatt azért át lehet nevelni a kertet. Erre a kevés öntözéssel is szép. És hát itt megjön a talaj. Ugye a növények mikrobiomja az a talajban van. Nekünk a mikrobiomunk, bőrünkön elsődleges védelmünk, aztán bennünk a bérrendszerben rengeteg 2 kilónyi baktérium van, ha más vábri hátot emlegettük. De a növényeknek...
2: Mint egy baktérium? Vagy? Nem értem. Ja, jó, de értem. Jó.
3: A növények mikrobiomja, tehát az őket segítő mikroorganizmusok, paránylények, mikorizagombák az a talajban van. Tehát hiába öntözgetem a növényt, ha nincs rendben a talaj, nincs ott a mikrobiomjuk, akkor ugyanúgy, mint egy gyenge immunrendszerű embernek, vagy nincs meg a megfelelő bérflórája, hiába eszi a nagyon finom paradicsom salátát, a bión termesztett paradicsomot, nem fog tudni hasznosulni. Ugyanígy a növényeknél is, hogyha agyon van permetezve, talajfertőtlenítve, vagy csak bele van vágva szegény növény abba a szerves anyag nélküli homokba, agyakba, egyszerűen nem fog működni, nincsenek ott azok a segítő kis mikroorganizmusok. Tehát először a talajjal kell foglalkozni, azt életre kelteni, mert ugyanis a talaj egy élő anyag, például lesz mi fájó, de nem tanultunk az egyetemen. Hát nekünk volt talajtan 1-2, egy évig, rengeteg számítás, geodéziai számítások, egyebek, hogy mállik, fizikai mállás, biológiai, kémia, minden megtanultunk ilyenek, de hogy ez egy élő anyag, és azt éltetni, etetni kell, ahhoz, hogy abból a növények, sőt a növények agya az a gyökér, tehát nem a fönti rész, mondjuk a virág, a rózsánál is nem a virág a lényeg, hanem a gyökér, az csak egy szaporító képlet. Tehát olyan, mintha a mi agyunk nem lenne fontos, csak a sokaknak mondjuk, igen.
1: Ha nem is szerv,
3: köszönöm.
1: Kimondom.
3: Szóval ezt kell megérteni, hogy a talaj mindennek az alapja, és ha azt éltetjük, és azt tápláljuk, és legalábbis nem romboljuk ásással, kapálással, szántással, egyebekkel, akkor szépen pár év alatt kialakulhat ez az őket segítő mikrobiom, és így majd egyre kevesebb vizet. Hát a baktériumok is vízmegtartó képességét javítják a talajnak, a szerves anyag javítja a vízmegtartó képességét. Ha csak egy sima, mondjuk megint a cegrédi példa, a homok talajtól azt várom, hogy megtartsa a vizet, megöntöztük, vagy esett az eső, maga az egy kis homokszemcse, kis kőszemcse nem tudja megtartani a vizet. Ahhoz ott kell lenni a baktériumoknak és a szerves anyagoknak, mert az olyan, mint egy gyapjú pulóver, az szépen megszívja magát vízzel, megköti a vizet. Ha csak a homokszemcse vagy az adagszemcse, az átszalad rajta, a víz kiszárad és kész. Már szerencsére a szakmában ez is egy nagy változás, hogy nem szabad talajt cserélni. Sajnos még én is ezt bátran elmondom, én is mikor régen kertet építettem, azzal kezdtük, Szentendre, nagyon rossz a talaj, el kell vinni. Ez jó volt a kertésznek, mert keresett vele, jó volt a konténeresnek, jó volt a földeladónak, de a tulajdonosnak nem, meg a talajnak, meg végképp nem, meg a növényeknek végképp nem. Tehát mindenki keresett vele, de igazából nagy kárt csináltunk. A talajt nem hurcibászni kell, hanem építeni, békéhagyni, és szerves anyaggal életre kelteni, támogatni.
2: Na, és akkor egyrészt mi ez, amivel tudom, hogy mit fogsz válaszolni, de ezt...
4: De úgy csinálsz, mintha nem tudnád.
2: Egy, kettő pedig, hogy akkor egy kicsit úgy beszélsz erről, mintha ez valami rettentő hosszú idő lenne, mielőtt egy kardvirágot elültethetek, hogy akkor most évekig még építem előtte a kertnek a talaját?
3: Szerencsére azért már vannak olyan biostimulánsok, amik nem vegyszerek, nem műtrágyák, nem semmi, hanem olyan természetes anyagok, amikkel lehet ezt a talaj szervesnek tartalmát, a talaj életet rendbe hozni. Ugyanis, hogyha csak azt várnánk, hogy komposztálunk, én is gondolom, erre gondoltál, hogy a komposzt.
2: Komposzt meg mulcs, mindig ezt szoktad mondani. Szerintem életedben ezeket a szavakat mondtad ki legtöbbször, nem?
3: Igen. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy mondjuk veszünk egy erdőt, a pilisi erdőt, mondjuk így hullanak a levelek, törik az ág, kakil a szarvas, elpusztul a rigó, hogy a szerves anyag pakolódik a talajra, ebből lesz az étel a növényeknek, ez adja a szerves anyag tartalmát a talajnak. Ebből egy centi humusz réteg, ez olyan 150-200 év alatt készül el.
2: Oh.
3: Tehát ennyi időnk nincs. De szerencsére talajoltással, rengeteg komposzttal, humisavakkal, vagy akár saját készítésű csalállével, fekete lelejtő oldatokkal, zsúrló oldatokkal, algakivonatokkal elképesztő eredményeket lehet elérni. Hogy egy saját példát elmondjak, az én szerves anyagom, mármint a talajom szervesnek tartom, ha megmértük, az 2,3% a pilisben, ez egy sárga agyagtalaj. Megmértük Cegléden, és ott 0,7. Tehát az egy semmi, gyakorlatilag halott, nulla. Én 12 év komposztálás, talajoltás, komposzthagyó mulcsozás, ott hagyom a leveleket, viszem, még ugye ezt mindig óvatosan mondom, de elkérem, vagy ellopkodom az utcáról a zöld hulladékot, viszem be. Minél több szerves anyag, huminsavazom, csinálok, most is rengeteg vödörbe ott áll a csalálé, ezekkel öntözöm ki. Azt értem el, hogy az említett 2,3%-ról 13-ra növeltem a szerves anyag tartalmat.
2: Egy évtized alatt, jól értem?
3: 12 év, igen.
2: Aha.
3: Tehát ez azért már negyedik, ötödik évben is volt eredmény, egy év alatt is volt eredmény, de szépen el lehet ezt kezdeni. Nem szabad abba hagyni, tehát az sem igaz, hogy egyszer jól laktunk egy lakzén, és aztán még két hét múlva sem vagyok éhes, ez nem igaz, hanem másnap is enni kell, tehát ezt folyamatosan kell csinálni, de egyszeri nagy lökéssel, tehát mondjuk egy 10 centi komposztréteg behordásával, egy huminsavas beöntözéssel, saját készítésű ingyenes ilyen biostimulánsokkal már egy év alatt csodát lehet művelni.
2: Igen, de akkor a kérdés az, hogy addig egyébként ültethetsz? Csak...
3: Érdemes nem ültetni
2: tehát
3: addig.
2: Tehát egy évig egyetlen semmit sem.
3: Vagy mondjuk egy zöld trágyanövényt beleültetni. Tehát kiszorjuk a komposztot, és mondjuk egy facéliát beleültetünk, vagy egy mustárt, vagy egy rukkolát, vagy egy bármit, ami még további
2: nitrogént köt meg. Ami saját maga is majd elfog.
3: Gyökerével ásványokat hoz le föl, az maga zöld trágyanövényként, zöld mulcsként, az is védi a talajt, ugyanis ha bevisszük csak a komposztot, és kiterítjük a talajra, és nem fedjük be mulcsal, most azért nehéz, mert komposzttal is lehet mulcsozni, de maga komposztot rátesszük a talajra, és azt mondjuk bemulcsozzuk egy ágdarálékkal, azzal megvédjük a komposztnak a mikroorganizmus seregét, mert nem süti a nap,
2: ki.
3: Nem szárítja ki a nap, a szél, ott életbe tud maradni. Ha valaki csak beviszi a komposztot, ráteszi a talajra, és égeti ez a szűző nap, akkor igazából nem tett semmit.
2: Tudom, hogy vannak komposzt tanfolyamok, tehát hogy az biztos, hogy nem egy rádióműsor 5 percébe igen. lehet megtanulni.
4: Gyors talpaló, komposzt gyors talpaló.
2: Igen, de azért mégiscsak a fogalmat tisztázzuk, hogy mikortól számít komposztnak a komposzt. Tehát amikor a tojás héjat, meg a dinnye héjat be,
4: a kávézatot.
2: Meg a nem tudom, a gyomot, amit kigyomlálsz a kertbe, bedobálod ugye a komposzttartódba, akkor az utána még rettentő sok idő, és még bizonyos műveleteket igényel. Ugye? Tehát, hogy ezt azért tojáshelyen ne takarjuk be a mulcs alatt a tuját.
3: Igen, én ezt is ugye tovább fejlesztettem, pontosabban nem az én találmányom, ezt is Angliában láttam, ahol én dolgoztam, és hazahoztam. Mert én azért magam lusta kertésznek tartom. Tehát nagyon szeretek kertészkedni, de azért sokkal jobb az árnyékban már a szörpöt iszogatni, mint mondjuk gyomlálni a napon. Szerintem ez, vagy legalábbis szerintem 100-99 ember ezt választaná inkább, vagy gyönyörködni a tavi rózsákban, vagy ahogy hogy siklik a sikló a vízben. Tehát inkább azt választom, és akkor én például a komposzthagyó mulcsozást alkalmazom és tanácsolom, ez pedig a természet megfigyelésén alapul, tehát ha lehullik a levél, én ne pakoláztam, hanem hagyjam ott. Vagy, mondjuk most kukoricát főztünk tegnap, lepucoltuk a kukorica helyet, én repítettem ki a hortenziák közé szépen. Tehát nekem nincs komposztládám, nem szaladok hátra a 10 000 négyzetméter végébe ott a nagy komposztládába, hanem mindent az ágyásokba pakolok. Vagy főztük a kávét, tele van a kávéfőző, úgy fogom és repítem ki.
2: Na jó, de az arcot azt értem, de hát az, amire a kukorica cső elrohad,
3: Bomlik,
2: vagy nem cső,
4: és a leveleket dobáltad.
3: A leveleket, de
2: ja,
3: mindent.
2: Nem a csövet.
3: De megesszük a csövet is. De én a citromot, a narancsot, ugye ez mindig ilyen már vicc, van egy olyan pólón kaptam.
2: Mondani, igen, hogy ezt nem lehet
3: igen,
2: komposztva.
3: Igen, a diólevél is komposztálhat, már van ilyen pólón, mert ugye mindig ez a második kérdés. De citrusféléket is lehet, a fokhagymát is. Én is mindig mondom, mutassatok egy 5 éves narancshéjat. Nincs. A baktérium, igaz, a giliszták nem szeretik, de ők is lebontó részvevők, de a baktériumokat, a gombákat, akik szintén lebontóak, őket nem érdekli, hogy az most narancs vagy citrom, ők lebontják azt is, sőt, ha én is oda feküdnék a növények közé, egy idő után lebontanának engem is. Tehát én is tökéletes komposzt, meg mindenki tökéletes komposzt.
2: Ezek leszünk mindannyian egyszer csak.
3: Jó komposzt. Szóval mindent lehet komposztálni, és sokkal egyszerűbb adott helyben komposztálni, mert ha egy komposztládába csinálod, akkor figyelni kell a szén-nitrogén arányra. Ugye 2/3 barna, 1/3 zöld nyesedék. A
2: nitrogén, de most erre nem figyelek, akkor nem is lesz jó.
3: Hát akkor tudnám jó lenni, igen. Ha túl sok nitrogén teszel bele, akkor viszont tényleg rohadhat, és nem a rohadás a lényeg, hanem a bomlás. Tehát két teljesen külön folyamat, az egyik aerob, tehát oxigénnel bevont folyamat, a másik meg oxigénmentes. És az egyikből, ami rohad, az nem tápanyag lesz, hanem egy bűzös löty. Ha pedig lebontó folyamatok oxigénnel, akkor pedig egy étel készül a növényeknek.
2: Jó, hát de fontos. Most figyelj, a te kerted olyan, tessék egyébként megnézni, kedves hallgató, egy kertész kertje Pilis Szentkereszten, mindenféle social felületeken.
3: És belájkolni.
2: Ja, na majd egyébként ez lenne a következő témánk, hogy micsoda marketing zsenivé váltál organikusan, de hogy érdemes megnézni a kertedet, de hát ez egy buja izé, tehát hogyha oda dobom alá a kukorica csövet, most én maradok ennél, az nem fog látszani, de hát azért így a többségünk van. Kertje nem ilyen még.
4: Leginkább egy ilyen szeméttelephez
2: tehát
4: hasonlít.
2: Tehát egy konkrétan, én most eldobálnám a vasárnapi főzésem utáni maradványokat, akkor az nem néz neki jól. Tehát most azért is kérlek, mondj már valami használhatóbbat ennél, hogy kidobom az arcot a betónia alá.
3: Hát igen, ez megint az, hogyha fölépítjük ül a kertet, és megfelelő sűrűségbe ültetjük a növényeket, ugye ez is régen az volt, nagymamám is egy csíkba ültett a tulipánt, körbekapálta, gerebézgette, ez egyszerűen megint a talajéletnek nem jó, és nem is szép, meg nem hatnak egymásra a növények egy sűrű ültetésnél, tehát mondjuk beültetjük a növényeket, egy négyzetméter, most veszek egy látszaló évelőket, 6-9 darabot ültetünk be, az már az első, de legkésőbb a második évre záródik. Tehát nyugodtan lehet dobálni a paradicsomot, és a legnézettebb egyik videó, amikor fogom a dinnye helyet, és belevágom a növények közé, és abban azt mondták, persze, ez csak a Facebook és a show elem részben, én mai napig ugyanígy csinálom, és ott, amikor jönnek a kertlátogatók, így benéznek a növények közé, és tényleg ott van, és ott van az úgymond szemét a növények alatt, de hát ez az élet a növényeknek.
2: Jó, feladom, értem. Jó.
3: Úgyhogy ezt a sűrűtetéssel és a türelemmel ismét eléred az, hogy 2-3 évben belül bezárodik az állomány, vagy hát akkor amit szoktunk, csak az megint egy kis plusz munka, akár ilyen kis árkokat lehet ásni a növények közé, belerakod a összedarabolva a konyhai hulladékot, de ugye nem a főtételt, nem a húst, a csontokat, az olajat, hanem csak a zöld nyesedékeket, és betakarod és visszamulcsozni. Ez például a keresztanyám így csinálja, egy kis társaságban lakik, mert ott féltek, hogy majd jönnek a patkányok, és majd az egyéb, és minden
2: és ott inkább eltemette.
3: És inkább eltemette, és mondta, hogy annyi giliszta van, és annyi rigó lett egy év alatt, ezáltal a rigó majd megeszi a csigapetét, a rigóra majd jön a karvaj. Tehát itt kialakul ez a kis tápláléklánc, még egy kis társasháznál is. Csak itt megint ugye a türelem, meg a megértése, hogy mi mire épül.
2: Igen. Szóval, na, ez már tetszik.
3: Aki akar komposztálhat ládában, meg lehet is, de szerintem sokkal nagyobb odafigyelést igényel.
4: Azt is Angliában láttad, vagy ott volt ez a minta, hogy ez az egymásra ültetni a növényeket? Mert ez szerintem itt Magyarországon, ez tényleg gyerekcipőbe jár, vagy hát ezt nem olyan régóta látjuk, hogy tényleg ilyen szigeteket építenek tulajdonképpen a kertekben, ami gyönyörű. Meg a parkokban is egyébként.
3: Óriási változás van egyébként közterületeken is. Tehát nagyon sok főkertészt ismerek szerencsére, és persze nem mindenhol, de vannak nagyon-nagyon jó kezdeményezések. Akár a Miavaki erdő, Zakar Andris, amit csinál, de a pápai főkertész Kornél, és tehát nagyon sok
2: Tvardó helyen... Tvardó Cél volt is nálunk itt, abszolút ugyanezt vallja, amit te.
3: Tehát rengeteg fantasztikus szakember, az is mindenki tudja, hogy mit kell csinálni, csak remélem, hogy hagynak is majd bennünket.
2: Hát igen, ami a mélegelő körül volt néhány évvel ezelőtt, ez a hiszti például.
3: Ráadásul igen, nem akarok nagyon csapongani, de erre muszáj válaszolnom, hogy igen, a mélegelőt is azt hiszik, hogy csak az a mélegelő, amely non-stop virágzik, de például a legfontosabb beporzórovaraink a molyok, különösen az éjszakai molyok, ők különösen egy-egy annyira kényesek, hogy csak egy-egy fűfélén teszik le a petéket. Mm. És ha most csak árvácska van mindenhol, amit régen ugye azt mondja, szőnyegágyás legyen, 20 000 árvácska, az a szép, na eltűntek ezek a molyok, eltűntek a poszméhek, eltűntek a pillangók, és ezek a mélegelők nem csak akkor segítenek, hogyha tele van virággal, hanem bizonyos fűféléken megtelepszenek, mert arra rakja le a petét majd. És aztán az majd a táplálékláncot tovább bővíti. Tehát igenis, ez nagyon-nagyon fontos. Akár rengeteg ilyen mérés is, vagy meg kell nézni egy nyírt fűnek a hőmérsékletét, kiégve, 60 fokos, vagy egy magasabb fűnél, 30 fok, talajon meg 20, az hűti a környezetét. Igen. Tehát ezeket egyszerűen még, sőt én ebben kicsit sarkos is szoktam lenni, amikor megkérdezzük a lakosságot, hogy mi legyen itt. Ez olyan, mintha a műtét előtt megkérdeznénk az ott várakozókat, hogy mi legyen ott a műtét során. Igaz. Szerintem ezek a szakemberekre kellene bízni, mert nyilván te kutyafuttatót szeretnél, te játszóteret, én virágos mezőt, te gyümölcsös kertet, ebből nem lehet jót csinálni. Ezt szerintem szakemberekre kellene bízni, és ugye mindenki már mindenhez ért, de szerintem egy városi parknak is teljesen más, egy pihenőparknak, ahol 2 millió ember megy oda, egészen más a funkciója, egészen más a fölépítése, a növényanyaga, mint mondjuk egy külterületi parknak, ahol kutyákat sétáltatnak, biciklizni lehet, vagy egy magánkertnek, vagy egy ipari parknak, tehát ezeket külön kellene választani, és én azt nem szeretem, mikor ez csúnyán fog hangzani, de bele szólhat a lakosság, mert sokaknak nincs meg az a tudása, és abból lesz ez a nem működő
4: katyvasz. A szakmai kérdés, ez nem demokratikus.
3: Sajnos, igen.
4: Viszont ez egy demokratikus műsor.
2: Úgyhogy te most megmondod, mi lesz.
4: Én most azt mondom, hogy egy kicsi zenét fogunk hallgatni, és Szomorú Miklós kertésszel folytatjuk itt a kettes számrendszert a Rádió Caféon.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
1: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A kultúra, befektetés önmagunkba. A hozam, előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul.
1: A rovat támogatója a Városmajori Szabadtéri Színpad. Buda prózai nyári élményszínháza.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
2: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 30-án csütörtökön a főkertész DJ Gandarva. Van gerebjéd? Július 30-a Dürer kert DJ Gandarva. Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky 26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu Viasail Travel. Madeira specialistája. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu. Felejtsd el a szürke reggeli rutint! Válts paloznaki panorámára a magyar tengernél. A Millás reggeli az E.ON jóvoltából kiköltözik a Balatonpartra. Egyenesen a paloznaki lankásdomboldalra, a napfényes szőlőhegyek közé. Rick Astley, Gregory Porter, Ella Eyre, az Earth, Wind & Fire Experience, Matt Bianco, az Electro Deluxe, a Deladap, a Danny & Wolf, Antonia Vai és nagyszerű hazai sztárok. Találkozzunk augusztus 6-án csütörtökön reggel, és aztán egész hétvégén paloznakon a Jazz Picnic. Millás reggeli a Balaton legszebb pontjáról. E.ON. A Jazz Picnic és a jövő energiája.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kettes számrendszer. Most a Rádió Cafén.
1: Kedves hallgatók, ez továbbra is a kettes számrendszer. Pehumi Dórival, Veres Dórival. Szomorú Miklós kertész a vendégünk, akivel hát nagyon sok mindent meg kell beszélnünk, úgyhogy lehet azt kérni, és már csak egy blokkunk van, hogy dupla tempóba beszélj.
2: Ja, jó.
1: Tudsz? Jó.
3: Egyébként se beszél lassan.
2: Igen, ennek az étel nélkül tudom mondani.
1: Jó, de most egyrészt most, ahogy a Dori is mondta, azt azért nem akarjuk, hogy itt most ingyen tanácsokat adjál mindannyiunknak.
3: De akarjuk.
1: De ha már elkezdtük, legalább az első kört fejezzük be, és utána ígérjük, hogy nem ez lesz a téma. De hogy ugye azt beszéltük, és akkor most jó tanulóként visszamondom, hogy bármilyen új kert, telek, nem tudom milyen terület, amivel valamit szeretnénk kezdeni, az a talajjal való foglalkozással kezdődjön.
2: És tehát, nem a növényvásárlással.
1: Így van, tehát hogy töltsük fel tápanyagokkal azt a talajt. Hosszasan beszéltél arról, hogy hogyan kell komposztálni. Nyilván ezt nem tanultuk meg ennyi dolat, és senki ne is higgye azt, hogy
2: ennek nem... De nagyon jó videók vannak erről a YouTube csatornában.
1: Például nálad, így van. És hát a mulcsolással kell ezt lefedni. Abba most nem menjünk bele, hogy mi lehet a mulcs, lehet vásárolni, vagy ledarálni a levágott ágakat, meg a nem tudom micsoda, de ezt is meg lehet nálad találni. De tényleg nagyon érdekes kérdés, hogy mivel kezdjük aztán az ültetést. Ugye ez a legizgibb része, az ember ezt szereti legjobban, hogy akkor elmegy egy faiskolába, meg egy nem tudom kertészetbe, és így mint hogyha beszabadulna valami étterem konyhájába, legszélsebben mindent megkóstolna és összevásárolna. Ugyan
2: ugye nem szabad éhesen menni étterembe.
3: Nem szabad éhesen menni, meg nem szabad olyan hozzávalókat venni, amik esetleg aztán nem...
2: Ez a legfontosabb, amit mondtál. Tehát ezt mondjuk mindig, hogy nem szabad éhesen menni kertészetben, mert hogy jaj, drágám, ezt is akarom, ezt is. Nincs is helye, azt se tudjuk, hova lesz. Nem biztos, hogy egyigényű, nem biztos, hogy egyáltalán délálló, vagy odavaló. Tehát ez mindig listákkal menjünk, egy-egy kis elhajlás lehet, vagy nézzünk utána mindenkinél, ott az okostelefon, rá kell keresni.
1: De mire? Hogy egy nyári, két nyári?
2: Akár ez is, igen.
3: De mire? Az van, hogy szerintem leginkább azt kell megnézni, hogy milyen körülmények vannak a kertedben.
2: Persze.
3: Mert én emlékszem, nekem egy teraszom van, és...
1: Most már ne haragudj, van egy kertem is.
3: Jó, kertem is van, de a teraszomról tudok tapasztalattal beszélni, és ott ugyanez, hogy évekbe telt, mire rájöttem, és mindennel, azértől a cserepes hortenziától kezdve, a leanderen keresztül, a levendulán keresztül mindennel próbálkoztam, míg kiderült, hogy sajnos hiába megyek éhesen a kertészetbe, a muskátlin kívül semmi nem fog megmaradni nekem.
2: Biztos, hogy cáfolnám.
3: Hát figyelj, telibet süti a nap. Tehát, hogy
2: a muskátli már nem szereti ezt annyira.
3: Komolyan? Akkor ki szereti? Akkor a muskátli se szereti. Akkor ki szereti? Tényleg?
2: Ne. Itt teraszoknál sokkal nehezebb. Ott ugye inkább a ládák mérete az, ami számít. Egy kis ládába bele súbvasztjuk szegéket, tehát a műanyag, azt megsüti a nap, 60-70 fokosra fölmelegszik, és hiába öntözött, szétég. Tehát itt igazából a körülményeket kell egy kicsit megváltoztatni, kevesebb láda legyen, de nagyobbak, vastagabb falu, és akkor egész sok mindent lehet azért tűzni napon
1: is. És már tegyen bele a mulcsomat?
3: Mester tanít!
1: Vagy hát mi az a
2: kajlásztot? Aki sétált Olaszországban, Horvátországban, micsoda erkélyek vannak,
1: igen,
2: tele növénnyel, és ott
1: pedig
2: is ne
1: meleg van.
2: Hogy itt a kulcs, hogy tele. Tehát nem egy-egy darabot rakunk ki, mert egyszerűen az szegényke ott árván szétszárad. Minél több növény van, ugyanúgy, mint a kertben, azok is egy kis mikroklímát alakítanak ki, nagyobb cserébe vannak, nem tud túlmelegedni, ott is ki tud alakulni egy kis minimális talajélet, és akkor nem mondom, hogy bármit, de nagyon sok mindent lehet azért.
3: Na majd gyorsan ezt adáson kívül megkérdezem, mert nem akarok itt tenni privát.
1: Jó, de hát de ne hülyeskedj, hát ez egy tök fontos dolog. Az végülis egy budapesti rádió, itt egy csomó olyan hallgat minket, akinek tényleg maximum egy kis erkélye van.
2: Tehát inkább kevesebb, de nagy láda legyen. És akkor jönnek megint a növények. Én azt tanácsolom, aki nagyon elkeseredett, azért vannak tényleg ezek a varjuhájak, kövirózsák, ami...
1: A cukorvirág, vagy
2: ami, melyik, vagy nem? A delosperma, ez egy kis ilyen kristályvirág, egyebek, ezek tényleg, akinek ez sem megy...
3: Annak már te se tudsz segíteni.
2: Annak már én sem tudok segíteni.
3: Jó, nekem élnek a növények most már az erkélyen, jó?
2: Aztán vannak a fűszernövények, tehát rozmaring, egy levendula, amikor a levendul inkább aromanövény, de végülis fűszer merehető abszolút, de egy kakukkfű, egy lestján, bármit. Aztán akinek ez is ment, akkor megint tovább lehet lépni olyan díszfüvekkel, szárazságtörő évelőkkel. Tehát ezek így sorban, akinek ez megy, és lépésről lépésre szépen ezt abszolút működhet, és nem csak a muskátlit, nincs baj a muskátlival.
3: És ezt például össze tudom ültetni egy muskátlival, tehát hüveket és muskátlikat? Nem, ugye?
2: Az egy elég új stílus.
1: Ja, hogy de nem szép szerintem,
3: nem
1: de
3: szép,
1: amúgy
3: vagy
1: menne.
3: Nem szeretik egymást.
2: Mégis minden növény szép, akinek úgy tettik. Azt hiszem, hogy egy kicsit úgy kell gondolni erre, mint egy lakberendezésre. A hűtő a konyhában jó, de a hálószobában furcsa. Ugyanezt érzem én is sokszor, mikor egy, megyek, autózom a Alföldön, vagy bármerre, és látok egy fóliasátrat, egy cseresznyefát, egy trambolin, meg egy banánfát, és úgy... De ha mondjuk valaki felépít egy tropical kertet, az egész az pálmákkal, agávékkal, bármikkel, steriliciákkal, az úgy már jól néz ki. Uh-huh. De ne össze-vissza vegyítsük, hanem a nagyjából egy igényeket és egy éghajlati övből származókat.
1: De szerinted lehet tanulni a kertészeti ízlést?
2: Ezt, ezt azért tanulható. Uh-huh. Szerencsére egy kicsit mások kárán is, ez most így utólag bevallva, de hát én is azért veszek, minden kiállításra elmegyek, rengeteg kertlátogatásra járok, rengeteg arborétumban járok Magyarországon és külföldön is. Itt is most előttem ezt nem látják, itt egy kertészeti magazin, mert most jelent meg az augusztusi szám. Minden mindig megveszek külföldről és rendelek, mert ezek a tudásokat építem be, lefotózom, elmentem.
1: Nem szégyen mástól tanulni, persze.
2: Abszolút, sőt, ezt mindig mondom, hogy ez jól ellopni, persze csak a tudást és az ötleteket, és aztán az otthon alkalmazni, meg ha már mi ezen kertészek és sok, akár a Márk is ugye rengeteg szuper videót feltesz, ha mi már ezt 10-20 éve próbálgatjuk, mi átadjuk, hogy mi az, ami működik, és akkor nektek nem kell ezen átesni, hogy mi az, ami működik, mi az, ami nem. Tehát mi arra is tanácsoljuk ezeket megnézni, mert mi ezen átestünk ezeken a tapasztalatgyűjtéseken, igen, és nektek akkor nem kell.
1: Ez nagyon jó dolog. Na jó, én azt hiszem, igazából arra jöttem rá, hogy van, ahogy az elején is mondtad, vagy néhány perccel ezelőtt, hogy egy műtétről se kérdezik meg a beteget, hogy akkor tessék mondani, majd ezt hogyan szeretné csinálni. Hát szerintem érdemes akkor tényleg olyan szakember. Nem véletlen tanultátok ezt néhány évig.
2: Sok laikus kertész jön hozzám, és ez a szó pozitív értelmében van a laikus kertész, és úgy puffogtatják a latin neveket, és mondják, és kitapasztalták, meg összeszedik a Mártól, Marcsitól, Tölle, Mernőtől, Zsoltitól, tehát sok tudást, és összerakja, és kialakít egy saját kis tudásbázist. Tehát ezt össze lehet szedni autodidakta módon, de aki bizony,

0: Akkor viszontlátásra.
1: Hát behúztuk a csőbe.
2: Jó, persze, mondjuk a szennyezett a talaj, akkor kell.
1: Na jó, okay.
2: De ha csak az, hogy rossz a talaj.
1: Ne egy akugyár mellett kérdezzem. Jó.
0: Időközben egy nagyon kikerülhetetlen netes celeb lettél, egy celebrity, egy kertész celebrity. De hát ebbe biztos, hogy rengeteg energiád van. Tehát mennyi energiád? Én néztem most az oldaladat, ugye az a kertész kertje Pilis Szentkereszten. Figyelj, minden nap posztolsz.
2: Igen.
0: Hát ez egészen elképesztő, hogy ez mennyi energia.
1: De ez kb. Ugyanannyi munka, mint a kert.
0: Mint a kerttel dolgozni.
2: És viszont tehát nagyon kevés szponzorációs tartalmat vállalok el, olyat is csak akkor, ha mondjuk egy kertészet megkeres. És ezt azért mondom, mert hát
1: vagy egy jó automárka.
0: Jó, mondjuk egy márkás órát sem utasítok vissza.
2: Ének abszolút nem. De voltak ilyenek is, vagy autó, vagy
1: bármi. Gazolós videóban látszik a csukló.
0: Nézzétek, milyen jól fogom itt
1: a keremjét.
2: Nem, olyanokat, amiket használok tényleg, tehát akár növényeket, vagy biostimulánsokat, de erre azért nagyon figyelek, hogy ne legyen egy reklám oldal, tehát mondjuk hetente, vagy két hetente egy, de amellett van, mondjuk 14-15 ingyenes tartalom, ami szerintem legalábbis nagyon remélem, hogy óriási tudást ad.
1: És a média tudásodat ezt a Márk segítette összegerebjézni?
0: Hát Megmenemi Márkról beszélünk, tehát sokszor a Márkot emlegetjük, Megmenemi Márk ugye a Kert TV-nek a kertésze és a Rádió Café egyik oszlopos tagja.
2: Úgymond minden ilyet, mert ő hívott be először a TV-be és a Spektrum Home-ba, ilyen kis
1: szakértőnek,
2: ilyen kis 5 perces kis műsorblokkban.
0: Villámtanácsok, a
2: kedvé. Igen, és aztán látták meg a tévében, és látták, hogy milyen jól beszélgettünk egymással, meg talán valamit tudok is, és abból alakult ki aztán a Green Team, meg az Államkertek, de ez egy jó kis kaland, de nekem ez abszolút nem a... Mi Márk ebbe lubickol, én is szeretem, de nekem azért én az otthon egyedül kertészkedős Miklós vagyok azért, úgy legbelül.
1: Na jó, de azért most tényleg visszatérve a kérdés elejére, hát hogy na milyen mennyiségű tartalmat és minőségű tartalmat gyártasz, azért ahhoz nagyon nagy munka kell, mi ezt tudjuk. Meg sok idő kell hozzá. Tehát, hogy ezek akkor mindennapos elfoglaltságok nálad?
2: Meg, hogy én soha nem tettem föl kétszer ugyanazt a videót, tehát nekem nincs egy tavalyi megosztásom. Mindegyik vadi új. Még ha lehet a téma ismétlődik is néha, de mind új. És igen, azt is úgy kitalálni, hogy az újaknak is tartalom, de a régi is azt mondja, nem
1: megint. Hogy néz ki egy napod? Fél ötkor felkelsz, kimész a teával a kertbe, azt tudjuk már, ugye?
0: A kilátódba.
1: És utána már is elkezdesz gondolkodni az aznapi tartalmon.
2: Igen, de ebben nincs ekkora tervezés. Persze van egy-kettő tervezés, tudom, hogy majd most nyílnak a bogás hortenziák, előbb-utóbb arról csinálok, hogy le kell vágni a levendulát, arról csinálok, de nincs.
1: Ezt már megcsináltad, megnéztem.
0: Én is, mind a kettőt éves. Láttam. De mi lehetett ott, úristen, amikor bedarálsz ennyi levendulát?
1: Jó illat.
0: De annyira sajnáltam, hogy azokat a
1: darálják.
2: Az megy vissza a növényeknek.
0: Jó, de az az illat, tehát hogy azt először ki kellett volna belőle valahogy préselni, vagy olajat, vagy nem tudom.
1: Ja, hogy azért sajnált, azt hittem, hogy azért, hogy fáj neki.
0: Nem azért, én ilyen vagyok együgyű.
1: Szegény levendul.
0: Szegény levendul, szegény mulcs.
2: Na, szóval így nincs ennyire ütemtebb, de van úgy, hogy munka közben eszembe jut, erről még
1: régen csináltam. Mi a napot, könyörgöm, annyira. Például mit eszel reggel?
0: fut a mezőn, és közben így lekapdossa.
1: Hát igen, reggel nyilván csorgatod a mézet.
2: Tudom, hogy most ilyen nagyon mesebelének tűnik, de például nagyon sokszor saját készítési joghurtot eszünk reggelre zapkásával, és egy
0: na
2: kis
0: jó,
2: mézzel.
0: Ez már túlzás.
2: Vagy tudom, de saját készítési
1: beleszedsz
2: rigizlit.
1: Beleszedsz egy kis rigizlit. Igen.
0: Az én is csináltam most jó.
2: És isteni finom. Igen. Meg sokan, ugye nincs saját méhészetem még, de nagyon sok látogatóhoz ajándékba mézet, és például azt szoktam rácsorgatni a joghurtra, ugyanis megnéztem, hogy például egy bolti készítési joghurtban is mi minden van. És ahhoz tej kell, meg egy oltó baktérium, és ennyi. És azt meg lehet venni, voltunk egy ilyen sajtkészítő tanfolyam, meg egy joghurt készítő, semmit, bárki meg tudja csinálni.
1: A baktériumot megveszed?
2: Meg lehet venni, igen. Sőt, hát nagymamámra visszaemlékszem, egy kanállal kivett az előzőből, belevágta a tejbe, amit kifejt a tehénből, ugye levettük róla a tejszínréteget, vagy csinált aludtejet, vagy joghurtot, és semmi nincs bele, nincs guargumi, meg adalékanyag, meg mesterséges színezék, meg egyebek. Uh-huh. Úgyhogy ez a reggelim, ezt nem én csinálom azért, tehát ennyire tökéletes nem vagyok, azért van egy társam, aki ebben azért...
1: Legalább a reggelit összerakja.
2: Oda rakja, ha én már megtermelem, akkor tessék megcsinálni. De nem vagyok ilyen.
1: És akkor délelőtt

0: kettőd az?
1: És hát attól függ, mert ilyenkor sok látogatás van, tehát a június, július, augusztus az a látogatások van, mikor egy nap egy vagy kettő van.
0: És ugyanazt le kell darálnod.
1: Igen, de mindig más. Szerintem ez, amit egy színésznek, én ott szerepelek.
0: Igen.
1: Tehát szerintem egy...
2: De a közönség határozza meg,
1: van,
2: nem?
1: Vagy ez kicsit stand-up is.
0: Aha.
1: Tehát nem
0: ki
1: is egy színdarab,
0: mert
1: ez egy határozott. Itt ahogy látom az emberek reagálását, amilyen társaság jön, azt szerint kanyarítom a beszédet.
2: Vagy mint egy rockstar.
1: Igen.
2: Így, reagálsz a közönség.
1: Igen, igen. És így... Így nem válik unalmassá egyáltalán, de mire már mondjuk unalmas lenne, akkor október lesz, és akkor már nincs kertlátogatás, akkor tartjuk a kerttervező workshopokat. A Németh Benjamin barátom, a kollégám, aki kertművész, és aztán azért szoktam előadásokat tartani, az meg, hát az mindig a legmesszebbre hívnak. Tehát tényleg Kisvárda, Pécs, Sopron, Nagykanizsa,
0: Ceglédre szoktak visszajönni a szülővárosodba?
1: Most már negyedjére vagyok, igen.
0: És nem vagy még valami díszpolgár?
1: Azért, ahol sokkal több kell.
0: Miért?
1: Hát, nem, nincsenek is ilyen vágyai.
0: Még a Farkasházi Rékát ismerem onnan,
1: aki... Hát a nővérem osztatás volt, mi nagyon jobban vagyunk a Rékával.
0: Igen, tehát ő is híres ceglédi.
1: Igen, vagy a Terecska Irita, az Zanzibár énekesnője.
0: Tényleg?
1: Ami egy élő zene is, ha már zene téma, nem is került szóba, milyen fontos. Én is zenei általánosban jártam, és zongoráztam is, meg furulyázni is tanultunk, sőt, citerázni is tudok, és énekaros is voltam, úgyhogy Rékával is, meg a Ritával is voltam egy kórusban, már hát minden évben adtunk elő színdarabokat, és a helyet, meg
0: mi
1: a
0: van? Milyen rejtett képességek derülnek itt ki?
1: Szoktam is zongorázni is kicsit.
0: Azért, ha valaki valamilyen művészeti ághoz ért, én ezt megfigyeltem, akkor könnyebben tud jó ízléssel nyúlni egy másikhoz is, és számomra a kertészet is művészet egyébként.
2: Igen, de azért sokkal több kézzelfogható dolog van benne, mint mondjuk a zenében.
1: Tehát, igen, de szerintem ez nagyon fontos. Tehát én ebben is furcsa gyerek voltam, hogy volt egy, akkor még ugye a bakelit lemezek voltak, és volt egy ilyen opera válogatás, és én azt imádtam hallgatni. Jó, főleg ezek a Nabucco, meg a
2: highlightok.
0: Igen, a könnyebben nem észre.
1: De
2: nem
1: véletlenül
2: azok a highlight.
1: De hogy nem a
2: nem Wagner.
1: Meg Pink Floydot, vagy
0: nem
1: tudom
0: mit. Ja,
1: hanem opera. Jó, még Wagner, igen, azt is szerettem, a Valkürröket azért. Az,
0: tényleg.
1: Azon könnyebben.
2: Az is én.
1: A foglás, igen. Szóval így valahogy ott is komoly zene, hát a Vivaldi az nagyon kézenfekvő, de hát azt is mindig meghallgattam, imádtam, és akkor etettük a madarakat, Vivaldi szólt, tehát ilyen valahogy itt nem tudom.
0: Összefügg neked ez az egész. És például te kerted milyen zene lenne?
2: Ez hát, hegyi szimfónia, hogyha már angolokról beszélünk.
1: Igen, de például oda kapcsolódhatna
2: Angliához.
1: Szomorú vasárnap nevű rendezvény, és ez már nem úgy sincs rá hely, tehát már nem tudok jönni. Meg egy vonos négyes lesz a kertlátogatás után, van egy kis vonos négyes koncert.
0: Wow.
1: És itt is volt Haydn, én ugye említettem a zené tagozatos voltam, és hát sokan, akik nálam sokkal tehetségesebbek voltak, csellóművész lehet, gordonka művész, hegedűművész, zongorista, egyebek.
0: Őket hívtad
1: és
0: meg.
1: És akkor az Évi, Csala Évit hívtam meg, és akkor az ő barátaiból egy kis rögtönzött vonós négyes a zenekarból, és így a kertre reagálva, amiket így a kertemről meg rólam gondoltak, és abban volt Haydn.
2: Hogy látod a jövőt? Tehát mi az, ami felé mész, ami még inspirál, amiket még szeretnél elérni?
1: Hát most én nagyon élvezem folytatni a kertet, ugye most biztos nem tudom elképzelni, hogy a Green Team 23. évadában is még a paradicsom kacsadásról beszélek, meg a Facebookon posztolgatom a, nem tudom, ott
2: a bugáshortenzia.
1: Ez egy nagyon jó kis utazás, de nem ez a vég célom, inkább az, hogy ott, ha elkészül a kert, vagy folyamatosan alakul a kertem, az biztos, hogy ilyen kis mini magán arborító mocskaszerűség szerint, amikor úgy éppen úgy gondolom nyitva lesz, jöhetnek, tanuljunk együtt, beszélgessünk együtt, de még nem tudom, hogy hova fejlődik, de a csöndesedés felé szeretnék menni, nem szerintem most pont már elég belőlem, magamnak is, ez nem azt jelenti, hogy most jövőre abba akarom hagyni, de úgy inkább a nyugalom felé vissza.
2: Hát akkor legyen az, ott érezd jól magad, ahol a legszebb kertedet tudod építeni. Mert ez téged is épít. Jó, hogy itt voltál, mi nagy hálával tartozunk, hogy azért felnyitottad ezeket a dolgokat, és aki, tehát nagyon sok jó tanáccsal láttál el minket, illetve, hogy meséltél magadról.
0: Köszönjük szépen, hogy köszönjük. Itt voltál. Szomorú Miklós kertész volt a vendégünk itt a kettes számrendszerben, vasárnap 4-től 6-ig újra hallgathatjátok a műsort. Sziasztok!
2: Sziasztok!
1: Köszönöm.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik!
4: vadregényes Zemplén nem csupán a túrázók és a természetkedvelők egyik kedvenc úti célja lehet, hanem azoké is, akik szeretik, ha a kikapcsolódásba némi adrenalin is vegyül. Ha a családi vakációba egy csöpp adrenalint is csempésznénk, érdemes Sátoraljaújhely felé venni az irányt. A Zemplén Kalandpark az ország egyik legsokszínűbb aktív élményközpontja, ahol a nyári szünet minden napjára juthat kihívás. A bátrabbak hazánk leghosszabb, mint egy 2,2 kilométeres bobpályáján szágulhatnak végig, miközben a kanyarokból időről időre feltárul a Zempléni hegység panorámája. De az extrém átcsúszó pályán még tovább fokozhatjuk az élményt, akár 35-40 km/órás sebességgel is suhanhatunk a hegyek között. Ha nem feltétlenül vágyunk ennyire extrém kalandokra, maradhatunk két lábbal a földön, vagyis majdnem a földön. A park egyik legismertebb látványossága a Szárhegy és a Várhegy között húzódó nemzeti összetartozás hídja, amely 84 méteres magasságban köti össze a két hegyet. A világrekorder 723 méter hosszú függőhidon sétálva különleges perspektívából szemlélhetjük a környező erdőségeket és a várost. A panoráma miatt már önmagában is megéri felkeresni, de a térségben számos további látnivalót találhatunk.
3: Hello Hungary a Rádió Cafén. Holnapra is van ötletünk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: Máma vasárnapban, ugye? Szombat. Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
3: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
5: Akkor mit hívjak majd?
3: Millás reggeli best of. Tarts velünk hétvégén is, minden szombaton 7-től 10-ig.
5: De a kórház? Milyen kórház?
3: Zavarnak a szürke hétköznapok?
6: Mm-hmm, nagyon.
3: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
6: De hol?
3: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
6: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
3: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
7: De miért?
3: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
8: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
3: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét.
0: Rádió Café. Van barátod.
3: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 milliliterben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. Molinári kávé.hu. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája. Psst, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Ne már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Nyilvánosak lesznek a kórházak fertőzési adatai. Idén is segít a Magyarok Kenyere program. Lendo Norris nyerte a Magyar Nagydíjat. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Nyilvánossá teszik a kórházak fertőzési adatait. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter bejelentése szerint szeptembertől bárki megismerheti az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések adatait. A rendszer a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ módszertan alapján valós adatokra épül. A cél a beteg biztonság javítása és az egészségügy átláthatóságának erősítése, az adatok értelmezését pedig kiegészítő mutatók segítik. Idén már 133 ember életét mentették meg a balatoni vízi rendőrök. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság közlése szerint a szezonban eddig 76 esetben riasztották a vízi rendőröket. A Balatonon 5 rendőrőrs és a vízimentő szervezetek közösen vigyáznak a fürdőzők biztonságára. A rendőrség arra figyelmeztet, viharjelzés idején mindenki tartsa be a szabályokat, és senki ne ússzon az elsodort matrac vagy vízi bicikli után. Már gyűjtik a búzát a Magyarok Kenyere programban. A Kárpát-medence csaknem 300 gyűjtőpontján várják a gazdák felajánlásait. Tavaly csaknem 1200 tonna búza gyűlt össze, amelyet rászorulók támogatására fordítottak, mondta a rádiónknak Horváth Vivien, a program vezetője.
5: Nagyon sok gazdálkodó betakarítási időszak végén felajánlja a terményének egy részét nemes célra. Mi ezeket összegyűjtjük, a malmok segítségével lisztéőrüljük, és ezeket a liszteket juttatjuk el egészen év végéig rászorulóknak, szociális intézmények részére, gyermekotthonokba, idős otthonokba, illetve közvetlen családokhoz is kerül.
4: A Kárpát-medencei búza összeöntés ünnepét idén augusztus 5-én Martonvásárral rendezik. Lando Norris nyerte a 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjat a Hungaroringen. A McLaren brit versenyzője a pole pozícióból rajtolva idei első, pályafutása 12. futam győzelmét aratta, és sorozatban másodszor győzött magyaródon. A második helyen a címvédő Max Verstappen végzett, míg a harmadik Andrea Kimi Antonelli lett. A 19 éves olasz pilóta ezzel tovább növelte előnyét a világbajnoki pontverseny élén. A Forma 1-es idénye csaknem egy hónapos nyári szünet után augusztus végén a Holland Nagydíja folytatódik. Holnap a nap első felében még lehetnek felhősebb időszakok, később viszont egyre inkább a napsütés veszi át a terepet. Fátyol és gomoly felhők is lesznek az égen, délelőtt még a Dunától keletre, később inkább észak-keleten alakulhat ki kisebb eső, zápor vagy zivatar. Délután 29 és 33 fok közé melegszik a levegő. Kedden marad a napos gomoly felhős idő, keleten legfeljebb egy-egy záporral. Szerdától aztán szárazabb, egyre melegebb napok jönnek, csütörtökön már 36, pénteken pedig 37 fok is lehet.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Hangolj rá! Autórádió. A Rádiókafé közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától. A műsor támogatója az Opel Frontera.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Autórádió. A Rádiókafé közlekedési magazinja. Hangolj rá!
1: Köszöntjük a hallgatóinkat, szervusztok, és vendégünk továbbra is az a csapat, aki a történelemben azt hiszem, hogy aranybetűkkel írta meg magát a motorsportban, egy olyan magyar csapat, amelyik megnyerte a Le Mans-i 24 órás motorversenyt, úgyhogy köszöntjük a stúdióban a versenyzőket, köszöntjük a csapat menedzserét, és köszöntjük Hermann Henriket is, a Magyar Motorsport Szövetség elnökét, úgyhogy számadó Mátét. Aki versenyző volt, és a csapatmenedzserét is egyben. Sziasztok! Hogy éltétek meg? Meg hogy vagytok? Meg túl, meg felfogtátok már, mi történt?
2: Sziasztok! Köszönjük a meghívást! Hát én úgy gondolom, hogy egyelőre ezt még nem sikerült teljesen felfogni, persze a verseny után borzalmas nagy volt a boldogság, meg az örömködés, de szerintem ehhez még kell azért egy-két hét, mire tényleg úgy felfogjuk, hogy mégis mi történt itt.
3: Mikor datálod ennek a felfogását? Tehát, hogy milyen állapotban élted meg ott a dobogó tetején, milyen volt a hazaút, hogy keltél például ma? Tehát, hogy kell az ember egy 24 órás Le Mans-i győzelemmel a zsebében?
2: Hát ott a dobogó az, ami elképesztő volt, hogy tényleg oda fölvittek minket, ahol tényleg a nagyokat ugyanoda, és tényleg átélni azt, amit eddig számtalan alkalommal végignéztem, az fantasztikus volt. Ugye ott a csapatok lent, tényleg örülnek az emberek, nem tudom, 10 000 ember biztos volt ott lent, ez elképesztő élmény volt. És ugye 24 órás versenynek a hátulütője, hogy annyira nem lehet aludni közben, úgyhogy azután az alvás az remek volt.
3: Kipihented magad azért azóta?
2: Én inkább azt mondanám, hogy nem, mint hogy igen, erre még egy-kettőt rá kell még aludni.
3: Egyébként 3 himnusz volt? Mert ugye ez egy belga-magyar vegyes csapat, és ugye BMW-vel mentek. Most picit álnaivan kérdezem, de hogy szólt a magyar himnusz?
2: Az sajnos nem. Ugye a csapat belgaként van bejelentve, és így csak a belga himnusz szólt, még a gyártónak a német himnusz sem szólt most.
3: Még az sem szólt.
1: Nagyon elvetemültnek kell azt hiszem ahhoz lenni, hogy az ember elhiggye azt, hogy oda eljut, ahova te most eljutottál, de a Horváth Laci a csapat menedzsere, vagy a ötletgazda, vagy a
3: így definiáltad magad egyébként.
1: Szóval és hogy tényleg jutott ez az eszedbe?
4: Magyarországon nagyon régóta, 20 éve létezik egy 24 órás motorverseny, a kunmadarasi 24 órás veterán motorverseny.
1: Ez majdnem Le Mans.
4: Egyébként 80%-ban ugyanaz. A motorok más, meg a büdzsé más.
1: Meg a Le Mans.
4: Meg nem Le Mans-ban van, igen. De egyébként feelingbe, meg tudásban körülbelül ugyanazt kell hozni. És én ott üzemeltettem egy csapatot, amikor megfogalmazódott bennem, hogy hát tulajdonképpen ezzel a tudással el lehet menni az Endurance VB-re is. Na ez volt az a pont, ahol mindenki hülyének nézett, és hogy semmi értelme ezzel foglalkozni, én meg azt mondtam, hogy nincs lehetetlen. Tehát amíg nem próbáljuk meg, addig nem mondja senki, hogy nem lehet. És megpróbáltuk.
1: Okay. És itt ebben a házasságban, ebben a belga-magyar házasságban ki volt a vőlegény, és ki volt a mennyasszony? Szóval ki találta ki, és ki kért meg kit?
4: Tulajdonképpen ez a belga csapat, a gyári BMW csapatot üzemeltető csapat, és ők partnereink voltak már tavaly is, amikor önállóan mentünk, meg tavaly előtt, amikor egy próbaversenyt mentünk a Boldoron, és tehát nagyon szoros kapcsolat volt a két csapat között már eddig is, és most a lehetőségeink olyanok voltak, hogy önállóan annyira nem, és kaptunk tőlük egy felkérést, hogy mi lenne akkor, ha közösen mennénk. És kapva kaptunk az alkalmon, és mentünk közösen, ez lett a vége.
3: És te egyszerre szállítottad a Bálintot és a Mátét is? A belgáknak? Mármint, hogy úgy értem, hogy amikor az volt, hogy megmondták, vagy mondták a belgák, hogy van ez egy lehetőség, akkor egyből ők jutottak eszedbe?
4: Nem. Ez teljesen egyértelmű volt. Tehát ők kifejezetten kérték, mert ők láttak versenyezni bennünket, arról nem is beszélve, hogy a Bálint az IDM-be, tehát a német bajnokságba ezzel a belga csapattal versenyez már nem tudom hány éve. Tehát a srácokat ismerik a belgák, tudták, és ők
3: akkor nem kellett pitchelni nekik gyakorlatilag, csak hogy lássuk az egész folyamatot, abszolút, meg a hallgatók nem, is értsék, hogy készül az a Laci át a házasságnak titulált dolog, hogy készül egy ilyen magyar-belga
4: koprodukciós csapat. Tehát ez egy olyan helyzet volt, hogy mi is adtuk azt, amit mi tudunk, ők is adták, amit ők tudnak, és ebből ez jött ki.
1: Mi a szereposztás ilyenkor? Tehát van egy ilyen vegyes csapat, van egy német pilótánk, egy belga pilótánk és két magyar pilótánk. Megosztjátok egymás között ezt a 24 órát egyenlő arányban, vagy fókuszáltok arra, hogy ki megy jobban éjszaka, ki jobb a kezdeti fázisban, ki bírja jobban a végét, hogy működik egy ilyen?
4: Akár így is működhetne, tehát voltak olyan csapatok a mezőnyben, akik aszerint, hogy éjszaka kimenjen, meg nappal kimenjen, aszerint osztották, hogy melyik versenyzőjük jobb éjjel vagy nappal. Nálunk mindegyik versenyző azonos képességekkel rendelkezett, ez látszott a köridejeikből is, tehát nem kellett ez alapján szelektálni, hanem ahogy következtek egymás után, úgy mentek.
3: Ez egy elég optimális felállás, nem?
4: Igen, ez most nagyon jól összeállt.
1: És akkor mennyit, nyilván, hogyha ez egy ilyen testvériesen osztott dolog, akkor mindenki 6 órát megy. De mennyit megyünk egyben ilyenkor? Szóval mennyi az az idő, amit tankoláshoz, gumicseréhez, hova kötitek a pilótaváltást?
4: Igen, hát ugye 24 literes lehet szabályzat szerint az üzemanyagtartály, és amikor kifogy az üzemanyagtartály, akkor kap egy jelet a motoron a versenyző, akkor jön ki, és akkor, amikor tankolás van, akkor van, ha kell, gumicsere is, és akkor van mindenképpen pilótacsere is. Tehát ez olyan egy óra időtartam volt ezen a pályán, ezen a hétvégén.
1: Máté, te hány kilométert mentél? Ugye a hallgatók be tudják azt mérni, hogy ez mekkora teher ez egész?
2: Én megközelítőleg olyan 900 kilométert mentem ez a 24 óra alatt. Ugye még a hét folyamán...
1: Jaj.
2: Csak... A hét folyamán ugye azért a tesztek, időmérők, esti edzés alatt ugye még egy pár száz biztosan hozzácsapódott, de a verseny alatt csak 900 kilométer.
1: Szóval gyakorlatilag toltál mondjuk a hétvégén egy Budapest-Frankfurtot, milyen átlagsebességgel?
2: Az átlagsebességet nem tudom, a top speedet azt tudom viszont, de hát az
3: halljuk azért kevés. A top speedet is,
2: a top speed ezen a pályán olyan 290 alatt volt egy picivel, de hát, ez is szintén pályafüggő, például az év utolsó versenyén ott meg sokkal nagyobb, ilyen 350 körüli végsebességet is el lehet érni, de itt ugye jóval rövidebb volt az egyenes.
3: A csapattársait közül hol helyezkedsz el ezzel a 900 km-es etappal, vagy mindenki, tehát úgy van, hogy a versenytáv per 4, vagy valamennyire különböznek ezek a távok, hogy ki mennyit megy?
2: Alapvetően ugye úgy volt a terv, hogy nagyjából mindenki egyforma időt megy a pályán, viszont ez változott a verseny közben egy picit. A Bálint meg a belga csapattársam, ők 7 órát mentek a pályán, én 6-ot, és a német csapattársam csak 4-et, és így jött ki ugye a 24 óra.
3: Akkor ez egy picit magyarabb siker, hogyha jól számolom.
1: Igen, hát ez a mi nemzeti jó érzésünknek jót tesz ez a dolog. De nyilván ennek van egy anyagi, meg technikai háttere. Nyilván az is jól látszik, hogy azért Magyarországon a motorsport területén valami azért elindult, és nagyon nézem a Henriket, hogy azért túl azon, hogy van egy Superbike VB-nk, túl azon, hogy van egy MotoGP-ink, de hogy ez még azért valami pluszt is ad azért, nem? Tehát valamiféle motiválja ez a gyerekeket, az utánpótlást, egy magyar csapat eljut Le Mansba is nyer.
5: Olyan jó volt itt figyelni, hallgatni, de hát látom, hogy nem úszom meg én sem a válaszokat. Persze mindenképpen, én azt gondolom, elég sok kommunikáció ment itt a napokban, nyilván a győzelem után, és nem azt mondom feltétlen, hogy a MotoGP árnyékában, de nagyon bízunk benne abban, hogy ott is előbb-utóbb lesz majd egy magyar érdekeltség, viszont az, hogy itt ott voltak a magyarok, és oda tették magukat, és hoztak egy ilyen szenzációs eredményt, ami úgy, ahogy mondtad, ez a magyar motorsportban egy nagyon komoly mérföldkő, erre a azért sokan odafigyeltek, és az az érdekes, hogy az elmúlt 24 órában is több olyan emberrel találkoztam, aki nem ezen a vonalon van, és mégis hallott róla. Tehát igen, biztos, hogy a határok azok bővülnek, mind információban, mind pedig nyilván a fiatalok felé, hogy na, lehet ilyet is, akkor engem is érdekel, hogy hogyan lehet ide jutni.
1: Hát itt egy nagyon ifjú ember vagy, de hogy lettél te motorversenyző? Szóval, hogy ez a családodból hozod, a tévéből, hogy találtad te ki ezt magadnak?
2: Hát a motorsport és a minden jármű, ami benzinnel működik, felé való szerelmemet úgymond, édesapámtól örököltem, bár ő sosem versenyzett, ő az oldtimer autókban volt, még a mai napig is nagyon szerelmes. És
1: az viszont sokba kerül.
3: Máté, azt tudnod kell, hogy ez egy alapvetően egy autós műsor, és ugye mondtad, hogy mindenféle benzinvért örököltél édesapától, hogy hagytad el azt a két kereket, hogy nyergeltél át a motorversenyzésre, meg a motor imádatra egy idő után?
2: Alapvetően nekem mindig a motorok voltak az első számú top, imádom az autókat is, de az AMTS-en én előbb mentem oda egy motorhoz, mint egy autóhoz.
3: Akkor ez ott már el volt döntve gyakorlatilag.
2: Igen, hát ez viszonylag hamar megtörtént a választás, hogy akkor most az autó vagy a motor, de az AMTS-től indult, és ott PV50-es motor, óriási szerelem, és most már 14. éve, hogy ebbe benne vagyok.
3: Picit, ha még beszélünk erről a 24 órás, eléggé mondhatjuk azt, hogy kimerítő versenyzésre. Ez inkább a testet, vagy a szellemet terheli meg jobban? Tudom, hogy mind a kettő, de a te esetedben te hogyan nyilatkoznál erről?
2: Talán egyébként inkább picit a testi része fárasztóbb. A mentális része is természetesen borzalmasan kimerítő, de úgy gondolom, hogy a fizikális része, ugye itt egy 180 kilós motort kell gyakorlatilag 24 órán keresztül terelgetni, ami 200 lóerő fölött van, így azért nem annyira egyszerű a fizikális része.
1: Mit mond az apukád, vagy mit mondott, amikor elengedett, és mit mondott, amikor ti ezt megcsináltátok?
2: Amikor elengedett...
1: Én apuka vagyok, és én onnan kezelem ezt a dolgot, az én fiam is versenyzik, és rettentően féltem.
2: Hát nekem már volt ideje hozzászokni édesapámnak, hogy mit szoktam a motoron csinálni, nagyjából tudja, hogy mégis hogy állok ehhez hozzá, hogy nem vagyok annyira azért forrófejű, persze úgy engedett el, hogy akkor jó, ügyesen, szépen, óvatosan, de azért, ha van rá lehetőség, akkor mutassátok meg, mit tudtok.
3: 300 fölé nem ennyi, igen.
2: Igen. Szóval azért mondta az apai tanácsokat, de rögtön.
1: Ott volt veled, vagy ott volt a pályán veletek, vagy nem?
2: Nem. A szülőket nem nagyon lehetett hozni, ez volt a csapatnak a lényegében az első kiírása, de azért volt, aki
1: becsempészte?
2: Igen, de mondom, és utána, ahogy vége lett a futamnak, gyakorlatilag ő volt az első, aki hívott édesanyámmal együtt.
3: Említetted itt a forrófejűséget. Milyen a mezőnynek az összetétele, hogy milyen karakterekből áll a mezőny, és mondjuk te hova teszed magad azok között?
2: Alapvetően itt az Endurance-on nem kifizetődő az, hogyha valaki forrófejűen versenyez. Ez egy csapatsport, ami 24 óráig tart. Tényleg nem az a kifizetődő, ha valaki mondjuk 2/10-del vagy 3/10-del gyorsabbat megy, de mondjuk a következő körbe elesik. Nekünk ez volt a nagyon jó ebbe a csapatban, meg ez a nagyon jó is ebbe a csapatban, hogy nem feltétlenül mi voltunk a leggyorsabbak a verseny során, meg az időmérőn is csak idézőjelesen a negyedik helyet hoztuk el, viszont a versenytempónk rendkívül ott volt. És az Endurance is egyébként van egy pár versenyző, aki nagyon forrófejű, és látszik rajta, hogy idegből motorozik, de nagyon ritkán érnek ők oda.
1: Ugye, azt mondtad, hogy csapatsport. Kikből áll ez a csapat? Gondolom nyilván szerelőkből, de nektek is van masszőrötök, étkezési tanácsadótok, ad abszurdum pszichológusotok, szóval hogy áll össze egy ilyen csapat?
2: Alapvetően ugye a csapat a négy versenyzőtől kezdődik, a mi esetünkben, hiszen ugye a stockban négy versenyzővel lehet menni, a Superbike kategóriában csak hárommal. Ugye mondjuk tegyük föl, itt van a négy versenyző. Ugye a köré kell egy motor alájuk. Most már mi esetünkben a BMW lett ez.
1: Egy motor?
2: Egy
1: vagy
2: motor.
1: Kettő?
2: Egy motor a verseny során, egy motort lehet csak használni, viszont ugye természetesen ott van a tartalékmotor is, ami az első két körön keresztül, hogyha olyan esés történik, akkor bevethető. Ezek után ugye kell egy szerelőgárda, aki tényleg étnappal átéve dolgozik ott a verseny hét folyamán, jó esetben csak nappal.
1: És jó esetben közben nem dolgozik, csak kereket cserél, meg tankol.
2: Igen. Így igaz. És ugye van a csapatvezetőség, aki úgymond koordinálja ezt az egészet, van természetesen ugye az étkezési tanácsadás, masszőr, hospitality, minden. Mindenre van figyelve. Tényleg itt a fizikai és a mentális állapotunk is rendkívül fontos, ugye? És erre is van folyamatosan figyelve.
3: Picit itt beszéljünk a technikáról, meg a motorról, hogy ez egy utcán is megvásárolható típus, ugye?
2: A típus, igen. Ez a kifejezett modell.
3: Igen, erre gondolok, hogy nagyjából miben és hogyan tér el a te versenygépettől?
2: Alapvetően nincs olyan rendkívül nagy különbség, mint ahogy elsőre így tűnik. A vászhoz, meg a blokkhoz nem lehet hozzányúlni. Futóművet lehet rajta cserélni, idomszettet, meg egy másik elektronikát, és nagyjából meg kormánylábtartó, és nagyjából ebbe kiismerül, ugye az Endurance tankon kivéve, ugye gyári 16 vagy 17 literes helyett, itt mi egy 24 literes tankkal megyünk, és nagyjából ebben kiismerül.
3: Tehát, hogy nincs olyan egetrengetően sok egyedi versenyalkatrész benne. Itt fordulok egyúttal a Lacihoz, hogy ezáltal ez egy relatíve olcsónak mondható motorsport?
4: Hát szerintem olyan, hogy olcsónak mondható motorsport, vagy bármely technikai sport.
2: Oxymoron ez a dolog, de
4: olyan nincs. Mi folyamatosan azt érezzük, hogy über sok pénzbe kerül, amit iszonyú nehéz összeszedni. Tehát nincs olyan, hogy viszonylag olcsó. Persze, ennél sokkal drágább, mert ha csak a Superbike kategóriát nézzük, az nem kétszerese, háromszorosa, hanem annál sokkal többszöröse, mert ott ugye prototípusok mennek.
3: Nem a gumi drágítja meg, vagy adott esetben a blokk, tehát nem erre gondoltam, hanem úgy tudom már, hol helyezkedik el.
1: Drága.
4: Igen, drága. Ennyi, hogy drága. Tehát bitang sok pénz. Mert hogy nem csak a motor az, ami pénzbe kerül, tehát ahogy Máté mondta, tehát itt van egy 22 fős csapat, mert a kiszolgáló személyzettel együtt durván 21-22 fő a csapat. A 22 főt utaztatni kell, szállás kell, etetni kell, és itt verseny hétről beszélünk, tehát hétfőn megérkezünk, boxépítés kedden egy utolsó edzésnap, tesztnap, szerda szünet, de ott már ott van a parádé délután ugye a bemutató, csütörtökön már szabad edzés, időmérő, éjszakai edzés, pénteken időmérő, szombat, vasárnap verseny. Tehát egy hétig a 22 emberről gondoskodni kell, ami ugyanúgy pénzbe kerül. A versenyek között tesztelni kell a srácoknak, és az igazi az, hogyha a fiúk közben versenyezni is tudnak valamilyen sprint szakákban, hogy edzésben maradjanak,
1: tovább,
4: élesek legyenek.
1: Hova tovább meg tudnak ebből élni? Mert hogy nyilvánvalóan azt majd szívesen meg is kérdezném.
3: Ez egy kérdés is?
1: Igen, hogy te mit csinálsz akkor, amikor nem motorozol? Tehát, hogy meg lehet ebből élni?
2: Én úgy gondolom, hogy alapvetően meg lehet belőle élni, nem egyszerű, és nagyon magas szintre el kell jutni, ennél még sokkal magasabb szintre, mint ahol jelenleg én tartok, hogy meg lehessen belőle, de egyébként én papíros motorszerelő vagyok emellett.
1: Akkor meg is tud javítani, erről még megcsinálod, leszállsz, megbőrözött a harc. Ez nagyon jó. Mi arról beszélgettünk, hogy ez egy csapatsport, és az a titkolt tervünk, hogy a csapat másik magyar tagját, Bálintot is fel fogjuk hívni a szünet után, hogy egy picit őt is meghallgassuk, hogy ő hogy látta, de azért annak nagyon örülök, hogy eljöttetek, és itt vagytok velünk a stúdióban személyesen.
4: Köszönjük a lehetőséget.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
2: Az igazi pasztafárik egy tésztaszűrőt hordanak a fejükön, a legigazabbak pedig a személyi igazolványuk fényképén is tésztaszűrővel a fejükön szerepelnek.
3: Ilyenkor szokott elhangzani. Ugat a halál kutyuskája, dokikám, sakk! Ekkor minden bácsi rugózni kezd, hogy lássa a helyzetet. Mire a másik? Tasak az csak, tanár úr, tasak!
1: Körkapcsolás az ország legdurvább napközieiből.
4: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
0: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén.
5: Pincér! Pincér!
6: Igen, mit parancsol?
5: Ezt a nyihogást le tudnál halkítani?
0: Jó ebédhez, jó zene dukál. Minden hétköznap déltől egyig jó ebédhez szól a Mix. Daily Mix. A Rádió Café gurmé zenei válogatása a Metropolis legvájtfülűbb DJ-től. Hétfő világzene, kedd filmzene, szerda pszichedélia, csütörtök freestyle, péntek felnőtt diszkó. Daily Mix. A legjobb nemzetközi alapanyagokból Budapest módra. 3/4. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék. Kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu. Felejtsd el a szürke reggeli rutint! Válts Paloznaki panorámára a Magyar tengernél. A Millás reggeli az E.ON jó voltából kiköltözik a Balatonpartra. Egyenesen a Paloznaki Lankás domboldalra, a napfényes szőlőhegyek közé, a Homola bor teraszra. Augusztus 6-án a napot prémium gasztroélményekkel és piknik hangulatban indítjuk, hogy aztán az egész hétvégéhez kiváló nemzetközi zenei előadók.
2: Rick Astley, Gregory Porter,
1: Ella Eyre,
2: az Earth, Wind & Fire Experience,
1: Matt Bianco,
2: a Döladap,
1: az Electro Deluxe,
2: Adani & Wolf,
1: Antonia Vai és nagyszerű hazai sztárok adják meg a tökéletes ritmust. Egy fesztivál a fenntarthatóbb holnapért.
3: A panoráma tényleg zseniális innen a szőlőből, uraim! De legközelebb kihozná valaki a keverőpultot, mondjuk traktorral?
1: Találkozzunk augusztus 6-án csütörtökön reggel, és aztán egész hétvégén Paloznakon, a Jazz Picnic-en. Millás reggeli a Balaton legszebb pontjáról. E.ON, a Jazz Picnic és a jövő energiája.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja. Hangolj rá!
4: És folytatjuk az adást. Továbbra is itt van velünk Számadó Máté és Horváth László a stúdióban. És kiegészül a Le Mans nyertes motorcsapat a telefon túlsó végén Kovács Bálinttal, akit ezúton is szeretettel köszöntünk. Szia Bálint!
5: Sziasztok, üdvözöllek titeket és a kedves hallgatókat is.
4: Figyelj, kezdésként már itt a Mátét kifaggattuk, úgyhogy te sem fogod megúszni ezt a nagyon picit átlagos kérdést. Hol tartasz fejben Le Mans-i győztesként? Hogy érzed magad most?
5: Hát egyelőre jó kipihenni a hétnek a fáradalmait, ugye egy ilyen enyhébb betegséget is összeszedtem, úgyhogy mindenképpen ezt jó itt az elkövetkezendő napokban kipihenni, de hát nyilván az örömé is a főszerep, hiszen azért mégiscsak egy elképesztő dolgot vittünk véghez, és úgy gondolom, hogy ezt ki kell élvezni.
6: Ja, Máténak is feltettük a kérdést, hogy mit mondott Máténak az anyukája, apukája, amikor elment, hogy engedt el, és amikor megnyertétek, mit mondtak az ő szülei, a te szüleid mit mondtak, hogy engedtek el téged, és mit kaptál tőlük a verseny után?
5: Hát nyilván általában mindenki úgy enged el itthonról, vagy hát azok az utolsó szavak itt, akár a családtól, akár barátnőtől, akár nem tudom, itt a közeli hozzátartozóktól, hogy vigyázzak magamra.
6: Lassan meg, lassan, óvatosan, igen.
5: Igen, de ennek ellenére mindig tudom, hogy drukkolnak. Most is beszélgettem az itthoniakkal, hogy már nem is nagyon bírták követni, de hát ugyanezt éreztük ott is, hogy az utolsó egy órát azt már mi sem bírtuk ott gyomorral, úgyhogy ja, hát persze, gratuláltak, amikor hazaértek, és hát ők is kérdezték, hogy hogyan sikerült ez, mert hogy nagyon simának tűnt, hogy hogyan éltük meg belülről.
6: A hatalmas fölénnyel nyertetek, de ki volt a befejező ember? Szóval kinek jutott az a borzasztó hálás feladat, hogy ott át guruljon a célvonal, amikor engedik a kockázászlót?
5: A Loris, a belga csapattársunk volt, aki átgurult, de...
4: Csoda véletlen.
5: De úgy gondolom, hogy senkinek nem volt hálás már a reggeli menet, amikor már közel 10 körrel vezettünk, és tudod, hogy csak motorozni kell. Olyankor vagy hozzá a legközelebb szerintem, hogy elfelejtett, hogy hogyan kell motorozni.
6: Igen, amikor másod szándékból motorozol, talán az a, azt szokták mondani, az a legnehezebb, amikor nem úgy mész, ahogy mennél, hanem próbálsz vigyázni. Talán az a legveszélyesebb, igen. Nem?
5: Igen, ezzel egyet tudok érteni.
4: A Laci azt mondta, hogy nagyjából ilyen egy kategória vagytok mind a négyötök a csapatban. Ugyanúgy mentek este, nappal, stb. Mi a helyzet? Ezt te meg tudod erősíteni? Vagy inkább úgy kérdezem, hogy van kedvenc napszakod, vagy pályaszakaszod? Mennyire fekszik ez neked, ez a endurance dolog?
5: Én úgy gondolom, hogy tényleg jól sikerült a szerződtetése a versenyzőknek itt a tél folyamán, ugyanis tényleg közel voltunk egymáshoz, mind a négyen így tempót tekintve. Amit a csapat is talán kihasznált egy kicsit, hogy úgy érződött, hogy az éjszaka folyamán talán én is, meg Loris is egy nagyon picit erősebbek tudunk lenni, és így egy kicsit többet is motoroztunk, amire szükségünk is volt, hiszen ott még amit tudni kell, 8 és 16 óránál osztanak plusz pontokat, és ott azért voltak még hozzánk közel más csapatok is, úgyhogy érdemes volt megtolni ezeket az órákat egy picit, de természetesen itt tizedekről beszélünk, de sokszor persze azok is számítanak.
6: Volt holt pont, tehát volt a csapatnak ebben a 24 órában olyan pont, amikor úgy érezted, hogy lehet, hogy mégse lesz meg, illetve volt olyan pont, amikor tudtad, hogy meg lesz a győzelem?
5: Szerintem olyan pont nem volt, hogy egyiknek, vagy egyiket se tudnám mondani, hogy egyiknek is lett volna valami pontja. Igazából ezeket a 24 órás versenyeket egészen addig nem hiszed el, amíg meg nem látod a motort befordulni az utolsó körébe, a célegyenesbe, mert tényleg ez egy ilyen nagyon szemét dolog, hogy sose hiszed el igazán, hogy ez meg lehet, mert tényleg láttunk már világbajnoki címet összetörni az utolsó 20 percbe, úgyhogy ezt sose szabad elhinni, mindent lekopogtunk már az utolsó két órába, bármit is mondtunk így a győzelemmel kapcsolatban, de nyilván amikor már vezettünk közel 7 körrel, akkor azért úgy kezdtük elhinni, hogy ez a zsebünkben van, de úgy igazán kimondani senki sem merte.
6: Milyen az, amikor egyszerre három nyelven imádkoznak ott a pedokban? Van ott valami kis nyelvi zavar, nem? Akkor
4: szerintem egy új vallás lehet erre felhúzni.
5: Hát szerintem nem is kellett, hogy nagyon itt beszélni kelljen ahhoz, hogy lehessen érezni a feszültséget. Azt mindenképpen tapintani lehetett ott a boxban, meg az arcokon lehetett látni, hogy itt már mindenki csak azt szeretné, minél hamarabb teljenek a percek.
4: A Máté azt mondta, hogy ő nem aludt egy percet se. Nálad mi a helyzet? Ugyanilyen éles voltál végig?
5: Amit tudni kell, hogy általánosságban azért én olyan vagyok, mint amit a Máté is mondott, hogy nem nagyon tudok aludni. Most, ahogy a taktikát csináltuk este, volt azért egy olyan része a versenynek, amikor a Loris duplázott, és a többiek is mentek, akkor volt egy hosszabb szünetem, amikor nem kellett menni, úgyhogy egy két órát tudtam aludni, azt szerintem nagyon fontos volt, főleg úgy, hogy tényleg már egyre rosszabb volt így a betegség, meg egyre jobban kezdett lehozni így a lábamról, de mindig tudtam a célt, és ezért mindig vissza tudtam ülni a motorra, és amikor meg már motoron voltam, akkor nem is éreztem az adrenalintól, hogy én bármikor is beteg lettem volna.
4: Még egy gyors záró kérdés, aztán elengedünk, még hagyunk pihenni, de meg fogjuk egyébként a Mátitól is ezt kérdezni, hogy ez mit változtat, mit vizionálsz így a karrieredben, illetve hogy hogyan kezeled a népszerűséget, mert hogy azért valószínűleg jóval több autogramot osztogatták ki az elmúlt hétvégén, mint valaha.
5: Amit tudni kell, hogy nekem ez már nem az első volt, tavaly szeptemberben Boldort nyertem. Ezzel a csapattal még egy kicsit más néven futott, valamint más versenyzőkkel, más technikai stábbal, de lényegében ezzel a csapattal mi már nyertünk egy 24 órást. Én úgy gondolom, hogy az is egy nagy lépcső volt a karrierembe, és segített az idei év. ben is, és hát én nagyon remélem, hogy ez a jövőben is egy nagy segítség, hogy ilyen jól tudjuk a versenyeket abszolválni, és hát a cél az mindenképpen az lehet, hogy itt a bajnokságban egy gyári csapatnál be tudjuk biztosítani a helyünket, illetve hát a csapat is, én úgy gondolom, hogy a lábát meg tudja úgy vetni ebbe a bajnokságba, hogy egy tényező legyen ez a Hert név. Amikor már ott voltunk nulláról, akkor is felfigyeltek ránk az egy-egy edzésen mutatott tempónkkal, valamint a versenyen elén mutatott tempónkkal, de én úgy gondolom, hogy ezek a pillanatok azok, amik kell igazán meg tudjuk vetni a lábunkat, és hát azt is remélem, hogy itt az elkövetkezendő években azért népszerűbbé tettük most ezt az endurance szakágát a motorsportnak, és akik akár most fiatalabbak, azok elgondolkodnak abba, hogy ezt a szakágát válasszák a mi sportunknak.
4: Biztosan így van. Mindenhez nagyon-nagyon sok sikert kívánunk neked, és bízunk benne, hogy így legyen. Minden újunk és lábujunk keresztben lesz, hogy hasonlóan pozitív legyen a jövőképetek is. Tőled most elbúcsúzunk, és sajnos csak telefonon, de szívből gratulálunk mindannyian a sikerhez, a többieknek és majd
6: nagyon
4: személyesen.
6: Menő, nagyon menő, amit
4: óriási dolog.
6: Óriási.
4: Többieknek személyesen fogjuk meghúzni a fülét és a kezét, úgyhogy neked innen a távolból a telefonon gratulálunk.
5: Nagyon szépen köszönöm.
4: Köszi, hogy beszéltünk. Szia!
5: Köszi, sziasztok!
6: Hát, tök jó, hogy ő is itt volt velünk, és nyilván nem tudom megkerülni azt a kérdést, hogy az olimpiai sportágak mellett a motorsport, mint nem olimpiai sportág, tud-e segíteni abban, hogy ezek a srácok előrelépjenek? Bár innen nem lesz könnyű előrébb lépni azért, mert ugye azért ez tényleg nagyon az eleje a világnak.
7: Mindenképpen ugye nehéz egy újabb célt kitűzniük. Én azon próbálok dolgozni itt a közeljövőben, hogy azok a források, amik az országnak rendelkezésre állnak, azok egy kicsit talán egyenlőbb elosztásba kerüljenek, és az ilyen sikereket is, amit azért sikerült az elmúlt évben már egy-kétszer megélnünk, hiszen 24-ben azért volt egy világbajnokunk, most ugye itt volt egy nagyon komoly mérföldkő szintén, hogy ezekbe a forrásokba tudjunk egyfajta olyan állami pénzt is betudni, ami arról szól, hogy hiszen ezek a srácok odakint magyarként azért viszik a magyar nevet. Ez fontos.
6: És akkor hova tovább? Beszélgetünk arról, hogy azért eljutottatok egy olyan poziba, amit azért nem lesz könnyű megvédeni. Ugye mindig azt szokták mondani, hogy egy bajnoki címet vagy egy győzelmet nagyon nehezebb megvédeni, mint megnyerni. De akkor hova tovább? Már az is eredmény, hogyha tudtok jövőre menni?
8: Az is eredmény, ha idén végig tudunk menni. Ugye tudni kell, hogy ez a Endurance világbajnokság, ez nem egy versenyből áll. Tehát ez nem a Le Mans 24 órásról szól, hanem ez egy versenysorozat. Minden évben 4 verseny van, az első év első versenye a Le Mans 24 órás, utána az

0: hogy milyen álmokat dédelget még akár mondjuk így a szüleid szóba kerültett többször, úgyhogy lehet akár rémálom is például mantétére vágyott?
1: Nekem a én kevés motorsportra mondom azt, hogy az életveszélyes, de a mantété az az.
0: Szóval akkor ez egy nem.
1: Oda nem.
0: Akkor mégiscsak hidegfejű. Igen.
2: Én azt éreztem mind a kettőtökön, ahogy beszéltek, hogy nagyon, nagyon coolak vagytok. Ez a szó jó értelmében. Hogy ilyen nagyon jól csillog a tekinteted, a versenyzőtársad is borzasztó higgadtan, megfontoltan, szépen, jól beszél magyarul. Az jól látszik, hogy kell azt hiszem egy tiszta fejed az egészhez. Tehát nem lehet, valószínűleg nem lehet ezekkel az eszközökkel tényleg Hübele Balázs módjára közlekedni. De az életben egyébként is ennyire megfontolt vagy? Mert most azt látom rajtad, nem nagyon mosolyogsz például, az olyan furi.
0: De most például, igen.
2: Most
1: csak elmosődött. Mondani kellett.
2: Igen, elmosolyodtál ott a végén. Te tudsz úgy nagyon örülni?
1: Persze.
2: Tehát olyan nagyon örülös vagy? A végén?
1: Ott én is majd elsírtam magam.
2: Hát a szomorúság.
1: Igen.
2: Annyira az a szomorúság lesz szokott lenni. Szóval, hogy ilyen nagyon örülős, ez ilyen?
1: Abszolút, persze, én is borzalmasan tudok örülni, főleg ennek, de egyébként tényleg az a legfontosabb egy ilyen verseny során, hogy nyugodtan kezeljük az egészet. Most nekem, ami rendkívül meglepő volt, és rendkívül jól esett az egész hét folyamán, hogy gyakorlatilag egy hangos szó nélkül lezajlott az egész hétvége teljesen hiba nélkül. Volt ugyan két esésünk a csapatban, nem a verseny folyamán, hanem a megelőző edzéseken, időmérőkön, de ez is tök nyugodtan le tudott zajlani, és ez volt a legjobb talán benne.
2: Tök érdekes, amikor bejöttél a stúdióba, akaratlanul is így végignéztelek, hogy nekem is van egy-két ez az a kezemben, de úgy látom, mintha te úgy egyben lennél. Estél már rettentő nagyot, mert hogy nem látok rajtad mérhetetlen külsőre nyomokat.
1: Természetesen például pont tavaly Lemanban volt egy olyan esésem, hogy ilyen rendkívül rossz időjárás volt, esett, felszáradt a pálya, borzalmasan taknyos és csúszós volt, és emellé még fölolajozták is. Hát ott egy ilyen 240 km/h bukásba kerültem bele, ott utána azért nem volt őszinte a mosolyom, de törésem nem volt még.
0: Maradjon is így, ezt is kopogjátok le, mint mindent, ahogy
2: egyébként
0: mondtam.
2: Egyébként szoktál félni?
1: Volt már rá példa, igen. De alapvetően nem gondolunk bele a motoron, ugye, hogy most mi történhet. De egy ilyen rizikósabb megcsúszás vagy esés után azért bennünk.
2: Akkor megijedsz, amikor megrázza a fenekét? Tehát megijed az ember még a te szinteden is? Vagy ez ilyen...
1: Ez egy jó kérdés, mert nem tudom eldönteni, hogy ez meglepődés vagy megijedés. Mert alapvetően számít rá az ember a legtöbb alkalommal, hogy akár most itt meg is csúszhat, vagy valami történhet, de azért mégiscsak meglepődik. És egyébként igen, megijedésnek mondanám azt.
0: De én például egy ilyen buszmegállós gyűrődéstől is meg tudok lepődni motoron, de ehhez nálad egy picit több kell valószínűleg akár a pályán, akár a közúton. Kérdezem egyúttal, hogy közúton te hogyan motorozol?
1: Én sehogy.
0: Sehogy?
2: Nekem végre valaki.
1: Nincs motorra jogsim. És nem is tervezek motorozni.
2: Örülök a válasznak. Borzasztóan örülök a válasznak. Én nem motorozom. Tehát, hogy én abba hagytam.
0: Kicsit érted, kérdeztem azt majd.
2: Köszönöm szépen. Azt szeretném megkérdezni, hogy Laci, neked van gyereked?
3: Igen, van egy lányom.
2: De ezeket a srácokat nem pont ugyanúgy kezeli az ember, mint a gyerekeit néha? Tehát, hogy nem ugyanazt azt a félelmet, meg azt az aggódást érzed, amikor 3 kilóval elpöröl melletted a gyerek?
3: Egy kumadarasi példával, amikor elesett a versenyzőnk, és ott nem látjuk ugye, hogy mi történik, mert nincs közvetítés, és amíg a rádióban a sportbírónál nem szólal meg az, hogy igen, versenyző, oké, tolja a motort, na addig ott lepereg minden, hogy édesanyjának hogy mondom el, ez mind lepörög.
2: Ez a lányod nem motorozik?
3: Nem, hál' Istennek.
2: Aztán 2 hete volt nálunk az egyik nagyon helyes magyar kislány, aki motorozik, kaszkadőr, és így néztem rá, hogy hát Barbie vagy Ken, de hát ő nagyon Ken, de én biztos nem engedném a gyerekemet. Azt hiszem.
3: Hál' Istennek az ő szüleik ezt másképp gondolták, és a fiúk így most...
0: Milyen jól jártak
3: így ezzel. Most Le Mans-i győztesek lehetnek.
2: De te beszélgetsz a szüleivel, a Máténak? Vagy nem vagytok olyan viszony, vagy már annyira felnőtt, hogy...

0: verseny közben a Máté nem beszél a szüleivel, az édesapját én üzenetben tájékoztatom, hogy Máté mikor megy föl, hogy, tehát azért minimális azért kommunikáció van, igen.
1: Mert hogy én egyszer mentem úgy a rally ebbén, hogy a fiam akkor a Rallycross Magyar Bajnokság döntőjében mentem, amikor én álltam a rajtba, és bemutatták az egy percet, és én néztem az a digitális eredménye jelzőt, hogy rajta, és barátom mondta a pilóta, hogy fiat, tedd meg ezt a Isten verte telefon, mert mi is megyünk. Borzasztó nehéz szülőként meg felnőttként ezt a dolgot kezelni, de nagyon jelentkezik az elnök úr, Herman Erik, aki valamit szeretne mondani.
2: Lassan a vége felé vagyunk, és engedjétek meg, hogy...
3: Igen. A szerkesztő és elnök úr.
2: Lassan a vége felé vagyunk, és nagyon-nagyon szeretném a Magyar Motorsport Szövetség nevében megköszönni a Lacinak is, a Rizinek is, a Karcsinak is, sorolhatnám a nevet, ugye 20 plusz emberről van szó, versenyzőknek kiemelten.
1: Viszont a számot mond, elnök úr.
2: Nyugodt pillanat, most akartam a végén a Lacitól csak annyit kérek, hogy aki A-t mondott, az mondjon B-t is, és találkozzunk boldog után.
0: Legyen így, ámen.
1: Hát ez olyan gyönyörű volt, hogy mi
3: megvagyunk hatva, tehát tényleg.
1: Mi mehetünk is.
3: Örülünk, hogy tudtunk ezt asszisztálni.
1: Nagyon örülünk, hogy tudtunk nektek lehetőséget adni. Voltatok már a győzelem után valahol? Vagy mentek még valahová, tévébe, rádióba, bárhová?
3: Nem baj, ha nem baj, ez volt a debütálás.
0: Ez a győzelem után ez úgy néz ki, hogy le kell bontani a boxot, be kell pakolni a cuccokat, és el kell indulni haza. A csapat egy része repülővel, a szerencsésebbik része a kevésbé szerencsés lábon.
1: Tehát... Így gyalogoltatok
0: haza? Nem, hát úgy értve, hogy járgánnyal.
4: Laci, úgy veszem, hogy te lábon jöttél.
0: Igen, én lábon jöttem.
1: Gyalog, úgynevezett nem gyalog.
0: Nem gyalog, igen.
1: Srácok, nagyon szépen köszönjük. Akkor valójában ide vezetett az első utatok kb.
0: Majd, hogy nem.
1: Köszönjük, hogy eljöttetek. Nagyon-nagyon gratulálunk. Tényleg... Tökre jól esik, hogy itt vagytok, és nagyon-nagyon szorítunk nektek, hogy az álmaitokat meg tudjátok valósítani.
0: Köszönjük.
5: Nagyon szépen köszönjük.
0: Próbáljuk megszolgálni ezt a bizalmat.
5: Hajrá.
1: Hajrá magyarok, hajrá magyar motorosok, hajrá elnök úr, a többi meg majd kialakul.
5: Igen. És hajrá hallgatók, akiktől most búcsúzunk lassan.
1: Így van. Zenélünk nektek, köszönjük, hogy eljöttetek, köszönjük, hogy itt voltatok.
5: Találkozunk.
1: Zenélünk egyet, jövő héten találkozunk. Nem kis témánk lesz, mert jövőre, a jövő héten az Audi szerepvállalásáról a Forma 1-ben fogunk egy kis beszélgetést tartani ehhez nagyon hozzáértő emberekkel, akik ott voltak ennek a projektnek a születésekor. Úgyhogy legyetek velünk a jövő héten is.
5: Sziasztok!
1: Sziasztok!
6: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Hangoerá. Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinját hallottátok Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével. Találkozunk jövő kedden este 6-kor.
1: A műsor támogatója az Opel Frontera.
0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad órája.
0: Mini Starsky és Hutchess Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től.
3: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Először Budapesten a Primus, augusztus 4-én a Barbanegrában. Jegyek livenation.hu, augusztus 4, Barbanegra.
2: Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Tenerife. Az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travel-nél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. Pszt, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Ne már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Párbeszédet ígér a kormány a külhoni magyarokkal. Rekordszámú hallgató kezdheti meg tanulmányait, terjednek a közösségi média korlátozások. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A magyar kormánynak kötelessége megvédeni a határon túli magyarok jogait, erről beszélt Tar Zoltán Fehéregyházán a felújított Petőfi emlékhely avatásán. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter azt mondta, a korábbi támogatásokat felülvizsgálják, és ha visszaélést találnak, megteszik a szükséges jogi lépéseket. Hozzátette, a kormány a jövőben párbeszédre és egyeztetésre törekszik a külhoni magyar közösségekkel. Több mint 101 ezeren kezdhetik meg felsőfokú tanulmányaikat szeptembertől, ez az elmúlt évek legmagasabb felvételi létszáma. Vanó Renáta, az oktatási hivatal felsőoktatásért felelős elnök helyettese rádiónknak elmondta, a gazdasági, a műszaki és a pedagógus képzések bizonyultak a legnépszerűbbnek.
4: 10 hallgatóból majdnem minden 8. hallgató magyar állami ösztöndíjas finanszírozási formában tanulhat, gyakorlatilag minden 7. hallgatónk alapképzésre nyert felvételt. Természetesen mesterképzésre is nagyon-nagyon szép számmal, és osztatlan, tehát hosszú 5-6 éves képzésre is nagyon szép számmal kerültek be jelentkezők.
3: Akik most nem jutottak be, július 30-ától a pótfelvételi eljárásban jelentkezhetnek a felsőoktatásba. Egyre több ország korlátozza vagy tervezi korlátozni a gyermekek közösségi média használatát. Az intézkedések célja a zaklatás, a függőség, a mentális problémák és az online visszaélések visszaszorítása. Ausztrália például már bevezette a 16 év alattiakat érintő tilalmat, Franciaország pedig szeptembertől korlátozza a 15 év alattiak hozzáférését. Hasonló szabályozást készít elő a többi között az Egyesült Királyság, Spanyolország, Németország és Kanada is. Malajziában rendezik meg az idén elmaradt Bahrein nagy díjat. A Forma 1 és a Nemzetközi Automobil Szövetség döntése szerint a mezőny október 2-a és 4-e között áll rajthoz, miközben a futam hivatalosan továbbra is bahreini nagy díj marad. Az áprilisi bahreini versenyt a közel-keleti helyzet miatt törölték, ahol továbbra sem adottak a biztonságos rendezés feltételei. A döntéssel a Forma 1 megtarthatja az idei versenynaptár valamennyi futamát. Holnap még kissé változékonyan alakulhat a nap, de délutánra már több felé kisüt a nap a fátyol és gomoly felhők mellett. Délelőtt főként keleten, később inkább észak-keleten fordulhat elő kisebb eső, zápor vagy zivatar. A csúcs hőmérséklet 29 és 33 fok között alakul. Kedden még elszórtan lehet zápor keleten, de utána egyre nyugodtabb, naposabb idő ígérkezik. Szerdán és csütörtökön már a napsütésé lesz a főszerep, péntekre pedig igazi forró nyári nap körvonalazódik 33-37 fokos csúcsokkal.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga!

0: A következő előadót is hallhatjátok a Szigeten. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Schwarz Ádám néven 1991 nyarán látta meg a napvilágot az a rapper, zeneszerző és dalszövegíró, akit Beton Hofi művésznéven ismer a Hálás jelenkor. Erdélyi származású. A szülei a születése előtt költöztek Magyarországra, ő már Józsefvárosban nevelkedett. Ígéretes futballkarrier előtt állt, közben közgazdász diplomát szerzett. A labdarúgást sérülések miatt abba kellett hagynia. Azt mondta magáról, hogy a focival eltűnt az életéből egy nagy adag szenvedély. Kellett valami a helyére, és ez lett a rap. 2021. júniusában hozta ki első mixtépjét, a Comic Sins-t, amely rekordgyorsasággal a zenei toplisták élére repült. Majd szerzett hetek alatt óriási rajongótábort. 2022-ben és 23-ban is megnyerte az év hazai rap vagy hip-hop albuma vagy hangfelvétele kategóriában a Fonogram díjat. És őt kérték fel, hogy készíts el az 1920 az új Közép-Európa című Trianon történelmi körülményeivel és utózöngéivel foglalkozó dokumentumfilm főcímdalát.

0: Az elhangzott dal előadóját is meghallgathatjátok a Szigeten.
1: Lázár Dodi vagyok, az Esti Kornélból, ez pedig a Rádió Café.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A 70-es évek brit rock csapata a Stretch anno azért alakult, hogy Mick Fleetwood dobossal végignyomjanak egy amerikai Fleetwood Mac turnét. A dobos azonban, aki egyedül képviselte volna az eredeti csapatot, cserben hagyta őket. Így valódi Fleetwood Mac tagok hiányában a teljes turné dugába dőlt. Erről született az eset hamvaiból újjáélett Stretch első slágere, a Why Did You Do It? 1975-ben egyenesen Mick Fleetwoodnak címezve.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Krák noch schmak hebben. Így szól hollandul a se sava, se borsa, vagy másként a se íze, se bűze szólás.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező. Tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
1: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum egy perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án? A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban, szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu. Felejtsd el a szürke reggeli rutint! Válts paloznaki panorámára a magyar tengernél. Millás reggeli a Balaton legszebb pontjáról, a paloznaki jazzpikniken, a Homolabor teraszról. E.ON. A Jazz Picnic és a jövő energiája.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A francia négyes a 19. század elején Napóleon udvartartásában feltűnt 6/8-ados vagy 2/4-es ütemű társas tánc, amelyet négyszög alakban elhelyezkedő párok lejtettek. A francia négyes egy évszázadon át divatban maradt.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Bobby Womack Across the 110th Street-je az azonos című 1972-es mozifilm főcímdala volt. Quentin Tarantino ugyanezt a darabot használta 97-es Jackie Brown című moziában, 2007-ben pedig Ridley Scott az Amerikai gangsterben.

Szevasztok, Jeli Gergő vagyok a Makarenko zenekarból. Ha nem akartok az élettől még nagyobb pofonokat kapni, akkor a Rádió Cafét hallgatjátok.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az 1991-ben alapított Deus minden idők egyik legjobb, legsikeresebb és legfontosabb belga art rock zenekara. Nem tudni nevüknek van-e bármi köze a szintén belga sörmárkához. Sister love, why don't you break it up?

Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A kultúra a civilizáció építő eleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borra való. A Rádiókafé gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádiókafé gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borra való, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van. Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj? Hallgasd Kutasi Judit és egészségügyi szakértői műsorát minden csütörtökön este 6-tól a Rádiókafén. Egészségkód a Rádiókafé és a Semmelweis Prémium szakértőinek műsora. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal. Videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Rádió Cafén és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! HelloHungary.hu. Hello új élmények!
2: Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Érkezhet az újabb hőhullám, nem igen lehet eső. 2032 után is maradhat a Forma 1. Veszélyes is lehet a naptetoválás. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Újabb hőhullám jöhet a jövő héten. A Hungaromet előrejelzése szerint a hét elején még 30 fok körül alakulhatnak a csúcsértékek. A hét második felétől azonban tovább erősödhet a felmelegedés. Péntektől már több felé 33 és 38 fok közötti maximumok lehetnek, vasárnap pedig helyenként a 39 fokot is megközelítheti a hőmérséklet. Csapadékra egyelőre kevés az esély, a hajnalok pedig egyre kevésbé hozhatnak enyhülést. 2032 után is Magyarországon maradhat a Forma 1, erről tárgyalt Magyar Péter miniszterelnök a sorozat elnök vezérigazgatójával a Hungaroringen. A kormányfő szerint a cél, hogy a verseny a lehető legjobb feltételekkel maradjon az országban, ezért már megkezdték az egyeztetéseket a jelenlegi szerződés utáni időszakról. Hozzátette, e rekordszámú néző érkezett a Magyar Nagydíjra, és a rendezvény gazdasági, valamint turisztikai szempontból is jelentős az országnak. A cél az, hogy szeptembertől egyetlen buszjárat sem maradjon ki alkatrészhiány miatt, mondta Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter szerint május óta 290-ről 170-re csökkent a javításra váró buszok száma. A tárcavezető azt mondta, a problémák jelentős részét az előző vezetés hibás beszerzési döntései okozták, ezért válságintézkedésekkel kellett helyreállítani az alkatrészellátást. Hozzátette, a karbantartói létszámhiány és az elöregedett járműpark továbbra is komoly kihívást jelent. Az úgynevezett naptetoválások veszélyére figyelmeztet a Magyar Dermatológiai Társulat. A közösségi médiában terjedő trend során szándékosan égetik le a bőr egy részét, ami komoly károsodást okozhat, mondta rádiónknak Holló Péter, a szervezet elnöke.
4: A bőrét lefedve egy fényvédőkrémmel, valami alakzatot odarajzolva, körülötte a bőrt jól leégessék a nappal, és hát sajnos ezt nagyon-nagyon sokan látták és csinálják, ezt halljuk a betegektől, mindenkinek fölhívnám a figyelmét arra, hogy ne álljon be ebbe a sorba, és ne csináltasson magának naptetoválást, ez káros a bőrére, és nagyon-nagyon megemeli a bőrrák rizikóját a későbbiekben.
3: Holnap a nap első felében még lehetnek felhősebb időszakok, később viszont egyre inkább a napsütés veszi át a terepet. Fátyol és gomoly felhők is lesznek az égen, délelőtt még a Dunától keletre, később inkább észak-keleten alakulhat ki kisebb eső, zápor vagy zivatar. Délután 29 és 33 fok közé melegszik a levegő. Kedden marad a napos gomoly felhős idő, keleten legfeljebb egy-egy záporral. Szerdától aztán szárazabb, egyre melegebb napok jönnek, csütörtökön már 36, pénteken pedig 37 fok is lehet.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén.
5: Te mit csinálsz még mindig azzal a pingvinnel? Nem arról volt szó, hogy elviszed az állatkertbe?
6: Ja, ott már voltunk. Ma moziba megyünk.
0: Cinema Paradiso. A Rádiókafé minden vasárnap este 8-kor Elvis moziba. Cyborg templár és cinefil barátai megzenésítenek már létező és sohasem volt filmeket. Cinema Paradiso. Az elképzelt világok legjobbika.
5: Na és mi lesz a moziban?
6: Valami Drakulás film. Drakula a föld körül, vagy valami ilyesmi. Nafta rendezésében.

0: Chwilę, tylko...
1: Cinema Paradiso. A Rádió Café minden vasárnap este 8-kor Elvis moziba.
2: A mai DJ Nafta volt.
1: Zavarnak a szürke hétköznapok?
3: Mm-hmm, nagyon.
1: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli. A gazdasági Muppet Show.
4: De hol?
1: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
4: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
1: Millás reggeli. A csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
5: De miért?
1: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
6: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
1: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@kukac.rádiókafé98.hu e-mail címre maximum egy perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádiókafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádiókafé. Van mikrofonod?
1: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal. Videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Rádiókafén és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! HelloHungary.hu. Hello új élmények!
2: Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
3: Egy rádiót venne, de minek, uram?
4: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
2: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. Felejtsd el a szürke reggeli rutint! Válts paloznaki panorámára a magyar tengernél. A Millás reggeli az E.ON jóvoltából kiköltözik a Balatonpartra. Egyenesen a paloznaki lankásdomboldalra, a napfényes szőlőhegyek közé, a Homola borteraszra. Augusztus 6-án a napot prémium gasztroélményekkel és piknik hangulatban indítjuk, hogy aztán az egész hétvégéhez kiváló nemzetközi zenei előadók. Rick Astley, Gregory Porter, Ella Eyre, az Earth, Wind & Fire Experience, Matt Bianco, a Döladap, az Electro Deluxe, Adani & Wolf, Antonia Vaj és nagyszerű hazai sztárok adják meg a tökéletes ritmust. Egy fesztivál a fenntarthatóbb holnapért.
5: A panoráma tényleg zseniális innen a szőlőből, uraim! De legközelebb kihozná valaki a keverőpultot, mondjuk traktorral?
2: Találkozzunk augusztus 6-án csütörtökön reggel, és aztán egész hétvégén paloznakon, a Jazz Picnic-en. Millás reggeli a Balaton legszebb pontjáról. E.ON, a Jazz Picnic és a jövő energiája.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
6: Nyilvánosak lesznek a kórházak fertőzési adatai. Vigyáznak a fürdőzőkre a balatoni vízi rendőrök. Lando Norris nyerte a Magyar Nagydíjat. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Nyilvánossá teszik a kórházak fertőzési adatait. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter bejelentése szerint szeptembertől bárki megismerheti az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések adatait. A rendszer a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ módszertan alapján valós adatokra épül. A cél a beteg biztonság javítása és az egészségügy átláthatóságának erősítése, az adatok értelmezését pedig kiegészítő mutatók segítik. Idén már 133 ember életét mentették meg a balatoni vízi rendőrök. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság közlése szerint a szezonban eddig 76 esetben riasztották a vízi rendőröket. A Balatonon 5 rendőrőrs és a vízimentő szervezetek közösen vigyáznak a fürdőzők biztonságára. A rendőrség arra figyelmeztet, viharjelzés idején mindenki tartsa be a szabályokat, és senki ne ússzon az elsodort matrac vagy vízi bicikli után. Már gyűjtik a búzát a Magyarok Kenyere programban. A Kárpát-medence csak nem 300 gyűjtőpontján várják a gazdák felajánlásait. Tavaly csak nem 1200 tonna búza gyűlt össze, amelyet rászorulók támogatására fordítottak, mondta a rádiónknak Horváth Vivien, a program vezetője.
7: nagyon sok gazdálkodó betakarítási időszak végén felajánlja a terményének egy részét nemes célra. Mi ezeket összegyűjtjük, a malmok segítségével liszté őrüljük, és ezeket a liszteket juttatjuk el egészen év végéig rászorulóknak, szociális intézmények részére, gyermekotthonokba, idős otthonokba, illetve közvetlen családokhoz is kerül.
6: A Kárpát-medencei búza összeöntés ünnepét idén augusztus 5-én Martonvásárral rendezik. Lando Norris nyerte a 41. Forma 1-es magyar nagydíjat a Hungaroringen. A McLaren brit versenyzője a pole pozícióból rajtolva idei első, pályafutása 12. futam győzelmét aratta, és sorozatban másodszor győzött magyaródon. A második helyen a címvédő Max Verstappen végzett, míg a harmadik Andrea Kimi Antonelli lett. A 19 éves olasz pilóta ezzel tovább növelte előnyét a világbajnoki pontverseny élén. A Form 1-es idény csak nem egy hónapos nyári szünet után augusztus végén a holland nagydíjjal folytatódik. Holnap még kissé változékonyan alakulhat a nap, de délutánra már több felé kisüt a nap a fátyol és gomoly felhők mellett. Délelőtt főként keleten, később inkább észak-keleten fordulhat elő kisebb eső, zápor vagy zivatar. A csúcs hőmérséklet 29 és 33 fok között alakul. Kedden még elszórtan lehet zápor keleten, de utána egyre nyugodtabb, naposabb idő ígérkezik. Szerdán és csütörtökön már a napsütésé lesz a főszerep, péntekre pedig igazi forró nyári nap körvonalazódik 33-37 fokos csúcsokkal.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
8: Sírálj!

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály.
1: Egy 2 gyerekes család elveszíti az édesanyját, és arról szól a mese, hogy mi történik velük utána, és arról, hogy az édesapával mi történik azután, hogy elveszítette a feleségét, és ez a gyász hogyan telepszik rá a családra, hogyan akadályozza a családot az egészséges működésben, és hogy miért kell végül a gyerekeknek megoldaniuk azt a problémát, mindaközben, hogy ők is küszködnek ezzel a gyásszal, de mégis a saját édesapjuknak a gyászát a sajátjuk elé helyezik, és megpróbálják ők megmenteni ebből a helyzetből az édesapát.
2: Jó estét kívánok, Balázsi Panna vagyok, ez a Tandem, színházi alternatívák a Rádiókafén. Mai vendégeim egy alkotó házaspár, Messaudi Emina és Kenéz Ágoston. Emina 2018-ban végzett Fullajtár Andrea és Zsámbéki Gábor osztályában az SZF-én. A Pintér Béla társulat tagja. A Dante Casino Ha már lúd című előadásában szerepel, és Ágostonnal a frissen bemutatott a szerelem megszállott rabjának történetében a Jurányiban. Kenéz Ágoston 2021-ben végzett Pelsőci Réka és Rába Roland osztályában színészként, és több sikeres rendezői munkája is van. A Dante Casino oszlopos tagja. A Jurányiban számos rendezését láthattuk, nemrég jelent meg mesekönyve A háromfejű király. Szeretettel köszöntelek benneteket.
3: Szia, köszönjük, hogy itt lehetünk.
2: Szokták mondani, hogy a hosszú házasság titka, hogy nem találkoztok sokat, de ti együtt alkottok is, együtt dolgoztok is. Hogy tudjátok a kettőt szétválasztani?
1: Faramúci ez a helyzet, mert szerintem nagyon jó dolgokat csináltunk ebben az évadban közösen Eminával, viszont az évad végén arra a tanulságra jutottunk, hogy jobb lesz nekünk, hogyha inkább házaspárként vagyunk együtt több időt, mint munkatársként, mert nagyon, tehát hogy tényleg ezek szuper munkák voltak, amiben volt szerencsénk együtt dolgozni, nagyon klassz végeredményekkel, tehát hogy szép előadások születtek a közös munkáinkból, viszont mivel nagyon intenzíven dolgozunk mind a ketten, külön-külön is, és pláne együtt is, és a magánéletünkre egyébként is így rátelepszik sokszor a munka, sokszor hazavisszük, nagyon sokat beszélgetünk róla otthon is, vagy a szabad időnkben. Ezért, amikor a munkával töltött idő is közös, és aztán a közös élményeket éljük újra a magánéletben, az már egy kicsit terhes. És sokkal most, hogy megtörtént az évadban az utolsó bemutatónk, ahogyan mondtad is ez a szerelem megszállott rabjának története, azóta érezhetően felszabadultabbak vagyunk, hogy megtörtént, és most már házas párként tudunk együtt lenni a hétköznapokban, nem pedig munkatársként.
4: Igen, tényleg nagyon jó dolgokat csináltunk, és nekem annyi volt csak az érzésem, hogy így egy évadban többet csinálni sok együtt. Mert hogyha van egy projekt, az tök más, de hogyha egész évadban együtt dolgozunk, akkor tényleg semmi időnk nem marad arra, hogy magánéletet éljünk, és na majd most megyünk Szlovéniába, végre kipihenjük magunkat, úgyhogy az ilyenek hiányoztak szerintem, hogy mindig el szoktunk utazni így fél évente, vagy hát is őt inkább 4 havonta, vagy nem tudom.
1: Hát így évszakonként egyszer azért el szoktunk valahol menekülni.
4: És az most teljesen kimaradt, és szerintem ez volt, ami így megbillentette kicsit az egyensúlyt, hogy munkatársak, házas pár, vagy most akkor mi is van.
2: Valahogy az az érzésem, hogy arra utaltál, Ágoston, hogy az alkotói folyamat, tehát a próba folyamat, stb. Az nehéz, de ugye az egy nagy megkönnyebbülés, amikor megvolt a premier. Már az együttjátszás az már nem tartozik ebbe a kategóriába?
1: Szerintem vegyes. Ebből a két közös projektünkből idén az egyikben nem játszottunk együtt, hanem én rendező voltam, Emina pedig színész. Azt szerintem neked több nehézséget okozott, mint nekem.
2: Mert kvázi te dirigálsz?
1: Azért? Persze. Parancsolok. Nem.
4: Is egy nagyon más helyzet egyébként, mert tényleg idén, tehát a rendező-színész-színész-színész kombinációt is kipróbáltuk, úgy, hogy előtte keveset dolgoztunk együtt, szóval idén ez tényleg egy ilyen nagyon bele a közepébe volt, és az tök más, amikor a hierarchia megvan. Az azért szerintem nehezebb, mint amikor kívülről van egy rendező, és mind a ketten színészek vagyunk, és akkor nincs meg az, hogy bármilyen feszültséget szül, az, hogy mit tudom én, nem mosogattál el, vagy én nem mosogattam el, és akkor bemegyünk a próbára, és akkor megmondod, hogy mit csinálják, és akkor ideges leszek.
1: Igen, én ezek miatt a dolgok miatt kevésbé voltam ideges, szóval nekem talán ez tényleg kevesebb feszültséget szült, mint mondjuk benned, de valahogy talán egyáltalán tisztább helyzet, mert azóta én kvázi kiléptem a játszásból, tehát hogy most már nélkülem folyik az előadás, amit rendeztem és amire játszik benne, tehát hogy ott ez így nem elevenedik újra. Én azt érzem egyébként, hogy az új bemutató kapcsán, ahol színészpárosként működünk együtt, ott onnantól kezdve, hogy elkezdődik az előadás, történetéből fakadóan is, hát ez tényleg egy szerelmes párnak a története, ott benne már sokkal kevesebb feszültség van. Nagyon-nagyon, a Kárpáti Péter írta és rendezte ezt az előadást, aki híres arról, hogy nagyon érzékenyen dolgozik az emberekkel, és nekem, én már több egyre volt szerencsém vele dolgozni, és mindig az a tapasztalatom, hogy ő nagyon figyel azokra, hogy jól érezzük magunkat, de hogy komfortos legyen a próba, hogyha azt érzi rajtunk, hogy nem vagyunk olyan állapotban. Itt például egyébként szerintem a különösen nagy nehézség a próba folyamatban nem is abból fakad, hogy mi egy házas pár vagyunk, hanem sok időt töltöttünk együtt a munkában, de azon kívül is nagyon-nagyon sokat dolgoztunk. És ezért az a nagyon kevés idő, ami maradt kettőnkre és erre a próba folyamatra, az is munkával telt és együtt telt, viszont a Péter elképesztően érzékenyen reagált erre, hogyha azt érezte, hogy volt olyan nap, hogy tripla előadások után beestünk próbára, és muszáj volt próbálnunk, hiszen nagyon, tehát a független színházra azért az a jellemző, hogy lopott időkben tud dolgozni az ember. És ezek a lopott idejeink, ezek mindig közösek voltak, és egyébként pedig tele volt a naptár, és ez okozta a nagyon nagy problémát inkább, viszont ezt a Péter fantasztikusan kezelte. És most, hogy már nincsenek ezek az akadályok, hogy ennyire elfoglaltak lennénk, és csak játszani kell, így ez a feszültség is hátra
4: meg az
1: maradt.
4: Már mindig élvezett szerintem a játék, vagy nekem legalábbis, hogy az, amikor megcsináltuk az előadást, ahogy mondtad is, hát ott úgy nézett ki, hogy Ágoston minden délelőtt játszott, én minden este játszottam, és közte besuvasztottunk próbákat, vagy este előadások után besuvasztottuk a próbát, és akkor szerintem már elfárad az ember idegrendszere egy ilyen feszített tempó után, vagy egy ilyen időszak után, és a nehézség az ez volt. És akkor, ha ez külön történik, akkor haza tudok menni, és el tudom mesélni, hogy hú, de elfáradtam ezért, és ezért, és ezért. Így meg az van, hogy újat nem tudok megosztani, mivel hogy mindent együtt nyomtunk végig, és annak valahogy annak az öröme, hogy akkor megosszuk a másikkal, hogy kivel mi volt aznap, az maradt ki.
2: De ahogy mondtam a bevezetőben, te a Pintér Béla társulat tagja vagy, te pedig a Dante Casinói, de a Hamár Lúd az egy Dante Casinós előadás. Milyen élmény volt számodra belülről látni azt az alkotói közösséget, amiben Ágoston mozog?
4: Nagyon jó, hát én már láttam több munkájukat, meg azért jellemző rájuk, hogy a munkát magát is kinyitják, szóval voltam már benne olyan nyílt próbán, vagy olyan, hát sőt az volt maga a happening, hogy egy nap alatt mutatnak be egy előadást, és azt végig lehet ülni, ez a paprikás krumpli előadás, és akkor meg én már ismertem őket korábbról, de egy iszonyatosan jó csapat szerintem itt ez a kulcs, hogy nagyon nagyon mindenki nagyon egy színes, széles egyéniség, és jók szerintem jó dinamikák vannak nagyon, és dolgozni meg különösen nagyon jó volt, mert nem csak Dante Kaszinósokkal, de egy volt osztálytársammal, Vizi Dáviddal is együtt dolgozhattam újra, itt sok-sok év után, és az is adott neki egy ilyen érdekes pikantériát, hogy két ilyen, hát de nem volt egyetlen széthúzás, hogy valami, de volt egy ilyen a Zsámbék is kis csapat, meg a Dante Casino, és csodálatosan dolgoztunk szerintem együtt, hogy én nagyon-nagyon élveztem mindenkivel, de hogy ilyen nagy találkozások voltak újra. Újra találkozások, vagy először találkozások, én nem dolgoztam például Laluval, vagy Tomával azelőtt, és nagyon jó élmény volt.
5: Lalu a Podlovics Laura?
4: Aha, igen, mm. igen, igen.
5: Jó.
4: Dezsővel meg ezer millió éve
5: Georgi
4: már.
5: Tamáté
4: meg,
5: Dezső.
4: Igen. Mm-hmm. Georgi Tamáté Dezsővel nagyon sokat dolgoztam együtt, és az is egy ilyen nagyon jó újra találkozás volt, úgyhogy nekem nagyon jó élmény volt.
5: És ez szerencsés egyébként a ti esetetekben, hogy azért zömmel külön közösséghez tartoztok?
4: Hát ezek azért összefolynak, szerintem aha. elég erősen. Nem olyan nagy ez a szakma, és így az egyetemi osztálytársi közegek is átfedések vannak, meg színházi is. Az, hogy a Béla vagy a Dante Casino, szerintem vannak nagyon sok átfedés van.
1: Pláne tényleg ez a független szféra, ez azért összefújja az embereket különböző helyekről. Pont tavaly te, amikor a Fukuyamát csináltad, ott az én egyik osztálytársammal, a Váradi Geri osztálytársammal dolgozott együtt Emina, én pedig ugye most ebben a projektben is Dáviddal, Vizi Dáviddal, aki Eminának volt osztálytársa, meg én Martinkovics Mátéval dolgoztam még több alkalommal.
4: Ja, és szintén osztálytársam volt.
1: És én azt például, sőt, a Lesján Attilával is egy néhány évvel ezelőtt, aki szintén Emina osztálytársa, nekem így a kedvenc beszélgetéseim a konyhában, amikor mesélünk, tehát hogy tényleg az, hogy nagyon sokat beszélünk arról nyilván, hogy mi történt velünk aznap, és amikor egymás volt osztálytársa, próbálunk, és Emina mesél nekem olyan dolgokat, gesztusokat, mondatokat, amiket én például a Geriről, Váradi Geriről pontosan ismerem és tudom, akkor így nekem az nagyon kedves a szívemnek, amikor tehát így látom magam előtt, hogy akkor rég látott osztálytársam hogyan viselkedik a próbán, hogy azokat, amiket én mondjuk nagyon szeretek régi osztálytársaimban, ja meg persze, a Samudovszky Adrián is ebben a projektben próbált. Tehát mi különböző osztályokban jártunk, és ezért nagyon sok egyetemi történetből nyilván emiatt kimaradunk egymás számára, de mégiscsak a közeg ismerős, és amikor összesodor bennünket egymás osztálytársaival a szakma, akkor nekem az egy nagyon jó élmény, hogy kicsit azt érzem, hogy kapunk egymás életéből egy-egy olyan szeretet, amikor még nem volt úgy közünk egymáshoz, de mégis én megismerem azt a csapatot, akivel Emina együtt dolgozott 5 évig, vagy ő megismeri azt a csapatot, akivel én együtt dolgoztam. Vilmányi Bennett is a Dante Casino tagja volt, amíg még az országban élt. Ők is Eminával osztálytársak voltak.
4: Elég nagy az átfedés.
1: Igen. Tehát, hogy bár különböző csapatokban dolgozunk, de mégis nagyon-nagyon sok a közös metszet. És ez szerintem nagyon szívmelengető, és amikor meg adatik egy ilyen lehetőség, hogy mondjuk össze lehet ereszteni ezt a két csapatot, tehát Én ezt így koncepció szerint is szeretem időnként alkalmazni, hogy Zsámbéki osztály több tagja a Dante Casinóval együtt, ahol meg nagyon sok bábszínész van ebben a csapatban. Mm-hmm. Az egyetemen az első rendezésemben tapasztaltam meg, hogy ott is az én osztályom, a Pelsőci Rába osztály, és az alattunk járó bábszínész osztály tagjai dolgoztak együtt, és mivel egy nagyon más fajta képzést kaptunk, mivel ugye ez egy szakirányú képzés is a báb szakirány, ezért nagyon-nagyon sok újdonságot tudtunk tanulni, vagy ellesni egymástól, nagyon sok gondolkodásbeli különbséget, és nekem az volt a tapasztalatom, hogy ez elképesztően építő, tehát egy annyira gazdaggá tud tenni egy próbafolyamatot, és itt is ez volt az élményem, hogy ahogyan egymás lesik a színészek próba alatt, hogy ki hogyan dolgozik, ki hogyan, milyen ajánlatokat hoznak egymáshoz, abból hogyan tanulnak az emberek, az szerintem nagyon-nagyon jó.
5: Ha a Dante Casinóra gondolok, Georgi Tamáté Dezsőre, több előadásra, akkor így a mese jön szembe. A gyerekelőadások és a mese. Ez hogy lett egy ilyen hangsúlyos dolog az életetekben?
1: Amikor elkezdtünk a Dante Casinóról még csak közösen gondolkozni, ez úgy alakult ez a csapat, hogy Pasandi összehívott néhány embert, akivel ő az elmúlt években, ez volt 3 évvel ezelőtt, és hogy akkor az akkor elmúlt években nagyon szeretett dolgozni, és azt érezte, hogy ezeknek az általa összehívott embereknek valahogy a közös gondolkodása az így egy mederben van, vagy egy mederbe sodorható, és igazából arra hívott bennünket, hogy jöjjünk össze, beszélgessünk egy kicsit, lássuk meg, hogy van-e kedvünk így együtt, egy ilyen műhelyben együtt dolgozni. És az első közös gondolat, vagy támpont, amit így meghatároztunk, hogy ami így mindannyiunknak a munkájában, vagy a gondolkodásában meghatározó, és amit így a Dante Casino zászlajára szeretnénk kitűzni, az az, hogy a jövő nézőjének készítsünk előadásokat. Hmm. Most már egyébként azt érzem, hogy egyre kevésbé jellemző, de pár évvel ezelőtt azt éreztem, hogy el van kényelmesedve sok színházi alkotó abban, hogy a maga kis közegének, a maga nézőközösségének csinálja az előadásokat, viszont ahogyan mi is, úgy a nézőink is kiöregednek és előregednek, és ez az, ami szerintem nagyon sokszor kimarad a színházi gondolkodásból, hogy ki fog öregedni a nézőközösségünk, hogyha nem szoktatjuk a gyerekeket a kultúrafogyasztásra, akkor egyszerűen évek, évtizedek múlva el fogjuk veszíteni a nézőközönségünket, és ez volt az elsődleges szempont, nem is az, hogy a saját nézőinket kineveljük, mert nem tudjuk, hogy meddig tart a Dante Casino, már az első pillanattól kezdve is ez egy bizonytalan dolog volt, hogy ezt meddig csináljuk, de az, hogy azokat a korosztályokat megszólítsuk, akiknek nem sokszor készül színházi előadás, vagy hogyha készül, akkor nagyon speciális színházakban, tehát hogy a Báb Színház, a Kolibri Színház erre a rétegre van berendezkedve, de mondjuk független csapatok ritkábban készítenek konkrétan ennek a korosztálynak színházi előadásokat. Egészen más kategória szerintem például a színházi nevelési előadás, ahol kimagasló és fantasztikus alkotók vannak, például nekem a Kerekasztal Színházzal van szerencsém több munkában dolgozni, és ők teljesen lefedik az óvodáskortól a gimnazista korosztályig egészen a palettát, viszont az, hogy független színházat lehet nézni gyerekekkel, lehet nézni fiatalokkal, azt éreztük, hogy ez egy ilyen, hogy itt így nem is egy hiány cikket szerettünk volna megragadni, hanem egyszerűen azt éreztük, hogy egyszerűen muszáj a fiatalokat megszólítani, mert el fogják veszíteni a kultúra iránti érdeklődésüket, amikor már a streamingen bármit meg tudnak nézni, és a figyelmük 8 másodpercre korlátozódik a TikTok miatt, akkor egyszerűen nekünk kell, hogy a válaszreakció legyünk, tehát nem puffogni kell, hogy miért van az, hogy a TikTokkal versengünk, hanem el kell fogadni, hogy igen, a TikTokkal versengünk, és azzal úgy tudjuk felvenni a versenyt, hogyha minőségi és jó színházi előadásokat készítünk fiataloknak. És ez lehet annak az oka, hogy tényleg azért a fő profilunk az a fiataloknak és a kisgyerekektől a kamaszkorig terjedő színházi előadások.
5: Emina, te játszol a Hamár Lúdban, más eszközöket használsz, amikor gyerekekhez szólsz, mint egyébként?
4: Szerintem nem. Én nem érzem azt, hogy nagyon más, hogy csinálnék valamit. A felnőtteknek szóló előadásban is különböző figurák, különböző szélesen jelennek meg, vagy különböző eszköztárral, nem tudom, formáljuk meg őket. Ugyanannyira ez a családi, vagy ifjúsági, vagy gyerekszínházban is. Hogyha egy hisztérikus, neurotikus anyát csinálok a Bélánál, az is szerintem ugyanúgy néz ki, mint hogyha Dante Casinóval csinálom.
5: Egy pici szünetet tartunk, és aztán még beszélünk a Hamár Lúd című előadásról.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Még ne szálljatok le! A tandem folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Várjál, augusztus után nem újra július következik?
0: Egy év Balatonon és 12 hónapból áll.
2: Nekem a tenger a Balaton.
0: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét!
3: Megvár a Balaton!
0: Mihálovics Andrással, Pritzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádiókafén. Partcafé, a Balaton hangja. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod? Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály.
1: Ez a Tandem színházi alternatívák a Rádió Cafén. Ma egy alkotóházas pár a vendégem, Messzovidi Emina és Kenéz Ágoston. A Hamár Lúd nagyon nehéz témáról szól, de mégis úgy, ami egy kisgyerek számára is befogadható, és ez a depresszió kérdése. Ez nem az egyetlen előadás, amiben szerepeltek, ahol nagyon össztársadalmilag nehéz témákat feszegettek. Hogy dől el, hogy milyen témákhoz nyúltak?
2: Színészként, amiben hívnak, úgy, és egyébként amivel tud menni nyilván az ember, vagy amiről azt gondolja, hogy érdemes róla beszélni, tehát lehet mindenre nemet mondani. Ezek például szerintem a depresszió is, vagy egy csomó olyan előadás alaptémája, nagyon fontos kérdés, amire így igent mond az ember, vagy színészként igazából ez a szerintem mérvadó, hogy mennyire gondolom úgy, hogy én ezzel a témával tudok, szeretnék és akarok foglalkozni, és mennyire fontos téma nekem, meg mindenkinek.
1: Hát van olyan, hogy hívnak, de van olyan, hogy mesekönyv készül.
2: Hát igen, ez Ágostonnál ez teljesen máshogy működik, mert ő nem vár, hanem őt megcsinálja azt, amit érdekli.
1: Mesélj a háromfejű királyról.
3: Nem szeretnék ilyen borzasztóan fellengzős szavakat használni, de hogy nekem az a meggyőződésem, hogy szerintem igenis kell ilyen fontos témákkal foglalkoznunk, és nem annak ellenére, hogy gyerekekhez szólunk ezekkel a történetekkel, hanem pontosan azért, és nem kéne, hogy ezen megütközzünk, vagy én például a Háromfejű király című mesében, ami nekem az első színdarabom és rendezésem volt, ott a gyász van a fókuszban.
1: A gyászfeldolgozás.
3: Egy két gyerekes család elveszíti az édesanyját, és arról szól a mese, hogy mi történik velük utána, és arról egyébként még inkább, hogy az édesapával mi történik azután, hogy elveszítette a feleségét, és ez a gyász hogyan telepszik rá a családra, hogyan akadályozza a családot az egészséges működésben, és hogy miért kell végül a gyerekeknek megoldaniuk azt a problémát, mindaközben, hogy ők is küszködnek ezzel a gyásszal, de mégis a saját édesapjuknak a gyászát a sajátjuk elé helyezik, és megpróbálják ők megmenteni ebből a helyzetből az édesapát.
1: Ez egy ilyen parentifikáció.
3: Abszolút. Mondom ezt úgy, hogy amikor írtam, akkor nem ismertem ezt a szót, és ennek a létezését is, hogy mit jelent, és éveket, tehát már műsorom volt, már nagy sikerrel ment szerencsére, amikor egyszer csak olvastam ezt a szót, és rájöttem, hogy ja, hogy erre van egy szakszó, és ezzel foglalkozik egyébként a pszichológia erősen.
1: Hát tulajdonképpen a gyerek nem gyerek, hanem ő veszi át a felnőtt szerepét.
3: Nekem ez a tételmondat volt ebben az előadásban a fontos. Ezt szerettem volna, a pályázatban ez volt a kulcsmondat, hogy arról szeretnék beszélni, hogy történik egy családban akkor, amikor a gyerek arra kényszerül, hogy átvegye a szülői szerepet. Ezt nagyon nehéz lenne egy mesében felépíteni azt a folyamatot, hogy hogyan jutunk el idáig, és ezért kell egy nulladik pont, ahonnan mindenkinek teljesen egyértelmű, hogy ez egy olyan helyzet, ahol a gyereknek át kell venni az irányítást. És nem szerettem volna a szülő szereplőt hibáztatni ebben a történetben, és akkor egészen kézenfekvő volt, hogy akkor nézzünk egy gyászszituációt. Tehát, hogy nézzük meg, hogy mi történik akkor, mert ott nem kezdek el hibáztatni egy feleségét, frissen elvesztett édesapát a két gyerekével, hanem az első perctől érthető a probléma, érthető az édesapa problémája, érthető a probléma megoldás akarása a gyerekek részéről, és így lett ez egy gyász történet. Nem az volt a cél, hogy a gyászfeldolgozással foglalkozzak, hanem engem ez a parentifikáció érdekelt, és az, ahogyan a parentifikációtól a gyászfeldolgozásig eljutottam ebben a mesében, valahogy így nagyon sokszor az a tapasztalatom, hogy a gyerekek észlelnek olyan problémákat, amiket azt gondoljuk, hogy nem észlelik, vagy próbáljuk őket megóvni a családon belüli olyan problémáktól, vagy konfliktusoktól, amit azt érezzük, hogy ezek még csak gyerekek, nem fogják megérteni, viszont hatással van rájuk. Lehet, hogy ezt a szakszót nem ismeri a gyerek, de amikor ott van és az édesapja helyett kell a gyászt feldolgozni, akkor tapasztalja és a saját bőrén érzi. Ezt keresem nagyon sokszor a színházban, hogy azok meg a mesékben, hogy azok a problémák, amiket azt gondolom, hogy igenis foglalkoztatja a gyerekeket, vagy hogyha nem is aktívan mindennapokban foglalkoztatja őket, de részei vagy elszenvedői egy-egy problémának, vagy egy-egy kérdés ugyanúgy a levegőben van körülöttük, akkor arról érdemes beszélgetni. És hogyha ez a gyász, akkor a gyász, hogyha a depresszió, a depresszió, hogyha a barátaink megszerzése vagy elveszítése, akkor az. Most a következő történet, ami a fejemben van, az a családon belüli konfliktusok hosszú távú hatásairól szól, gyerekeknek humoros formában.
1: Ezek a kimondatlanságok, szőnyeg alá söprések?
3: És azt szeretném fókuszba állítani, hogy mi történik akkor, hogyha a család egy tagja nem érzi magát otthon egy családban. Uh-huh. Akkor azzal mi a teendő? Mert szerencsére nem a saját bőrömön tapasztaltam ezt a kérdést, de találkoztam ezzel a kérdéssel, és addig-addig pörgettem a fejemben, míg rájöttem, hogy gyerekkorom óta találkozom ilyen kérdésekkel, és nem az van, hogy egyszer csak így most szembe jönnek velem a történetek, hanem nem, ezek történnek ugyanúgy velünk kisgyerekkortól, csak máshova csatornázzuk őket. És a depresszió például több oldalról jött az a kíváncsi kérdés, hogy ez mégis miért, vagy ez miért gondolom, hogy foglalkoztatja a gyerekeket, és bennem is volt egy ilyen félelem. A főpróba az első ilyen nyilvános nézése volt az előadásnak, és egy család azt a visszajelzést adta, hogy ő nagyon örül annak, hogy ez az előadás megszületett, mert igen, náluk otthon hangzott el az utóbbi időben ez a szó, hogy depresszió, és annyira jó, hogy most a gyerekek így tudták, hogy mi, meg definiálva volt otthon, de kontextusba tudták helyezni, hogy itt erről van szó, és látod, itt van egy lúd, így érzi magát. És sokkal könnyebben kapcsolódik, és egyszerűen megkerülhetetlen, hogy a gyerekek szerintem találkozzanak ezekkel a témakörökkel.
2: Hát, hogyha nem is azért, mert érintettek, de hogy az empátia kialakulásában is szerintem nagyon fontos, hogy lássanak olyan dolgokat, amik nem feltétlen csak a Disney mese, vagy például mondjuk abban is van egy csomó olyan, ami így empátiára késztet. Szóval szerintem ez is egy fontos tényezője annak, hogy érdemes és jó csinálni ezeket a dolgokat.
1: Amikor az ember színdarabot ír, vagy mesét ír, akkor óhatatlanul zajlik benne is valamiféle feldolgozás. De te, mint társ, mit tudsz arról mondani, hogy ez például a ti kapcsolatotokat hogy befolyásolta?
2: Én nem tudok, én nem írok. Szóval nekem ez nincs meg, ez a készségem. És én ezt iszonyatosan tisztelem, vagy nem tudom, szerintem ez egy nagyon nagy dolog. Van Ágostonnak egy ilyen fixációja a fürdéssel, imád fürdeni, és ott találja ki ezeket a dolgokat. Tehát, hogy általában az van, hogy egy ilyen zuhanyzás, az egy ilyen 15 perc, és akkor ez egy elkésünk, gyere, menjünk, és akkor kijön a zuhanyarról, és akkor kitaláltam egy történetet, és akkor így elmondja, de kb. Az egész szinopszist. Leül, és tényleg papírra veti, addig még van az a lépés, ahol ő ezt így csak úgy megjelenik neki ez a történet, ami szerintem egy ilyen elképesztő dolog, és akkor így meg tudom érteni a 40 perces zuhanyzásait, már a vízszámla is így oké. Aztán utána meg elképesztő nézni azt a melót, tehát hogy az egy dolog, hogy neki így jelenik meg egy történet, de hogy az a meló, amit utána belefektet, hogy leül, és megírja, és bejár a könyvtárba, ez szokott még lenni, mert nem egy nagy lakásban lakunk, és azért nem lehet úgy dolgozni szerintem jól, hogyha én otthon vagyok. Tehát, hogy akkor én teszek-veszek, nem tudom, akkor megy egy film a háttérben, vagy szól a zene, akkor beszokott menni Ágoston a könyvtárba, mert ott mégiscsak nagyobb a nyugi, és akkor ott ír. De mindig elmondja, hogy hol tart, vagy így beszélgetünk róla, így tanácsot is szokott kérni. Én csak dumálni tudok, én ilyen szépen megfogalmazni, meg szépen papírra vetni, látni dolgokat nem tudok. Én csak egy ilyen visszaverő vagyok, aki ha kérdés van, vagy ha valami problémát így ki akarna bontani, akkor ezt vele meg tudja beszélni, de hát nyilván az ő szkíje, hogy ezt ő ténylegesen írott formában meg tudja csinálni.
1: Sokat beszélnek a leírt szó erejéről, például a terapeuták is, meg azt mondják, hogyha fogod és leírod azt az érzést, ami benned van, akkor valami felszabadul, tehát hogy ott valamiféle oldás óhatatlanul bekövetkezik, hogy voltak ilyen katartikus élményeid?
3: Volt egy olyan előadás, szintén Adlante Kaszinóval, a Szent Mihályi Hajnalka leszámolja önmagát című ifjúsági tantermi előadásunk, amit abszolút annak az apropóján írtam, hogy így éreztem, hogy bennem mozognak gondolatok magammal kapcsolatban, ilyen önbizalom hiányból fakadó elégedetlenségi érzéseim voltak, és azt éreztem, hogy ez így nagyon jó lenne valamilyen módon feldolgozni. De nem is azt éreztem, hogy úgy jó lenne ebből egy előadást készíteni, hanem ennek apropóján pont egy ilyen zuhanyzás alkalmával így pörgettem magamban, hogy mennyi mindennel vagyok elégedetlen saját magamat illetően, és egyszer csak így született belőle egy történet. Az nekem így nagyon meghatározóan él bennem, mert tényleg így, hogy bármilyen ilyen történet megszületik bennem, vagy akármit írok, annak Emin az első olvasója, az első hallgatósága, minden egyes ötletet még mielőtt belekezdenék, elpiccselem neki, és hogyha azt mondja, hogy egy hülyeség, akkor nem kezdek bele, vagy annak ellenére belekezdek, és akkor, tehát jártunk már így is, úgy is, hogy egészen addig, amíg nem volt leírva, addig nem hitt az ötletben, aztán kiderült, hogy ja, így már értem, hogy mit szerettél volna. De a Hajnalkával történt az, hogy ott kijöttem az zuhanyról, és elmondtam neki, hogy figyelj szívem, van egy ilyen ötletem, hogy szerinted ez jó, és így elmondtam, és arra így egyöntetően, és kérdés és bizonytalanság nélkül azt mondta, hogy ez csodálatos, és ezt mindenképpen írd meg, mert ez nagyon jó, és nagyon-nagyon jó, hogy ezzel te szeretnél foglalkozni. De ez volt inkább katartikus, hogy azt éreztem, meg nem csak azt, hogy jaj, de jó, hogy akkor a problémám most meghallgatásra talál, hanem azt éreztem rajta, hogy ez egy olyan probléma, ami egyébként őt is foglalkoztatja, és akkor valószínűleg ez nagyon be fog találni annak a közösségnek, akinek ezt szeretném, és szerencsére az olvasó próbán ez is derült ki, hogy ez egy olyan téma, ami foglalkoztatja az embereket. Az volt az élményem, hogy én ezt most kiírtam magamból, meg is rendeztem, látom is, hogy emberek eljátsszák azt, ami engem foglalkoztat, és közben annak is örültem, hogy ez nem volt egy ilyen önző dolog, mert hogyha azt éreztem volna, vagy az lett volna a visszajelzés, hogy ez rajtam kívül

0: problémák, ezek újra előjöttek, de ez nem úgy van, hogy én ezt kiírtam magamból, megrendeztem, és akkor ezek megszűnnek, ezek a problémák. És olyan jó ízűt nevetett rajta a pszichológus, hogy Ágoston, nem, ez nem így van. Ez még sok-sok munka, de örülök, hogy kiírtad és megrendezted, ez nagyon jó első lépés, akkor innentől még sok-sok lépés következik.
1: Sokan, akik itt jártak ebben az adásban, második otthonunként definiálják a Jurányit. Nektek mit jelent a Jurányi?
2: Hát aludtunk már ott délután.
0: Még hogyha minden hely a második otthonom lenne, ahol aludtam már, akkor...
2: Hát sokat, nagyon sokat vagyunk ott, igen. Ha nem is az otthon, de jó, nekem azt hiszem, inkább az átrium most jelenleg, de
1: nincs nagy távolság.
2: De igen, tehát közé. Hogy az az utca, az az otthonom. Hát meg azok a helyek tényleg, tehát hogy már csak abba az egyik helyen eszem, másik helyen iszom kávét, szóval az biztos, hogy nem ott lakunk a környéken, de sokkal több időt töltünk ott, mint ahol lakunk.
0: Igen, nekem valahogy így a színház kapcsán, én amikor gimnazista voltam és elmentem színházba, akkor minden alkalommal kiöltöztem, megadtam a módját, és amikor egyetemista lettem, akkor elkezdtem elkényelmesedni ebben. Az volt a töréspont, amikor melegítőben mentem a trafóba, és akkor azt éreztem, hogy itt lehet, hogy magamba kéne nézni. Első éves egyetemista voltam akkor, viszont utána elkezdtem ezzel foglalkozni, hogy miért mentem el melegítőbe színházba. Persze azért, mert úgy jött ki a lépés, nem volt idő átöltözni, átrohantam, mentem vissza próbálni, de nagyon jól esett az, hogy én el tudok menni melegítőben színházban, és akkor azt éreztem, hogy hát azért, mert én hazamegyek, tehát hogy egy színházba hazamegyek. És a Jurányiba is nekem ez volt, amikor próbáltunk a Péterrel, és mezitláb sétálunk le a büfébe, és nem öltözünk át, akkor ez nem a kivagyiság, hogy én most ti jelmezben flangálok, mert a jelmez az az otthoni cuccunk volt, tehát hogy én a
2: pizsomájában.
0: Egyébként a pizsomámban játszom ezt az előadást.
2: Nem is, a meseíró pulcsiban.
0: A meseíró pulóveremben és a melegítőmben. És igazából ez az otthonosság, ami szerintem a Jurányit, vagy nekem például ezt abszolút hordja magában, hogy nem feszengek, hogyha a folyosón egy számomra nagy tiszteletben álló ember jön szembe, és én melegítőben vagyok, mert azt érzem, hogy ugyanúgy dolgozni jöttünk ide mind a ketten, és ugyanúgy szerintem elképesztő, vagy nekem az a tapasztalatom, hogy elképesztő nagy szeretet van a Jurányiban, és nagyon, nagyon szívesen vagyunk ott látva, nagyon, nagyon meg is vagyunk becsülve, én nagyon, nagyon hálás vagyok a Jurányinak, mert gyakorlatilag egyetem óta dolgozom velük ott valamilyen minőségben, vagy mentorálnak, vagy befogadnak, vagy meghívnak, tehát hogy nagyon, nagyon sok csatlakozási pont van a Jurányival, most már közös csatlakozási pontjaink is vannak a Jurányival, nem is egy, tehát hogy tényleg hazaérkezik az ember a Jurányiba, és néha meg azt érzi, hogy nagyon szeretne hazamenni, hogy ezt a sok-sok munkát, ezt végre ott lehessen hagyni, pláne így, de én nagyon-nagyon otthonosan érzem magam ott.
2: Hát meg nagyon családias vagy az, hogy ott vannak, ott össze lehet futni tényleg volt osztálytársakkal, akár tanárokkal, össze lehet futni régi kollégákkal, új kollégákkal, meg lehet ismerkedni új emberekkel, szóval egy ilyen nagy-nagy házi buli az egész.
1: A házi buli végén jönnek a villámkérdések. Próba vagy premier?
2: Premier.
0: Próba.
1: Teljes alkotói szabadság vagy feszes határidő?
0: Teljes alkotói szabadság. Ami szerintem csak feszes határidő kell működik.
1: Merészség vagy biztonság?
0: Merészség.
1: Zenés vagy prózai színház?
2: Ja, is, erre nehéz.
0: Szerintem prózai előadás dalokkal.
1: Egyedül vagy csapatban?
2: Csapatban.
1: Egy jó kritikus vagy 10 lelkes rajongó? Vagy legyen néző, ha az jobban tetszik.
0: A kritikus most szakmai értelemben kérdezed, vagy kritikai visszajelzés?
2: Hát én azt mondanám, igen, akkor inkább egy jó kritikus.
0: Igen, igen. De az néző legyen, ne kritikus.
1: Színészet vagy rendezés?
2: Színészet.
0: Én ma azt mondom, hogy rendezés.
1: És végül csend, vagy taps?
2: Taps.
0: Csend.
1: Jó,
0: feszült, hát súlyos.
1: Jó pár válaszban nem értettetek egyet, vagy nem gondoltátok ugyanazt. Hát nagyon köszönöm, mint köszönjük.
0: Nagyon szépen köszönjük, hogy itt lehettünk.
1: Köszönöm, hogy eljöttetek.
0: Köszönjük.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café.

Tandem. Színházi alternatívák Balázsi Pannával legközelebb jövő szerdán este 8-kor itt a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Ez most komoly. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélgetni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok. Minden hétfő este 9-től a Rádió Cafén. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, térítésmentesen. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét.
0: Rádió Café. Van barátod.
3: Emlékszel még az első szigetedre? A felhőtlen szabadságra? A felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget nulladik napján a Faithless-szel, Gorán Bregovics-sal, a Morcsibával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együtt lét augusztus 10-én.
4: Egy rádiót venne, de minek, uram?
5: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
6: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Párbeszédet ígér a kormány a külhoni magyarokkal. Rekordszámú hallgató kezdheti meg tanulmányait. Malajziában lesz idén a Bahreini nagy díj. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A magyar kormánynak kötelessége megvédeni a határon túli magyarok jogait, erről beszélt Tar Zoltán Fehéregyházán a felújított Petőfi emlékhely avatásán. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter azt mondta, a korábbi támogatásokat felülvizsgálják, és ha visszaélést találnak, megteszik a szükséges jogi lépéseket. Hozzátettem, a kormány a jövőben párbeszédre és egyeztetésre törekszik a külhoni magyar közösségekkel. Több mint 101 ezeren kezdhetik meg felsőfokú tanulmányaikat szeptembertől, ez az elmúlt évek legmagasabb felvételi létszáma. Banó Renáta, az oktatási hivatal felsőoktatásért felelős elnök helyettese rádiónknak elmondta, a gazdasági, a műszaki és a pedagógus képzések bizonyultak a legnépszerűbbnek.
8: 10 hallgatóból majdnem minden 8. hallgató magyar állami ösztöndíjas finanszírozási formában tanulhat, gyakorlatilag minden 7. hallgatónk alapképzésre nyert felvételt. Természetesen mesterképzésre is nagyon-nagyon szép számmal, és osztatlan, tehát hosszú 5-6 éves képzésre is nagyon szép számmal kerültek be jelentkezők.
7: Akik most nem jutottak be, július 30-ától a pótfelvételi eljárásban jelentkezhetnek a felsőoktatásba. Egyre több ország korlátozza vagy tervezi korlátozni a gyermekek közösségi média használatát. Az intézkedések célja a zaklatás, a függőség, a mentális problémák és az online visszaélések visszaszorítása. Ausztrália például már bevezette a 16 év alattiakat érintő tilalmat, Franciaország pedig szeptembertől korlátozza a 15 év alattiak hozzáférését. Hasonló szabályozást készít elő a többi között az Egyesült Királyság, Spanyolország, Németország és Kanada is. Malajziában rendezik meg az idén elmaradt Bahreini nagy díjat. A Forma 1 és a Nemzetközi Automobil Szövetség döntése szerint a mezőny október 2-a és 4-e között áll rajthoz, miközben a futam hivatalosan továbbra is Bahreini nagy díj marad. Az áprilisi bahreini versenyt a közel-keleti helyzet miatt törölték, ahol továbbra sem adottak a biztonságos rendezés feltételei. A döntéssel a Forma 1 megtarthatja az idei versenynaptár valamennyi futamát. Holnap a nap első felében még lehetnek felhősebb időszakok, később viszont egyre inkább a napsütés veszi át a terepet. Fátyol és gomoly felhők is lesznek az égen, délelőtt még a Dunától keletre, később inkább észak-keleten alakulhat ki kisebb eső, zápor vagy zivatar. Délután 29 és 33 fok közé melegszik a levegő. Kedden marad a napos gomoly felhős idő, keleten legfeljebb egy-egy záporral. Szerdától aztán szárazabb, egyre melegebb napok jönnek, csütörtökön már 36, pénteken pedig 37 fok is lehet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
9: A kopasz őrnek kész a kávéja. kész a kávé.
10: Minden kopaszúrnak kész a kávéja.
11: Minden kopaszúrnak kész a kávéja.
12: Vasárnap este 22 órától.
13: Minisztárszki
14: és Hot Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán a minden vasárnap este 10-től.
15: Köszöntöm a rádióhallgatókat, a mikrofon mögött Zsuffa Péter, itt a Minisztárszki és Hot Jazz Club. Nem vagyok könnyű helyzetben, elvesztettük Szolnoki Pétert. Szolnoki Péterrel egy 2020 márciusában esett riport részletet fogok most itt felidézni, mindjárt indul. Ez a Covid időszaknak az eleje, közepe, benne voltunk már bőven. Majd pedig ezt követem visszajövök, és fel fogok konferálni egy lemezt, amiről itt szó is van egyébként a beszélgetésben, és a Bonbon Swing lemezt hallgatjuk meg, a Budapest Jazz Orchestra 2009-es EMI-nál megjelent lemezét, és onnan fogunk zenéket válogatni, megyünk majd végig. A lemez rövid, úgyhogy meg kipótoljuk. Induljon akkor most a beszélgetés, a 2020-as beszélgetés Szolnoki Péterrel. Mikrofon mögött Zsuffa Peti, és hát megmondom őszintén, kedves hallgatók, nem vagyok egyedül. A egy messenger hívás formájában itt van velünk egy nagyszerű régi barátom. Szolnoki Péter. Szia, Peti!
16: Nagy szeretettel üdvözlök mindenkit, és azért azt tegyük hozzá, hogy mi sokkal régebb óta vagyunk barátok, mint sem azt gondolnátok. 6 éves korunk óta, hiszen osztálytársak voltunk általánosban.
15: Bizony, és hát megmondom őszintén, Peti, meg akartam tőled kérdezni, hogy most magad elég képzeled azt annak idén 30-32 fős osztályt. Kire gondolnál gyerekkori énedet, ha előveszed, ki lett volna még énekes rajtad kívül? Mert te egy professzionális énekes lettél, ez a szakmád, és hatalmas sikereket tudhatsz magad mögött, de gondolnál még valakire?
16: Ugye, így most név szerint nem emelnék ki senkit, nekünk az egész osztályunk úgy általában nagyon jó énekelt. Jó tisztelet a kivételnek volt, akinek botfüle volt, de azért mégiscsak mi bések voltunk, könyörgöm. Hát mi nekünk volt, még jártunk kórusra, voltak énekóráink, úgyhogy én most azért sem emelnék ki külön senkit, mert szerintem az osztály meg a háromnegyede nagyon jó hanggal rendelkezett. Én inkább azt hangsúlyoznám, vagy emelném ki, hogy én egyáltalán nem gondoltam, talán ezért sem, hogy éneklésből fogok megélni, mert számunkra az éneklés mindig természetes volt. Én ráadásul fuvolaművésznek készültem egész életemben, úgyhogy ez egy nagyon nagy csoda, hogy én ezzel foglalkozhatok az énekléssel még mellette.
15: Te, Peti, a lejátszóban egy olyan lemez van, amely a Bonbon Swing nevet viseli. Melyik együttesre készült ez a brilliáns alkotás?
16: Van egy nagyon nagyszerű Big Band zenekar, a Budapest Jazz Orchestra, úgyhogy az ő segítségükkel készült el ez, még azt hiszem, hogyha jól emlékszem, 2007-ben ez az egész produkció, úgyhogy Elek Pisti volt akkor még a zenekar vezetője, és nagyszerű hangszerelők segítették akkor a munkánkat, ugye Hámori Jancsi, Révész Ricsi, Csejtei Ákos. Most hirtelen ők jutottak az eszembe, akik természetesen a zenekar tagjai voltak is, még a mai napig is azt hiszem egy-ketten még ott vannak, és annyi pluszt adtak az amúgy is sláger dalainkhoz, hogy egyszerűen nagyon sokkal jobban szeretem már ebben a formában meghallgatni a dalaimat.
15: Hát ez nagyon komoly. Peti, kötelességünk vidám perceket okozni ilyen feszült és nyomasztó időben.
16: Viborászunk egy kicsit?
15: Nem, talán azt lehetne mondani, hogy ez a zene tökéletes lesz ide. Mit üzensz a hallgatóknak? Mit csináljanak? Vigyázzanak magukra, gondolom, nyilván ezt mondod te is.
16: Tehát gondolom azért lépte nyomon unos untalan hallják, hogy viselkedjenek ebben a szituációban. Ez számomra is azért, valljuk be őszintén, egy picit rémisztő dolog, de én régebben is szabálykövetőbb ember voltam a nagy átlagnál. Én megmondom őszintén, én itthon maradok, nem megyek ki sehova. Ha nagyon ritkán elmegyek boltba, felveszem a szájmaszkot, van gumikesztyűm, amikor hazajövök, akkor lefertőtlenítem a ruhámat, van egy ilyen füfükém, utána kezet mosok, kézfertőtlenítek. Tehát tulajdonképpen én megteszek mindent annak érdekében, hogy ne adjam át senkinek, és én se kapjam meg a vírust. Amikor meg itthon vagyok, akkor természetesen az immunrendszeremet erősítem azzal, hogy egy picit tornázom, akkor nagyon-nagyon sok vidám dolgot nézek, hallgatok, mert ez az egyik legfontosabb, hogy a humorunkat ne reszítsük el, és természetesen C-vitamin, B12, D3, tehát mondom, megteszek mindent annak érdekében, hogy egybe maradjak, mert hát én úgy gondolom, hogyha valakinek erős az immunrendszere, és mentálisan is erős tud maradni, akkor nem fog ki rajta ez a vírus.
15: Remélem, Peti, hogy a minden szavad az elejétől a végéig igaz, és így is lesz,
9: És most azzal búcsúzom el tőled, hogy köszönjük, hogy a hallgatók kedvéért vállaltad, hogy így gyakorlatilag ad-hoc beléptél egy műsorinterjú szituációba, pedig nem egyeztettünk, tényleg csak földrácsörögtem. És hát ugye ez nem jellemző, hogy ez olyan könnyen szokott volna menni másokkal, veled ilyen könnyen, mert ezt köszönjük szépen a hallgatók nevében is. És hát neked is jó egészséget, kitartást, és minél gyorsabban, de gyors fellépéseket, és talán még a nyár végére valami jó kis erős, jó kis szezont kívánunk, hogy sok fellépésed lehessen.
16: Először is nagyon szépen köszönöm, hogy felhívtál, természetesen neked mindig rendelkezésedre állok. Ami nekünk aktuális ebben az évben, hogy 25 éves lett a Bombóban, és bizony nekünk el kellett, amellett, hogy ugye lemondták a fellépéseinket, el kellett csúsztatnunk a jubilómi koncertünket is. Reméljük, hogy az év második felében ezt tudjuk majd pótolni, és együtt tudunk ünnepelni a közönségünkkel. És emellett azért én nem nagyon unatkozom itthon, hiszen írok egy történelmi musicalt, annak már így egy kicsit a vége felé járok, Moravec Leventével együtt, aki a darab írója, rendezője, és természetesen nagy segítségemre van Szemiáé Gabi, aki az egész produkciónak a hangmérnöke, dobosa, és van egy Ott Rezső nevű fantasztikus, de tényleg zseni hangszerelő barátom, aki pedig a szimfonikus részét hangszereli, úgyhogy itt kis csöndes magányunkban is hál' Istennek tudunk alkotni, és örömet okozni majd másoknak a későbbiekben.
9: Peti, adja az Isten, hogy ott ülhetünk nem sokára a nézőtéren. Így legyen. Köszönjük szépen.
16: Így legyen. Én is köszönöm. Sziasztok.
9: Szia.
15: Itt kedvenc rádió műsorotok, a Mini Starsky és Hard Jazz Club, a mikrofon meg a Zsuffa Péter, és akkor a Bombón Swing című lemezre fogunk rákanyarodni. A Valami Amerikával indulunk, a Holnaptól lesz a második, a harmadik a Pia Olimpia, a negyedik a Gangsterdal, az ötös pedig a Válasz Engem. Ezután jövök vissza a felező pontnál, és folytatjuk további négy, nem, további hat felvétellel, amelyek viszont még mindig rövidek lesznek, úgyhogy... Még most megtoljuk egy Open Your Eyes-szal, egy másik lemezről. Következzék most az említett öt felvétel.

szécskével, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen?

0: Starski is, Hot Jazz Club.
1: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tervezz az ismeretlenre! Teljesíts a kiszámíthatatlanban! Legyél ember az algoritmusok között! Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádió Cafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövőálló képességek fejlesztésének szakértője. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádiókafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádiókafé. Van mikrofonod?
1: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
2: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádiókafé DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a kafé rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 30-án csütörtökön a főkertész DJ Gandarva. Van gerebjéd? Július 30-a Dürer kert DJ Gandarva.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
0: Mini Starsky és Hard Jazz Club a Rádiókafé 98 műsorán minden vasárnap este 10-től.
4: Itt kedvenc rádió műsorotok a Mini Starsky és Hard Jazz Club, a mikrofon mögött Zsuffa Péter. Szolnoki Péterrel esett rövid beszélgetési epizódot idéztem fel 2020-ból. Pétert elvesztettük most 2026. július 12-én vasárnap. Előző nap még egy volt közös osztálytársnőnkkel, hosszasan váltottunk üzenetet a Péterről. Én nem tudtam, hogy gond van, esküszöm, nem tudtam, és ő hívta fel rá a figyelmet, hogy van valami baj, és akkor éreztem, hogy nagy a baj. Utána ilyen olyan érzésem volt, hogy már a Peti már nincs itt, már ő kicsekkolt, ez borzasztó érzés volt. Akkor én tökre kiborultam, akkor fel akart hívni Kanadából az Évi, de akkor én kihátráltam. A lényeg, hogy ha nem találok még mindig szavakat, teljesen le vagyok taglózva. És akkor most itt vagyunk a Budapest Jazz Orkesztrás lemeznél, amelynek viszont egy ilyen repeső energiája van, tényleg minden működik úgy, ahogy van, és vérprofi a cucc Elek István előtt le a kalappal. És akkor a következő felvételek fognak jönni, amely szám szerint ugye 6 felvételt jelent, a hétvégi királylányjal folytatjuk, a Érezd Magad Jól lesz a következő, ezután jön a lemez eredetileg 8. felvétele, a Szabad a Gazdag, utána Köszönöm, hogy vagy nekem, a Haverok Buli Szamba, a 10-es, a 11-es pedig egy ilyen kis kivezet és a Jingle Bell Rock, hogy másképp ugye, és ezt követően pedig átugrunk egy másik lemezre. A Szalonki Petinek a Follow Me című lemezének Open Your Eyes című felvétele lesz, amivel majd rábúcsúzok, tehát az alatt fog félni búcsúzkodni nagyjából. És még 2 felvétel fog jönni erről a lemezről, ezeket majd külön fogom mondani a búcsú során. Indul az említett... mennyi volt az? Indíjon az említett felvételek sora. Bocs.

megint túl sok a fiú itt. Kevés a nő és kevés a szendvics. A konyha megint úgy tele van, mindenki ott áll,

párlata, szívemnek vágyama, szóljon a drága jaj, ágyamban halljam, ah, sziasztok!

0: né?
1: Kedvenc rádióműsorotok, amin egy Starskies High Jazz Club, a mikrofon meg a Zsuffa Péter, akinek nagyon ritkán van ennyire szorult helyzete, hisz egy vidám rádióműsort vagyok hivatott készíteni minden kedves rádióhallgatónak hétről hétre, egyébként heti 3 órát, ha végsősorban összeszámoljuk. Nem ez a lényeg, hanem az, hogy a Petit, a Szolnoki Petit elvesztettük. Nagyon nehezen lehet ezt elviselni, mert nem vagyunk hozzászokva ehhez. Tehát egy kicsit korán van. Korán van még ehhez. Két felvétel, ami jönni fog, az a You Believe in Love, ez a Follow Me lemeznek, ami egyébként melyik évben jelent meg, meg lenne mondanom. 2014-es Grund Records-os kiadványról van szó, tehát majd pedig a Californgasm lesz a másik időn túli zene, ezeket már le fogja keverni a technika. Aki ezt szeretné hallani, kérem látogasson el a www.zsuffajazz.hu weboldalra, ahol találkozhat a teljes hosszúság a műsorral. Ezzel a szerkesztő műsorvezető Zsuffa Péter megköszönő a rádióhallgatók figyelmét. Nagyon-nagyon remélem, hogy minél ritkábban kell ilyesmi apropóból rádióműsort készítenem. Most még mindig nem találom magamat, nagyon sokan így vagyunk ezzel, teljesen kifeküdt a szakma. A hazai könnyű zenei és jazz élet nagy a padlón van. Hát ez jutott nekünk. Viszont hallásra. Sziasztok!
2: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Felejtsd el a szürke reggeli rutint! Válts paloznaki panorámára a magyar tengernél. A Millás reggeli az E.ON jóvoltából kiköltözik a Balatonpartra. Egyenesen a paloznaki lankásdomboldalra, a napfényes szőlőhegyek közé. Rick Astley, Gregory Porter, Ella Eyre, az Earth, Wind & Fire Experience, Matt Bianco, az Electro Deluxe, a Deladap, a Danny & Wolf, Antonia Vai és nagyszerű hazai sztárok. Találkozzunk augusztus 6-án csütörtökön reggel és aztán egész hétvégén Paloznakon a Jazz Picnic-en. Millás reggeli a Balaton legszebb pontjáról. E.ON. A Jazz Picnic és a jövő energiája.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Podcaster, a Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
1: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod? Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Rádió Café. Ha nem tudsz, vagy nem akarsz aludni.
1: Egy-kettő, egy-kettő. Egy-kettő. Megláttál, megláttalak, és megint nekem fáj, ahogyan mész, ahogyan nézel, baba, nem ismerek rád. Kár, veled nélküled, hogyan lesz a szoba nagyobb. Én együtt érzek veled, tudom, sok a bajod, oda vagyok attól, ahogy motiváltál, ahogyan nézted, hogyan szívom el a hofi csárját. Előtted nőtt fel a gyerek, a pogi profivá vált, a szerelmemet választod, vagy inkább profitálnál. Majd elmeséled mindenkinek, milyen velem, hogy ezerből egyszer születik ilyen gyerek, hogy rossz körökbe mozogtál, de kivettelek, bemutattad szolnokot, beértem ugyanilyen Szeged. Rapperek vagytok, az nagyon divat ma, szegedi paprika meg makói hagyma. Általában csak azt kapom, mit adtam, a jobbomon a bűn, a balon vigasztal meg. Egy cigit tekerek én az anyós ülésen, nagyobb zenékkel meg nagyobb büdzsével. Az óra kattog.
0: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén. Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
2: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
0: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig Megmenemi Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
2: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 30-án csütörtökön a főkertész DJ Gandarva. Van gerebjéd? Július 30-a Dürer kert DJ Gandarva.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

Podcaster. A Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén.

0: A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
1: Különös egybeesés, hogy az amerikai hadsereg soha nem támad meg olyan országot, amelyikben van McDonald's.
2: Az a közös James Brownban és a Ferencvárosi Tornaklubban, hogy mind a kettő felbukkanása esetén az emberek elkezdenek énekelni, mégpedig ilyen nagy marhaságokat.
0: Körkapcsolás az ország legdurvább napközieiből.
3: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
0: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén.
4: Pislákol 10 gyertyavér azt a szobában nélkülem. Lépcsőkön bukdácsol hajnalban egy magam itt velem.

rien.

0: Soul Session. Magyarország első számú soul műsora minden szombat este 6-tól 8-ig élőben a Rádió Café stúdiójából. A 70-es, 80-as évek kimeríthetetlen soul és funky zenéi csak és kizárólag eredeti vinilekről.
1: That's my kind of music.
0: Soul Session. Bogyó Tamás sosem hallott dalokkal, világra szóló ritkaságokkal és vendégekkel formálja a közízlést.

0: helyén.
1: Sziasztok! Nemes András vagyok a Plutó zenekarból. Hallgassátok továbbra is a Rádió Cafét.
2: Rádió Café. Mátyásföldön, az FM 98-as frekvencián.

0: Anya, mi az az a sény? Hogy kerültünk ide?
1: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
2: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weisser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
1: És hol vannak a gyerekek?
2: Olvasnak.